0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 2-án, kedden. Nem csak a Magyar Szövetség és a Progresszív Szlovákia közeledése kavarta fel a politikai állóvizet, hanem Őri Péter alelnök tegnapi bejelentése is, mely szerint úgy határozott, lemond minden a Magyar Szövetségben betöltött országos tisztségéről. Bár a két esemény között nincs összefüggés, ezek a történések mégis alapjaiban változtathatják meg, hogy milyen irányt vehet a szlovákiai-magyar politika alakulása a következő időszakban. Az előttünk álló három órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kovács János, a zenei szerkesztő Puha József, a hírszerkesztő pedig Nyitrai Nóra. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő gyermeknap alkalmából ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta. Reális lehet egy béke megállapodás Oroszországgal a tél beköszöntéig, közölte Kirill Budanov. Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta az elnöki palotában. A fiatalok több kormánytaggal együtt Szlovákia jövőjéről vitáztak és bemutatták elképzeléseiket. Az államfő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a közéleti döntésekben, és meghallgassák, mi foglalkoztatja őket. A találkozón részt vett többek között a gazdasági, oktatási és egészségügyi miniszter is. A gyermekjogi biztos szerint a megbeszélés új együttműködést indíthat el a fiatalok és a döntéshozók között. Az Eperjesi Kórház építésével kapcsolatos költségek továbbra is a piaci árak alatt vannak, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Robert Kalinyák védelmi miniszter. Egyúttal jelezte, hogy kész rendszeres tájékoztatókat tartani újságírók és parlamenti képviselők számára az építkezés előrehaladásáról. Úgy véljük, hogy a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzések akár még kedvező árat is eredményezhetnek. Ugyanakkor elsősorban a minőségre összpont a kórháznak ugyanis hosszú évtizedekig kell szolgálnia az embereket, hangsúlyozta. Kalinyák szerint az ellenzék meg akarja akadályozni a kórház felépítését, amit szerinte az is bizonyít, hogy bejelentették, beadvánnyal fordulnak a főügyészséghez. Megérkezett Szlovákiába Gordana Siljanovska Davkova, Észak-Macedónia elnöke, találkozik Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, Richard Rasival, a parlament elnökével, és Robert Kalinyák miniszterelnök helyettessel, tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Az elnöki látogatást a szlovák államfő tavaly októberi Skopjében tett látogatása előzte meg. A cél a kétoldalú kapcsolatok erősítése az akkor aláírt gazdasági együttműködési memorandum értelmében, különös tekintettel a gazdaságra, a beruházásokra, az energetikára, a közlekedésre, az integráció terén szerzett szlovák tapasztalatok átadására. Reális lehet egy béke megállapodás létrejötte Ukrajna és Oroszország között a tél beköszöntéig, közölte Kirill Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egy interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti a béketárgyalások folytatását, még a tél beállta előtt. Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások azt követően akadtak meg, hogy Washington figyelmét az iráni konfliktus kötötte le. Budanov elmondta, hogy a közeljövőben amerikai delegáció látogatására számít Moszkvában és Kijevben, de részleteket nem közölt. Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök internetes bejegyzése szerint a

0: katonai műveletek leállításáról Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magasrangú képviselőjével egyeztetett. Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy nem mennek izraeli csapatok Beirutba, és az úton lévőket visszafordítják. A Hezbollah képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy beleegyeztek minden lövöldözés leállításába. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóló állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető. Marad. Köszönjük szíves megértésüket!
1: Időjárás.
0: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, reggel foltokban előfordulhat párásság, de jellemzően derült, szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a Szabadság téren javítják a kormányhivatal területére vezető bejáratokat. A helyszínen korlátozásokra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval.
1: A szlovák labdarúgó válogatott 6000 néző előtt 2-1-re legyőzte a máltai együttest a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. Vladimir Weiss vezetőedző 14 év után a Dac stadionban ült le ismét a nemzeti együttes kispadjára. A nagy esélyes szlovákok a 9. percben Lukás Haraszlin góljával szereztek vezetést. A szigetországiak meglepetésre a szünet előtt kiegyenlítettek. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a hosszabbítás utolsó 97. percében a csereként beállt Roland Galčík, aki először szerepelt címeres mezben, belőtte a hazaiak győztes gólját. A szlovákok pénteken Kassán 18:30-tól Montenegróval játszanak előkészületi meccset. A kupagyőztes Ferencváros mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett, a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Előző klubja, a Győr, pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával az Eto 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhetett. Borbély 2019 és 2022 között a Fradi utánpótlásában dolgozott, edzette az U17-es és az U19-es, majd az MB3-as zöld-fehér együttest is. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. felcsút. Az 53 éves Párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti csapatnál, amely az ő irányításával 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben harmadik lett. Szabó Vilmos, a Budapesti Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő projekt vezetője, csak pozitív visszajelzéseket kapott az Európai Szövetségtől, valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól. A PSG szombaton este 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel győzte le az Arsenalt, és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában, teltház 62 000 néző előtt rendezett döntőben. Nem hosszabbítja meg szerződését, távozik a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpooltól Ibrahima Konaté, az együttes francia válogatott hátvédje. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Bulgária-Montenegró 0-1, Norvégia-Svédország 3-1, Törökország-Macedónia 4-0 és Ausztria-Tunézia 1-0. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. A vasárnap véget ért svájci világbajnokság után a Nemzetközi Jégkorong Szövetség kiadta legfrissebb világranglistáját. Svájc először áll az élen az Egyesült Államok, Kanada, Finnország, Svédország és Csehország előtt. Szlovákia a 8., Magyarország ugyan benn maradt az élvonalban, azaz a legjobb 16 között, de csak a 17. helyen áll. Mint ismert, a VB döntőben a finnek hosszabbítás után 1-0 arányban legyőzték a házigazda svájciakat. A szlovákok a 9., a magyarok pedig a 14. helyen végeztek.

6 óra 19 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Anita és Kármen napja van. Az Anita női név eredetét tekintve a héber Anna és a spanyol Juanita nevekre vezethető vissza. Jelentése az utónévkönyv szerint kegyelem, könyörület. A Kármen ugyancsak spanyol gyökerekkel rendelkező női név, amely keletkezését a legtöbben a Kármel-hegyi miasszonyunk kifejezéshez kötik. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Ábel, az Ármin, valamint a Kornél nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Xenia napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. Árverésre kerül Sztálin borgyűjteménye. Pillangólesre invitálják a lakosokat a környezetvédők, és jóval korábban kezdődhetett a lovak háziasítása, mint azt korábban gondolták. A következő percekben egyebek mellett erről is hallhatnak. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Gazsik Viktória válogatásában.
1: Árverésre bocsátják Iosif Sztálin egykori borgyűjteményét Grúziában, amely mintegy 40 ezer palack ritka francia és grúz bort tartalmaz. A különleges pince Tbilisziben található, és a 19. század elejéről származó tételeket is őriz. A gyűjteményt most a grúz kormány nyitotta meg először a nyilvánosság előtt. A tervek szerint a borokat aukción értékesítik, a bevételből pedig egy új, borászati képzéssel foglalkozó iskola létrehozását finanszíroznák. A cél, hogy Grúzia, amelyet a borászat egyik bölcsőjének tartanak, erősítse nemzetközi pozícióját a borpiacon. Szakértők szerint a gyűjtemény történelmi értéke is jelentős, hiszen több palack a cári Oroszországból, illetve neves bordói pincészetekből származik. A borokat részben a Romanov család egykori készleteiből államosították, majd később Sztálin saját válogatása is bővítette. A grúz kormány szerint az árverés egyszerre szolgál kulturális, gazdasági és oktatási célokat, miközben ritka bepillantást ad a szovjet vezető egykori magángyűjteményébe. Június 1-e és 7-e között ismét elindul Szlovákiában a Pillangó félóra elnevezésű természetvédelmi kezdeményezés. A program arra hívja a lakosságot, hogy mindössze 30 percet szálljanak a környezetükben élő pillangók megfigyelésére, ezzel segítve a kutatókat a természet állapotának felmérésében. A szervezők szerint a pillangók nem csak látványos rovarok, hanem fontos beporzók és a környezet állapotának érzékeny jelzői is. Állományuk csökkenés és gyakran a rétek, kertek és zöld területek romló állapotára utal. A megfigyeléshez nincs szükség különleges felszerelésre vagy szakértelemre. Résztvevők kertekben, parkokban, réteken, vagy akár városi környezetben is számolhatják a látott lepkéket. A nyári megfigyelési időszakot július 13-a és 19-e között rendezik meg. A természetvédők arra is felhívják a figyelmet, hogy a ritkább fűnyírás, a virágzó őshonos növények ültetése és a növényvédőszerek használatának csökkentése sokat segíthet a pillangók fennmaradásában. Egy új kutatás szerint az emberek már az időszámításunk előtti 4. évezredben elkezdhették használni a lovakat jóval korábban, mint azt eddig feltételezték. A tanulmány alapján a lovak kezdetben még nem teljesen háziasított állatok voltak, de már ekkor megindult a lovaglás, a teherhordás és a kereskedelmi célú felhasználás Eurázsiában. A kutatók több ősi lólakó populációt különítenek el, amelyek közül a Dom-2 nevű csoport vált a mai házi lovak fő ősévé. A teljes háziasítás nagyjából időszámításunk előtt 2200-2100 körül történhetett meg, ezután a lovak gyorsan elterjedtek Eurázsiában és a Közel-Keleten. A folyamat egyik fontos régiója a mai Kárpát-medence is volt, ahol korai lóhasználatra utaló nyomokat találtak. A kutatók szerint a lovak szerepe kulcsfontosságú volt a sztyeppei népek életmódjában, a gyors mozgás és a távoli vándorlások lehetőségét is megteremtve. A szakértők hangsúlyozzák, a lóháziasítása nem egyetlen esemény volt, hanem egy több ezer éven át tartó fokozatos folyamat, amely alapjaiban formálta át az emberiség történelmét, a közlekedést, a hadviselést és akár a nyelvek elterjedését.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Mozgalmas napok állnak az új magyar kormány mögött, amelyek egyik legfontosabb történése, hogy az Európai Bizottság a vártnál végül több uniós forrás felszabadítására adta áldását. De mi az áloga annak, hogy ezek a pénzek valóban kifizetésre kerüljenek? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Jelenleg a tavaly átadott új hullámmedence festésének kijavítása zajlik a Kurinc zöldvíz üdülőtelepen. A festék pár héttel a tavalyi átadás után kezdett leválni. A tervek szerint június 13-án kezdődik a szezon a rimaszombati fürdőben, tájékoztatta a TA-szer hírügynökséget József Simko polgármester. Áprilisban kezdtük a felkészülést a nyári szezonra, az uszoda és a téli stadion alkalmazottai elkezdték rendbetenni a fürdő területét, mondta a polgármester. A hullámmedence kijavítását az építést kivitelező cég végzi. A jövő hét végére minden rendben lesz, és elkezdjük feltölteni a medencét, tette hozzá Simko. A fürdő területén nem végeztek újabb fejlesztéseket, de a belépő ára sem emelkedik. Az új strandbüféket a mostani szezontól akarta üzemeltetni az önkormányzat, a tervek szerint ősszel kezdődik az építésük. Kurincon a víztározóban és a termálvizes medencékben is lehet fürödni, gyermekmedence, illetve csúszdák is vannak, továbbá kemping és sportpályák várják a látogatókat. A hétvégén elkezdődött az Ógyalla és Ohaj közötti 23 kilométeres 511-es számú út felújítása az érsekújvári és a komáromi járásban. A munkák decemberig tartanak, a költségeket részben a Szlovákia 2021-2027-es uniós programból állja Nyitra megye. A munka Ohajtól indul Zsitvabesenyő, majd Udvard és Ógyalla irányába, a Bajcs felé vezető kereszteződést is felújítják. Branislav Becik Nyitra megye elnöke elmondta, ez az út az egyik legfontosabb a térségben. Nem egyszerűen kicseréljük az aszfaltot, hanem teljesen felújítjuk az utat, és reményeink szerint biztonságosabb lesz a közlekedés, kisebb lesz a zaj és kevesebb a por, tette hozzá Becik. A felújítás célja az aszfalt burkolat javítása, az útpatkák helyreállítása. Zsitvabesenyőn akadálymentesítik a gyalogos átkelőket és a buszmegállókat. A szakaszos felújítás alatt részleges forgalomkorlátozások lesznek, egy sávban felváltva lehet közlekedni. A pozsonyi vasúti főállomás évelején kezdődött felújításának része a nyilvános vécék felújítása is, ez tegnap vette kezdetét, tájékoztatotta a Szlovák Vasutak. Emiatt hétfőtől átmenetileg nem lehet használni az állomási toaletteket, közölte Petra Lányikova, a GSR szóvivője. Új illemhelyeket építenek az első emeleten, és teljesen felújítják a régi alaksori vécéket, beléptetőkapukat helyeznek el, kártyás fizetési lehetőséggel. Modern padlóburkolatot, álmennyezeteket, hővisszanyerős szellőztetőrendszert építenek, kicserélik a várótermek klímaberendezését, a fűtési hálózatot és a fűtőtesteket. A most zajló felújítások mellett már zajlik az állomás egész épületének felújítására vonatkozó projekt dokumentáció kidolgozása, folytatta Lányikova. A munkákat több szakaszban végzik, hogy minél kisebb fennakadást okozzanak az utasoknak, a vasút pedig az utazó közönség megértését kéri. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóló állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető. Marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, reggel foltokban előfordulhat párásság, de jellemzően derült szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban az Áhradnyicka és a Svetoplukova utcák kereszteződésében cserélik az aszfaltot, a járdákat és a járdaszegélyeket. Forgalomkorlátozásokra kell a helyszínen számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Az országgyűlési választások óta példátlan változások zajlanak Magyarországon. A kormányfő Magyar Péter ultimátumot adott Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és más a Fideszhez köthető állami vezetőknek, akiket lemondásra szólított fel. Eközben Brüsszel 16 milliárd eurónyi uniós forrást oldott fel a Budapestnek járó, eddig befagyasztva pihent forrásokból. A Fidesz pedig védvonallal tartaná távol a támogatóit ezektől a váratlan fordulatoktól. Mindezek fényében merre tart jelenleg a magyar politika? Egyebek mellett erről kérdezte Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét, Kálmán Norbert a tegnapi reggeliben.
1: Ugye egy videóban Súlyog Tamás köztársasági elnök kijelentette, hogy hát nem fog lemondani. Erre Magyar Péter miniszterelnök reagált, hogy nem sokára meglátogatja őt az igazságügyi miniszterrel. Erre számított-e, hogy a köztársasági elnök tartja magát?
2: Hát én jó magam nagyjából erre számítottam. Ez is egyébként bizonyítja azt, hogy Súlyog nem a saját ura, hiszen Súlyog Tamásnak, mint politikai szereplőnek, mint köztársasági elnöknek, vagy mint egyszerű magyar állampolgárnak természetesen a legkellemesebb, vagy a leginkább problémamentes az lett volna, hogyha lemond. Ő is pontosan tudja, tudnia kell, van erre apparátusa, vannak saját, ő maga is jogászember, tudnia kell, hogy kétharmados többséggel a parlamentben ez megoldható, ez az ő elmozdítása, tehát ilyen értelemben nem gondolom azt, hogy azt hiheti, hogy maradhat. Így egyetlen értelme vannak annak, amit most látunk, és ez pedig a Fidesz kottájából, vagy akár Orbán kérésére történő maradása, hiszen őnek is, még egyszer mondom, tudnia kell, hogy nem maradhat. Súlyog Orbán választotja, sokadik választotja, ugye nem sikerült többször köztársasági elnököt választania, egyszer egy diplomahamisítót, utána pedig egy kegyelmi volt rámról belekeveredő köztársasági elnököt sikerült Orbánnak előállítania. De Súlyog Tamásról az biztosan mondhatjuk, hogy meg se próbálta az alapvető feladatát egy köztársasági elnöknek teljesíteni, hogy tudnélik a nemzet egységét bármilyen módon is felmutassa. Lényegében láthatatlan volt, érzékelhetetlen a jelenléte. A meg nem szólalása is azt bizonyították, hogy ő Orbán, illetve a Fidesz érdekeit szolgálja ennek következtében. Azt gondolom, hogyha a Magyar Péter jövetele ténylegesen, illetve a Tisza győzelme ténylegesen egy rendszerváltás, szerintem az, akkor a rendszerváltás előtti politikai elitnek távoznia kell, így azoknak a közjogi méltóságoknak is, akik Orbán rendszerét kiszolgálták. Tehát azt én erre számítottam, hogy nem fog fölállni Súlyog, és arra is számítottam, hogy ez nem maradhat így, nem marad így. Azt hiszem, hogy a parlamentet gyorsan el tudja intézni a kétharmadával, hogy Súlyog Tamás ne legyen Magyarország köztársasági elnöke. Egyébként ami ennél is egy kicsit fontosabb, hogy ki lesz. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ki nem lesz, hanem ennél sokkal fontosabb, hogy találnak-e, és kit találnak a Tisza képviselői, illetve akár a szélesebb körben, hiszen lehet ez akár egy szélesebb körű megkeresés, hogy kit találnak köztársasági elnökként a Tisza párt, illetve Magyar Péter.
1: De ennyire át lehet ugrani, vagy ilyen könnyen azt a kérdést, hogy a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordul, vagy azt, hogy például azt mondják az elemzők, hogy hát azért nagyon egyszerű nem lesz eltávolítani, de ha el is távolítják, semmiképpen sem lesz elegáns, ami a nemzetközi közvéleményben azért hát minimálisan egy nem tetszést válthat ki, és egyből oda lehet ugrani szerint, hogy ki lesz.
2: Hát ez az eleganciát azt gondolom, hogy 16 év Orbáni dúlás után nehéz számon kérni. Tehát mi elegáns és mi nem Magyarországon azután, hogy 20 ezer milliárd forintos nagyságrendben loptak el vagyonokat Orbán és haverjai, azután, hogy szétdúlták ezt az országot, azután, hogy egy békétlen, leszakadó, lényegében a közszolgáltatásokat tekintve működésképtelen országnak látjuk ma Magyarországot, éljük meg itthon Magyarországot. ehhez képest eleganciáról beszélni, azt gondolom, hogy nem helyén való. A Velencei Bizottság az egy tanácsadó testület, tehát ha komolyan gondolta volna Súlyok, hogy ő itt ebben tanácsokat kér, azt mondjuk akkor április 13-án kellett volna megtennie, hiszen hónapokban, vagy legalábbis sok hétvet, jó néhány hétvet elég, mire bármit is tud mondani egy ilyen bizottság. Önmagában az a tény, hogy ő tegnap vagy tegnap előtt fordult a bizottsághoz, bizonyítja azt, hogy ő egyáltalán nem kíváncsi a véleményükre, vagy nem ez alapján döntött, hiszen ha ez alapján döntött volna, mondom, akkor azt lassan két hónappal ezelőtt megtehette volna, hogy odafordul. Nem hiszem, hogy az Európai Uniónak problémája lenne bármilyen jogi értelemben helyén való lépéssel. A magyar közjogi berendezkedés olyan, hogy kétharmaddal szinte bármit meg lehet csinálni. Ezzel élt vissza a Fidesz kormánya, a Fidesz politikai hatalma, változtatta meg alapvetően a közjogi berendezkedést, változtatta meg, szüntette meg a fékek és ellensúlyok rendszerét. Lényegében ma már, hogy mondjam, akadálytalanul működhetnek, ha így marad minden az éppen aktuális politikai hatalom. Ennek a megváltoztatása szerintem létkérdés. Tehát arra a visszatérni oda, hogy a köztársasági elnök tényleg nem egyszerűen egy pártértekeket képviselő, egy párt által megválasztott politikai szereplő, aki teljes egészében kiszolgálja annak a pártnak az érdekeit, szerintem ez helyén való ezt helyreállítani. Ezért mondom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz. Kevésbé fontos, hogy nem, hogy Súlyok megy. Ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy találni olyat, aki az ellenzék számára is legalább elfogadható, most a fideszes ellenzékről beszélek, de ami még ennél fontosabb, a magyar társadalom széles körei számára elfogadható. Vannak kutatások, a Republikonnak is voltak ilyen ide vonatkozó kutatás az elmúlt hetekben. A magyar társadalom körülbelül 70%-a azt mondja, hogy Súlyoknak azonnal mennie kell. Tehát ennek nagyon széleskörű társadalmi támogatottsága van. Nem hiszem, hogy ebben a, hogy mondjam, alapvetően és minden vonatkozásban belpolitikai ügyben, ha és amennyiben Magyar Péterék, a Tisza olyan megoldást választ, és ilyen több is van, ami, hogy mondjam, a belefér a jogállami keretekbe, akkor nem gondolom azt, hogy az Európai Uniónak, vagy az európai bármelyik szervezetnek komoly problémái lennének ezzel.
1: Ugyan másodszor hozta föl, hogy ki lesz, hát egy nevet meg tud előlegezni?
2: Nem szeretnék senkinek ártani bármilyen formában, és nyilván van Magyarországon jó néhány olyan szereplő, aki közszereplő, aki alkalmas. Nagyon fontos, hogy legyen valami olyan múltja a közéletben, ami őt széles körben elfogadottá teheti, teszi, hogy ne egyszerűen csak ez a politikai parlamenti aktus tegye őt fontos szereplővé. Ugye így volt ez Göncz Árpád esetében az 56-os múltjával, a börtönéveivel, a rendszerváltásban elfoglalt szerepével. Így volt Mádle esetében, Mádle Ferenc esetében, és így volt Sólyom László esetében is. Tehát a 2010 előtti köztársaság elnököknek mindegyiknek volt saját jogon önálló közéleti, hogy mondjam, politikai megjelenése, közéleti szerepvállalása, ami jóval túlmutatott az éppen aktuális politikai közösség elfogadottságán, támogatásán. Tehát ez tulajdonképpen Orbán vezette be Schmidt Pállal, aki ugye ő maga mondja magáról, amikor beiktatják, hogy ő tulajdonképpen egyfajta transzvíziós szíja, hogy fogalmazott az akkori köztársaság elnök, akinek az a dolga, hogy kiszolgálja a kormány igényeit. Nem ez a dolga egy köztársaság elnöknek, a magyar alkotmány, még ez az alaptörvénynek csúfolt szfércű is, én jobban szeretem az alkotmány kifejezést, de hát ez ízlés dolga. Még a jelenleg is azt mondja, hogy a nemzet egységét kell kifejezni a köztársaság elnöknek. Súlyoknak ez nem, hogy nem sikerült, hanem meg se kísérelte ezt a szerepet felvállalni, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs ok arra, hogy maradjon, sőt, csak arra van ok, hogy menjen. Értem én azt, hogy persze a vétharcokat folytató és nem túl jó állapotban lévő Fidesz számára ez egy jó hivatkozási alap lesz, hogy Gulyás Gergely meg is szólalt, hogy hát ez itt a demokrácia megcsúfolása, de nem ez ez a demokrácia megcsúfolása. A demokrácia megcsúfolása az, az ahogy súlyok nem látta el azt a feladatát, amire ő esküdtett, ami az alapvető, sőt talán az egyetlen feladata a magyar köztársasági elnöknek. Ugye Magyarországon egy gyönge köztársasági elnök van, kevés döntési kompetenciával, ezért akár azt is mondhatnánk, sokan mondják ezt, hogy hát akár maradhat is, hát kit érdekel. Ő maga is most azt mondja, hogy hát ő nem lesz gátja semminek. Akkor mi a fenének van ott kérdezni az elnézést a párizságért, de tényleg, hogyha ő azt mondja, hogy ő nem lesz gátja semminek, akkor miért van? Tehát azt gondolom, hogy ez a teljes félreértelmezése a köztársasági elnöki feladatköröknek. A köztársasági elnöknek például az alkotmányos keretek lebontásának megakadályozása, a demokrácia fölötti örködés igenis dolga. Tehát amikor súlyos választási csalások vannak Magyarországon, amikor a gyermek intézményekben folyamatosan és tömegesen vannak súlyos visszaélések, akkor nem megszólalni, sorolhatom a példákat vég nélkül, akkor az, azt gondolom, hogy annak a bizonyíték, hogy valaki nem a feladatát teljesíteni valami egészen mást, úgyhogy azt gondolom, hogy nem tudok új nevet mondani, illetve tudnék, de nem akarnék senkit nehéz helyzetbe hozni, de fontosnak tartom, hogy térjünk vissza az első három köztársasági elnök gyakorlatához, a személyének, személyéhez, akiknek önmagában volt egy komoly tiszteletre méltó súlyos múltjuk, ami miatt az adott közösség, ami őket megválasztotta, messze túlmutatóan támogatni tudta őket.
1: Hát csak sikerüljön olyan jövőbeni köztársasági elnököt találni, amennyiben majd erre kerül a sor, akit az Fidesz választói közössége is mondjuk úgy, hogy elfogad, ahogy ön mondja. Itt van egy másik rendkívül fontos hír, az Európai Bizottság döntés értelmében több mint 16 milliárd eurót felszabadítanak Magyarország számára. Az EU-s források érkezése milyen mozgásteret adhat a kormánynak gazdaságpolitikai téren?
2: Igen, itt azért fontosnak tartom azt ehhez hozzátenni, miközben ez egy komoly siker, hogy ezeknek a pénzeknek az elmaradása a Fidesz kormányzata idején nagyon súlyos károkat okozott, pótolhatatlan károkat Magyarországnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy jó, hát eddig nem adták, de most odaadják, hanem arról van szó, hogy akkor, amikor a leginkább kellettek volna ezek a pénzek 2023-ban, 2024-ben, amikor földbe állt a magyar gazdaság, amikor nem volt erőforrás arra, hogy az egészségügyi rendszeren, az oktatási rendszeren változtassunk, amikor gyerekek tízezerei, elnézést tőlük, diákok tízezerei nem tudtak részt venni az Európai Uniós tudományos életben az Erasmus programból való kizárásunk okán. Ezek mind olyan károk, amik nem hozhatóak már úgy helyre, hogy na jó, de most megérkezett a pénz. Tehát ezek a károk, ez a károkozás megtörtént, ennek a politikai következményét látjuk, mert többek között szerintem ezért bukott ekkorát a Fidesz, de hogy mondjam, ennél ezek sajnálatos módon súlyosabb és nehezen orvosolható károk. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ez a forrás legalább három szempontból jelent nagyon komoly előrelépést. Egyrészt Magyarország számára egyfajta stabilitást jelent az új magyar kormány számára, hogy ők ezt megígérték és megcsinálták. A nemzetközi gazdasági életben akár a hitelminősítők számára ez egy fontos üzenet, hogy Magyarország újból visszatalált Európába, visszatalál az európai közösség berkeibe, ott folytatja életét, ahol elkezdte 2004-ben, szerintem nagyon helyénvalóan. Tehát van ennek üzenete a nemzetközi gazdaság, illetve a hazai gazdaság vonatkozásában is. Ez egyfajta élénkítő erő lehet. Ezek fejlesztési pénzek, tehát ebből nem lehet nyugdíjt emelni, vagy hogy mondjam, a kórházi szakszemélyzet számát növelni, de lehet olyan fejlesztéseket elindítani, amitől jobb lesz az egészségügy, amitől jobb lesz az oktatási rendszer, amitől a kisvállalkozóknak egy kicsit több erőforrás áll rendelkezésre, amitől mondjuk az energetika területén az orosz energiától való leválás tovább folytatható, és olcsóbb lehet az energiához való hozzáférés. Egy biztos biztonságosabb, fejlődőképesebb Magyarország lehet a következménye ennek a rendkívül nagy mennyiségű pénznek, ami hirtelen ránk szakad, nagyon komoly bölcsességet igényel ennek a jó elköltése. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, sokan vagyunk így, ha nem is a többség, hogy az a 2004 óta ránk omló Európai Uniós fejlesztési pénz egy csomó helyen okozott károkat azzal, hogy nem célszerűen, nem hatékonyan, nem észszerűen használták föl. Ugye ez egy külön kár, hogy egy jó részüket, egyes számítások szerint legalább egy harmadukat az elmúlt 16 évben el is lopták. De ahol ez nem történt, meg ott is a sok lekövezett főtér a különböző falvakban, kisebb településekben, kisvárosokban, vagy akár nagyobb városokban, az bizonyítja, hogy nem jól bántunk mi ezekkel az erőforrásokkal. Itt most végtelen nagy bölcsesség és hozzáértés kell a Tisza kormány részéről, hogy ezt a rendkívül nagy mennyiségű pénzt rendkívül rövid idő alatt hatékonyan tudják felhasználni. Ami reményt kelthet, hogy nagyon sok elindult, megtervezett program van, amit a Fidesz leállított, akár a közlekedés fejlesztésben, akár az energetika korszerűsítésben, szigetelési programok lakótelepeknél, és így tovább, és így tovább, amelyek újból elővehetők, leporolhatók és az asztalra tehetők, tehát igazából nem a nulláról kell indulni, de okosan, hatékonyan és nagyon takarékosan kell ezt a pénzt használni, megakadályozva bármiféle korrupciós lehetőséget, ami borzasztó nehéz, hiszen a magyar szereplők, akik benne maradhattak az elmúlt időszakban ebbe a furcsa játszmába, ami történt, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy túlárazzanak, hogy drágább legyen minden, mint amennyi ténylegesen. Vissza kell szoknunk a normalitáshoz, és ez szerintem nem lesz egy könnyű mérkőzés.
1: A Fidesznek egy új projektje, Védvonal, amellyel egyfajta jogi védőernyőt ígérnek a párt híveinek. Ebben mit lát, úgymond magára találta a Fidesz ezzel a lépéssel a választási vereség után?
2: Hát én inkább egy ilyen kétségbeesett húzásnak látom ezt, hogy valamilyen módon mutatni, egyrészt életjelt adni, a sajátjainak üzenni, hogy azért itt vagyunk. Segítünk egy kicsit, egy ilyen Péd és Dac szövetséget is érzek ebben, hogyha megtámadnak téged valamiféle gazemberség miatt, akkor mi itt állunk és segítünk. Tehát érzek ebben egy ilyen üzenetet is, hogyha téged kikezdenek ott helyben, mert valami olyat csináltál, amiről azt gondolja, hogy a helyi közösség, vagy akár igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó szervek, akkor mi segítünk, tehát itt egy ilyen jogsegélyszolgálatot is látok emögött, de politikai értelemben inkább egy ilyen híradás, itt vagyunk, nem tűntünk el, számíthattok ránk, nincs Magyarországon olyan hangulat, amiről a Fidesz beszél. Én itt élve most már elég régóta, és sokat járva kelve az országban is azt tapasztalom, hogy sokkal inkább örömteli, felszabadult hangulat van, mint háborús helyzet, vagy hogy mondjam, gyűlölködés. Még a fideszes megmaradt választók, akiknek a száma egyébként nagyon komolyan csökkent, majdnem 1 millióval már a kutatások, a közvélekutatások, a független közvélekutatások alapján is úgy érzékelik ezek kutatások szerint, hogy egy kicsit kevésbé gyűlölettel telik, kicsit békésebb most ez az ország, mint 2 hónappal ezelőtt volt, ami én kifejezetten jó jelnek tartom, ehhez képest ez a Védvonalnak, hogy mondjam, ilyen társadalmi politikai alapját én nem látom, üzenetét azt érzékelem, és ez szerintem rendben is van, a Fidesznek valamit csinálnia kell, hogy az a megmaradt körülbelül 20%-i szavazó ne amortizálódjon tovább, hogy ne essen teljesen elemeire a Fidesz szavazóbázisa.
1: Lejárt Magyar Péter miniszterelnök, Fideszhez közeli közjogi méltóságoknak adott ultimátuma. A részletekről Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, viszont hallásra, minden jót.

0: Bak, mint a realitás. De mennyire nyomja rá a bélyegét a súlyosbodó megélhetési válság a lakosok valóságérzékelésére? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Kalinyák szerint az Eperjesi kórház építési költségei a piaci árak alatt vannak. Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet Donald Trumpnak. Ma gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta az elnöki palotában. A fiatalok több kormánytaggal együtt Szlovákia jövőjéről vitáztak és bemutatták elképzeléseiket. Az államfő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a közéleti döntésekben, és meghallgassák, mi foglalkoztatja őket. A találkozón részt vett többek között a gazdasági, oktatási és egészségügyi miniszter is. A gyermekjogi biztos szerint a megbeszélés új együttműködést indíthat el a fiatalok és a döntéshozók között. Az Eperjesi kórház építésével kapcsolatos költségek továbbra is a piaci árak alatt vannak, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Robert Kalinyák védelmi miniszter. Egyúttal jelezte, hogy kész rendszeres tájékoztatókat tartani újságírók és parlamenti képviselők számára az építkezés előrehaladásáról. Úgy véljük, hogy a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzések akár még kedvező árat is eredményezhetnek. Ugyanakkor elsősorban a minőségre a kórháznak ugyanis hosszú évtizedekig kell szolgálnia az embereket, hangsúlyozta. Kalinyák szerint az ellenzék meg akarja akadályozni a kórház felépítését, amit szerinte az is bizonyít, hogy bejelentették, beadvánnyal fordulnak a főügyészséghez. Megérkezett Szlovákiába Gordana Szilianovska-Davkova, Észak-Macedónia elnöke, találkozik Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, Richard Rasival, a parlament elnökével, és Robert Kalinyák miniszterelnök helyettessel, tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Az elnöki látogatást a szlovák államfő tavaly októberi Skopjében tett látogatása előzte meg. A cél a kétoldalú kapcsolatok erősítése az akkor aláírt gazdasági együttműködési memorandum értelmében, különös tekintettel a gazdaságra, a beruházásokra, az energetikára, a közlekedésre, az integráció terén szerzett szlovák tapasztalatok átadására. Reális lehet egy békemegállapodás létrejötte Ukrajna és Oroszország között a tél beköszöntéig, közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egy interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti a béketárgyalások folytatását, még a tél beállta előtt. Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások azt követően akadtak meg, hogy Washington figyelmét az iráni konfliktus kötötte le. Budanov elmondta, hogy a közeljövőben amerikai delegáció látogatására számít Moszkvában és Kijevben, de részleteket nem közölt. Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök internetes bejegyzése szerint a katonai műveletek leállításáról Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett. Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy nem mennek izraeli csapatok Beirutba, és az úton lévőket visszafordítják. A Hezbollah képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy beleegyeztek minden lövöldözés leállításába. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóló állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB+ szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavart.

0: Talanul elérhető marad. Köszönjük szíves megértésüket!
1: Időjárás.
0: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, reggel foltokban előfordulhat párásság, de jellemzően derült szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D2-es autópályán Malacka felől a Pozsonyba bevezető útszakaszon forgalmi dugó van, körülbelül 20 perces torlódásra számítsanak az arra autózók. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A szlovák labdarúgó válogatott 6000 néző előtt 2-1-re legyőzte a máltai együttest a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. Vladimir Weiss vezetőedző 14 év után a Dac stadionban ült le ismét a nemzeti együttes kispadjára. A nagy esélyes szlovákok a 9. percben Lukás Haraszlin góljával szereztek vezetést. A szigetországiak meglepetésre a szünet előtt kiegyenlítettek. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a hosszabbítás utolsó, 97. percében a csereként beállt Roland Galčík, aki először szerepelt címeres mezben, belőtte a hazaiak győztes gólját. A szlovákok pénteken Kassán 18:30-tól Montenegróval játszanak előkészületi meccset. A kupagyőztes Ferencváros mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett, a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Előző klubja, a Győr, pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával az ETO 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhetett. Borbély 2019 és 2022 között a Fradi utánpótlásában dolgozott, edzette az U17-es és az U19-es, majd az MB3-as zöld-fehér együttest is. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. felcsút. Az 53 éves Párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti csapatnál, amely az ő irányításával 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben 3. lett. Szabó Vilmos, a Budapesti Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő projekt vezetője, csak pozitív visszajelzéseket kapott az Európai Szövetségtől, valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól. A PSG szombaton este 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel győzte le az Arsenalt, és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában, teltház 62.000 néző előtt rendezett döntőben. Nem hosszabbítja meg szerződését, távozik a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpooltól Ibrahima Konaté, az együttes francia válogatott hátvédje. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Bulgária-Montenegro 0-1, Norvégia-Svédország 3-1, Törökország-Macedónia 4-0 és Ausztria-Tunézia 1-0. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. A vasárnap véget ért svájci világbajnokság után a Nemzetközi Jégkorong Szövetség kiadta legfrissebb világranglistáját. Svájc először áll az élen az Egyesült Államok, Kanada, Finnország, Svédország és Csehország előtt. Szlovákia a 8., Magyarország ugyan bennmaradt az élvonalban, azaz a legjobb 16 között, de csak a 17. helyen áll. Mint ismert, a VB döntőben a finnek hosszabbítás után 1-0 arányban legyőzték a házigazda svájciakat. A szlovákok a 9., a magyarok pedig a 14. helyen végeztek.

0: 7 óra 14 perc. A lakosok döntő többsége a statisztikai adatok helyett a hétköznapi bevásárlás, valamint az élelmiszerek árának alakulása alapján alkot képet arról, hogy éppen mekkora az inflációs nyomás. Mivel azonban minden család esetében más termékek kerülnek a kosárba, így az egyes háztartások nem csak eltérően érzékelhetik a drágulást, de akár az inflációs helyzetet is sokkal borúsabbnak láthatják, mint amilyen az aktuális állapot. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei legfrissebb elemzésükben. De milyen következményekkel járhat, hogyha a polgárok megélései nincsenek összhangban a valósággal? A következő percekben erről is beszélgetünk Tóth Péterrel, a jegybank elemzőjével, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az utóbbi évek válságai azt eredményezték ugyan, hogy a lakosok egyre több gazdasági kifejezést ismernek, vannak azonban olyan adatok, amik a fogyasztók számára még mindig elvont statisztikaként hatnak, és ilyen az infláció is. Így a közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy hogyan is sűrítik bele egyetlen egy adatba az árak változását, tehát mi alapján számolják ki, hogy mekkora éppen az infláció.
1: Hát az infláció mérése az elsősorban a statisztikai hivatalok feladata, és ezt úgy végzik, hogy egy elég részletes, széleskörű termékskálán figyelnek, ami az árak változását illeti. Ez régebben úgy zajlott, hogy ezekben a részletes áru kategóriákban kiválasztottak ilyen reprezentatív termékeket, és konkrét termékeknek az árait figyelték országosan több régióban is, és feljegyezték ezeknek a reprezentatív termékeknek az árváltozásait. De a tavalyi évtől lezajlott bizonyos modernizáció ebben a kérdésben is, és a Szlovák Statisztikai Hivatal átállt az úgynevezett pénztárgépek vonalkód leolvasójából származó tranzakciós adatokra, szóval a ténylegesen eladott vagy megvásárolt termékek részletes árainak a követésébe, és ugye a hivatal ezt bekéri ezeket az adatokat a vezető szupermarketektől, és akkor ilyen pontosabb képet tud kapni arról, hogy konkrét termékeknek az árai hogyan alakulnak. Ez még viszont nem volna elég, mert ehhez az adathoz még kellene egy bizonyos fogyasztói kosár összetétel, szóval ahhoz, hogy ebből egy súlyozott átlagot ezekből az árakból ki tudjanak számítani, ahhoz kell még egy reprezentatív fogyasztói kosár, amit viszont ritkábban, bizonyos néhány évente újra becsülnek, vagy újra mérnek, szintén háztartási adatokból. És a havi szintű ugye árváltozásokból és ennek a fogyasztói kosárnak a számbavételéből áll össze a végleges országos inflációs statisztika, ami végül is azt mutatja, hogy egy reprezentatív háztartás vásárlói kosárának az átlag árai hogyan alakulnak.
0: Nem véletlenül kértem arra, hogy a jegybank elemzőjeként a statisztikusok munkamódszereiben kutassunk egy kicsit így kezdésként, hiszen önök az egyik saját legfrissebb elemzésükben arra jutottak, hogy a lakosok megélései azok nem teljesen tükrözik azt, amivel a statisztikusok dolgoznak, de egészen pontosan ahhoz képest, amit most felvázolt nekünk és a kedves hallgatóknak, mi formálja leginkább a lakosok inflációról alkotott képét?
1: Hát az átlag lakosságnak, vagy az egyszerű embereknek ez túl bonyolult volna, hogy az összes létező terméket, amit általában a lakosok meg szoktak vásárolni, ennek mindnek a árváltozásait részletesen kövesse, így inkább abból szoktak bizonyos benyomásokat gyűjteni, amit napi szinten látnak, amivel napi szinten találkoznak. Ezek elsősorban az élelmiszerek, mert ugye minden nap járunk szinte bevásárolni, és azzal együtt, hogy az utóbbi néhány évben bekövetkezett egy elég jelentős élelmiszerárdrágulás, akkor ez felkapta a lakosok figyelmét, és az élelmiszer árakra jobban figyelmesek lettek, és ebből vonták le a következtetés, hogy most valószínűleg magasabb az infláció.
0: Ahogy jelezte, a fogyasztók bevásárló kosarába azonban különböző termékek kerülnek általában, így mindenki más és más produktumokon keresztül követi figyelemmel, mondhatni, az események alakulását. De vannak olyan konkrét termékek, amiket a lakosok egyértelműen fokmérőnek tekintenek, tehát aminek az árváltozásaira kifejezetten érzékenyek?
1: Hát ez társadalmi rétegektől függ elsősorban szerintem, mert a háztartások viszonylag különböznek egymás között, hogy kinek mi az általános vásárlói kosara, szóval ebbe eltérések vannak, úgyhogy ez egyénenként vagy háztartásonként változhat. De jelen esetben gondolom az alapélelmiszerekről lenne szó, illetve esetleg szintén aktuális téma az üzemanyagárak növekedése, úgyhogy jelen helyzettől függ, vagy időszaktól függ, hogy éppen melyik az a termék, amelyik felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy itt bizonyos változások történtek.
0: Azt említette, hogy az, hogy a lakosok mire figyelnek leginkább, az az aktuális helyzettől függ, és ugye a 2021 és 2023 közötti óriási inflációs hullám idején pont az élelmiszerek voltak azok, amik a leginkább drágultak, és akkoriban az áremelkedés üteme még a 40%-ot is meghaladta, így feltehetően ez az egyik örökség az ok, amiért a lakosok ilyen érzékenyek az élelmiszerek árának változására. Ugyanakkor az utóbbi időszakban, ahogy jelezte, az energiaárak, adott esetben az üzemanyagárak, illetve a lakhatási költségek emelkednek jelentősebben. Elképzelhető, hogy hamarosan ezek a tételek is nagy mértékben befolyásolják majd a lakosok megéléseit? Tehát úgymond a polgárok alkalmazkodnak némiképp ahhoz a valóságérzékelésükben, hogy éppen milyen válsággal nézünk szembe?
1: Hát jelen esetben, ami az energiaárakat illeti, itt azért lényeges állami dotációk is szóba kerültek, vagy bizonyos háztartások például a gázárakat illetően hozzájutottak bizonyos kedvezményekhez, vagy kedvezményes gázárakkal élnek. Úgyhogy ebből a szempontból olyan túl nagy energiaár robbanással a lakosok nem találkoznak, vagy nem érzékelik annyira. Az üzemanyagok árait illetően viszont már picit árnyaltabb a kép, ott ugye azt tudjuk, hogy mennyire lehet tankolni manapság, és mennyire lehetett egy évvel ezelőtt körülbelül. Úgyhogy ez megint egy ilyen időszakos jellegzetesség, és nyilván ezt a lakosok is érzékelik, hogy merre felé tart az árszint.
0: Ezek szerint a lakosok megéléseit nagyban befolyásolja az, hogy éppen mit élünk meg, vagy mi az, amire önök közgazdászok is sokkal jobban vagy tüzetesebben figyelnek, amikor különböző előrejelzéseket vagy elemzéseket készítenek?
1: Így van, mert a lakosok várakozásai azok befolyásolni tudják azt, hogy a jelen helyzetben hogyan viselkednek, vagy hogyan osztják be a vásárlásaikat, hogy esetleg ha magasabb inflációval számolnak a jövőben, akkor nem hoznak-e előre bizonyos vásárlási döntéseket, vagy nem alkalmaznak egy ilyen kiváró taktikát, hogy bizonytalanságot érzékelnek, és emiatt esetleg a vásárlási szokásaik ilyen irányba módosulnak. Úgyhogy ezek miatt a közgazdászok mindig is figyelik a várakozásokat is, nem csak az aktuális, a viszonylag objektív statisztikai adatokat, mint az infláció.
0: Ebben az esetben egyébként egy Szlovákiára jellemző, tehát országspecifikus jelenséggel van dolgunk, vagy szélesebb körben is megfigyelhető az a trend, hogy az élelmiszerek vagy bármilyen más termékek árának alakulása ilyen mértékben befolyásolja a lakosok inflációról alkotott elképzeléseit?
1: Hát a jelen szituáció az viszonylag általános, mivel az energiahordozók az egy erősen külkereskedelmi termék, szóval a világpiaci árak befolyásolják az országon belüli árakat, még akkor is, hogyha bizonyos országok nincsenek teljesen rászorulva a behozatalra. Úgyhogy például az energia árak szintjén a világpiacok össze vannak kötve, vagy az összes gazdaság össze van kötve, úgyhogy hasonlóan hat minden gazdaságra egy ilyen energiaválság folyamat. Az élelmiszer árakat illetően szintén ugyanez a helyzet, viszont mivel kevés olyan ország van, amely teljesen önellátó az élelmiszerellátásban, Szlovákia esetében is azt gondolnánk, hogy ugye főleg itt a déli régiókban, hogy jelentős a mezőgazdasági termelés, de ennek ellenére Szlovákia is több, mint az élelmiszer fogyasztásának több, mint a felét behozatalból takarja be, ugye itt feldolgozott élelmiszerekre is kell gondolni. Úgyhogy ilyen módon a szlovák gazdaság is össze van kötve a világpiaci alakulásokkal, és ez elkerülhetetlen, hogy ide is elérjenek ezek a globális hatások.
0: És milyen következményekkel járhat az, hogyha az emberek által érzékelt infláció, illetve a hivatalos inflációs adatok között jelentősebb eltérés mutatkozik? Tehát hogy hat mindez a vásárlói magatartásra, és ezáltal a gazdasági helyzet alakulására?
1: Hát itt lehet többféle csatornáról, amelyen keresztül a reál gazdaságra is hatással lehetnek ezek a várakozások. Az egyik ilyen lehet, amit már említettem, ez a bizonytalanság érzete, szóval hogyha a lakosok úgy gondolják, az infláció magasabb, mint a ténylegesen mért statisztikai adat, akkor bizonyos mértékben megszoríthatják a saját fogyasztásaikat, és hogyha minden háztartás így viselkedik az országban, akkor ez ilyen stagnációhoz, vagy ilyen lassuláshoz vezethet a makrogazdaság szemszögéből. És a másik ilyen csatorna, amin keresztül a várakozások befolyásolhatják a további alakulásokat, az például a bérek, szóval azt érezhetik, hogy a lakosok, vagy a munkavállalók, vagy az aktuális béreikből nem fognak tudni jól megélni, és így magasabb béreket esetleg követelhetnek az alkalmazóiktól, akinek már erre van lehetősége. Úgyhogy bejöhet a képbe egy ilyen bércsatorna is, szóval hogy a bérek is elindulhatnak feljebb, és ez tovább rosszabbíthatja a helyzetet, úgymond az általános inflációt illetően, mert ugye a bérköltség is egy jelentős tényező a gyártásban vagy a szolgáltatásokban.
0: Nem véletlen tehát, hogy maga a Nemzeti Bank is figyelemmel követi a helyzet alakulását, de melyik az a pont, amikor a jegybankok általában már el szoktak gondolkozni azon, hogy mondjuk eljött a közbelépés ideje, hogy egy kicsit kiigazítsák ezt a kialakult helyzetet?
1: A jegybankok elsősorban az aktuális hivatalos, ugye objektív statisztikából, mint az infláció indulnak ki, és ugye, hogy a bevezetőben is ezt felvázoltuk, az infláció az teljesen széles körű termékskálát vagy szolgáltatás skálát takar le. Szóval a jegybank akkor vonja fel a szemöldökét, amikor viszonylag általánosan elmondható, hogy az árak elindulnak egy emelkedési pályán. És hát a jegybankok intézkedései az viszonylag hosszú, akár egy éves időszakot is eltartat, amíg annak érzékelhető hatása lesz, úgyhogy a jegybanknak előrelátóan kell ebben a szempontból gondolkoznia, úgyhogy általában ilyen megelőző módszerrel szoktak kamatokat emelni vagy csökkenteni, és ez a jelen esetben is így van. Az Európai Központi Bank már kilátásba helyezte, hogy a nyáron elindul egy bizonyos kamatlábemelés, előre látván azt, hogy emelkedhetnek az árak a közeljövőben továbbra is az energiaválság miatt, vagy hát a geopolitikai feszültségek miatt.
0: Nagyjából egy percünk van, de kérem, arra még térjünk ki, hogyha sor kerül egy ilyen emelésre az Európai Központi Bank színterén, akkor az milyen gyorsan szivárog majd le a többi jegybank, illetve adott esetben majd a lakosok szintjére?
1: Hát a lakosok szintjére, akik leggyorsabban ezzel kapcsolatba kerülnek, vagy leggyorsabban érzékelni fogják ennek a hatását, az azok, akik most jelzálók hitelt, vagy bármilyen hitelt szeretnének a közeljövőben felvenni, illetve akinek letelik a fixációs időszak az aktuális kölcsönén, és új kamatláb ajánlatot fog kapni a bankjától, úgyhogy elsősorban ezek a lakosok fogják leghamarabb ezt érzékelni. Aztán a többi lakosság az csak ezután, hogyha ez valamilyen szinten ez a kamatláb emelés majd lassítani fogja a keresletet, akkor a gazdaság is egy bizonyos szinten lassulhat emiatt, és a többi lakos csak később fogja ezt érzékelni.
0: Az egyre mélyülő megélhetési válság nem csak begyűrűzött a polgárok mindennapi életébe, a valóságérzékelésükre is hatással van, derül ki a jegybank szakembereinek aktuális elemzéséből, amely főbb tanulságait az elmúlt percekben Tóth Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank elemzőjével tekintettük át. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a felkeresést. Viszontlátásra.
2: 7:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Egy hete tart a parlament nyári szünet előtti utolsó rendes ülése. A plénumban azonban egyelőre nem sok jogszabálytervezet került terítékre, mivel a honatják az idő jelentős részében az új házszabályból adódó változtatásokról vitáztak. De mi az oka, hogy még a frissített rendtartás után sem értek véget a bonyodalmak? A folytatásban erről is beszélgetünk, előbb azonban regionális híreink jönnek Nyitrai Nórától.
2: Jelenleg a tavaly átadott új hullámmedence festésének kijavítása zajlik a Kurinc zöldvíz üdülőtelepen. A festék pár héttel a tavalyi átadás után kezdett leválni. A tervek szerint június 13-án kezdődik a szezon a Rimaszombati fürdőben, tájékoztatta a TA-szer hírügynökséget József Simko polgármester. Áprilisban kezdtük a felkészülést a nyári szezonra, az uszoda és a téli stadion alkalmazottai elkezdték rendbetenni a fürdő területét, mondta a polgármester. A hullámmedence kijavítását az építést kivitelező cég végzi. A jövő hét végére minden rendben lesz, és elkezdjük feltölteni a medencét, tette hozzá Simko. A fürdő területén nem végeztek újabb fejlesztéseket, de a belépő ára sem emelkedik. Az új strandbüféket a mostani szezontól akarta üzemeltetni az önkormányzat, a tervek szerint ősszel kezdődik az építésük. Kurincon a víztározóban és a termálvizes medencékben is lehet fürödni, gyermekmedence, illetve csúszdák is vannak, továbbá kemping és sportpályák várják a látogatókat. A hétvégén elkezdődött az Ógyalla és Ohaj közötti 23 kilométeres 511-es számú út felújítása az érsekújvári és a komáromi járásban. A munkák decemberig tartanak, a költségeket részben a Szlovákia 2021-2027-es uniós programból állja Nyitra megye. A munka Ohajtól indul Zsitvabesenyő, majd Udvard és Ógyalla irányába, a Bajcs felé vezető kereszteződést is felújítják. Branislav Becik, Nyitra megye elnöke elmondta, ez az út az egyik legfontosabb a térségben. Nem egyszerűen kicseréljük az aszfaltot, hanem teljesen felújítjuk az utat, és reményeink szerint biztonságosabb lesz a közlekedés, kisebb lesz a zaj és kevesebb a por, tette hozzá Becik. A felújítás célja az aszfalt burkolat javítása, az útpatkák helyreállítása. Zsitvabesenyőn akadálymentesítik a gyalogos átkelőket és a busz megállókat. A szakaszos felújítás alatt részleges forgalomkorlátozások lesznek, egy sávban felváltva lehet közlekedni. A pozsonyi vasúti főállomás évelején kezdődött felújításának része a nyilvános vécék felújítása is, ez tegnap vette kezdetét, tájékoztatott a Szlovák Vasutak. Emiatt hétfőtől átmenetileg nem lehet használni az állomási toaletteket, közölte Petra Lányikova, a ZSR szóvivője. Új illemhelyeket építenek az első emeleten, és teljesen felújítják a régi alaksori vécéket, beléptetőkapukat helyeznek el, kártyás fizetési lehetőséggel. Modern padlóburkolatot, álmennyezeteket, hővisszanyerős szellőztetőrendszert építenek, kicserélik a várótermek klímaberendezését, a fűtési hálózatot és a fűtőtesteket. A most zajló felújítások mellett már zajlik az állomás egész épületének felújítására vonatkozó projektdokumentáció kidolgozása, folytatta Lányikova. A munkákat több szakaszban végzik, hogy minél kisebb fennakadást okozzanak az utasoknak, a vasút pedig az utazó közönség megértését kéri. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy június 1-től június 5-éig naponta 8 és 18 óra között a Rozsnyó-Leánykő FM műsorszóló állomáson tervezett beruházási munkálatokat végeznek. Ezen időszakban az érintett adóhálózaton időszakos napközbeni adásszünet lesz. A korlátozás nem érinti a Szlovák Rádió digitális DAB Plus szabványú műsorszórását, amely a megjelölt időpontokban is zavartalanul elérhető. Marad. Köszönjük szíves megértésüket!
0: Időjárás.
2: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, reggel foltokban előfordulhat párásság, de jellemzően derült szél csendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban, A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Nyitrán a Popracká utcában javítják az útburkolatot, a helyszínen egy sávban halad a forgalom, és radar méri a sebességet a D1-es autópályán Vogyeradinál Nagyszombat irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Hét óra 36 perc. Nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket az új házszabály, amely azt lett volna hivatott garantálni, hogy a törvényhozásban zajló vita ismét szakmai mederbe terelődjön. A plénum azonban továbbra is éles szóváltásoktól hangos, a képviselők figyelmét pedig a megtárgyalandó módosítások helyett a kihágásokról szóló diskurzusok kötik le. Hogy lesz ebből higgadt jogalkotás? Martin Dubéci, a parlament alelnöke, a Progresszív Szlovákia politikusa válaszol. Az új házszabály ellenére nem indult zökkenőmentesen a parlament nyári szünet előtti utolsó ülése. Ugye az elmúlt néhány nap mérlege az egy zakó miatt többször kiutasított ellenzéki képviselő és néhány éles szóváltás. És a kedves hallgatók kedvéért megjegyezve, ugye a házszabály módosításának éppen az lett volna a célja, hogy konstruktívabb legyen a parlamenti vita. Hogy lesz ebből konstruktív vita, hogyha így haladnak továbbra is az események?
3: Nagyon sajnálom azt, hogy az utolsó nyár előtti parlamenti és én azzal foglalkozunk igazából, hogy zakon, hogy milyen nagy lehet a felírás. Szerintem ez nagyon rossz vonalban mutassa a szlovák parlamentet, és igazából hát nem foglalkozunk itt nagyon a magyarok vagy szlovákok témáival, hanem ilyen hülyeségekkel. De én mindig azt mondom, hogy az mindegy, hogy milyenek a szabályok törvényben, formálisan be vannak írva, persze nem abszolút mindegy, de hogyha nincsenek normális kapcsolatok a koalíció és az opozíció között, valamilyen demokrácia szabályi belül, persze nem fogunk mi együtt érteni, azért vagyunk ellenzék és kormány, de tudunk együtt valamilyen módon beszélni, tudunk bizonyos dolgokon megegyezni, és nem mint vadállatok kiabálunk itt egymásra. Hogyha ez nincs meg, akkor semmilyen szabályváltozás nem fog segíteni, és remélem, hogy ez változni fog, mert így nem lehet tovább működni.
1: Bár a plénumban nem mindig kerülnek terítékre a szlovák-magyar kérdések, ahogy jelezte, azért a parlament tereiben az elmúlt napokban mégiscsak terítéken volt a szlovák-magyar együttműködés, hiszen Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke és a Magyar Szövetséget vezető Kubik László együtt álltak a sajtóképviselői és ezáltal az ország választópolgárai elé, hogy bejelentsék, hogy a két párt szakértői több területen is egyeztetésbe kezdenek. Ezen kívül azonban túl sok konkrétum nem hangzott el. Ezt a bejelentést akkor egyfajta léggömbként kell értékelni, amit kiengedtek az ország polgárai közé, és most azt próbálják tesztelni, hogy hogyan viszonyulnak a választók egy ilyen esetleges együttműködéshez.
3: Nem így nézném, hát pont ahogy mondta, magyar-szlovák témákkal a plénumban abszolút nem foglalkozunk, sajnos, mert hát igazából én ezt mondtam máskor is, hogy hiányzik a magyar képviselet a parlamentben, ezt látni ezen. És az, hogy ez a ülés, hogy kísérleti léggömb, mondjam, hogy már nagyon régen nem volt olyan sajtótájékoztató, ami annyi újságíró volt, mint ezen, mert magyar és szlovák újságírók, hát az egy egész nagy csoport, és egy órán keresztül kérdeztek el az emberek, és én ennek örülök, mert hát remélem ez arra mutat, hogy a magyar párt és a magyar képviselet az ellenzék része akar lenni, és ezen az úton lassan nagyon gyorsabban lépni kell előre, és egy olyan lépés volt. Azt, ami számunkra fontos, hogy elkezdődött ez a folyamat a pártszakértők diszkuszió elől, szerintem az jó, hogy úgy beszélünk arról, hogy nem most valami politikai pragmatikus döntés, de hát igazából az, hogy mi azt mondjuk, hogy gyertek az ellenzékbe, mert az ellenzék a magyar képviselet és a magyar érdekek számára az a hely, ahogy legjobban lesz megszerezve és képviselve, ahhoz a szakértőknek muszáj dolgozni, mert a politika nem arról van, hogy mit írogatunk Facebookra, hanem arról, arról, hogy tudunk-e segíteni az embereknek, és annak muszáj, hogy legyen valamilyen szak alapja, és ez úgy lesz megfogalmazva, hogy a szakértők együtt fognak beszélni a következő pár hétben.
2: Azt azonban tudni lehet, hogy zárt ajtók mögött informálisan ezek az egyeztetések hónapok óta igen. zajlanak. Miért most jött el ez a pillanat, hogy a két pártelnök mégis úgy döntött, hogy együtt áll ki a sajtóképviselői elé, vagy akár azt is kérdeztetném, hogy miért most vállalták fel egymást nyilvánosan?
3: Hát szerintem az, hogy először is ez mindig úgy működik, hogy valamilyen alapvető politikai megértés van a két párt, és hát ezt a pártot a pártelnökök képviselik, és ez számukra nagyon fontos volt mondjuk az a bejelentés, hogy kizárják az együttműködést a Smerrel meg a Republikával. Valamilyen módon úgy érezzük, hogy van ennek valamilyen esély, hogy ez valamilyen pozitív módon fog végre menni, hogy ez a megértés létrejön. Hát pártelnökök ezt megbeszélték, és most tényleg szakmai témákban fognak beszélni a jogállam kérdéseibe, kisebbségi jogok kérdéseibe, a gazdasági fejlesztésben, a Dél-Szlovákia régióban, vidékfejlesztésen, vagy európai politikáról és külföldi politikáról, vagy megérteni egymást, hogy hol állnak a pártok, és hogy mit jelentene ez egy jövő, én remélem egy kormány összeműködésben, mert hát, hogy az ellenzékbe vagyunk, nem arra megyünk az ellenzékbe együtt, hogy örökké az ellenzékbe legyünk, hanem hogy egy kormányt tudunk kialakítani, és erről van szó. Én ennek amúgy nagyon örülök, és én értem, hogy ez most lehet furán is néz ki a mai hangulatban, amelyikben folyton csak valaki kiabál és facebookozik, ahogy már említettem, de ez egy szakmai munka, amelyen végén egy program van, és én remélem, hogy ez egy jövői kormányprogram, és hasonló módon mi hasonló konverzációkban vagyunk a többi ellenzéki párttal, hogy értsük egymást, hogy hová akarjuk ezt az országot vinni. Szerintem ez a legfontosabb ellenzéki munka, hogy készüljünk el arra, hogy egyszerre a kormányban leszünk.
2: Ha már a furcsa külsőségeket említette, akkor talán nem is az lepte meg annyira a választópolgárokat, hogy a két pártelnök kiállt, hanem az, hogy hogyan, mivel verbális szinten ők is deklarálták azt, hogy van közeledés, és a felek álláspontja az szépen lassan egy irányba terelődik, ugyanakkor, ha valaki figyelemmel követte a sajtótájékoztatót, akkor a Magyar Szövetség elnökén Gubik Lászlón azért azt lehetett érezni, hogy nem biztos, hogy teljesen kellemesen érzi magát abban a közegben, és elemzői szinten igen, téma lett, hogy a nonverbális kommunikációja nem teljesen azt tükrözte, ami a szavai mögött volt. Önök is éreztek valami kellemetlenséget ezekben a pillanatokban?
3: Ez nagyon meglepő. Először hallom én ezt, amúgy egy nagyon kellemes munkatalálkozó volt számomra, se figyeltem erre. Őszintén ez egy nagyon konstruktív politikai megegyezés volt számomról. Én örülök annak, hogy beszélünk valamilyen alapvető dolgokról, valahova akarunk menni, és nem csak kiabálunk egymásra, hogy kinek van igaza. Nincs olyan, lehet, hogy a Gubik László annyira megszokva, hogy a szlovák parlamentben csinál sajtótájékoztatót, de hát remélem, hogy lassacskán meg fogja szokni, és remélem, hogy gyakrabban lesz itt, és a jövőben itt lesz egy valamilyen forma magyar képviselet, és valószínű, hogy ő is ennek része lesz, mint egy pártelnök, tehát lehet, hogy megszokja később, hogy a parlamentben beszél. És a másik dolog, aminek én örülök, hogy én gyakrabban hallom a magyar nyelvet ebben az épületben, ami nem annyira megszokó, és abban is látni volt ez, hogy nem csak szlovák magyar politikusok beszéltek sajtótájékoztatón, de hát szlovák és magyar újságírók is ott voltak. Én nem láttam ezt a csoportot nagyon gyakran egy térben, szóval érdekes lesz, és szerintem ez egy normális, mert hogyha ebben az országban 10% a magyar kisebbség része, akkor hát olyan módon is képviselje legyen ebben az épületben, amelyben mindenki muszáj, hogy képviselve legyen.
2: A jogállamiság, a régiófejlesztés, illetve az ország külpolitikai irányvonala az a három terület, amely kapcsán szakértői szinten folytatni fogják az egyeztetéseket. De ebben a három témában hol és hogyan találkoznak az eredendően inkább konzervatívabb Magyar Szövetség és a liberálisabb, progresszív Szlovákia értékei?
3: A jogállam kérdései az minden oldalról megfogható dolog, amiről persze hát valami módon interpretálni kell, gondolni kell róla. Persze, hogy erről beszéljünk mindkét oldalról, és találjuk meg azt, hogy mi minket összefog valamilyen módon tartani. Nagyon úgy érzem, hogy mostanában a politika arról van, hogy arról gondolkozunk, hogy miben nem értünk egyet, és az nagyon egyszerű mondani, hogy mivel nem értünk egyet. Ott ülök abban a teremben 149 többi képviselővel, és biztosan mindannyian valamilyen módon nem értünk egyet valamin. De az, ami fontos, hogyha mi ezt az országot valamilyen módon előre akarjuk vinni, akkor muszáj valamilyen dolgokon megegyezni, és arról van ez a vita, erről lesznek ezek a diskusziók, és ezt ugyanúgy értelmi a külföldi politikát, tehát az nem csak konzervatív, vagy liberális, hát az muszáj valamilyen külföldi politikánk legyen, és a gazdasági fejlesztése persze lehet jobb oldalról, bal oldalról ránézni, de hát azzal foglalkozunk, hogy mit tudunk valamilyen konszenzust kialakítani.
2: Az elmúlt évek politikája ugyanakkor azt eredményezte, hogy a választók már nehezebben látják ilyen árnyaltan ezt a képet, tehát leegyszerűsítik a kérdéseket, fekete-fehér ábrázolásmódban gondolkoznak, és csak konzervatív, liberális oldalra tudják osztani a politikusokat. Hogyan vélekedik arról, hogy a bejelentést követően
4: több olyan szlovákiai magyar térfélről érkező visszajelzés volt az, hogy a választók egy nagyon nagy tömbje számára még mindig elfogadhatatlan az, amit a Progresszív Szlovákia képvisel.
3: És ugyanúgy, hogy ezt mondják amúgy a szlovákok szövetségről, oké, rendben
4: van. Hogy lehet ezeket a nézőpontokat úgy közelíteni egymáshoz, hogyha elfogadás nem is, de konstruktív együttműködés legyen belőle.
3: Magyarázni és megmutatni és példaképpen lenni. És én ezt érzem abszolút. És nagyon fura is amúgy, hogy az emberek meg vannak lepve, hogy van egy liberális párt, és vannak liberális politikusok, hát én liberális politikusnak érzem magamat. Mindig úgy beszéltem a politikáról, és úgy gondolkoztam, hogy liberális nézőpontból álltam hozzá, de értem azt, hogyha mi valamit tenni akarunk ezzel az országgal. Hát itt nincs 70%-a liberális ember, még 50%-os liberális ember. Szlovákia konzervatív emberekből áll össze, középemberekből, baloldali, jobboldali, magyarok, szlovákok, és ezzel valami módon dolgozni kell, hogy mi valami előrelépést tegyünk. Értem azt, hogy az emberek ezt nem értik, mert az van megszokva most, hogyha a politika arról van, hogy kiabáljunk egymásra, és mondjuk azt, hogy csak nekem van igazad, és neked nincs semmi igazad, de hát így nem lehet tovább működni. Szerintem az problémája annak, hogy milyen módon működik az országunk, és milyen módon amúgy működik szerintem a nyugati demokrácia most, hogyha nagyon ilyen nagy távon beszélni erről, ez így tovább nem mehet. Hogyha mi valami példaképpen akarunk mutatni, hogyha mi valami líder módon akarunk ezt hozzáállni, hát akkor mutassuk meg. Hát persze, van egy konzervatív Gubik, van egy liberális Simecska, amúgy van egy konzervatív Majerszki is, van egy liberális Gröling, és van egy középpont helyen álló nagy. Vannak ezek a kérdések, amelyekben mi együtt értünk, segíteni fog mindenkinek, a konzervatív dél-szlovákiai felvidéki magyarnak, a észak-szlovákiai oravai konzervatív KDH választónak, egy kassai liberálisnak, egy pozsonyi liberálisnak, mert hát, hogyha a jogállam nem működik, az rossz mindenkinek. Hogyha a gazdaság nem fejlődik, az rossz mindenkinek, és amúgy, hogy én is mondhatom, hogyha nincsenek megvédve a kisebbségi jogok, és ez mindegy, hogy egy etnikai kisebbség, vagy egy szexuális kisebbség, vagy egy gazdasági kisebbség, munkajogok, hát akkor ez nem segít senkinek. De persze muszáj beszélni arról, hogy ez alapvetően mit jelent, és ez arról van, ezek a szakmai viták. Nem fogok arra ezt pontosítani, hogy mi a különbség közöttünk, hanem az, hogy mi minket összefog.
4: Ugyanakkor egy kulcsfogalmat megjegyzett az előbb, hogy a kisebbségi jogok azok nem csak a nemzeti, hanem a nemi kisebbségekre is vonatkoznak, és korábban a Progresszív Szlovákia többször jelezte, hogy a szexuális kisebbségek védelme is mondhatni a DNS-ükben van, és az elmúlt években az ilyen jellegű nagy politikában általában ideológiainak nevezett kérdéseket próbálták lejjebb halkítani. Ugyanakkor azután, hogy az egyik képviselőjük házasságot kötött azonos nemű párjával, el szeretné ismertetni ezt a házasságot, és ezek a kérdések is előtérbe kerültek, tekintve, hogy van egy olyan Európai Uniós döntés, ami alapján ezeket a házasságkötéseket el kellene, hogy ismerje Szlovákia, viszont a belügy, illetve az államaparátus próbálja lassítani ezeket a folyamatokat, így feltehetően mégiscsak beleállnak majd egy olyan ideológiai kérdésbe, ami akár törésvonalakat is okozhat. Ilyen ügyek előtérbe kerülése mellett mennyire tudják majd félretenni azt, hogy az ideológiai kérdések ne jöjjenek elő a szakmai egyeztetéseken?
3: Szerintem nem ideológia kérdése, az egy jogállam kérdése és egy emberi jogok kérdése.
4: Az átlag választó viszont így ismeri ezeket a kifejezéseket.
3: Persze, de hát próbálom magyarázni, megmutatom, hogy milyen módon gondolkozok én erről. Körbe-körbe mondom, ez nem egy kulturális kérdés, nem egy ideológia kérdés, az egy emberi jogi kérdés. Mi persze nagyon realista és pragmatikus módon állunk mindig ehhez, és az megérthető, hát a Szlovákia az nem egy vadliberális ország, az egy inkább konzervatív ország, és hát azt, amit mi mindig mondtuk, hogy mi azt szeretnénk, hogy valamilyen módon a regisztrált partnerkapcsolatok meg legyenek fogalmazva a szlovák törvényekben, mert hát utolsó előtti ország vagyunk az Európai Unióban, ami valamilyen módon nem dolgozott ezzel a kérdéssel, szerintem ez nem egy valami nagy revolúció kérdése, amúgy Magyarországon is ez valamilyen módon meg van fogalmazva, és Magyarország hát nem egy liberális ország. Tehát mindig meg vagyok úgy lepve, hogy nagyon ilyen szétrobban a feje mindenkinek, hogyha erről elkezdünk beszélni, hát hogy szerintem nyugodtan álljunk ehhez, pragmatikusan fogalmazunk ehhez, hogy bizonyos emberek, magyarok és szlovákok amúgy Szlovákiában valamilyen életi helyzetben vannak, gondoljunk arra, hogy ezek a barátaink, a fiaink, a lányaink, és hát legyen jobb életük. Amit a képviselő urat érti, hát ez ő személyi kérdése, amúgy az is arra mutat, hogy ha nincs a szlovák törvényekben valami módon ez a kérdés megfogalmazva, akkor a kisebbségnek a tagjai más országokban próbálnak ezzel valami módon valami formális helyzetbe bejutni, és utána hát az Európai Unió joga úgy működik, működik, hogyha valaki más tagállamban valamilyen jogi lépést tett, hát nekünk azt el muszáj valamilyen módon ismerni, ez megint nagyon komplikált kérdés, de szerintem ez nem valami nagy téma lesz nálunk abban a szempontból, hogy pont ezzel az egy ügyel fogunk foglalkozni, ez egy személyes ügye a képviselő úrnak.
4: Ahogy jelezte, már rég alapjognak kellene lennie az ilyen jellegű változtatásoknak, ugyanakkor éppen ez az, ami aggasztja a konzervatív választókat, és ahogy jelezte az önök részéről, a pragmatizmus a kulcs szó abban, hogy hogyan kellene az ilyen témákról kommunikálni, és azt mennyire tartják szerencsésnek, adott esetben pragmatikusnak, hogy a Magyar Szövetség elnöke ezt úgy próbálja lefordítani a saját választói szintjére, hogy azt kell velük megértetni, hogy idézem, itt egy PS kormány alatt se visznek senkit az ukrán frontra, nem lesznek minaretek Farnadon, nem átalakító klinika Nagy Csalomján és abortusztablettás automaták se a Királyhelmeci Tesco parkolójában.
3: Érdekes, muszáj egy bevallást tenni, hogy nekem nincs Facebookom a mobiltelefonomban, tehát mindig így mondják az emberek, hogy mi történik ott. Lehetne egy javaslatom a Patria hallgatóinak, hogy kevesebbet kell figyelni az, hogy mi történik a Facebookon, és többet abban, hogy mi történik a igazi világban.
4: Ezt elmondták egyébként Gubik Lászlónak is, aki előszeretettel ír hasonló hangzételű
3: Nem, mert mondom, én nem nagyon foglalkozok a Gubik László Facebookjával, és hát a Gubik László Facebookja, a Gubik László Facebookja. De hát ez amúgy egy, úgy értem, hogy egy ilyen fele vicces dolog, de hát amúgy igaza is van, mert hát nem lesz, nem fog ez megtörténni, nem lesznek minaretek.
4: De biztos, hogy ez a jó megközelítés arra, hogy megértesse ezt a választókat?
3: Na hát a Gubik László feladata az, hogy milyen módon kommunikál a Magyar Szövetség választóival, ő érti ezt a legjobban. Erre nekem nincs valamilyen erős véleményem. De az, hogy nem lesznek minaretek, meg a Királyhelmeci Tesco-ban nem lesz.
4: Mi is? Abortusztabletes automata.
3: Hát azzal egyetértek, hogy ez biztosan nem fog megtörténni.
4: Azt állt a Magyar Szövetség elnökének feladata, hogy elmagyarázza bármilyen általa választott módon a saját választóinak, hogy ilyesmire nem kerül majd sor Szlovákiában. Viszont önöknek is van magyarázni valója a saját térfelükön, akár az ellenzéki partnereiknek, akár a választóknak, és ez mégpedig inkább Gubik László Magyarországhoz, vagy az előző magyar kormányzathoz fűződő viszonyára vonatkozik. Mennyire előnyös az az álláspont, amit a Magyar Szövetség elnöke ebben a kérdésben képvisel, hiszen a szerdai sajtótájékoztató alkalmával is azt láthattuk, hogy ezeket a kérdéseket próbálja úgy kezelni, mint a múlt.
3: Igen, hát de igazából lehet, hogy ez nem valami a legszebb élmény, de én is inkább azzal foglalkoznék, hogy mi van itt a jövőben. Itt egy 18 hónapon belül választások lesznek, ez az ország tényleg nincs egy jó úton. Értem, hogy miért kérdik a Gubik Lászlót, de ez ugyanúgy lehet kérdezni a Branyó Gröling, ugyanúgy lehet kérdezni a Majerszkit, ugyanúgy lehet kérdezni a Simecskát, amúgy engemet is, akárkit. Nekem az a fontos, hogy nekünk van valami megértés a alapvető értékek alapján. Ez mindig ott volt, szerintem. Ezt a szakmai vitát fogjuk vinni, és hogy mit írt ki a Facebookra 2022-ben, hát értem, mindenki írt valamit, de most azzal foglalkozunk, hogy mi vár ránk, és mi a legfontosabb.
4: A szlovák közvélemény egy része is, nem csak a választóik, hanem egyes partnereik azonban máig felrója Gubik Lászlónak azt, hogy autonómiáról, a történelmi Magyarországról, Ukrajna területi integritásáról érdekes véleményeket fogalmazott meg, és ennek kapcsán ugye, ahogy jeleztük, a Magyar Szövetség elnöke a múltra hivatkozik, és az április 12-i magyar választások után új helyzet is állt elő, de anélkül, hogy ezt a partnereiknek, a választóiknak elmagyaráznák, lehet jövőt építeni?
3: Nézd, hát az Gubik László feladata lesz, hogy magyarázza ezt meg.
4: Amúgy és ha ő nem akarja...
3: Lehet, hogy kettős méter van egy magyar politikusra és egy szlovák politikusra, mert mindig a KDH-ról úgy én gondolok erre. Ki nagy ellenzéki liberális párt szempontjából, hogy sokan kérdeznek a Gubik László véleményére, amit értem, de kevesebb ember kérdezik egy KDH-s konzervatív véleményekre. Amúgy KDH-sok több dolgot mondtak a múltban, hogy mit gondolnak a szexuális kisebbségekről, vagy nem tudom milyen történelmi kérdésekről, ami nincs megegyezés. Ez persze, hogy úgy van, nincs ez a megegyezés. Mi konzervatív politikus és liberális politikus a végén nem az, hogy most a Gubik László azt fogja mondani, Istenem, rossz úton voltam, nincs igazam, nektek van igazatok. Én most két hónapon beszéltem a Simecskával és a Dubécival, és én megértettem, hogy igazából liberális politikus vagyok, és hogyha én most sokat beszélnék a konzervatív magyar választókkal, nem tudom, Királyhelmecen, a Tesco mellett, akkor én megmagyaráznám neki, hogy ők is liberálisok. Az nem így működik a politika. A politika úgy működik, hogy én tudom, hogy ti konzervatívok vagytok, én tudom, hogy mi liberálisok vagyunk, de fiúk, lányok, gyerekek, itt van 15 kérdés, ami fontos mindenkinek, amin meg tudunk egyezni, és lehet, hogy olyan is, hogy értem, hogy ez nektek fontos, ez nekünk fontos, egyezünk ezen meg, hogy egymást megtámogatjuk. Így működik a politika, és szerintem mi már ezt elfelejtettük. Már elfelejtettük azt, hogy lehet egy kormány, ami amennyiben egy jobb, baloldali, liberális magyar van, és valamilyen módon előre tud lépni, és amúgy, hogyha rágondolunk a 98-as kormányra a Dzurindával, amelyben magyarok is voltak, amelyben ex-kommunisták voltak, amelyben diszidentek, amúgy találkoztam ebben az irodában a Csáki Pállal, mert volt ilyen találkozunk, és meghívtam, hogy jöjjön egy kávéra, és mesélj nekem meg, hogy milyen módon működik a 98-as kormány, mert mi arról gondolkozunk, hát milyen csapat ez volt, és mondta nekem, remélem nem fog haragudni rám, hogy itt mondom az interjúban, hát én egy diszidens voltam, és egy volt kommunistákkal ültünk egy kormányban, mert értettük, hogy muszáj meggyőzni a Mecsiárt, mert az ország autokrácia felé lépett, és hogy be muszáj jutni az Európai Unióba. És szerintem nagyon hasonló helyzetben vagyunk így. Ezt így érzem, én így állok hozzá a politikában, én ezt fogom magyarázni a következő 18 hónapban. Gyerekek, fiúk, lányok, együttműködni muszáj. Meg muszáj valamilyen módon egyezni, és én értem azt, hogy több kérdésben nem fogunk ugyanarról gondolkozni, és majd este, hogyha ülünk egy sörön vagy boron, akkor hát persze az érdekel, hogy milyen módon gondolkozik az ember, de hát ilyen a világ.
4: És Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke is úgy gondolkozik, hogy annak megfelelően dönt majd a majdani együttműködésről, hogy mennyit tudnak teljesíteni az általa az asztalra letett 13 pontból, amit a párt el szeretne érni, és ebből a 13-as listából a kerékkötő az a nemzetiségek jogát állásáról szóló törvény lehet, ami egyébként a Progresszív Szlovákia programjában is szerepel. Igen. De mi a garancia arra, hogy egy esetleges PS kormány ezt véghez is viszi, tekintve, hogy a múltban Igor Matovics kormányzása idején voltak erre utaló törekvések, ami egyébként a jelenleg PS-es színekben politizáló Iván Korcsok miatt csúszott el.
3: Nem szeretném azt, hogy most Iván Korcsokból csináljunk egy ilyen szimbólumot. Mi annak a bizonyítása, hát szerintem az, hogy valószínűleg remélem a legnagyobb kormánypárt programja többször kisebbségi törvény ott volt, azt nem fogja behozni egy kisebbségi párt, hanem ez egy, nálunk ez a DNA része az, hogy mi egy liberális progresszív párt vagyunk, és mi emberi jogok és a kisebbségok szempontjából, ami a kulturális és etnikai kisebbségeket is beleszámítja, így gondolkozunk, és csak mondom, hogy Imecska Mikhail volt az egyetlen európai képviselő, aki a Minority Safe-ekre is szavazott az Európai Parlamentben, amikor ez egy szenzitív téma volt. Szerát politikában persze semmi se 100%-os, de mi olyan párt vagyunk, ami ezzel foglalkozott. Kiálltunk a magyar kisebbség mellett most is, a Benes dekrétumok kérdésében, amikor nem volt ez a legnépszerűbb dolog, amikor a legnagyobb kormánypárt nagyon felhasználta ezt a témát vitákban, meg a Facebookon, meg mindenhol. Kiálltunk a téma mellett, és ki is fogunk állni a kormány idejében.
4: Azt azonban sokan felrólják önöknek, hogy az Európai Parlamentben közelmúltban elfogadott állásfoglalást, aminek a jogállamisági kérdések és egyebek mellett a Benes ügy problematikája is része volt, nem támogatták az ellenzéki képviselők sem, tehát se például a KDH-s Miriam Lexman, se a Progresszív Szlovákia politikusai.
3: Igen, de ennek a oka az Európai Uniós források kérdése volt az oka, hogy mi nem szavaztunk arra, hogy ez a felhívás az Európai Parlament számára, hogy zárják le az európai forrásokat, ezt nem gondoljuk. Mi azt akarjuk, hogy a szlovák kormány dolgozzon arról, hogy a források tovább jussanak Szlovákiába, szóval ebben nem léptünk bele, de több módosító javaslat, ami a Benes dekrétumkal foglalkozott, tehát azt támogattuk.
4: És ahhoz, hogy esetleg a Benes ügyet majd belpolitikai szintéren, vagy esetleg a jogállásra vonatkozó kérdéseket rendezni tudják, ahhoz szükség lesz arra, hogy megnyerjék a választásokat, vagy adott esetben a Magyar Szövetség is partnerként a törvényhozásban itt legyen majd önökkel. Ők egyelőre az 5%-os parlamenti küszöbben botladoznak, önök pedig attól tartanak, hogy túlságosan szétoszlanak majd a demokratikus térfélen a szavazatok, és így a koalíciós potenciáljuk csökken. Ennek a két tényezőnek a fényében miért nem gondolkodnak még esetleg választási koalícióban, együttes indulásban, vagy bármilyen szoros együttműködésben, amit jelenleg a két pártelnök kizárt?
3: Ebben a pillanatban erről nincs diskuszió, mi arról beszélünk, hogy milyen módon tud a szövetség az ellenzék része lenni. Ez egy másik kérdés, de mi ezt nagyon nyitottan mondtuk, hogy szerintünk az összes ellenzéki párt, a Matovics pártja kívül, mert szerintem ez egy nem stabil párt, ami nem tud kialakítani egy stabil kormány, de rajta kívül én leginkább egy nagy választási koalíciót szeretnék, hogy jöjjön össze. Én SDK féle 98-as dolog, és megmutatni, hogy mi együtt tudunk működni, mert szerintem ez a legnagyobb kérdés a ellenzék szempontjából, hogy meg tudja mutatni azt, hogy mi együtt tudunk működni, hát mert csak említem, hogy 22 éven keresztül, amikor egy szmertelen kormány volt, hát 22 22 éve ezt nem bírta ki az egész választási idejét, mindig összeomlott. A következő pár hónap fogja megmutatni, hogy milyen módon fogunk ehhez a kérdésekhez hozzáállni, hát milyen módon lesz valamilyen összeműködés, én remélem, hogy valamilyen módon lesz, de ez minden párt kérdése. Magyar Szövetséggel abszolút értem, hogy miért mondja így, hogy önálló listát szeretne összehozni, de hát ugyanúgy úgy értem, hogy azt mondják, hogy ha nem az 5%, akkor dönteni fognak arról, hogy mennek-e valamilyen választási koalícióban, és hát hogyha erre döntéshez fognak jutni, hát akkor beszélni fogunk, de mi nem fogjuk ezt valamilyen módon nyomni rájuk.
5: A legnagyobb ellenzéki párt célja egy olyan majdani kormány felállítása, amelyet nem feszítenek szét idő előtt a koalíciós tömörülések közötti ellentétek. Azt, hogy egy ilyen együttműködés végül milyen formában ölthet testet, és hogy a Gubik László vezette Magyar Szövetség része lehet-e ennek a blokknak, a következő néhány hónap mutatja majd meg. Véli Martin Dubéci, a Parlament Progresszív Szlovákia által jelölt alelnöke, akivel az elmúlt percekben beszélgettünk. Az elhangzott interjút röviddel azelőtt rögzítettük, hogy a kormányfő Robert Fico tegnap délután bejelentette, ha az ellenzék Tibor Gaspar a parlament szmeres alelnökének leváltását kezdeményezi, akkor a kormánypártok viszont válaszként Martin Dubéci menesztését fogják indítványozni. A friss fejleményekről kikértük a PS által jelölt házelnök helyettes véleményét is, aki úgy reagált, idézem, egy ellenzéki alelnököt korábban már leváltottak minden indok nélkül, pusztán hatalmi eszközökkel, mert éppen a saját kudarcaikat próbálták elkendőzni. Most ismét előhúznák ezt a taktikát, mert közeledik az ítélethirdetés a tisztító tűz ügyében.

0: állóvizét, hanem Őri Péter alelnök tegnapi bejelentése is, mely szerint úgy határozott, lemond minden a Magyar Szövetségben betöltött országos tisztségéről. De mi áll a döntése hátterében, és milyen sorsra juthat ezek után a korszakváltás, amely egyik szószólója éppen a távozó politikus volt? A folytatásban ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákiába érkezett Észak-Macedónia elnöke. Reális lehet egy béke megállapodás Oroszországgal a tél beköszöntéig, közölte Kirilo Budanov. Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Peter Pellegrini köztársasági elnök a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta az elnöki palotában. A fiatalok több kormánytaggal együtt Szlovákia jövőjéről vitáztak és bemutatták elképzeléseiket. Az államfő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a közéleti döntésekben, és meghallgassák, mi foglalkoztatja őket. A találkozón részt vett többek között a gazdasági, oktatási és egészségügyi miniszter is. A gyermekjogi biztos szerint a megbeszélés új együttműködést indíthat el a fiatalok és a döntéshozók között. Az Eperjesi Kórház építésével kapcsolatos költségek továbbra is a piaci árak alatt vannak, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Robert Kalinyák védelmi miniszter. Egyúttal jelezte, hogy kész rendszeres tájékoztatókat tartani újságírók és parlamenti képviselők számára az építkezés előrehaladásáról. Úgy véljük, hogy a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzések akár még kedvezőbb árat is eredményezhetnek. Ugyanakkor elsősorban a minőségre összpont a kórháznak ugyanis hosszú évtizedekig kell szolgálnia az embereket, hangsúlyozta. Kalinyák szerint az ellenzék meg akarja akadályozni a kórház felépítését, amit szerinte az is bizonyít, hogy bejelentették, beadvánnyal fordulnak a főügyészséghez. Megérkezett Szlovákiába Gordana Szilianovska-Davkova, Észak-Macedónia elnöke, találkozik Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, Richard Rasival, a parlament elnökével, és Robert Kalinyák miniszterelnök helyettessel, tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Az elnöki látogatást a szlovák államfő tavaly októberi Skopjében tett látogatása előzte meg. A cél a kétoldalú kapcsolatok erősítése az akkor aláírt gazdasági együttműködési memorandum értelmében, különös tekintettel a gazdaságra, a beruházásokra, az energetikára, a közlekedésre, az integráció terén szerzett szlovák tapasztalatok átadására. Reális lehet egy béke megállapodás létrejötte Ukrajna és Oroszország között a tél beköszöntéig, közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egy interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti a béketárgyalások folytatását, még a tél beállta előtt. Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások azt követően akadtak meg, hogy Washington figyelmét az iráni konfliktus kötötte le. Budanov elmondta, hogy a közeljövőben amerikai delegáció látogatására számít Moszkvában és Kijevben, de részleteket nem közölt. Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök internetes bejegyzése szerint a katonai műveletek leállításáról Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett. Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy nem mennek izraeli csapatok Beirutba, és az úton lévőket visszafordítják. A Hezbollah képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy beleegyeztek minden lövöldözés leállításába.
1: Időjárás.
2: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, reggel foltokban előfordulhat párásság, de jellemzően derült szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként

0: változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban felújítás miatt lezárták a Paláriková utcát, a VSMU melletti szakaszon kerülni a Staromeszká vagy a Paliszádi felé lehet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A szlovák labdarúgó válogatott 6000 néző előtt 2-1-re legyőzte a máltai együttest a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. Vladimir Weiss vezetőedző 14 év után a Dac stadionban ült le ismét a nemzeti együttes kispadjára. A nagy esélyes szlovákok a 9. percben Lukás Haraszlin góljával szereztek vezetést. A szigetországiak meglepetésre a szünet előtt kiegyenlítettek. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a hosszabbítás utolsó 97. percében a csereként beállt Roland Galčík, aki először szerepelt címeres mezben, belőtte a hazaiak győztes gólját. A szlovákok pénteken Kassán 18:30-tól Montenegróval játszanak előkészületi meccset. A kupagyőztes Ferencváros mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett, a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Előző klubja, a Győr, pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával az Eto 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhetett. Borbé 2019 és 2022 között a Fradi utánpótlásában dolgozott, edzette az U17-es és az U19-es, majd az MB3-as zöld-fehér együttest is. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. felcsút. Az 53 éves Párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti csapatnál, amely az ő irányításával 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben 3. lett. Szabó Vilmos, a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projektvezetője, csak pozitív visszajelzéseket kapott az Európai Szövetségtől, valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól. A PSG szombaton este 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel győzte le az Arsenalt, és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában, teltház 62.000 néző előtt rendezett döntőben. Nem hosszabbítja meg szerződését, távozik a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpooltól Ibrahima Konaté, az együttes francia válogatott hátvédje. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Bulgária-Montenegró 0-1, Norvégia-Svédország 3-1, Törökország-Macedónia 4-0 és Ausztria-Tunézia 1-0. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. A vasárnap véget ért svájci világbajnokság után a Nemzetközi Jégkorong Szövetség kiadta legfrissebb világranglistáját. Svájc először áll az élen az Egyesült Államok, Kanada, Finnország, Svédország és Csehország előtt. Szlovákia a 8., Magyarország ugyan benn maradt az élvonalban, azaz a legjobb 16 között, de csak a 17. helyen áll. Mint ismert, a VB döntőben a finnek hosszabbítás után 1-0 arányban legyőzték a házigazda svájciakat. A szlovákok a 9., a magyarok pedig a 14. helyen végeztek.

0: 8 óra 14 perc. Lemondott a Magyar Szövetségben betöltött összes tisztségéről a tömörülés eddigi alelnöke, Őri Péter, aki Gubik László 2024. szeptemberi elnökké választásakor tért vissza az országos politikába. Döntéséről, amely azután érkezett, hogy a közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítás miatt komoly törésvonalak alakultak ki a párton belül, tegnap délelőtt a közösségi oldalán tájékoztatta támogatóit. És a vonalban már itt van velünk Őri Péter, Csallóközs csütörtök polgármestere, akivel távozásának okait és következményeit egyaránt boncolgatjuk majd. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Gubik László tájékoztatása szerint ön elégedetlen a korszakváltás ütemével és mértékével néhány nagyobb járásban, és mivel ezekben nem tudta érvényesíteni politikai akaratát, ezért távozásával fejezte ki tiltakozását. Mennyiben foglalja össze a pártelnök rövid közleménye azt, hogy mi is történt valójában?
1: Picit, ha szabad, akkor nézzünk vissza arra az időszakra, amely 24 szeptemberétől a Magyar Szövetséget érintette. Ugye nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, illetve ezt lemerem szögezni, hogy a párt, mint olyan kondícióját tekintve, hát nem a legjobb állapotban volt 24 szeptemberét követően. A pártot sikerült stabilizálni, ez volt az első lépcső, amelyet meg kellett lépni, majd meg kellett hirdetni egy olyan politikai irányvonalat, amelyben én jó magam is hittem és hiszek a mai napig. Ez pedig arról szólt, hogy nyitás a magyar közösség különböző rétegei irányába, illetve minden rétege irányába, tehát meg kell haladni, és meg kellene haladni az ideológiai kérdéseket, meg kellene haladni a korkülönbségeket, a korosztályos kérdéseket, meg kellene haladni a bezártságot a szlovák-magyar kapcsolatokban, meg kellene szólítani az otthonmaradó szavazókat ezen keresztül, új lendületet kellene adni, és új lendületet kell adni a szakmai munkába, és nyilván mindezeket le kell tükrözni, nem csak a párt központi kommunikációjában, hanem adott esetben a megyei járási, illetve helyi szinten történő jelölések, személyek kiválasztása esetében is. Tehát vagy nyitás van, vagy bezáródás van. Ha nyitni akarunk, akkor nyilván nem lehet pártpolitikailag azt mondani, hogy korszakváltás van, nyitottunk, majd a cselekedetek, illetve a párton belüli szerkezeti felépítésből fakadó jogkörök és jogok, mint olyanok, ezt fölülírják. Tehát ez egyébként a párton belüli hierarchia és a döntéshozatali mechanizmusoknak a kérdése is. Ugye már se titok, hogy erre volt gyakorlatilag tavaly advent első hétvégén szombatján a pozsonyi kongresszuson egy módosítása az alapszabálynak, hiszen jogosultságot kapott az országos elnök úr arra, hogy adott esetben együtt döntést generáljon a járásokkal, a járási döntéseknél, de hogy leegyszerűsítsem a választ, és egyszerűbben és értelmezhetőbben fogalmazzam meg, egy mondatban talán azt illenne kimondani, és azt illenne elmondani, hogyha az országos vezetés, az országos elnök alelnökök és az országos elnökségi tagok arról beszélnek, hogy korszakváltásra van szükség, és ugye ezt beépítik a mindennapi kommunikációjába, és ezt a képet vetítik ki a választópolgár elé, majd amikor valós tevékenység történik, tehát az első nagy méta, amikor a megyei választásokra történő felkészülés jön, ezt nem tükrözi le, akkor gyakorlatilag egy kognitív diszonanciába kerül a párt, hiszen a párt által kommunikált dolgok és a valójában megtett lépések, mondjuk járási szinten, azok nincsenek összhangban. Az általam megfogalmazott kérdőjelek, azok ezt az iránt voltak hivatottak megvizsgálni, illetve ezt az iránt voltak hivatottak kérdőjelekként is megfogalmazni.
0: Távozásának hátterében tehát valóban az akadozó korszakváltás állt, és most már hetek óta téma a sajtóban, hogy a megyei jelöltállítás az elsősorban Nagyszombat megyében marad el a várt ütemtől, illetve a lista, ami az asztalra került, kísértetiesen hasonlít a 4 évvel ezelőtti névsorra, illetve az is felmerült kritikaként, hogy ismét Berényi József lehet a párt megyeelnök jelöltje. Azonban úgy tudni, hogy a megyeelnöki posztra önt is jelölték, de a szavazás előtt visszalépett. Hogyha ennyire nem ért egyet azzal az irányjal, amerre a párt halad, miért nem egy magasabb szinten, adott esetben megyeelnök jelöltként próbált változást elérni?
1: Sokkal egyszerűbb, hiszen nekem volt megyei képviselői jelölésem, és itt egy filozófiai és politika kultúra, vagy politikai kultúrában lévő korszakváltásra is szükség van, és én ennek a híve vagyok. A Dunaszerdei járásban semmi titok nincs benne. A megyei elnök választás előtt én visszaléptem, hiszen előtte látható volt az, hogy a járási elnökség tagjai nem támogatják, illetve nem támogatták meg azt az alap elvet se, hogy egy országos alelnök, teljesen mindegy, hogy ki az országos alelnök, az úgymond alanyi jogon rajta legyen, és nyilván nem jár az országos alelnöknek sem alanyi jogon listára kerülés a megyei választások kapcsán, de ha egy országos elnök, alelnök, OT elnök, esetleg elnökségi tag az a személy, aki az országos politikát megjeleníti, vagy az országos politikában meg tudja a pártot jeleníteni, akkor talán természetes kellene, hogy legyen az, hogy ezt a munkát egy megyei listán is képviselni tudja. Ha pedig nem kap azonnali jelleggel ilyen típusú bizalmat a saját járásába az ember, akkor azt gondolom, hogy a politikai kultúra része az, hogy a hiányzó bizalom az együttan azt jelenti, hogy a mandátumát, amelyet kapott is vissza kell, hogy adja. De én ezt rögtön a járási elnökség ülésén ott nyilvánvalóan tettem. Szerintem nem is biztos, hogy értelmezték a mondatom. Tehát a lemondásom, mint olyan, az hamarabb történt meg, csak a nyilvánosságra hozatal pár napot késett, csúszott, illetve beszéltünk róla, és én ezt előre jeleztem, tehát nem derült égből villámcsapásként történt. Én azt gondolom, hogy ez is a politikai kultúra része. Na, valahol nincs igény arra a munkára, illetve nincs támogatás arra a munkára, amit pártisztségben valaki végez, akkor nincs oda arra senki a székhez, föl kell állni, ez az élet meg tovább, mindenki pótolható, mindenki tud egyéb tevékenységet végezni, akkor tessék ezt végezni. Nyilván innentől a második körben, hiszen láthatóan nem nyitás volt, hanem bezártság, teljesen fölösleges megye elnöki pozícióról beszélni. Egyébként nem is igazán gondoltam azt, hogy én oda érdemleges módon indulni szeretnék, hiszen én oda az a Csallóközsütörtökben polgármesteri jelölt szeretnék venni, még nincs döntés helyi szervezeti ülésen, sem független helyi szervezeten keresztül fogok valószínűleg indulni. Viszont eléggé furcsa a választópolgároknak azt üzenni, hogy hát megy elnök is akar valaki lenni, meg oda az a polgármester is, tehát ilyen azért úgy nem igazán szokott pozitív visszhangot kelteni a polgárok körében. Mondom ezt annak ellenére, hogy a demográfiai mutatók alapján sem Nyitra, sem Nagyszombat, sem Besztercebánya, sem Kassa megyébe gyakorlatilag magyar jelöltnek úgy igazán esélye a megye elnöki tisztség betöltésére nincs önálló indulásnál.
0: A mérleg egyik serpenyőjében tehát ott van a politikai kultúra és a felelősségvállalás a kimondott szavakért, ugyanakkor a másik serpenyőben ott van az, hogy hogyan alakul majd a jövő, tekintve, hogy 2024 óta, amióta a pártvezetése meghirdette a korszakváltást, ennek az irányvonalnak ön volt az egyik fő képviselője, és gyakorlatilag az elmúlt nagyjából 10 percben, még a tisztségéről való lemondása után is hangos szószólója annak, hogy vérfrissítésre van szükség. Nem gondolja, hogy a távozása úgymond egy újabb szög lesz ennek a korszakváltásnak a koporsójába, hiszen az ön távozásával egy olyan személy kerül ki a párt vezetéséből, aki éppen a változás mellett kardoskodott.
1: Nyilván nem vagyok jövőbe látó, és nincs varázsgömb a kezemben, hogy lássam, hogy mi fog történni.
0: De a belső viszonyokat azért ismeri.
1: Igen. Ez a pillanatnyi állapot, azért mondtam, hogy mindenki pótolható. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű. Tehát nem lesz könnyű az elkövetkező időszak, hiszen a struktúrán belül a járásoknak az önálló döntési mechanizmusai, azok azt jelzik előre, hogy a pártországos döntéseit bármikor felül tudják írni, vagy megpróbálják felülírni, esetleg befolyásolni. Ott pedig nem az összközösségi politikai összkép az, amelyik megjelenik, hanem sokkal inkább az, hogy a adott járásban lévő személyeknek a csoportos vagy egyéni érdeke milyen. Tehát nem lesz egyszerű, most se volt könnyű. Én hittem és bíztam abban, hogy ezt az utat végig tudjuk járni. Én csak kívánni tudom a párt vezetésének, hogy erről az útról ne térjen le, mert egyébként ez az egyetlen megoldás arra, hogy egy 8-18%-nyi közösségnek sikerüljen egy 5%-os határt megugornia. Viszont itt ugye jön egy kérdés, hogyha ugyanazok az arcok fognak szerepelni a választásoknál, akkor vajon a választópolgár hogy fog viselkedni, és ezt hogy fogja értékelni, milyen formában fogja kiértékelni, részt vesz a választáson, oda-haza marad, elfordul a parlamenti választás irányába, hiszen azt érzi, hogy mondjuk a megyei választáson ritkán találkozik új arcokkal. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket a pártvezetésének tisztáznia kell. Nem is az, hogy mit mond, hanem azt, hogy a választópolgár, mint olyan erre, hogy fog reagálni, és vajon tud-e bizalmat kérni, bizalmat kapni, illetve új lendületet adni a honi magyar politikának, és talán ez a legfontosabb, és ez a legnagyobb kulcskérdés.
0: A választópolgárok reakcióját pedig nem csak az formálja majd, hogy a régi arcok térnek vissza, úgymond új listákon, vagy új köntösben különböző jelszavak árnyékában, hanem az is, hogy a párt belső viszonyai milyenek, tekintve, hogy az elmúlt években a szlovákiai magyar választók egy része éppen a belviszályok miatt fordult el a Magyar Szövetségtől, és azt tudni lehet, hogy nem ön az egyetlen olyan politikus, aki többet várt a pártelnök által meghirdetett korszakváltástól. Az ön távozásával felerősödhetnek ezek a kritikus hangok, adott esetben újra belharcok jöhetnek, vagy ennyire azért nem súlyos a helyzet?
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy nem. Nem tartom jó iránynak, és nem is tartottam soha jó iránynak a személyeskedést és az ilyen jellegű kommunikációt, ha visszanézik, én magam igyekeztem ebből gyakorlatilag 100%-ban kimaradni, hiszen értjük, hogy a lakosság vagy a választópolgárok egy része az vevő az úgynevezett bulvár jellegű hírekre. Én azt gondolom, szakmai munka szükséges, hogy szakmailag kell megalapozni a dolgokat. Az pedig, hogy belső viszonyok tekintetében belül ki mit fog megbeszélni, adott esetben felerősödnek-e ilyen hangok, vagy nem, az nyilván a jövő kérdése. De azt gondolom, hogy a honi magyar közösség nem érdemli meg azt, hogy újra abba a helyzetbe kerüljön, hogy az elvonás elleni csatározásnak a hangjai töltsék be a közbeszédet, és nem az, hogy mit akarnak elérni a honi magyar politikusok az itteni magyarok érdekében. Szerintem ez a fontosabb kérdés, úgyhogy bízom benne, hogy nem ilyen iránt fog venni a párt kommunikációját, de még egyszer mondom és hangsúlyozom, hogy nagyon nehéz lesz, azt gondolom, kijönni abból a szorításból, amely azt mondja, hogy korszakváltás van, majd ugyanazok az arcok jelennek meg, és ezt nem azt jelenti, hogy mindenkit le kell nyilván cserélni, de szerintem kell vérfrissítés, nagyon sok olyan fiatal van, aki egyébként a közügyek iránt érdeklődik, vinni a közügyeket, új szemléletet vinne be. Szerintem nekik is kellene üzenni a pártnak azzal, hogy egy-egy ilyen szemét akár központi szintről mondjuk beemel a párt megyei listáira, vagy akár a helyi listáira, majd építi, mutatja őket, hiszen ők akarnak, ők érdeklődnek a közügyek iránt, és hogyha bezártsággal találkoznak, akkor elfordulnak a közügyektől, és nem lesz utánpótlásunk abban a tekintetben, hogy majd valakit fölépítsünk, vagy fölépüljön annak érdekében, hogy tovább tudja képviselni a honi magyar közösséget a társadalmi életben, nem csak a politika szűk mesdjéjén értve, hanem a teljes társadalmi lefedettségben.
0: És a fiatalítás mellett arra is érdemes kitérnünk, hogy eddig mondhatni kívülről nézve jelentősebb akadályok nélkül haladt ez a váltás, amit többen azzal próbáltak alátámasztani, hogy az ellenzéki pártokkal is tulajdonképpen tárgyalásokba kezdett a Magyar Szövetség, és azt tudni lehet, hogy ön volt az egyik olyan személy, aki először közeledni kezdett a Progresszív Szlovákiához nyilvánosan, tekintve, hogy elsőként vállalta, hogy a gombaszögi nyári táborban Martin Dubécivel, a parlament PSZ-es alelnökével vitázzon. De milyen sorsa juthatnak ezek az egyeztetések, adott esetben egy esetleges együttműködés akkor, hogyha ismét a régi szemléletmód kerül előtérbe? 2 percünk van, tudom, hogy ennél bonyolultabb a kérdés, de kérem, próbáljuk meg röviden.
1: Az első dolog, hogy egy gombaszögi vagy bármilyen nyári rendezvényen, azt gondolom, hogy felelős politikusnak, hogyha meghívása van, akkor oda kell menni, és bármilyen vitapartnerrel le kell ülni, legyen ez a politikai élet gyakorlatilag majdnem bármi oldaláról leszámítva nagyon extrém helyzeteket. Az, hogy a szlovák-magyar kapcsolatokban szükséges az együttműködés és a közös megbeszélés, az azt jelzi, hogy nyitás kell és nem zártság. Én azt gondolom, a lehető legszélesebb körben kell a szlovák politikai palettán szereplő pártokkal tárgyalni. Hogyha az ellenzék vezető pártjával tárgyal a Magyar Szövetség, az azt jelenti, hogy megoldásokat keres. Egy mondjuk, hogy 5,5%-on parlamentbe jutó pártnak partnerek kellenek, ahhoz ez evidencia.
0: Elnézést, egy percünk van, úgyhogy meg kell, hogy sürgessem, és mi lehet ezen tárgyalások sorsa azzal, hogy a régi szemléletmód ismét előtérbe kerülni látszik?
1: Hát adott esetben megakaszthatja a járások szintjén, de én azt gondolom, hogy a párt központja ezt tovább tudja vinni, és tovább is kell, hogy vigye. A kérdés, hogy mennyire lesznek belül nyitottak a járási vagy a helyi struktúrák arra, hogy mondjuk ezt érezzék és értékeljék, és tudják azt, hogy partnerek nélkül nincs megoldás a mi ügyeinkre. Kell partnereket keresni és találni.
0: Komoly feszültségeket szült a Magyar Szövetségben a közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítás. A nézetkülönbségek végül a párt alelnökének lemondásában csúcsosodtak ki, de ez egyet jelent azzal, hogy a Magyar Szövetségben ismét fellángoltak a belharcok. Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Őri Péterrel, Csallóközs csütörtök polgármesterével, a tömörülés távozó alelnökével. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, további szép napot kívánok.
2: Nyolc óra harminc perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Nem a meglévő szabályokkal, hanem alkotmánymódosítással mozdítaná el pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök Súlyog Tamás magyar államfőt. De hogyan viszonyulhatnak a Magyarországon kialakult helyzethez a nemzetközi szervezetek, illetve a jogállamiság feltételeinek teljesítését tüzetesen vizsgáló Európai Bizottság? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Nyitrai Nórái a szó.
2: Jelenleg a tavaly átadott új hullámmedence festésének kijavítása zajlik a Kurinc zöldvíz üdülőtelepen. A festék pár héttel a tavalyi átadás után kezdett leválni. A tervek szerint június 13-án kezdődik a szezon a Rimaszombati fürdőben, tájékoztatta a TA-szer hírügynökséget József Simko polgármester. Áprilisban kezdtük a felkészülést a nyári szezonra, az úszoda és a téli stadion alkalmazottai elkezdték rendbetenni a fürdő területét, mondta a polgármester. A hullámmedence kijavítását az építést kivitelező cég végzi. A jövő hét végére minden rendben lesz, és elkezdjük feltölteni a medencét, tette hozzá Simko. A fürdő területén nem végeztek újabb fejlesztéseket, de a belépő ára sem emelkedik. Az új strandbüféket a mostani szezontól akarta üzemeltetni az önkormányzat. A tervek szerint ősszel kezdődik az építésük. Kurincon, a víztározóban és a termálvizes medencékben is lehet fürödni, gyermekmedence, illetve csúszdák is vannak, továbbá kemping és sportpályák várják a látogatókat. A hétvégén elkezdődött az Ógyalla és Ohaj közötti 23 kilométeres 511-es számú út felújítása az érsekújvári és a komáromi járásban. A munkák decemberig tartanak, a költségeket részben a Szlovákia 2021-2027-es uniós programból állja Nyitra megye. A munka Ohajtól indul Zsitvabesenyő, majd Udvard és Ógyalla irányába, a Bajcs felé vezető kereszteződést is felújítják. Branislav Becik Nyitra megye elnöke elmondta, ez az út az egyik legfontosabb a térségben. Nem egyszerűen kicseréljük az aszfaltot, hanem teljesen felújítjuk az utat, és reményeink szerint biztonságosabb lesz a közlekedés, kisebb lesz a zaj és kevesebb a por, tette hozzá Becik. A felújítás célja az aszfalt burkolat javítása, az útpatkák helyreállítása. Zsitvabesenyőn akadálymentesítik a gyalogos átkelőket és a busz megállókat. A szakaszos felújítás alatt részleges forgalomkorlátozások lesznek, egy sávban felváltva lehet közlekedni. A pozsonyi vasúti főállomás évelején kezdődött felújításának része a nyilvános vécék felújítása is, ez tegnap vette kezdetét, tájékoztatotta a Szlovák Vasutak. Emiatt hétfőtől átmenetileg nem lehet használni az állomási toaletteket, közölte Petra Lányikova, a GSR szóvivője. Új illemhelyeket építenek az első emeleten, és teljesen felújítják a régi alaksori vécéket, beléptetőkapukat helyeznek el, kártyás fizetési lehetőséggel. Modern padlóburkolatot, álmennyezeteket, hővisszanyerős szellőztetőrendszert építenek, kicserélik a várótermek klímaberendezését, a fűtési hálózatot és a fűtőtesteket. A most zajló felújítások mellett már zajlik az állomás egész épületének felújítására vonatkozó projekt dokumentáció kidolgozása, folytatta Lányikova. A munkákat több szakaszban végzik, hogy minél kisebb fennakadást okozzanak az utasoknak, a vasút pedig az utazó közönség megértését kéri.
0: Időjárás.
2: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, reggel foltokban előfordulhat párásság, de jellemzően derült, szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban felújítás miatt lezárták a Palárikova utcát, a VSMU melletti szakaszon kerülni a Staromeszká vagy a Paliszádi felé lehet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 8 óra 40 perc. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap éjfélig adott időt Sulyog Tamás köztársasági elnöknek, hogy önként távozzon pozíciójából. Miután az államfő röviddel az ultimátum lejárta előtt egyértelműen leszögezte, hogy nem mond le, a kormányfő és Görög Márta igazságügyi miniszter tegnap reggel a Sándor palotába mentek, hogy Sulyog Tamással találkozzanak. A rövid egyeztetést követően Magyar Péter bejelentette, a Tisza kormány kész alkotmánymódosításhoz folyamodni, hogy leváltsa a köztársasági elnököt. A vonalban Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A rendszerváltás óta még nem fordult elő olyan Magyarországon, hogy a köztársasági elnököt megfosztották volna a hivatalától. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ilyesmire nincs hivatalos út, hiszen az alaptörvény jelenlegi verziója is megfogalmaz olyan eseteket, amikor az államfő idő előtt elmozdítható a pozíciójából. De melyek azok a kivételes helyzetek, amik megvalósulása esetén a köztársasági elnök leváltása valóban indokolt lehet?
1: Ugye alapvetően a jelenlegi alaptörvény lehetővé teszi egy ilyen úgynevezett érdemtelenségi eljárás esetén az államfő megfosztását a pozíciójától. Ezt az országgyűlésnek kell kezdeményeznie, és utána végső soron az alkotmánybíróság dönt arról kétharmados többséggel, hogy ez megvalósítható-e vagy sem. Tehát, hogy fennállnak-e azok a feltételek, de hozzá kell tenni, hogy ez az érdemtelenségi eljárás nyilván nem politikai alkalmassági kérdések eldöntésére alkalmas, és nyilvánvalóan a jelenlegi kormánytöbbség az nem ezt az eljárást fogja alkalmazni. Nyilvánvalóan abban az esetben is az államfő leváltásáról kellene gondoskodni, hogyha valamilyen egészségügyi állapotból alkalmatlanná válna a teendőinek az ellátására, tehát mondjuk egy egyszerű példát, mondjuk egy baleset folytán mondjuk kómába esne, és nyilván tartósan egyértelművé válna, hogy nem képes ellátni a funkcióját. Ugye ebben az esetben egészen egyértelmű, hogy nem erről van szó. A jelenlegi, ugye több mint kétharmados parlamenti többség az nem ezt az utat fogja választani, hanem az alaptörvény valamilyen módosításával akarja a jelenlegi államfőt leváltani majd.
0: És hogyan kellene értelmezni magát ezt a bejelentést, amit most ön is említett, tehát, hogy nem a meglévő szabálykerettel dolgozna az új Tisza kabinet, hanem az alkotmánymódosítás mellett döntöttek. Jogosak azok a felvetések, hogy ez, hogy szükség van a változtatásokra, egyet jelent azzal, hogy az államfő leváltása nem indokolt, vagy miben keresendő a Tisza kabinet ezen döntésének az oka?
1: Ugye a Tisza kabinet döntésének az oka az ugye alapvetően ilyen jogon kívüli indokolásban található. A hivatalos álláspont az, hogy a jelenlegi államfő az, ha szabad így fogalmaznom, a múlt rendszernek egyfajta relikviája, tehát ő volt az előző alkotmánybíróság elnöke. Ugye ő volt az, akinek az irányítása alatt az alkotmánybíróságnak fel kellett volna lépnie olyan esetekben, amelyek a jogállamiságot veszélyeztették, de ez rendre elmaradt. És aztán a hivatala betöltésének elmúlt két éve során sem tett meg a jelenlegi kormányfő álláspontja szerint olyan lépéseket, amelyek szükségesek lettek volna ahhoz, hogy véleménye szerint a demokráciát veszélyeztető lépésekkel szemben fellépjen. Tehát röviden összefoglalva, a politikai álláspont az az, hogy az államfő az politikai értelemben alkalmatlan a hivatalának az ellátására. A magyarországi választások azok nem egy egyszerű kormányváltást hoztak, hanem egyfajta rendszerváltást, és ha valóban rendszerváltásról beszélünk, akkor az előző rendszernek a politikai támogatóinak is távoznia kell, és a kormányfő ezek közé sorolja a mostani államfőt is, tehát a köztársasági elnököt. Ugye hozzátenném, hogy ezt az álláspontot egyébként a kormányfő már a választások előtt kifejtette, tehát a magyar választók úgy szavaztak a Tiszapártra, hogy tisztában lehettek, vagy tisztában kellett volna lenniük ezzel az állásponttal. Ugye ezt még a választás napján is elismételte, a választás másnapján is elismételte. Tehát ez nem egy olyan kijelentés volt, ami a semmiből jött volna.
0: A felek álláspontja azonban érthető módon nem találkozik a kérdésben, hiszen ahogy arra ön is utalt, Magyar Péter kormányfő arra hivatkozik, hogy ő egyebek mellett erre kapott felhatalmazást, és hogy mindezt a demokrácia értékeinek, valamint a jogállamiságnak a védelmében tenni. Ugyanakkor az államfő Súlyog Tamás pedig éppen ennek a fordítottját állítja, tehát úgy értelmezi vagy keretezi ezt a helyzetet, hogy a változtatások következtében például még a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívása is veszélybe kerülhet, mivel nemzetközi szintéren komoly aggodalmak merülhetnek fel. Melyik félnek lehet igaza ebben a kérdésben? Tehát jogosak azok az aggodalmak, hogy a közjogi méltóság elmozdítása az a függetlenség veszélyeztetéseként értelmezhető?
1: Ugye a jog az rendkívül kontextus függő, tehát nagyon nehéz egy ennyire absztrakt fogalmat, mint a jogállamiság koncepciója minden egyes esetben azonos módon alkalmazni. Ugye, hogyha a végétől kezdjük, tehát hogy mennyire veszélyeztetheti a köztársasági elnök esetleges leváltása az uniós pénzek lehívását, akkor én jelen pillanatban nem látok olyan politikai visszajelzést, a szabad így mondanom Brüsszelből, ami azt mutatná, hogy ez egy valós veszély lenne. Ugye még egyszer mondom, hogy ezt az álláspontot Magyar Péter folyamatosan képviselte már a választások előtt is, de hát a választások napján megismételte, hogy kétharmados többsége birtokában le fogja váltani, majd amikor bebizonyosodott, hogy meg is kapta ezt a kétharmados többséget, akkor újra megismételt, és azóta folyamatosan megismételt, hogy le fogja váltani nem csak a köztársasági elnököt, hanem gyakorlatilag valamennyi közjogi méltóságot, és valamennyi olyan szemét, akik olyan állami intézmények élén vannak, amelyek befolyásolhatják alapvetően az állam működését. És ezekre a kijelentésekre soha nem volt negatív visszhang Brüsszelben. Ugye jelen pillanatban éppen egy olyan jelentős politikai megállapodás megkötése után vagyunk, ami megteremtette az uniós források lehívásának politikai keretrendszerét. Na most, ha itt valódi aggodalmak merülnének fel ezzel kapcsolatban, akkor arról kizárt, hogy ne ejtettek volna szót ezeken a tárgyalásokon, azt megelőzően vagy az után is. És erre nem látunk semmilyen példát. Tehát én alapvetően úgy gondolom, hogy az Európai Unió részéről nem fogják ezt a kérdést olyannak tekinteni, ami ténylegesen befolyásolná az uniós pénzek lehívásának lehetőségét. Normál esetben viszont nyilván egy köztársasági elnök elmozdítása az tényleg olyan tényező, ami adott esetben veszélyeztetheti a jogállamiságot. Tényleg csak az a kérdés, hogy ezt hogyan értelmezik uniós, illetve általánosságban nemzetközi szinten, hogy valóban úgy tekintik-e, hogy az elmúlt 16 évben a demokráciát és jogállamiságot súlyosan veszélyeztető folyamatok zajlottak, és ennek részese volt közvetve, és néha talán közvetlenül is a jelenlegi köztársasági elnök, vagy ez egy hamis narratíva. Ha úgy ítélnék meg, hogy ez hamis narratíva, akkor ezt mindenképpen a jogállamiságot veszélyeztető tényezőnek tekintenék, ha viszont úgy éreznék, hogy valóban voltak ilyen folyamatok az elmúlt 16 évben, akkor viszont úgy gondolom, hogy a köztársasági elnök leváltását azt jogosnak fogják tekinteni.
0: És feltehetően ahhoz, hogy hogyan értelmezik vagy keretezik majd a magyarországi eseményeket, az is hozzájárul majd, hogy milyen formában megy majd végbe a törvényalkotás. És Magyar Péter miniszterelnök ennek kapcsán megjegyezte, hogy nem szeretnének személyre szabott törvényalkotás irányába fordulni, hanem az általános szabályok irányába dőlnének, hogy a lehetőségekhez mérten jogtiszta folyamatot tegyenek le az asztalra. És bár nincs túl sok információnk arra vonatkozó, hogy a konkrétumok hogyan nézhetnek ki, de mit jelentett mindez a gyakorlatban, tehát milyen lehetőségei vannak a kabinetnek?
1: Hát az igazság, hogy nagyon-nagyon széles körű lehetőségei vannak. Hogy mondjak egy abszurd példát, amire nyilvánvalóan nem fog sor kerülni, de hát mondjuk az alaptörvénybe akár azt is bele lehetne foglalni, hogy Magyarország államformája az nem köztársaság, hanem királyság mondjuk. Tehát egy monarchikus államforma, és ebben a pillanatban akkor nincs köztársasági elnökünk, hiszen akkor egy monarchát kellene kinevezni Magyarország élére, aki akár lehetne persze Súlyog Tamás is, de nyilván akár bárki más is. De, mint mondtam, ez nyilvánvalóan egy abszurd példa. Én azt tartom valószínűnek, hogy erre már több utalás volt az elmúlt időszakban, hogy a Tisza pártnál a közvetlen köztársasági elnök választást preferálják, ha jól értelmeztem a kijelentéseket. Ha viszont így van, akkor például egy olyan szabályozás bekerül az alaptörvénybe, ami azt mondja, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül választják, és megválasztásáig mondjuk a házelnök gyakorolja a jogköreit, akkor ez azt jelentené, hogy a szabályozás hatályba lépésével Súlyog Tamás rögtön elvesztené a köztársasági elnöki pozícióját. Tehát egy gyakorlatilag ennyire egyszerű szabályozással már rögtön meg lehetne őt gyakorlatilag fosztani a köztársasági elnöki pozíciójától. De természetesen más típusú megoldások is lehetségesek. Az viszont személyre szabott jogalkotás lenne, hogyha mondjuk az alaptörvénybe az kerülne be, hogy a jelenlegi köztársasági elnök nem lehet köztársasági elnök, vagy azonnal elveszti a pozícióját.
0: Ahogy jelezte, objektíven nézve, hogyha a keretezés adott lesz valamilyen módon, akkor az uniós alapok lehívása nem kerül majd veszélybe, ugyanakkor olyan aggodalmak viszont felmerültek, hogy mivel a Tisza kormánynak nincs túl sok ideje ahhoz, hogy teljesítse a szükséges mérföldköveket, amik jogalkotási eljárásokat is igényelnek, ezért elengedhetetlen lenne az is, hogy a köztársasági elnök ellássa a feladatait, ugyanakkor, ahogy jelezte, erre is akadhat megoldás. Kicsit fejtsük ki bővebben azt is, hogy egy ilyen esetben hogyan zajlana majd ez az átmeneti időszak?
1: Hát nyilvánvalóan, ha ez történne, amit mondtam, tehát ha egy közvetlen elnökválasztást foglalnának be az alaptörvénybe, akkor nyilvánvalóan kellene egy átmeneti időszak, amíg elő lehetne készíteni a köztársasági elnök választást. Én azt gondolom, hogy ha ez megtörténne, akkor hát nagyon sok eljárási szabályt ki kellene dolgozni. Kik indulhatnak, pártok jelölhetnek jelölteket, egyéni indulók is lehetnek. Tehát ilyen ehhez hasonló kérdéseket kellene megoldani, aztán megszervezni a választást, és aztán kiírni a választást nyilván, aminek lebonyolítása után lehetne új köztársasági elnök. Tehát bárhogy nézzük, ez egy olyan procedúra lenne, ami több hónapig tartana. Ugye ugyanakkor viszont jelezte már Magyar Péter, hogy a hónap végén, tehát június végén már el fogják fogadni ezt a szabályozást, ráadásul ez nem csak a köztársasági elnökkel kapcsolatos alaptörvényi módosítás lesz, hanem minden egyéb intézményvezetővel kapcsolatos, tehát legfőbb ügyésszel, kúria elnökkel és a többivel kapcsolatos. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon jelentős intézményi átalakítások is lesznek. És kérdés, hogy a jelenlegi törvényhozó, alkotmányozó többség az úgy gondolja, hogy már egy hónap alatt ki lehet dolgozni ezeket a választási szabályokat, amit az imént leírtam, vagy nem. Nekem azért egy hónap erre lehet, hogy kevésnek tűnik, de nyilvánvalóan én nem látok be itt a törvényhozási boszorkány konyhába. Nem tudom, hogy zajlottak-e ezzel kapcsolatos előkészítések-e vagy sem. Adott esetben átmenetileg elég lehet az egy ilyen esetben, hogyha az alaptörvénybe foglalják azt, hogy közvetlenül kell választani a köztársasági elnököt, és amíg nem történik meg ez a választás, ami biztos, hogy még hónapokig nem történik meg, addig a házelnök gyakorolja ezt a funkciót. De hogy mikorra kerülne sor ténylegesen egy közvetlen köztársasági elnök választás, arra nem tudok választ adni.
0: Ön viszonylag optimistának tartja ezt az egy hónapos határidőt. Persze, ahogy jelezte, figyelembe kell venni, nem tudni, hogy zajlottak-e valamilyen előkészítő folyamatok, de hogyha reálisan próbáljuk nézni a képet, akkor ön mit jósol, melyik lehet az a határidő, amikor a Tisza párt be tudja váltani úgymond ezeket az ígéreteit, vagy ahogy mások nevezik, fenyegetéseit?
1: Hát, ha kifejezetten a köztársasági elnökkel kapcsolatos szabályozást, akkor, mint említettem, hát a hónap végén elfogadott szabály az már önmagában megfosztaná a most hatalomban lévő köztársasági elnököt a pozíciójától. Viszont azt gondolom, hogy a választási szabályokat kell kidolgozni, és ki is kell írni a választást, az szerintem hát leghamarabb talán ősz vége elképzelhető. De ez csak az egyéni becslésem. Tehát ez nem egy egyértelműen megalapozott kijelentés. Hogyha más közjogi méltóságokról, illetve intézményvezetőkről beszélünk, akkor itt azért attól is függ, hogy milyen megoldást választ a kormány. Tehát lehet egy viszonylag egyszerű megoldás, olyan, mint amit gyakorlatilag a Fidesz alkalmazott a legfelsőbb bíróság elnökének eltávolítására még 2011-ben, akkor ők csak annyit csináltak, hogy a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriának, anélkül, hogy lett volna ennek jelentősebb intézményi változása akkor még, és ezzel rögtön el tudták távolítani a legfelsőbb bíróság elnökét. Hogyha átmenetileg nem akarnak nagy intézményi változást, akkor ezt is megtehetnék. Tehát például nem tudom a kúriát átnevezni a törvényhozó többség mondjuk nemzeti kúriává, és akkor innentől kezdve ez formálisan egy új szerv lenne. Az ügyészséget adott esetben lehet kormány alá rendelni, és nem független intézményként megtartani, ebben az esetben is egy új intézményrendszer lenne. Adott esetben az állami számvevőszékkel, vagy a médiahatósággal meg lehetne pontosan ugyanezeket is csinálni. Tehát az a baj, hogy arról beszélek, aminél nem tudom pontosan, hogy milyen koncepciókban gondolkodik a jelenlegi kormánytöbbség, tehát nem tudom megmondani, hogy itt egy nagyon jelentős intézményi átalakítást akarnak-e, vagy rövid távon egy ilyen
0: a kérdésre pedig vissza fogunk térni, amint bővebb kontúrokat kap ez a téma. Hoffmann Tamás nemzetközi jogászt, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének egyetemi docensét hallották. Hálásan köszönöm, hogy velünk volt ma reggel.
1: Köszönöm a meghívást.

És 8 óra 58 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba június 2-án, kedden. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria rádióadása, amelyben ezúttal Gasparik Maja várja önöket. A hangmérnök Kovács János és a zenei szerkesztő Puha József nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Szép jó napot kívánok Önöknek innen a Nappaliból. Biztosan hallgatóinkkal is előfordult már, hogyha intenzíven valamiben benne voltak, akkor még az álmaikban is visszatér az a tevékenység, vagy az, amivel foglalkoznak. Nos, hát én már álmomban is műsort vezettem éjjel, és a rádió került fókuszba. Lehet mai vendégeim is tapasztaltak hasonlót az elmúlt időszakban, hiszen minden bizonnyal számukra is nagyon sűrű volt. Hogy miért, azt nem sokára elárulom, de előtte még Nyitrai Nóra érkezik a legfrissebb információkkal.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Június 1-e és 5-e között hozzák nyilvánosságra a középiskolai felvételi eredményeket. Megállapodás született uniós migráns visszatérési, azaz deportációs központokról. Ma gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Június 1-e és 5-e között

0: Külügyi államtitkár. Az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetőjével folytatott egyeztetésen kiemelte, az új büdzsé politikai, gazdasági és pénzügyi szempontból is jelentős hatással lesz az országra. Hozzátette, ez lehet az utolsó időszak, amikor Szlovákia nettó kedvezményezett marad. Az ország eddig több mint 36 milliárd eurót kapott uniós támogatásokból, amelyeket többek között infrastruktúrára és fejlesztésekre fordítottak. A felek a júniusi Európai Tanács várható témáiról is tárgyaltak, köztük az ukrajnai és közel-keleti helyzetről, valamint szó esett Roberta Metsola június 12-i szlovákiai látogatásáról is. Peter Pellegrini köztársasági elnök a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta az elnöki palotában. A fiatalok több kormánytaggal együtt Szlovákia jövőjéről vitáztak és bemutatták elképzeléseiket. Az államfő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a közéleti döntésekben, és meghallgassák, mi foglalkoztatja őket. A találkozón részt vett többek között a gazdasági, oktatási és egészségügyi miniszter is. A gyermekjogi biztos szerint a megbeszélés új együttműködést indíthat el a fiatalok és a döntéshozók között. Az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak tárgyalói tegnap este előzetes megállapodásra jutottak, amely megalapozhatja bevándorlók számára létrehozandó deportációs központok létesítését az EU területén kívül. A megállapodás szerint azokat a menedékkérőket, akiknek kérelmét elutasították, és akiket nem lehet visszaküldeni származási országukba, az EU-n kívüli visszatérési központokba helyezhetik át. A megállapodást még az Európai Parlament plenáris ülésének és az uniós tagállamoknak is hivatalosan jóvá kell hagyniuk. Magyar Péter miniszterelnök ma Berlinbe, holnap pedig Párizsba utazik hivatalos látogatásra. A német fővárosban Friedrich Merz kancellárral folytat kétoldalú tárgyalásokat. Innen a francia elnök Emmanuel Macron meghívására utazik tovább, ahol a francia nemzetgyűlés elnökével, Yael Braun-Pivével is találkozik. A magyar kormányfő holnap este tér vissza Budapestre. Magyar áprilisi választási győzelme óta már Varsóba, Bécsbe és Brüsszelbe is ellátogatott. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A szlovák labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Máltát a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A Ferencváros mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett, a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. Felcsút.
2: Időjárás.
0: Ma gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, jellemzően derült, szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Több helyen is forgalmi dugó van a D2-es autópályán, Pozsonyba behajtva Malacka irányából. Ezen kívül Pozsonyban, a Malomvölgyben, a Patronka felé haladva, szintén Pozsonyban, az SMP híd előtt, Károlyfalu felől érkezve, Pozsonyban a Récsei úton a belváros irányába, szintén Pozsonyban a D1-es autópályán Aranyhomoktól a Kikötői híd irányába haladva, valamint Pozsonyba behajtva az R7-es autópályán és tovább haladva a Bajkálszkán is. Ezen kívül Kassán is forgalmi dugókat jelentettek, Kassa-Saca város részében, valamint az Eperjesi és a Palacki utcákon a belváros felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

sűrű délelőttnek nézzünk elébe, úgyhogy bízom benne, hogy bírni fogjuk szusszal és tempóval, egészen déli 12 óráig tart ma is a nappali, és én már mondom is, hogy milyen témákra számíthatnak, hogyha velünk tartanak. Pénteken ért véget az 50. Dunamenti tavasz Dunaszerda helyen. Fél évszázada találkoznak itt a bábcsoportok és gyermekszínjátszók, hogy megmutassák munkájuk gyümölcsét. Közben pedig barátságok, közösségek és sokszor életre szóló élmények születnek. Először Takács Ottóval, a Dunamenti tavasz főszervezőjével, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatójával értékeljük az idei jubileumi évfolyamot. Arról beszélgetünk majd, mit jelent ma egy 50 éves fesztivál. Ezt követően Laboda Róbertet kapcsoljuk, akinek a Kultúrázók színjátszó csoportja idén is a legjobbak között végzett. A közös alkotásról, a gyerekekkel való munkáról és a siker mögötti álló folyamatról is szó lesz. A 10 órai hírek után továbbra is a Dunamenti tavasz marad a fő témánk. Jarábik Gabriellával beszélgetek, aki hosszú évtizedek óta részese a fesztiválnak, és akinek személyes története szinte összefonódott a rendezvény történetével, de a fókusz gyermekszínpadával is. Majd Kuklis Katalint kapcsoljuk, akinek rendezésében a fókusz gyermekszínpad idén aranysávos minősítést és a gyerekzsűri külön díját is elnyerte. Arról beszélgetünk majd, hogyan lehet gyerekekkel közösen színházat csinálni, és mi tesz egy előadást igazán hitelessé a fiatal közönség szemében. 11 óra után pedig már a 12. több mint szomszéd magyar kulturális hét Pozsonyban programsorozatra hangolódunk. Először telefonon kapcsoljuk Boros Csabát, a Republik frontemberét, akivel a közelgő pozsonyi koncert mellett a zenekar aktualitásairól is beszélgetünk. Ezt követően a stúdióba várom Venyer Csampát, a Pozsonyi Liszt Intézet igazgatóját, valamint Balla Igor programszervezőt, akiket az idei kulturális hét programjairól és kulisszatitkairól és jelentőségéről faggatom. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Kellemes délelőtöt kívánok a nappali mai csapata nevében. Hangmérnök Kovács János, zenei szerkesztő Puha József, a szerkesztő műsorvezető Gasparik Maja.

4:10-kor, ahogy mindig, köszöntjük névnaposainkat, ma egyébként igencsak hosszas a lista. Június 2-án Carmen napja van, de természetesen a bővített naptárakban, ahogy említettem, igencsak sok név szerepel. Anita, Jenő, Ármin, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Geminián és Eugén, hogy minden ünnepeltnek, névnaposnak, születésnaposnak, évfordulósnak küldünk egy dalt innen a nappaliból. Most szóljon Abbától az I Have a Dream. Sok boldogságot kívánunk!

0: A Dunamenti tavasz idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Fél évszázaddal ezelőtt indult útjára az a rendezvény, amely generációk számára jelentette az első színpadi élményeket, barátságokat és találkozásokat. Az 50. Dunamenti tavasz lezárult, de az élmények még biztosan sokáig velünk maradnak. A vonal túlsó végén Takács Ottó, a Dunamenti tavasz főszervezője, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, illetve a Csemadok országos titkára, és akit nagy szeretettel köszöntök itt a Nappaliban, szervusz!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Most, hogy véget ért az 50. Dunamenti tavasz, milyen érzések vannak benned szervezőként, főszervezőként?
1: Hát mindenféleképpen egy megnyugvás, hogy sikeresen sikerült megszerveznünk idén is a Dunamenti tavaszt. Megnyugvás olyan okból is, vagy szempontból is, hogy az országos döntőbe bekerült csoportok el tudtak jönni. Már igaz, egy kivételével sajnos a Sajógömöri alapiskola színjátszó csoportja nem tudott részt venni megbetegedés miatt, de többiek itt voltak Dunaszerdahelyen, el tudtak jönni, el tudtak utazni, úgyhogy rendben lezajlott a fesztivál.
0: Mikor jött az első igazi nagy fellélegzés, amikor elkezdődött, nagyjából a közepén, a végén, vagy csak most, miután itt ténylegesen lezárult?
1: Hát én úgy érzem, hogy de ez minden évről egyébként, tehát évről így van, hogy elkezdjük a megnyitót kedden reggel, kedden délelőtt, és úgy a megnyitó után, mikor elindulnak az egyes versenyműsorok, akkor kezdek picit így felengedni, mikor már látjuk a menetét, a kezdetét az egész fesztiválnak, rendben vannak a szállások, utazások, étkezések, összeáll a zsűri, mindenki elkezdi és végzi a munkáját, tehát mondhatom, hogy a megnyitó után.
0: Beszélgessünk egy kicsit az 50 év jelentőségéről. Mit jelent ma a Dunamenti tavasz a hazai magyar közösség számára? Mit gondolsz?
1: Hát ugye mindenféleképpen egy bábos, illetve a színjátszó csoportoknak az egész évi alkotó tevékenységüket tudják bemutatni a Dunamenti tavaszon. Ugye három kategóriában hirdetjük meg már évről évre, bábjáték, színjátszó és szerkesztett játék kategóriában, és általában általános alapiskolás csoportok jelentkeznek, de vannak középiskolás csoportjaink is, illetve volt egy óvodás csoport is az idén. Hát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy bemutatkozó fesztivál, tehát az egyes csoportok, amit az egész évben gyakoroltak, összeállítottak darabokat, azokat itt van lehetőségük bemutatni egymásnak, egymás közt vannak, és hát mondhatom, hogy barátságok is szövődnek így az egyes csoporttagok vagy csoportok közt, megismerik egymás munkájukat, egymás gondját, baját el tudják mesélni, és hát nem utolsó sorban ugye minden nap a versenyműsorok után szakmai értékelés a csoportvezetőknek, tehát egy szakmai visszajelzést is kapnak a zsűri részéről a csoportvezetők, hogy esetleg mi volt a hiba, min kellene javítani, min kellene még dolgozni, tehát egy útmutató a jövőre nézve.
0: Mi az, aminek köszönhetően 50 éve életben tud maradni a Dunamenti tavasz?
1: Hát én ezt bátran mondhatom, hogy ez a csoportvezetőknek, illetve a pedagógusoknak köszönhető, mert hát ők a mozgatói, ők a mozgatórugói az egész gyermekbábos és színjátszó mozgalomnak. Hát ha ők nem volnának, akkor egyszerűen nem volna kinek ezt megszervezni, mert hiába szervezzük, illetve a Városi Művelődési Központ ugye a nézőközönséget, ha nincs kinek, nincs ki eljátsza az egyes darabokat, akkor hát a közönség csak üres színpad előtt tud a nézőtéren ülni. Úgyhogy én mindenféleképpen, és ezúton is köszönöm azoknak a pedagógusoknak, azoknak a csoportvezetőknek, akik szabad idejüket nem kímélve foglalkoznak a gyerekekkel, összeállítják a darabot, rendeznek, díszletet készítenek, bábokat készítenek, tehát hatalmas munka van emögött a részükről, és bizony vannak olyan csoportok, akik évről évre, vagy évtizedek óta járnak a Dunamenti tavaszra, jelentkeznek a Dunamenti tavaszra, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a pedagógusok után pedig hát ugye a résztvevő vagy szereplő gyerekek.
0: Igen, és ezt, ha jól tudom, ugye az eredményhirdetésen is kiemelted, és hangsúlyoztad, hogy nagy köszönet jár a gyerekeknek és a csoportoknak. Miért fontos, hogy egy kicsit rájuk is irányítsuk a fókusz szerinted?
1: Hát mert ez róluk szól, tehát ez a hetük, ezek az ő napjaik. Ugye én sokszor elmondtam, meg sok helyen elmondtam már, hogy így a visszajelzések alapján bizony vannak olyan csoportok, vannak olyan településről érkező gyerekek, főleg a keletebbi régiókból, akik még az életükben nem hagyták el a saját falujuk határát. És hogy egy óriási dolog az, hogy eljutnak Dunaszerdahelyre, el tudnak jönni Dunaszerdahelyre. Nekünk talán ez nem is olyan nagy dolog, hisz beülünk az autóba, felülünk az autóbuszra, a vonatra is, és utazunk. De bizony őnekik ez egy meghatározó élmény, hogy utazni tudnak, itt vannak Dunaszerdahelyen, megismerik a többi csoportot, a többi régióból érkező gyerekeket, úgyhogy tényleg ilyen szempontból egy hatalmas dolog ez, hogy egész országból, mondhatni Pozsonytól egészen Nagykaposig érkeznek ugye a résztvevők, és hogy találkozni tudnak egymással.
0: Igen, egyébként, hogyha egy kicsit a kulisszák mögé nézzünk, akkor mi az, amit lehet tudni? Hány gyerek fordult meg például idén a fesztiválon? Vagyis ugye mi az, amit a néző nem lát, már nem lát, vagy még nem lát, de szervezőként mondjuk hatalmas munka?
1: Hát számszerűsítve, ugye 38 csoport jelentkezett be idén a fesztiválra, 10 bábcsoport, 19-en a színjátszó kategóriába, és 9 csoport pedig a szerkesztett játékok kategóriájába, és ezek közül a válogató fesztiválokon 25-en jutottak be, ugye sajnos egy csapat nem tudott részt venni betegség miatt, tehát aztán végül 24 csoport vett részt az országos döntőn. 8 bábcsoportunk volt, 11 színjátszó csoport és 5 csoport volt jelen a szerkesztett játékok kategóriájában. Ugye a 38 csoport jelentkezése miatt válogató fesztiválokat kellett idén szervezni, hiszen sajnos mindet nem tudjuk vendégül látni, sem műsoridőben, sem szervezésileg, tehát itt azért végesek a szálláskapacitások, utazáskapacitások is. Én azt gondolom, hogy a 6 járási vagy területi válogató fesztivál után kialakult egy olyan mezőny, hogyha szabad így fogalmazni, hogy színvonalas előadásokat láthattunk, és ez személyben olyan 800 főt jelent egész országos szinten, és az országos döntőn ilyen 480-500 résztvevő volt.
0: És hát kísérő programok is voltak, erről mit lehet tudni? Kiket kívántatok megszólítani a kísérő programban, csak hogy egy kicsit bővítsem. Ez leginkább a résztvevő gyerekeknek szólt, vagy a közönségnek, a városba látogatóknak, vagy a városban élőknek, tehát kiket kívántatok megszólítani?
1: Hát én ezt mondhatom, hogy is. Mivel ugye a kísérő programok általában délután, a délutáni órákban, délután 2-től 5 óráig, 6 óráig zajlottak, a kultúrház előtti szabadtéri színpadon, tehát bárki, aki a városban járt, megállhatott, kézműveskedhetett, köztünk volt a Lufi Bohóc, arcfestőlány, légvárcsúszda, a színpadon énekes előadások, modern tánc, népmesemondás, tehát próbáltunk mindenkinek a úgymond a kedvére tenni, és hát megőrizni azt a műsoroknak azt a jellegét, hogy azért így kötődjenek is a Dunamenti tavaszhoz. Illetve szerveztünk az egyik nap a csütörtökön, mikor a legtöbb ittalvó csoport volt már, egy vendégműsort a szálláshelyre is, hogy vacsora után is egy pici programmal így tudják elütni az ott alvó vagy itt alvó gyerekek az estéjüket.
0: Mennyire lehetett érezni ennek az 50. évfordulónak, hát nem is tudom, a súlyát, a hangulatát, tehát hogy pozitív értelemben kérdezem, hogy rányomta a bélyegét ez az 50. fél évszázados évforduló az egész idei évre, illetve az idei szezonra?
1: Én azt gondolom, hogy minden esemény életében ez egy mérföldkő lehet, illetve egy szép kerek évforduló. Hogy az 50. évfordulóra kiadtunk egy kiadványt, a Dunamenti Tavasz 50 címmel, melyet Angyal Sándor szerkesztett. Erről tudni kell, hogy ez egy interjúkötet, 24 interjút tartalmaz. Az összes interjút egyébként Angyal Sanyi készítette. Az elmúlt évek szervezőivel, felkészítő pedagógusaival, zsűritagjaival. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedeket, mondjuk 10-20 évtizedet úgy összefoglalja és magába öleli. Sajnos az interjú alanyok közül már többen nincsenek, vagy nem lehetnek köztünk, úgyhogy ilyen szempontból listán ez egy értékes kiadvány tud lenni, hogy még bizony benne vannak azok az elődök is, akik előttünk szervezték, előttünk zsűrizték, előttünk vettek részt a Dunamenti tavaszon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érződött az 50. évfolyam. Tehát, hogy 50. év folyamához ért a fesztivál idén.
0: Mi az, amiben mondjuk változás történt az elmúlt években, vagy várható-e további változás, vagy pedig ami bevált, és ami már működik, azon nem érdemes változtatni?
1: Hát ugye nagy olyan változást nem tervezünk, hiszen bábos és színjátszó mozgalomnak a összefogója, vagy praktikusan a csúcsa, kicsúcsodása a fesztivál. Amiben talán az elmúlt évekhez képest változás volt, ez a válogató fesztiváloknak a szervezése idén. Ezek legutóbb 2019-ben valósultak meg, még a világjárvány előtt. Ugye a világjárvány alatt nem tudtuk megszervezni a Dunamenti tavaszt, 2021-ben volt egy online forduló, vagy hát fesztivál, amelyre kevesebb csoport jelentkezett, vagy kevesebb csapat tudott online bejelentkezni. És praktikusan 2022-től van újra jelenléti verseny, tehát hogy minden csapat el tudott jönni, aki bejelentkezett. És hát itt az 50. évfordulóra mondhatni értük el azt a jelentkező számot, ami a világjárvány előtt volt. Tehát az a 38 csapat, én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból már egy nagyon szép jelentkezési szám, és ezért is volt rá szükség, hogy ezeket az egyes válogató fesztiválokat megszervezzük. Én mindig azt mondom, hogy ez nem profi művészet, hanem amatőr mozgalom, amatőr gyermekmozgalom, és itt nem is annyira a versenyműsoroknak a színvonala fontos, hogyha szabad, persze az is, tehát hogy azért van egy irányvonal, ami mentén ugye fel kell építeni az egyes előadásokat, de itt én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy az egyes szereplők, a gyerekek jól érezzék magukat, eljussanak Dunaszerde helyre, lássák a várost, esetleg a város nevezetességeit, közösséget tudjanak építeni, barátságokat tudjanak építeni, tehát inkább én mindig azt mondom, hogy érezzék magukat jól az ideutazó gyerekek, mintsem versengjenek egymással.
0: Mi az, ami most így, hogy most már idén ugye lecsengett az 50. Dunamenti tavasz fesztiválja, mi az, ami rátok a szervezőkre vár az elkövetkező időszakban? Most jön egy kis pihenés, vagy pedig már azért ilyenkor fejben kezditek szervezni a jövő évet, amit tudom, hogy még így messze van, de hát nagyon gyorsan repül az idő.
1: Hát a jövő évet majd úgy Isten igazából majd október-november tájékán kezdjük szervezni, amikor újra nyilvánosságra kerül a Dunamenti tavasz felhívása. Hát nagyon pihenni nincs időnk. Hétvégén vasárnap indulunk Gombaszögre a nyugati szereplőkkel. Az Ipoly Arnold népmesemondó versenyünk lesz hétfő-kedden Gombaszögön. Nyáron egy népzenei táborunk. A gombaszögi nyári táborban ott leszünk Csemadok sátorral. Tehát azért sűrű ilyen szempontból a program. A fesztivál zárását illetően pedig hát ez egy hosszú folyamat még, mert ugye pályázati támogatásokból tudjuk megvalósítani az összes rendezvényünket, így a Dunamenti tavaszt is, és hát a számláknak a rendezése, az elszámolásoknak ugye a kezdete tartalmilag is, mind pénzügyileg is összeállítani úgy, hogy a beadott vagy a pályázott költségtervnek ez megfelelő legyen. Ugye nagy nehézségünk az, hogy még mondhatni, hogy hál' Istennek idén a fesztivál előtt nyilvánosságra hozták a támogatási eredményeket, tehát tudtuk azt, hogy milyen összeg van a megvalósításra, de bizony volt olyan év is, mikor előre szerveztük a fesztivált, és utólag derült ki, hogy mennyi támogatást is fogunk rá kapni, vagy egyáltalán fogunk-e rá kapni támogatást. Tehát ilyen szempontból még azért ilyen utómunkálatok is követik a Dunamenti tavaszt is, mint ahogy a többi rendezvényünket is, hogy a szolgáltatók felé, zsűritagok felé ezeket a kiadásokat, vagy szolgáltatások kiadásait rendezni kell.
0: Mi az, amit kívánsz azoknak a pedagógusoknak és gyerekeknek, akik már azért gondolkodnak azon, így az élmények után így felbuzdulva, hogy szeptemberben új darabba kezdenének, és részt vennének majd az 51. Dunamenti tavaszon, és nekik mit üzennél?
1: Hát én azt üzenem, hogy a nyári szünetet azt mindenféleképpen használják ki, mert ugye a gyerekeknek a nyári szünet az hát saját magamból kiindulva mindig nagyon vártuk. De utána neki lehet állni a munkának, neki lehet állni az egyes daraboknak a kiválasztásához, rendezéséhez, összeállításához. Mint ahogy már említettem, azért ez egy összetett és hosszú folyamat. És nagyon sokszor a válogató fesztiválokra is olyan nehezen tudnak időben elkészülni, mert mindig betegség van, mindig egyéb versenyek vannak. Tehát ezek a gyerekek, akik itt részt vesznek, ők általában szavalnak is, ők általában népmesét is mondanak, matematika, fizika versenyre járnak. Tehát ilyen szempontból is egy összetett dolog így összehangolni az egyes próbákat, de hál' Istennek azért mindig időbe elkészülnek, és sikerül összeállítaniuk az adott darabot. Mindig buzdítani szoktam a csoportvezetőknek, hogyha nem is teljes darabbal jönnek el a válogató fesztiválokra, de jöjjenek el és vegyenek részt, mert az is egy visszaigazolás, vagy lehet egy főpróbának is nevezni mégiscsak. ugye nem mindenkinek adatik meg, hogy színpadon tudjon próbálni, iskolai csoportokról lévén szó, osztálytermekben, tornatermekben próbálnak, és hát az egyes válogatókon pedig színpadra tudnak állni, ki tudják próbálni a fénytechnikát, hangosítást esetleg, tehát az egy teljesen más környezet, teljesen más közeg, illetve hát egy visszajelzést kapnak a zsűri részéről, hogy mi az, ami még javítani kellene, mi az, ami még módosítani kellene, és ezt még akár az országos döntőik, tehát a dunaszerdai döntőik meg is tudják tenni.
0: A Dunamenti tavasz idén különleges mérföldkőhöz érkezett. Fél évszázaddal ezelőtt indult útjára az a rendezvény, amely generációk számára jelentette az első színpadi élményeket, barátságokat és találkozókat, és bizony jelenti mindmáig. Az 50. Dunamenti tavasz lezárult, de az élmények még biztosan sokáig velünk maradnak. Az elmúlt percekben Takács Ottóval, a Dunamenti tavasz főszervezőjével, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatójával, illetve a Csemadok országos titkárával beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót kívánok. Viszont hallásra.

0: A jubileumi Dunamenti tavaszon idén is születtek emlékezetes előadások. Gyémánt Sávos minősítést kapott a Komáromi Kultúrázók színjátszó csoport Mi lett volna, ha című előadása. A produkció rendezőjét, Laboda Róbertet kapcsoljuk most, akit nagy szeretettel köszöntök a Nappaliból. Szia, Robi!
1: Szia, Maja, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök én is, sziasztok, hello!
0: Amikor a hallgatóknak beköszöntem reggel, akkor mondtam nekik, hogy igen, én már a rádióval álmodtam éjjel, és azt álmodtam, hogy műsort vezetek, és hát megígértem nekik, hogy majd kitérek erre a témára a vendégeimmel is, hogy amikor egy sűrű időszakban benne van valaki próbákban, és aztán közben pedig itt van a Dunamenti tavasz 50. évfordulója, és készültök a gyerekekkel, hát mennyire voltak neked, hát nem is biztos, hogy álmatlan éjszakáid, de hogy még álmodban is rendeztél. Előfordult ilyesmi?
1: Ez teljes mértékben az igazság, hogy kicsit kronológiailag kezdem. Az igazság, hogy összeszámoltam, hogy az 50 Dunamenti tavaszból én hányszor voltam jelen különböző formátumban, mint gyerekszínjátszó, mint rendező. Ugye, és én azt hiszem, hogy majdnem 20-at kipipáltam. És az igazság, hogy mindig, amikor rendező voltam, akár a pogácsakedvelőkkel, akár a címvivőkkel, akár amikor egyszer Hetényen is sikerült egy koprodukciót csinálnunk a Kotyér Szévivel, vagy akár a Kultúrázókkal is, mindig eljön az a próba folyamat azon része, amikor ott tartunk, bár amikor szöszmötölsz jeleneteknél, és amikor már a lebonyolítási fázison túlesik egy előadás, amikor már igazán rendezhet az ember, akkor mindig eljön az a fázis, amikor álmodsz vele. Amikor már forgolódasz, rágogatod a mondatokat, akkor eszedbe jut, hogy ó, ez talán bökkenő lehet, aztán eszedbe jut, hogy te ezt már egyszer átgondoltad, ez nem lehet bökkenő, de akkor még egyszer át kell gondolni. Igen, álmodok, forgolódok, morzsolgatom.
0: És most már azért nyugtass meg, hogy már nincsenek álmatlan éjszakáid, ugye pénteken sikeresen lezajlott, számotokra pedig ugye igazán sikeresen, de is, föl is teszem a kérdést, hogy mi lett volna, ha nem Gyémánt Sávos minősítést kaptok?
1: Az igazság az, hogy igen, a Dunamenti tavasz lement, és az 50. elmúlt, és majd valószínűleg készülünk az 51-re, de hogy előttünk, még a csoport előtt van egy nagy kihívás, mert nagyon nagy megtiszteltetésben részesültünk, hisz meghívtak minket a debreceni Vörös Sándor országos színjátszó, gyermekszínjátszó találkozónak a döntőjére, és mink el is megyünk oda most a gyerekekkel pénteken és szombaton. És hát ott, hogy mi lenne, ha még ott is egy nagyot játszanánk, meg mi lenne, ha ott is még próbálnánk egy betyárosat egy húzni, egy kis csibészeset, akkor annak nagyon örülnék. Tulajdonképpen minden egyes próba folyamathoz és minden egyes előadáshoz úgy állunk hozzá, és úgy állunk neki az összes mindenkori csoportomnak, tudom azt mondani, akik már lassan, tehát többen vannak, mint ezer. Tehát, hogy szerintem több, mint ezer gyerek színjátszózott már nálam, úgyhogy szerintem ez fantasztikus. És azt kell mondanom, hogy sose a sávozás, meg sose a végeredmény, hanem mindig az a felhőtlen játszás a cél. Tehát, hogy most is, amikor emlékszem, tehát minden egyes előadásnál, amikor a backstage-be úgymond vagyunk, és a színfalak mögött, és be van húzva a függöny, és még egy utolsót kell mondani 25 gyereknek, egyébként az nem egy zacskó szoki, szóval ez nem egy kis dolog. Fellépés előtt kint van 350-400 ember, várnak minket, be van húzva a függöny, és neked mondanod kell nekik valamit.
0: És mi az, amit mondasz?
1: Én azt mondtam nekik, hogy játszatok, és essen szét a ház. és abban a pillanatban egyébként mindent elhiszünk egymásnak, és olyan szintű a fanatizmusnak az a szintű szeretet faktora jön elő, ami nagyon egészséges, és ami rettenetesen megtartja őket a földön, és olykor-olykor el lehet róla arról a földről, ahonnan el lehet ugaszkodni olykor az egekbe is, talán így.
0: tehát hozzá lehet egyébként szokni a folyamatos, nem tudom, aranysávhoz, gyémántsávhoz, tehát hogy az ember mindig az élvonalban szerepel, tehát hogy ehhez hozzá lehet szokni, és már az ember úgy megy, hogy igen, ez az alapszint, amit teljesíteni kell, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy nem ez a fő szándék, vagy pedig ez egyfajta nyomás is tud azért lenni.
1: Igen, régebben még éreztem nyomást, tehát hogy volt ilyen korszakom, amikor úgy indultam neki, hogy na, tehát mindenki elvár tőlem valamilyen szintet, és akkor ezt a gyerekekkel jó lenne beteljesíteni. Az az igazság, hogy ez már most elmúlt, és tehát nincs az emberben megfelelési kényszer. Elértem talán most azt a részt, annak vagyok a legnagyobbból, tehát nagyon boldog vagyok ettől, hogy elértem arra a szintre, hogy én most tényleg a mosolyokért, a próbákért, tehát jobban szeretem magát a próba folyamatot, mint magát a fellépést, mert ezeken a szürke november délutánokon, amikor csapzottan megérkezünk hideg esőből, sárosan a városi bűvöldési központba, amikor már tényleg háromkor a gyerekek, főleg akik alsó tagozatosak nálam, azok már le vannak harcolva, leharcolt oroszlánok jönnek, és akkor a 3-5-ig még kell csinálnunk valamit. Szóval, hogy azért nem úgy van, hogy oda beesünk, és akkor nézegetjük egymást, és hát egyébként meg már nagy erőbedobással, mozgásos elemeket is szoktunk ugye az előadásunkba tenni. Úgyhogy innen kell innen szép nyerni, és inkább ilyen kis TikTok videót csinálnék egyszer, hogy honnan indulunk, és akkor mi a vége, mert tényleg most kérdeztem a gyerekeket valamikor múlt héten a gyerekek. Adtatok volna ezért egy petalkot is mondjuk márciusban, hogy ez történik velünk, mert olyan szinten le voltunk egy kicsit eresztve, fáradtak voltunk, de mihelyt csináltunk egy hétvégi próbát, vagy mihelyt csináltunk egy hosszabb próbát, amikor ezzel kezdtük, ez volt a portfóliunk, ez volt az adott nap a legfontosabb dolog, akkor elértük azt a célt, amikor tényleg ez lett a legfontosabb dolog. Őszintén megmondom neked, és nektek, kedves hallgatók, hogy nem érzi ma az ember a késztetést, és ez nem azért van, mert túlnyerte magát, hanem most ért körbe, és most jutott el számára a legfontosabb feladat, hogy itt az a fajta közösségteremtés, és az a fajta szeretetfaktor, ami hiányzik a hétköznapokból, az itt a színpadon és a kisgyerekeknél ez hiánypótló legyen és sikerüljön.
0: Mi az, amit a múlt pénteki élményből a mostani pénteki, hát várható élménybe magatokkal visztek? Mi lesz az a töltekező erő, amivel majd megérkeztek?
1: Hát bevallom őszintén azt, hogy együtt vagyunk. Az az igazság, hogy nagyon szeretjük egymást, a gyerekek is nagyon szeret. Tehát, hogy azt látom, hogy most értek igazán csoporttá, abszolút odafigyelnek egymásra, ami külön öröm, hiszen amikor végignézek a baráti körömön, meg végignézek az életemen a legnagyobb barátságokat és a legfontosabb emberi kapcsolatokat számomra az amatőr színjátszás adta. Akár a gyerek színjátszás, akár a diák színjátszás, akár a felnőtt amatőr színjátszás. Mindig odafigyelünk egymásra. Akár hányszor találkozhatunk egy évben, mindig odafigyelünk egymásra. Mindig tudjuk, hogy mivel van a másik. Mindig van egy különös pont, amivel kötődünk, és össze is, és egyszerűen ez a dolog, ami megfizethetetlen. Szerintem ezeket a gyerekeket most az egymáshoz való tisztelet tartja össze. Amit egyébként, nagyon durva, amit most mondok, láttam a színpadon is, volt pár olyan, a versenyprodukcióban volt pár olyan mozdulat, amikor a nézőt nem láttad, de láttam, hogy civilből tartja meg egyik a másikat, akar fizikálisan, akar verbálisan, úgyhogy rettenetesen boldog vagyok, hogy a megapixelek világából kilépve egy homogén, szép csoportot tudtak alkotni ezek a gyerekek. Engem ők töltenek fel, és tehát, hogy ővelük ővelük szép ez a nagy utazás.
0: Robi, én azt javaslom, hogy az online térből való kilépés utáni történetről majd egyszer beszélgessünk együtt a csapattal, és hát nem maradt más hátra csak az, hogy én sok sikert kívánjak nektek, ugyanis, ahogy te is mondtad, pénteken Debrecenben látogattok, Vörös Sándor országos színjátszó találkozóján léphettek majd fel, nagyon fogunk nektek szorítani, de hát a jubileumi dunamenti tavaszon, ugye idén is születtek emlékezetes előadások, amit már említettem is, hiszen gyémántsávos minősítés kapott bizony a Komáromi Kultúrázók színjátszó csoport Mi lett volna, ha című előadása. A produkció rendezőjét, Lavoda Robertet kérdeztem, akinek köszönöm a beszélgetést, és ahogy mondtam is, sok sikert kívánok nektek.
1: Én köszönöm nektek, és szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 13 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Szép délelőtöt kívánok mindenkinek, ez továbbra is a Nappali, itt a Pátria Rádióban június 2-án. Ahogy az előző órában, úgy a folytatásban is fókuszban az 50. Dunamenti tavasz. Nem sokára kapcsolom Jarábi Gabriellát, majd Kuklis Katalint. A következő órában pedig már a közelgő pozsonyi magyar kulturális hét lesz a témánk. Itt lesz velünk a Republik is például, de ennyire nem szaladok előre. Irány a Hírstúdió, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Elmaradt Tomás Taraba leváltása, szeptemberre halasztották a parlamenti vitát. Magyar Péter Berlinbe és Párizsba látogat. Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Nem tárgyaltak a parlamentben Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról, mert ma sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést. A képviselők a második kísérletnél sem voltak határozatképesek, mindössze 57-en jelentkeztek be. A leváltási javaslatot a szeptember 15-én kezdődő rendesülés programjába sorolják. Az indítványt a Progresszív Szlovákia nyújtotta be. Június 1-e és 5-e között hozzák nyilvánosságra a középiskolai felvételi eredményeket Szlovákiában, közölte Tomáš Drucker oktatási miniszter. Elmondta, az új elektronikus jelentkezési rendszer, az e-prihláski, már az első eredmények alapján is működőképes, bár tegnap túlterheltség miatt technikai problémák jelentkeztek. A minisztérium szerint a felvett diákok 80%-a az elsőként választott iskolába nyert felvételt. A rendszer megszüntette a helyek blokkolását és gyorsabbá tette a felvételi folyamatot. Az ellenzéki KDH és PS ugyanakkor

0: köztük az ukrajnai és közel-keleti helyzetről, valamint szó esett Roberta Metsola június 12-i szlovákiai látogatásáról is. Peter Pellegrini köztársasági elnök a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta az elnöki palotában. A fiatalok több kormánytaggal együtt Szlovákia jövőjéről vitáztak és bemutatták elképzeléseiket. Az államfő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a közéleti döntésekben, és meghallgassák, mi foglalkoztatja őket. A találkozón részt vett többek között a gazdasági, oktatási és egészségügyi miniszter is. A gyermekjogi biztos szerint a megbeszélés új együttműködést indíthat el a fiatalok és a döntéshozók között. Az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak tárgyalói tegnap este előzetes megállapodásra jutottak, amely megalapozhatja bevándorlók számára létrehozandó deportációs központok létesítését az EU területén kívül. A megállapodás szerint azokat a menedékkérőket, akiknek kérelmét elutasították, és akiket nem lehet visszaküldeni származási országukba, az EU-n kívüli visszatérési központokba helyezhetik át. A megállapodást még az Európai Parlament plenáris ülésének és az uniós tagállamoknak is hivatalosan jóvá kell hagyniuk. Magyar Péter miniszterelnök ma Berlinbe, holnap pedig Párizsba utazik hivatalos látogatásra. A német fővárosban Friedrich Merz kancellárral folytat kétoldalú tárgyalásokat. Innen a francia elnök Emmanuel Macron meghívására utazik tovább, ahol a francia nemzetgyűlés elnökével, Yael Braun-Pivével is találkozik. A magyar kormányfő holnap este tér vissza Budapestre. Magyar áprilisi választási győzelme óta már Varsóba, Bécsbe és Brüsszelbe is ellátogatott. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A szlovák labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Máltát a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A Ferencváros mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett, a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. Felcsút.
2: Időjárás.
0: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, jellemzően derült, szélcsendes idővel indul a nap. A keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. A délelőtt folyamán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt, két autó ütközött egymásnak Pozsony-Bori város részében a Volvo melletti körforgalomban. A helyszínen a forgalmat rendőrök irányítják. Ezen kívül radar méri a sebességet Illésházán, a futballpályánál mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Az 50. Dunamendi tavasz nem csak a fesztivál jubileuma volt, hanem sokak számára személyes történetek ünnepe is. A Fókusz Gyermekszínpad például 56. éve működik, és aki működteti, élteti ennyi éve már, az nem más, mint Jarábi Gabriella, és őt kapcsoltam most itt a Nappaliban, és akit nagy szeretettel köszöntök, jó napot kívánok, köszöntöm a Nappaliban.
1: Kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mielőtt még az idei 50. év élményeiről beszélgettünk, én azt javaslom, hogy ugorjunk vissza egy nagyon nagyot az időben, mert hogy 50 év és 56 év, tehát hogy azért ez nem kevés idő. Hogyan emlékszik vissza mondjuk akkor már a 6. éve működő Fókusz Gyermekszínpaddal az első dunamenti tavaszra?
1: Hát akkor nem gyermekszínpad működött még 1976-ban, már 1970-től. Akkor volt tulajdonképpen a nagy durranása az irodalmi, mondjam így, bocsánat, kifejezésért, az irodalmi színpadoknak. És mi 10 évig, mint irodalmi színpad működtünk, de mivel a férjem a Járási Népművelési Központban dolgozott akkor, tehát a szervezők közt ott volt, valahogy én is megfertőződtem, és már 1976-ban pedagógiai bábjátékkal jelentkeztem, óvónőként dolgoztam akkor, és az óvónői szakmai vonalon nagyon-nagyon jó volt a képzésünk, és nagyon sok tapasztalatot kaptunk Győrből, Mészei Irénkétől, Szabó Jolitól, úgyhogy gyerekekkel az óvodában mi már báboztunk és jelentkeztünk. Azóta tudom, sőt a szervezőknek az idén mondtam is, hogy nagyon szép dolog, amikor óvodás csoport is jelentkezik. Csak ne versenybe tegyék őket be, hanem csak mutassák meg, hogy mit is tudnak elérni, mert 7 éves kortól az az igazi, amikor a gyerekek a színpadra mehetnek, vagy engedhetjük őket. Valamikor még ezt én itt tanultam, de hát nálunk is volt már 5 éves is, aki viszont az idén már a Színművészeti Egyetemre jelentkezett, úgyhogy vannak ilyen megfertőzött gyerekek. Úgyhogy 1976-tól tulajdonképpen, ha nem is mindig a csoporttal, de folyamatosan láttam azért, hogy mi zajlik a dunamenti tavaszokon. És megmondom őszintén, hogy egy picikét csalódott vagyok az 50. dunamenti tavasszal.
0: Mi az
1: valahogy oka? Többet vártam tőle. 50. Valami még hiányzott. És ami minden évben hiányzik, azt sem megmondom, hogy valamikor a dunamenti tavaszoknak más volt a hangulata. Igaz, hogy akkor kezdett kiforni, tehát kísérleti fázisban volt, de mindenki hozzátehette még azt, ami jobbá tette. Meghallgatták a véleményünket, kérték az ötleteinket. Hát évek hosszú sora óta semmi. És valahogy nagyon jó, mert mindegyik csoportban lehet, hogy más-más gyerek dolgozik, de olyan hátrányos helyzetben vagyunk, mi dunaszerdahelyiek. Nekünk nincs közös alvás, nincs, ahogy a többi gyereknek is, hol itt, hol ott volt az idén. Tehát ez nem volt meg, hogy összekovácsolja azokat a csoportokat, akik részt vettek a dunamenti tavaszon. A gyerekek lejátszották a régióbeliek a műsorukat, elmentek ebédre, jött a busz és mentek haza. Tehát én tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz a szervezőknek, mivel kevesen vannak a dolga. Én tudom, hogy nagyon kevés az a pénz, de hogyha több embert bekapcsolnának, hogyha adnának feladatokat, akkor nem 4-en ülnénk könyörgöm a könyvbemutatón. Akkor meg kell nézni, hogy hova tegyük azt a könyvemutatót, mit lehetne, hogy mindenki részt vegyen, hogy mindenki megtudja, hogy készült egy ilyen kötet. Valahogy ezek azok a apró kis dolgok, amiket én nagyon-nagyon hiányoltam. Úgyhogy elnézést kérek, le a kalappal a szervezők előtt, ilyen időszakban ennyi embert fog összehozni, foglalkoztatni, megmutatni azt, amit egész évben dolgozunk a gyerekekkel, megmutathatjuk, esélyt kapunk rá, lehetőséget, de olyan szívesen segítenének a fiatalok is. Sok embernek lenne ma ötlete, akár a délutáni programokat illetően, akár az elszállást illetően. Lehet, hogy jobban be lehetne a várost kapcsolni, lehet, hogy ezek az emberek többet tudnának adni, amit így is nagyon-nagyon sokat kapunk ettől a duramenti, ettől az rendezvénytől, akár a Dunamenti tavasztól, akár a Jókai napoktól, hiszen oda is jártam a csoportokkal. Elnézést kérek, hogy nem áradozok, de úgy mondjam meg őszintén, nyomja a szívemet, lelkemet, úgyhogy ezt el kellett mondanom.
0: Igen, mi az, ami mondjuk nem egész egy hétben, tehát akkor belefér, és mi az, ami ön szerint még beleférhetne, hogyha itt most ugye van lehetőség ötlet, akár ötletet adni, hogy akár az 51. év folyamban mondjuk miben szeretne változást, vagy változtatást?
1: Több embernek kellene szervezni. Régen stábok voltak, akik keresték azokat a lehetőségeket, helyeket, hogy minél többen együtt lehessünk. Volt, amikor a város vendégül látta a rendezőket, leültek, beszélgethettek, együtt voltak. Akár egy könyvemutatót is meg lehetett volna így szervezni. Szóval, hogyha többen vagyunk, több ötletet adunk, több lehetőséget keresünk, több szponzort keresünk, több jobban bekapcsoljuk az itteni, a városiakat is, jobban. Olyan gyönyörű zászlódísz volt valamikor, hogy öröm volt bejönni Dunaszerdahelyre. Tudta mindenki, hogy itt most valami van. Valami más van, mint más napokon. Ez is hiányzik például. Úgyhogy én nekem, mivel már ilyen ennyiszer voltam a Dunamenti tavaszon, majdnem mindegyiken, valahogy látom, hogy az a hangulat, az a fantasztikus hangulat, várakozással teli napok, amik szervezték, ez valahogy hiányzik. Jobban föl tudnánk az közönség érdeklődését kelteni, a város lakónainak az érdeklődését. Nem is tudták, a szomszédaim nem is tudták, hogy Dunamenti tavasz van.
0: Igen, ahogyan változott?
1: Máskor, máskor ez másképp volt. Így is le a kalappal teli lógtak az emberek a műsorokon, nagyon sokan voltak a délelőtti előadásokon. Úgyhogy ezt nagyon jól megszerezték a szervezők, hogy nem tettek be délutáni előadásokat, hiszen nem tudják elhozni a gyerekeket az iskolákból. Úgyhogy még talán az iskolákat is jobban bekapcsolnám. De a kalappal a Csatlár Benedekesek előtt, akik teltházakat szerveztek. De rengeteg lehetőség lenne még, amit jobban ki tudnánk használni.
0: Igen, ugye, hogyha így visszatekint például az elmúlt 50 évre, akkor például mely értékeket tartaná fontosnak a jövőben is megőrizni, ami mondjuk így az 50 évből egy nagy pozitívum volt, és amit akár az 51-be, de akár a jövőbe át lehetne még ebből örökíteni?
1: Én elsősorban azt tartom ennek a fesztiválnak a lényegét, abban látom, hogy magyarul mondjuk a színpadon a gyönyörű meséket, irodalmi értékeket ismernek meg a gyerekek, drámapedagógiai játékokat ismernek meg a gyerekek, ezek a gyerekek lesz a jövő. Ez a jövő, ezek a gyerekek már nem mennek más milyen iskolába, lehet, hogy a gyerekeik se mennek, se szlovák, se anyám tyúkja milyen iskolába, mert magyarul beszéltek, lehetőségük volt országos versenyre eljönni, elutazni. Milyen jó azoknak, akik jönnek, izgulnak, buszon ülnek, beszélgetnek, Azért mondtam, hogy mi egy kicsit hátrányban vagyunk, mert mi ugyanúgy egy helységben próbálunk, ugyanúgy nagyon ritkán juthatunk színpadra, nem azért, mert nem engednek, nem azért, mert nem tud összejönni. Rengeteg műsor van, rengeteg kínálat van a lakosoknak, úgyhogy sajnos ez van, valamit ki kellene erre is találni. Lehetséges, hogy jobban ki kellene használni a régiós válogató, úgy, mint Magyarországon a Vörös Sándor országos fesztivál. Oda már azok jönnek, akik a régiós versenyeken megkapták a maguk besorolását, és csak az aranysávosok jönnek. Meg kell azt is gondolni, hogy jó ez, vagy az az igazi, amikor itt versengünk. De a gyereknek a legfontosabb a játék, a gyönyörű szép beszéd, akár tájszólással, akár színpadi beszéddel, de magyarul beszél. Nekünk ez a jövő, ezt kell megalapozni. Akár a vers és prózamondó versenyeken, akár melyik, azt nézem, vacsavaló versenyeken, de akár még a táncház mozgalomban is.
0: Mindig nagyon mindig nagyon izgalmas különféle nézőpontokkal találkozni, mert hogy szerintem mindegyik azt szolgálja, hogy egy esemény hogyan, vagy az adott téma hogyan kerülhet még jobban előtérbe, vagy hogyan lehetne valami javítani, szóval mindig ez a lényeg, és ez áll a hátterében, hogy valami jobb és jobb legyen, úgyhogy ezért is érdemes talán tényleg több nézőpontot és több szempontot megnézni és meghallgatni. És hogyha a fókusz...
1: És jobban igen. bekapcsolni az ittenieket, jobban bekapcsolni, nem csak az ittenieket. A Királyhelmegytől kezdve megkérdezni őket, hogy mi lenne jó nekik. Régebben voltak hasonló, akár beszélgetések, akár kérdezések, akár kisebb-kisebb csapatmunka, leültünk, megbeszélgettük, ezt hiányolom. És akkor lehet, hogy sok mindent hozzáteszünk az 51. Dunamenti tavaszhoz, mert ennek a mozgalomnak élnie kell. Amíg van gyerek, amíg van játék, öröm, addig ezt meg kell mutatni.
0: A fókusz neve pedig már fogalommá vált, ezt mondhatjuk. És mi lehet a titka annak, hogy ennyi éve működik? És egyébként az is meglepő volt, hogy így azt mondta, hogy igen, hogy helyiként azért mégis csak hátránnyal indultak. Ugye ez is egy olyan érdekes nézőpont, amiben nem biztos, hogy feltétlenül belegondolunk, hanem sőt, ellenkező esetben még azt is gondolhatnánk, hogy előnyük van, hiszen a városban vannak.
1: De hogy is, hogy mindegyik csoportnak megvan a maga előnye és a hátránya. A legfontosabb az, amit Laboda Robi is mondott, és majd sokan mások is mondanak, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, mikor elkezdődik a színpadi játék, hogy játszatok, érezzétek jól magatokat, mutassátok meg a többieknek is. A fókusz pedig én már csak folyamatát őrzöm, mindig voltak olyan emberek, Molnár Judittól kezdve, Kuklis Katalinig, akik mindig frissítést hoztak, friss vért hoztak, segítették a további munkát, úgyhogy ezt nem egyedül én csináltam, ezt nem is lehetett volna egyedül. Sokáig egyedül csináltam, de nem lehet sokáig egyedül csinálni. Kell mindig mellettünk lenni egy társnak, aki tovább viszi ezt az egészet. Én már csak őrzöm a folyamatos munkát. Segítem is, de inkább már csak erre vagyok hivatott, mondjam így ennyi év után.
0: Ugye a zene után egyébként Kuklis Katalint kapcsoljuk majd, és vele már a darabról, illetve az aranysávos minősítésről és a gyerek zsűri külön díjáról is beszélgetünk majd, de azt azért el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy így az előzetes egyeztetés során Kati is rendkívül pozitívan értékelt az ön munkásságát, és fontosnak tartotta hangsúlyozni az ön jelenlétének fontosságát így a fókuszon belül. Ön pedig nagyon pozitívan beszélt, és hát most is Katiról. Miért fontos ez a fajta együttműködés, ez a fajta dinamika a pedagógusok között?
1: Ez azért jó, mert tovább viszik, folyamatosan teszik, ahogy már elmondtam háromszor, a munkát. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogyha a fókusz még 10 év múlva is működjön, akkor nem biztos, hogy én már élni fogok, de azok, akik együtt dolgoznak, szintén választanak majd maguknak, tehát egy városban nagyon jó, hogyha vannak ilyen régi csoportok, és folyamatosan tudnak dolgozni. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretek a fiatalokkal együtt dolgozni. Szeretném, ha nem is tudom már átadni, de folyamatában látni a gyerekeknek azt az örömét, ahogy ez a összekovácsolódik ez a társaság. Mikor meglátják egymást, megölelik egymást, hát az ember eltölti a szeretet, a büszkeség, hogy ja Istenem, hogy ezek a gyerekek ilyen szépen egymást tisztelik és szeretik. Segítik.
0: A hallgatóknak ezt így csak azért emelem így ki, mert talán mindenki Jarávi Gabrielát Gabi néninek hívja. És mi az, amit Gabi néni igazán szeret átadni a gyerekeknek? Azon kívül, hogy igen, játszatok. Tehát a Dunamenti tavasz az igen, az egy nagyon sűrű időszak egyébként a gyerekek életében, de ez lezajlik, és nem áll meg a munka. Mi az, amit a folyamatos munkában szeret átadni a gyerekeknek?
1: Amit már eddig is elmondtam, tehát hogy egy csapattá kovácsolódjanak, ismerjék meg azt, hogy mi az érték, ismerjék meg egymásban, becsüljék azt, hogy megnyílnak egymásnak, barátok lesznek, összekovácsolódnak. Ez fantasztikusan, ez engem is feltölt, és mindenkit mást, aki a gyerekekkel tud így foglalkozni, vagy van lehetősége.
0: Ha egy mondatban...
1: Ez más, mint az iskola.
0: Hogyha egy mondatban kellene megfogalmazni, igen, hogy más, mint az iskola, akkor mi az, amit jelent önnek és a gyerekeknek a Dunamenti tavasz egyetlen mondatban?
1: Szerintem a Dunamenti tavasz azt jelenti a gyerekeknek is elsősorban megmérettetést, másodszorban munkájuk, ott összehasonlítását a többi csoporttal, izgalmat, szóval nagyon-nagyon sokat egész évi munkának a tulajdonképpen a gyümölcsét mutathatják be.
0: És hát ez a bemutatott gyümölcs, ez bizony be is érett annyira, hogy a Tetemre hívás, vagy Amit akartok című előadás, az nem csak aranysávos minősítésben részesült, de a gyerek zsűri külön díját is elnyerte. Most Jarábi Gabrielától búcsúzom, mert mondhatjuk, hogy a darab rendezőjét, Kuklis Katalint kapcsoljuk,
1: igen,
0: tehát hogyan tekinthetünk Katira ebben a szerepben?
1: Ő a fő rendező.
0: És hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert, jó egészséget kívánunk önnek.
1: És köszönöm szépen mindenkinek, aki lehetővé teszi azt, és tette azt, hogy a Dunamenti tavasz 50-szer is meg lehetett rendezni. Ezt azért hadd mondjam el.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Az imént Jarabi Gabriellával, most pedig Kuklis Katalinnal beszélgetek, ugyanis a Fókusz Gyermekszínpad Tetemre hívás vagy amit akartok című előadása aranysávos minősítésben részesült, és a gyerekzsűri külön díját is megkapta a Dunamenti tavasz 50. évfordulóján, ami szerintem hatalmas siker, és hát most első körben, vagy illetve most már második körben Kuklis Katalinnak és az egész csapatnak is gratulálok. Hát nem tudom, még egyszer sokatszor? Szia, Kati!
1: Igen, és köszönöm a gratulációt, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Milyen érzés volt átvenni az aranysávos minősítés, és utána még egyszer meghallani a neveteket?
1: Az az igazság, hogy én sajnos személyesen nem tudtam ott lenni a díjátadón, mivel egy felvétel készült, ami egyébként majd a magyar adásban, a Szlovák TV magyar adásában megtekinthető, tehát hogy nem voltam túl messze a mostani beszélgetéstől. Tehát a lényeg, hogy alapvetően nagyon érdekes, hogy ez a gyerek zsűri díj a gyerekek számára, de számunkra csoportvezetőknek is egy nagyon kiemelt elismerés, hiszen a korosztály díjazza az előadást, és ő gondolja azt, hogy ez valamiért megmaradt bennünk, hogy ez valamiért megragadta a figyelmünket, és hogy valami olyat mondott nekünk, vagy olyan módon mesélt nekünk, ami érdekes számunkra, és azt gondoljuk, hogy ez fontos, hogy a korosztályunk is fontos, hogy lássák.
0: Igen, mennyiben tér el egyébként, így most, ha az elmúlt évek tapasztalatát is vesszük, mondjuk a gyerek zsűri véleménye a felnőtt zsűriétől, vagy mi az, amiben mondjuk a gyerek zsűri szerinted valamit máshogy néz, máshogy értékel, más szempontokat vesz figyelembe?
1: Nagyon érdekes látni, ugye az előadások után a zsűri értékelése következik, általában ez egy több órás maraton, amikor ott vannak a csoportvezetők, akiknek az előadásai aznap szerepeltek, vagy voltak színpadon, és aztán a zsűri végigmegy szépen sorjában, hogy mit láttak, hogyan értékelik, mit gondolnak, de mindig a felnőtt zsűri véleményét, a gyerek zsűri véleménye, tehát hogy ők is ott vannak, a fiatalok is ott vannak, vagy hát néhány képviseljük az értékelésen, és nagyon érdekes hallani, hogy néha igen, néha az, amit a gyerekek látnak, az egy kicsit másként tükröződik az ő szemükben, mint a felnőttek. Ugyanis a felnőttek, és ugye akkor itt nézzük azt, hogy szakmabeliek, drámapedagógusok, színházi emberek, ők pedagógiai szempontból is értékelik ezeket az előadásokat. Látják benne azt is, hogy milyen témákat dolgozott fel a csapat, milyen technikákat használt, hogyan dolgoztak a gyerekekkel, mert hogy egy előadásban ez is megmutatkozik, hogy milyen pedagógiai módszerekkel dolgozik az adott csoportvezető, míg a diákok számára sokkal inkább egy ilyen színházi előadásként, egy ilyen első benyomásként értelmeződik az, amit látnak, és ott gyakran fontosabb az, hogy milyen téma van terítéken, például a korosztály mennyire érintett azokban az adott témákban, vagy hogy színpadilag mennyire, tehát hogy a színpadi előadásmód mennyire győzi meg őket. Tehát, hogy itt tudnak néha viták kialakulni, de egészséges és jóféle viták a gyerek zsűrik és a felnőtt zsűri között, úgymond.
0: Igen, és ugye azt is szokták mondani, hogy a gyerekek a legőszintébb nézők, mert tehát ők rögtön reagálnak mindenre, ami tetszik, tetszik, ami nem tetszik, nem tetszik, tehát hogy ők ezt még nagyon ösztönösen fejezik ki. Tehát, hogy ezért is ennyire különleges például maga ez az elismerés?
1: Valamilyen szinten igen, de a mi esetünkben azt hiszem idén az volt, hogy ugye vár a Tetemre hívás, tehát hogy egy Arany Jánosi balladát dolgoztunk fel, de nagyon kifordítottuk ezt a történetet. Azt kerestük meg, hogy mi vezethet egy fiatalt oda, ugye itt Bárci Benőről van szó, aki itt tőrrel a szívében találnak meg az erdőben, és mint kiderül, a kedvesétől kapta ezt a tört, és lényegében szerelmi bánat miatt ő végzett magával. És azon gondolkoztunk, hogy egyrészt hogyan mutassuk meg ezt a témát, mi lehet a motivációja, mi lehet ez az erős és magával ragadó érzés, és arra gondoltunk, hogy ez már talán az a másik oldal, amiben átbillenhet a fiatal is, hogy egy ilyen manipulatív kapcsolat, amikor hiába mondja azt a lány, hogy igen, én szeretlek és nekem jó veled, de azért ne írjál rám 5 percenként légy szíves üzeneteket, és hadd legyek a barátaimmal is, hogy ne csak veled töltsek időt, mert nekem ők is fontosak. Tehát, hogy valami ilyesmit kerestünk meg, és ez nagyon megérintette, azt hiszem, nem csak a gyerek sűrít, hanem a fiatal közönséget is.
0: Lefordítva, tehát szerinted mi a mai fiatalok balladája?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a gyerekek, tehát ugye mi csoportunkban évek óta felmerült már az, hogy ők szeretik, tehát a fiatalok nagyon szeretik a drámai helyzeteket, játszani színpadon. Talán hozhatnám azt a példát is, hogy amikor én beléptem a Fókuszba, így vezetőként, ez már 10 évvel ezelőtt volt, akkor éppen az Árvácskán dolgoztak a nagyjából 8.-9. fiatalok. És az sem egy egyszerű téma, nagyon súlyos kérdéseket boncolgat, de ezeket a súlyos kérdéseket, másrészt olyan színpadi alakításokat kínálnak ezek a helyzetek, gondoljunk csak bele akár a Tetemre hívásnál is, hogy megőrül a lány, hogy egyszerűen nagyon mély érzelmek mutatkoznak meg ebben. Tehát, hogy a gyerekek szeretnének ilyen szélsőséges érzelmeket játszani, de hogy számukra a ballada az valahogyan a drámaiságról szól, a nagyon mélyen megélt érzelmekről szól, és nekünk az volt a feladatunk a Binénivel, hogy ezt enyhítsuk, hogy azt mondjuk, hogy nem, nálunk nem fog meghalni senki, mert hogy gyerekközönségnek készül az előadásunk alapvetően. Nekünk azon kell gondolkodnunk, hogy mi az üzenete, vagy hogy mi a tanulsága, mi lehet a tanulsága Arany János Tetemre hívásának. Mit mondhatunk mi vele a fiataloknak. Úgyhogy így kellett egy kicsit az éleket valahogy megcsiszolni.
0: Igen, és közben ebben az élcsiszolásban, amikor rendezőként voltál jelen, akkor hogyan gondolkodtál? Tehát amellett, hogy igen, az éleket egy kicsit csiszolni kell, figyelembe kellett azt venni, hogy igenis gyerekközönségnek készül, gyerekekkel dolgozol együtt, mégis ott van egy ballada, amit ugye ki kell kicsit forgatni magából. Tehát, hogy neked felnőtt fejjel gyerekként kellett most rendezned?
1: Mindig nagyon fontos azt látni, hogy egyrészt ki az, akikkel dolgozol, tehát, hogy fiatalokkal dolgozol, gyerekekkel dolgozol, mindent megbeszélsz, mindent megkérdezel, hogy ez rendben van-e, hogy az, hogy a fiú megfogja a lány kezét, átkarolja a vállát, az neked komfortos, ez neked megfelel. Tehát, hogy ezeket az apró dolgokat is egyeztetni kell a csapaton belül, de arra is gondolni kell, igen, hogy kinek fog készülni ez az előadás, hogy mit tapasztaltak már az életben, mivel tudnak azonosulni, mi az, ami ijesztő lehet számukra, mi az, ami idegen lehet számukra, amilyen érzéssel még akár nem találkoztak. Tehát, hogy fontos azt látni, hogy rendezőként tulajdonképpen vezeted a nézőt, hogy ezt a történetet, a Tetemre hívás történetét például, ha nem ismeri, mert hogy még nem volt tananyag az 5. gyerek, akkor is össze tudja rakni a fejében a történetet, és úgy is, hogyha nem szigorúan a szöveg szerint megyünk. Tehát, hogy nagyon sok mindennek kell ilyenkor megfelelni, és ezzel az élcsiszolással kapcsolatban mondok talán egy ilyen érzékes példát, hogy ugye itt a mi történetünkben szó van az előzményekről főként, hogy hogyan kerül oda ez a két fiatal, hogy ilyen veszélyes, úgymond veszélyes helyzetbe kerül, vagy hogy fölmerül egy öngyilkosság lehetősége, és ott vannak a szülők is, hogy mit gondolhatnak akkor, amikor eltűnik a gyerek, és nem találják a gyereket, és akkor jönnek bizony a rémálmok. És ezeket is úgy próbáltuk megmutatni, hogy paraván mögött, hátulról megvilágítva, árnyjáték formájában, és ilyenkor elrugaszkodhat a képzelet, ilyenkor bemutathatunk nagyon szélsőséges jeleneteket is, egyrészt véd minket a színpad, de véd minket az is, hogy ez lényegében fantáziajáték, és igazándiból megmutathatjuk ennek a humorát is, úgymond.
0: Van-e olyan gondolat, üzenet, akár a zsűri részéről, gyerekzsűri, felnőtt zsűri részéről, amit mondjuk megfogadtok, vagy ami úgy nagyon jól jött, és amit majd beépítetek a további munkák során az együttműködésbe, az alkotásba a gyerekekkel? Tehát volt-e olyan kritika, ami, vagy pozitív kritika, negatív kritika, bármilyen, ami úgy elgondolkodtatott, Kati?
1: Minden esetben, minden évben nagyon jó azt látni, amikor egy éven keresztül, vagy 10 hónapon keresztül, vagy nem tudom, 9-8 hónapon keresztül dolgozunk egy anyagon, és mi már annyira benne vagyunk, hogy igazándiból nem tudjuk kívülről megítélni, hogy mi a vicces, mi a humoros, mi az, ami esetleg hosszú, mi az, ami esetleg rövid, mi az, ami nagyon betalál. Szóval, hogy mindig jó a külső szem, főleg amikor tényleg már hosszan benne dolgozik az ember egy témában, benne van egy témában. Úgyhogy nagyon hasznosak a visszajelzések, az is akár, hogy igen, ezt nagyon vettük, igen, ezt nagyon értettük, köszönjük szépen ezt a szép képet. Idén például hosszú évek után újra élő zenénk volt. Korábban is volt több olyan előadás, amiben volt zenészünk, akkor egy hegedűsünk volt, Zaránd, Varga Zaránd személyében, én innen is üdvözlöm, ha netán hallja, vagy hallgatja bármely családtagja, mert nagyon sokat zenélt nekünk, és nagyon szerettük azt, hogy élő zenével dolgozunk. Idén pedig zongora játék került a színpadra, és nekem ez egy hatalmas könnyebbség volt, mert nem kellett a hátsó pulttól irányítanom és indítanom a zenei trekkeket, ami külön feszültség mindig, amikor izgul az ember, és azt várja, hogy fog sikerülni az előadás. Szóval élő zenénk volt, és ezt nagyon szervesen beépítettük az előadásba, és például ez is egy nagy dicséret volt, mind a zsűri, mind a gyerek zsűri, mind a felnőtt zsűri részéről.
0: Tehát így a zenei könnyedségnek köszönhetően egy kicsit akkor hátra tudtál dőlni, és nézőként tudtad szemlélni a gyerekeket?
1: Hát csak egy kicsit, mert azért a fények beállítása még mindig ott volt. Tehát, hogy most kéne az árnyék, most kéne a hátsó fény, most kéne az első fény, most szűkítsük, most tágítsuk, tehát hogy azért legalább csak egy dologgal kellett foglalkozni, igen.
0: De hát igen, a munka az bizony meghozta a gyümölcsét, ugyanis a Fókusz Gyermekszínpad Tetemre hívás, vagy Amit akartok című előadása aranysávos minősítésben részesült, és a gyerekzsűri külön díját is elnyerte a Dunamenti tavasz 50. évfordulóján. A rendezőt, Kuklis Katalint kérdeztem, és én köszönöm szépen, Kati, hogy veled együtt a fények mögé és a kulisszák mögé is nézhettünk egy kicsit, és további sok sikert kívánok a csapatnak.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Óriási robbanás rázta meg a floridai Cape Canaveralon található indítóállomást, amikor egy teszt során felrobbant a Blue Origin New Glenn elnevezésű rakétája. A világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos űrkutatási cége mindössze annyit közölt a Twitteren, hogy rendellenességet észleltek az indítási teszt során, ám a felvételek alapján ez elég enyhe kifejezés az incidensre. A balesetben senki nem sérült meg, a 36-os indítóállás kárai azonban szakértők szerint jelentősek lehetnek, tekintve a robbanás mértékét. A robbanás egy hajtóműteszt során történt. A balesetnek komoly következményei lehetnek a Blue Origin, a NASA és az Egyesült Államok Holdra vonatkozó terveire nézve. Jared Isaacman, a NASA igazgatója, a New Glenn robbanására reagálva jelezte, a rakéta nagyon fontos az ügynökség jövőbeli tervei szempontjából. A New Glenn a Blue Origin Blue Moon űrhajójának rakétája, amely a SpaceX Starshipje mellett kulcs szerepet tölt be a NASA Artemis programjában. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy konferencián kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése és elterjedése nem okozott olyan globális munkahely apokalipszist, mint ami erre korábban számítottak. Az OpenAI vezetője korábban azt mondta, hogy az általuk fejlesztett technológia munkahelyek egész osztályainak eltűnését okozza majd. Mint mondta, a jóslataik nagyjából helyesek voltak technológiai szempontból, de meglehetősen nagyot tévedtek a társadalmi és gazdasági következmények tekintetében. Örömmel jelentem, hogy tévedtem. Azt hittem, hogy a belépő szintű fehérgalléros állások megszűnésére nagyobb hatással lesz a technológiánk, mint amennyire valójában volt, jelentette ki Altman. Az ausztrál konferencián a cégvezető hangsúlyozta, felismerte, hogy bár a mesterséges intelligencia egyre aktívabb szerepet vállal számos iparágban és munkahelyen, a foglalkoztatásnak még mindig van egy emberi része, amelyet nem lehet pótolni. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A két legfényesebb bolygó június 9-én, kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. Június 9-én a Merkúr is különleges pozícióba kerül, eléri félfázisát, azaz dihotómiáját, amikor a bolygókorong pontosan fele részben lesz megvilágítva. A Merkúrt 21 óra 30 körül érdemes keresni a nyugati horizont felett, mintegy 8 fokos magasságban. A bolygó szabad szemmel is látható lehet, de megtalálását jelentősen megkönnyíti egy kézi binokulár, a félkorong észleléséhez pedig legalább 100-szoros nagyítású, állványos távcső szükséges.

0: az volt az alapkoncepció, hogy kitalálunk egy tudományágat, ugye ez a kacenjammerológia, egy merőben komolytalan témának megpróbáljuk a komoly történetét megírni, és ebből egy nagyon vicces dolog történik, de aztán belefutottunk rengeteg nagyon, nagyon mély és magvas történetbe és dologba, és rájöttünk arra, hogy az egész filozófia történet, történelem, irodalomtörténetet átjárja ez a jelenség.
1: Először volt egy olyan kutatómunka, hogy nekiálltunk írni, utána volt egy sokkal komolyabb kutatómunka, hogy keresünk erre az egész marhaságra egy kiadót, és aztán valami harmadik, negyedik helyen megláttak ebbe a fantáziát, ebből született meg most körülbelül 20 év az első kiadás, és utána meg nem tudtunk ettől megszabadulni.
2: Ezen a héten Cserna Szabó Andrást és Darida Benedeket hallhatják a szöveg közben, akikkel Giga Nagy Macskajaj könyv című közös kötetükről beszélgettünk, előbb a pozsonyi Brák könyvfesztiválon, majd a címhez illően egy helyi sörözőben. Aszmár Lívia vagyok, és várom önöket a 16 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Ahogy ígértem, a nappali záró órájában már a 12. több mint szomszéd, azaz a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban esemény lesz a fő témánk, amely június 8-án kezdődik a fővárosban, nem is akárhol, itt a fordított piramisban, a Szlovák Rádió épületében, és egészen 13-áig várják különféle programokkal az érdeklődőket. Nem sokára a szervezői csapatból Venyer Csampál, a LISZ intézet igazgatója és Balla Igor érkezik ide hozzám, de előtte a Republikból Boros Csabát kapcsoljuk. A zenekar is ott lesz a fellépők között. Hamarosan aktualitásokról és a közelgő pozsonyi koncertről faggatom a frontembert, most azonban hírek következnek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A gazdasági minisztérium közzétette 38 intézkedést tartalmazó gazdaságélénkítő csomagját. Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. Ma gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, a nappali hőmérséklet 22 és 27 fok körül alakul. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. A gazdasági minisztérium 38 intézkedésből álló csomagot készített a gazdaság élénkítésére, amelyet ma tárgyal a gazdasági és szociális tanács, azaz a tripartita. A javaslat célja a vállalkozások terheinek csökkentése, például a villamos energia adójának mérséklésével és az adminisztráció egyszerűsítésével. A csomag emellett növelné az energiaigényes vállalatok támogatását és új fejlesztési, valamint innovációs alapok létrehozását is tartalmazza. Egyszerűsítenék a külföldi végzettségek elismerését, ezen kívül a javaslat célja a szabályozás egyszerűsítése és az adminisztrációs terhek csökkentése is. Nem tárgyaltak a parlamentben Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról, mert ma sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést. A képviselők a második kísérletnél sem voltak határozatképesek, mindössze 57-en jelentkeztek be. A leváltási javaslatot a szeptember 15-én kezdődő rendesülés programjába sorolják. Az indítványt a Progresszív Szlovákia nyújtotta be. Június 1-e és 5-e között hozzák nyilvánosságra a középiskolai felvételi eredményeket Szlovákiában, közölte Tomáš Drucker oktatási miniszter. Elmondta, az új elektronikus jelentkezési rendszer, az e-prihláski, már az első eredmények alapján is működőképes, bár tegnap túlterheltség miatt technikai problémák jelentkeztek. A minisztérium szerint a felvett diákok 80%-a az elsőként választott iskolába nyert felvételt. A rendszer megszüntette a helyek blokkot.

0: meghaladja az 50-et. A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint 6 ember halt meg, 33-an megsebesültek. Az ENSZ reformját sürgeti Annalena Baerbock a szervezet közgyűlésének elnöke, szerinte a világszervezet továbbra is nélkülözhetetlen, még a növekvő geopolitikai feszültségek ellenére is. Úgy fogalmazott, a reform régóta esedékes, de az ENSZ-nek nincs alternatívája. Azt is hangsúlyozta, hogy a reform törekvések gyakran elakadnak a tagállamok közötti politikai viták miatt. Baerbock felszólította az országokat, hogy tartsák tiszteletben az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Nyilatkozata a Biztonsági Tanács nem állandó tagságáról szóló közelgő szavazás előtt hangzott el. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A szlovák labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Máltát a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A Ferencváros mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. felcsút.
2: Időjárás.
0: Ma gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, a keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet, napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. Az ország túlnyomó részén nem esik eső a nap folyamán, kellemesen meleg napra lehet készülni, délire forduló, mérsékelt erősségű légmozgással. A nappali hőmérséklet 22 és 27 fok körül alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt, két autó ütközött egymásnak Pozsony-Bori város részében a Volvo melletti körforgalomban. A helyszínen a forgalmat rendőrök irányítják. Ezen kívül radar méri a sebességet Illésházán, a futballpályánál mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Most pedig, kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Kate Blanchett. Az ausztrál származású színésznő a magyaroknak is üzent a Cannes-i filmfesztiválról, ahol kollégánk Kulcsár Gábor készített vele interjút. Felvidék és Benes dekrétumok. Úgy tűnik, a jövő évi szlovákiai parlamenti választás kampányában ezt a két kifejezést gyakran fogjuk hallani. Hogy jutottunk ide és mi lehet a megoldás? A témáról Orosz Őrsöt, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőjét kérdeztük, aki személyesen is érintett az ügyben. Színészként, harcos jellemként ismertük meg, de kevesen tudják róla, hogy mekkora spirituális utat járt be. Fenyő Iván Szabó G. Lászlónak mesélt életmódjáról, szerepeiről, céljairól. Minden kertbe kell egy dézsató. Szalma Nikoletta kreatív útmutatója alapján bárki létesíthet a kertjében egy hasznos és szép vízfelületet. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

0: A Republikot alig ha kell bemutatni bárkinek. A zenekar dalai generációkat kötnek össze, és szinte nincs olyan magyar zenekedvelő, aki ne ismerne legalább egy Republik slágert. Június 12-én Pozsonyban a több mint szomszéd magyar kulturális hét egyik fellépő zenekara. A vonal túlsó végén már itt van velünk Boros Csaba, akinek bízom benne, hogy sikerült menet közben azért leparkolni, és
1: sikerült,
0: itt van már. Nagyon örülök, szia Csaba, köszöntelek itt a nappaliban, sziasztok, vagy innen sziasztok. A nappaliból. Hol találom most a Republikot?
1: Hát engem? Te zenekar tagjait merre találod?
0: Hogyha mi most időben el kell helyeznünk most a Republikot, úgy egészében az együttest, mit csináltok most? Igen, tudom, hogy te most leparkoltál, de hogy
1: én
0: a zenekar...
1: Én szállok Balaton-Almádiba egyébként.
0: Nagyon jó helyen, nagyon jó helyen.
1: Jó, hogy pozícionálni kellene a Republik?
0: Igen, hogy most így mi van veletek? Mi újság van most a Republik zenekarra? Hol találunk meg most így benneteket fejben?
1: Hát... Figyelj, de szerintem nagyon hosszú utat jártunk, egy 36 éve zenekarról van szó alapja éve. Az elején nem gondoltuk volna, hogy 36 év után is szerintem színpadon állunk, de visszatérve szerintem jó pozícióban fogjuk találni magunkat június 12-én, ugye akkor van nálunk a koncert 20-30 perckor a főtéren, ha jól emlékszem.
0: Nagyon pontos, igen.
1: Szerintem egy nagyon... Én úgy érzem a koncertekből, amiket játszunk minden héten, egyet-kettőt biztosan, hogy egy nem is koncert, inkább azt mondom, hogy egy jól összeállt produkcióról van szó, ami a 2025-ös, 26-os igényeknek megfelelő, tehát akár vizualitásában, látványában, fényeiben és dalaiban is megfelel ennek az időszaknak. Én nyilvánvalóan az segített ebbe a dologban, hogy nekem a fiaim 30 évesek, és a Bálint fiam, aki 5 perccel idősebb az öccsinő vagy hárommal, ő a Kávészünet zenekarban játszik. Én meg annak idején, ugye 2016-tól 6 évet vezettem műsort a Petőfi Rádióban. Ja, elnézést, remélem nem egy konkurens rádiónak a nevét mondtam ki, bocsánat.
0: Igen, tehát...
1: Tehát sokat voltam fiatal zenészek között is, a gyerekem is ad mindig instrukciókat. Én azt hiszem, hogy a Republik az most már évek óta egy napra kész zenekar. Tehát én szerintem semmiféle olyasmi nem érződik a zenekar kapcsán, mint hogyha lemaradtunk volna az időben, nagyon odafigyelünk erre, és baromira jó koncerteket adunk, ennek nagyon örülök, annak is nagyon örülök, hogy egész fiatal emberek járnak a koncertjeinkre. Tehát ilyen múltkor odajött 3 lány, pont a Felvidéken játszottunk múlt hétvégén, és odajön 3 lány, és kérdeztem tőle, hogy hány évesek vagytok, és mondjuk, hogy 14, 16, 18, Jézus Isten, mondom, hát milyen fiatal emberek, és ott éneklik a Republik dalokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy örökzöld slágereket játszunk, meg persze játszunk majd új dalokat is nektek is.
0: Igen, és képzeld el, hogy kaptam egy kérdést, amit most továbbítanom kell neked, mert hogy menet közben majd ugye beszélgetünk általánosan is a magyar kulturális hét, pozsonyi magyar kulturális hétről, több mint szomszédról a szervezőkkel is, és Balla Igor kérdezte meg azt tőlem, hogy vajon Csaba emlékszik-e még arra, amikor itt a rádió épületében játszottak, felvétel készült, tehát megvan ez?
1: Emlékszem, hogy ne, Soltész Rezsőn keresztül kerültünk oda ki. A pozsonyi rádió épületében játszani. Nagyon régen volt, és emlékszem, hogy a Soltész Rezső, nem ő volt a menedzserünk, de ő volt valami összekötő ezügyben, és még így, amikor arról volt szó, hogy ma interjút fogunk csinálni, pontosan beugrott az, hogy ne. Játszottunk, emlékszem rá. De hogy mikor volt, nem tudom, nagyon régen, hogy mikor pontosan nem tudom, de emlékszem az esemény régen.
0: Igen, tehát akkor elevenítsük fel, tehát én most itt ülök a fordított piramisban, és akkor gyere vissza időben te is, akkor ide ahhoz a felvételhez. Ez mi jut eszedbe róla, vagy mi jutott eszedbe róla?
1: Nem tudok oda menni időben, mert magára az eseményre emlékszem, hogy ott voltunk, de hogy milyen volt az előadás, milyen volt a koncert, azt már nem tudom felidézni. Gyakran van ez úgy, hogy ugye azoknak az embereknek, akikkel találkozunk és beszélgetünk és közös fotókat csinálunk, nekik ez egy maradandó élmény, de minden hétvégén sok emberrel találkozom, sok emberrel csinálok közös fotót. Képzeld el, múlt héten odajött egy srác, meg egy fiatal fiú és egy lány, és azt mondta, hogy ez nagyon furcsa kérdés volt, azt mondta, hogy figyelj, én most vettem el ezt a lány feleségét, gratulálok, bemutatkoztunk egymásnak, azt mondja, figyelj, nálsz rendékben, nekem adnád a gitárodat? Mondtam neki, hogy bocsi, de a gitáromtól attól nem annyira akarnék megválni. De akkor adjál valamit, mondom, most adtam egy 2 órás koncertet, nem jó így. Aztán végül is te, hogy adtunk neki a lánynak is, meg a fiúnak is egy pólót, Republic pólót. Tehát erre a friss érményre emlékszem, de gyakran már az is kicsúszik a fejemből, hogy fél évvel ezelőtt hol játszottunk, mert ezek a koncertek jönnek egymás után, nyilvánvalóan régi barátoknak az arca, a neve az benne marad. Erre a szituációra kimondottan emlékeztem. Hát, hogy játszottunk Pozsonyban, arra is emlékeztem, hogy a Rezső vitt oda ki bennünket, de hogy milyen volt az épület, az már így nem ugrik be.
0: Na hát akkor elmondom, hogy ez a fordított piramis épülete, és egyébként pedig igen, azt alátámaszthatom, mert így gyorsan így végiglapoztam az eseményeiteket, a koncerteket, és hát valóban, hát jó kis betűkkel kellett bizonyírni, hogy ennyi koncert, dátum és helyszín elférjen azon a Facebook bejegyzésen, úgyhogy igen, ez azt is jelenti, hogy bizony, ahogy te is említetted, fiatalok, idősek, tehát hogy igazából örökzöld a Republik, de mi lehet annak a titka szerinted, hogy a Republik dalait ma is éneklik akár a 20 évesek, de a 10 évesek is.
1: Hát én annak nagyon örülök, hogy apák, anyák átadják a gyerekeiknek. Tehát gyakran jönnek a fiatalok is, mondják, hogy apámtól, anyámtól hallottam a zenekart, és milyen jó volt ezt hallgatni. Most például, amikor felhívott egy fiatal srác, és azt kérdezte, hogy meg tudom-e neki szerezni ezt az albumunkat, mert már csak ez a 3 vagy 4 hiányzik neki, döbbente hallgattam. Mondom, hány éves vagy, 20, Jézusom, és megvetted az összes. Hát a szüleimtől megörököltem, és ezeket hallgatom. Valahogy sikerült valami olyan zenék, olyan dalokat csinálunk, amelyek ilyen korosztályokon átívelő, mondani valóval rendelkező dalok. Én azt gondolom. A másik fele meg az, hogy mi a mai napig egy aktív zenekar vagyunk, tehát az nem azt jelenti, hogy mi a múlt babérjain ücsörögve szeretnénk tölteni az időnket. Mi folyamatosan írunk új dalokat, ugye amióta Laci elmentünk 2013 márciusa óta, azóta megjelentettünk 3 albumot, meg 2 koncertalbumot, és most is lenne egyébként, abszolút van annyi dal, hogy megjelenhessen egy CD, vagy akár egy dupla CD, csak azt nem tudom, vagy azt nem tudjuk, hogy egyáltalán ennek van-e már, az internet világában ennek van-e már értelme, mert ezek a dalok nyilvánvalóan felkerültek már a netre, és az emberek ott nézik, úgyhogy én kicsit ilyen materiális lény vagyok, én ragaszkodom dolgokhoz, tehát bakerit lemezekhez ragaszkodom, meg az autómban mai napig van CD lejátszó, tehát nekem ezek ilyen fontos dolgok, de nem tudom, hogy a mai generációnak, a mostani fiataloknak, vagy fiatalabbaknak ez fontos kérdése. Na tehát annyi, hogy bennünk mindig van valami mondani való a világról, ezt majd meg is fogjátok hallani, játszunk olyan dalokat, ami erről szól. Sőt, egyébként most is készülőben van egy új dal, az én lustaságom miatt nem készült meg el. Ez egy nagyon érdekes szituáció volt, mert ugye alapállapotban a Republik az egy 4 tagú zenekar, pontosabban 5 a Cipővel kiegészülve, ő a zenekar örökös tagja, ugye a Patai Tamás, Nagy László Attila, Halász Gábor és jó magam, mint zenekari tagok, de 7-en vagyunk a színpadon, mert a megszólalásunk megköveteli azt, hogy állandó vendégzenészekkel játszunk, ott sincs cserélődés, mindig ugyanaz a 3 ember, a Vejsz László, a Vejsz Kicsi, aki akusztikus gitározik, vokálozik, és ő a stúdiótechnikusunk, Vér Bertalan, hegedűs és zongorista, kiváló zenész, és ő is vokálozik, és Boros Peti az öcsém, aki ütőhangszereken működik közre nálunk. És azt miért hangsúlyoztam ki? Azért, mert a Bercinek, a Vér Bercinek, aki ugye hegedűs és zongorista és vokalista és kiváló zenész, évtizedek óta ő hangszerelte nekünk mindig a nagyzenekari műveket, mikor nagyzenekarra játszottuk. Bercinek esküvője volt 3 héttel ezelőtt. És gondoltam, hogy meglepem a Bercit egy dallal, ami már régóta a fejemben volt, írtam egy dalt, Tehát gyakran írok dal, de ez egy ilyen kedves dal volt, csak még nem hoztam elő. És egy nappal az esküvője jött, mert a Berci, az Érbercinek a család, az egész család zenész. Mindenki zenész. Szóval egy nappal az esküvője előtt hűlocsolás közben fölhívtam az öccsét, akit Csongornak hívnak, mondja, figyelj Csongi, van itt egy ilyen dalocska, én feljátszanám akusztikus gitár, és holnap a bátyádnak az esküvére játszanánk ketten. És elküldtem neki, aztán elmentem koncertezni, reggel 4 órakor megnéztem, visszaküldtem, már rá is hegedült, kicsit oda is vokálozott, és mondtam, hogy tök jó lesz, mert ezt eljátszottuk ezt a dalt, és a fiúk is döbbente hallgatták, hogy a zenekar tagja, mert még nem hallották, csak ott először, és annyira jó érzés volt, amikor odajötték, és azt mondták, hogy ezt azonnal meg kell csinálnunk ezt a dalt, és a Tomi a gitáros lázban égett, és dolgoztak, úgyhogy rövidesen jön majd ki új Republic dal, meg hát folyamatosan csináljuk a dalokat, mondom, mi egy ilyen alkotó brigád vagyunk, és hát van mondani valunk a világról, szerintem ezt azért a közönségünk érzi, megérzi, és meg is érti, hogy mi nem egy vélemény nélküli társaság vagyunk.
0: Tehát igen, alkotás és alkotói folyamatból nincs hiány nálatok. Azonban ugye június 12-én nagyon vár benneteket itt a hazai közönség. Igen, itt is fogtok alkotni. De mi az, amire számíthat majd a pozsonyi közönség?
1: Hát nagyon jó hangulatú koncert számíthat a közönség. Épp így leszoktam ülni, és úgy a családon belül, tehát feleségemmel meg szoktuk beszélni a dolgainkat, kellemesen tudja kívülálló szemmel nézni a világot, mert annak idején ő volt egykori rockzenekaroknak a szervezője, menedzsere, és azt mondta épp a Szilvia, hogy nagyon, nagyon jó beállt, nagyon profin ez a program. Arra számított a közönség, hogy természetesen minden nagy régi slágert el fogunk játszani, tehát a Szája kismadártól kezdve a Repül a bálnán keresztül elhangzik majd a 67-es út, hogy hogyan, azt most nem mondom el előre, az egy meglepetés lesz. Arra számítod a közönség, hogy a barátunk és zenésztársunk Bódi László Cipőnek a kézlenyomatát vagy a lelkületét azt majd ott fogják érezni ezen a koncerten, mert többször is feltűnik az előadás során, hogy hogyan, azt sem mondom el. És hát új dalokat is fog hallani a közönség, és azt hiszem, hogy átíveljük ezt a 36 évet. Én érezném rosszul magamat, ha nem érezném jól magamat a színpadon. Ugye érted?
0: Abszolút.
1: Én úgy gondolom, hogy mindig akkor teljes egy előadás, hogyha egy katartikus élménnyel tudok lejönni a színpadról, és utána nap reggel, amikor felkelek, reggel, szóval valamikor utána felébredek, akkor azt kell, hogy érezzem, hogy baromira fáradt vagyok. Mert ha ez nem így van, akkor nem tettünk meg mindent azért, hogy azért egy 60 fölött az ember már megérzi ezeket a dolgokat, de akkor nem tettünk meg mindent azért az estér, és én ezt most már évek óta azt érzem, hogy ezek megvannak, ezek az estek. Mindenképpen szeretném elmondani azért nektek, hogy a Republic mostani sikereihez bőve hozzájárul a menedzserünk, akit Németh Erikának hívnak, és ő az ember, aki benézi így a színpadot, és akkor azt mondja, hogy oha, ide még ez meg ez kellene, oda meg az meg ez kellene, és mindenféle vizuális elemekkel lepett meg bennünket az évek során, amik beépültek ide a történetbe. Tehát, hogyha azt mondom neked, hogy még a hó is esni fog nyáron, akkor még nem mondtam sokat.
0: És hát igen, tehát ugyanígy elhiszem azt is, hogy egy bálna tud repülni, de mi lenne az az egy mondat, amivel meghívnád a hallgatókat június 12-ére a koncertre?
1: Hát ezen most sarokba szorítottál, de akkor mondok egy olyan dalt, amit nem fogunk eljátszani, de el fog hangzani ezen az estén.
0: Jó.
1: És ezt a dalt én a Madár, ugye Erdei Zsolt Madár, decemberben visszatért egy ökölvívó mérkőzésre. Erdei Zsolt kétszeres világ és Európa bajnok ökölvívó barátunk, és ugye neki mindig a Szája kismadár volt a bevonuló zenéje a profi karriere során. És írtam neki egy dalt, mert csináltunk egy ilyen vizuált az ő ökölvívó csarnokában, van egy ilyen csarnoka, és azt gondoltam, hogy hú, milyen jó lenne csinálni egyszer ilyen videoklipet így a ringben, és mondom, csak egy dal kellene, és ezt is mondom, de hát itt van a fejemben. Szóval a következőket írtam neki, és ezt a közönségnek is küldöm, hogy aki mer, az nyer, ugye így mondták a régi bölcsek, aki mer, az nyer, aki győzni akar, csak előre nézhet. Szerintem ez egy elég jó mottó, nem?
0: Abszolút, és hát június 12-én, ahogy az már többször is elhangzott, érkezik Pozsonyba a Republik Együttes, a Több mint szomszéd, azaz a Magyar Kulturális Hét egyik fellépő zenekara lesz majd a Republik tehát, és hát megnézhetjük, illetve meghallgatjuk majd akkor is, hogy hogyan is száll az ének. De most is ez a dal következik, én pedig Boros Csabával beszélgettem, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Én nagyon köszönöm, hogy hívtatok, és még azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy ilyen különleges dolog, mert járni a határon belül a városokat és a településeket, az is tök jó, imádom, de amikor egy ilyen helyre megyünk, ahol eddig csak egyszer voltunk Pozsonyban, akkor a rádióban, azért ez egy kiemelt előadás, biztos, hogy a lelkem másképp fog erre. Nem akarom a többi előadást lekicsíteni, de erre azért biztos másképp fogunk rezonálni.
0: Köszönjük szépen, és várunk benneteket Pozsonyba.
1: Köszönöm, sziasztok!

0: A Több mint szomszéd magyar kulturális hét immár 12. alkalommal várja a közönséget Pozsonyban. A rendezvény sorozat az elmúlt években nem csak kulturális eseményé vált, hanem találkozási ponttá is a városban élő magyarok, valamint minden érdeklődő számára. A stúdióban Venyer Csampál, a Pozsonyi Liszt Intézet igazgatója, valamint Balla Igor programszervező, és akiket nagy szeretettel köszöntök, szervusztok!
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, köszönjük mi is a hallgatókat.
0: Egy személyes indítással kezdeném, mert ma ez így már többször így a műsorban bejött, hogy amikor valamiben nagyon sűrűn benne vagyunk, én is így jártam éjjel, akkor már a műsorvezetéssel álmodtam, azt álmodtam, hogy műsort vezetek, és hát feltételezem, hogy ezzel az is így van, aki nagyon sűrű szervezésben van éppen, hiszen most már ti is az utolsó hajrában vagytok. Volt-e álmatlan éjszakátok mostanában amiatt, mert már így a szervezés körül forgott minden, éjjelentek, nappalotok?
1: Hát az igazgató úrnak a legutóbbi éjszakája.
0: Hát igen, Pali, neked tényleg?
2: Valóban egyébként olykor az ember este tud ezekben elmélyülni, ezekben a gondolatokban, ami nem segíti aztán a nyugodt alvást, de őszintén szóval ezek mind olyan csiszoló gondolatok, amikor még az ember gyorsan elintézi utoljára azokat az elemeket, ami már most már ugye, ahogy mondtuk, 12. alkalom, ezért néha azok a rutinszerű megmozdulások az előző évekből adódnak, és nem mindig adoptálódnak a éppen aktuális szervezésre, és aztán, ha elmarad valami, akkor még gyorsan meg kell valósítani.
0: Milyen szépen fogalmaztad meg, hogy csiszoló gondolatok, tehát, hogy kellett-e akár a gondolaton, az eszmeiségén, vagy bármin csiszolni mondjuk a 11. alkalomhoz képest, ami nekem egyébként még mindig olyan, mintha most lett volna, Igor Pali, eltelt egy év.
2: Eltelt egy év, és igazából hogy a előző 11 alkalom is, ami egyébként 12, hiszen volt egy rendhagyó, több mint szomszéd is, még a Covid alatt, akkor is meg tudtuk valósítani egy kicsit kisebb volumenbe, de azt nem számoljuk a fesztiválokhoz. Viszont tehát ahogy ugye az ember minden évben most már mondhatni azt, hogy rutint szerzett ebben a szervezésben, de nincs két egyforma év, mindig van valami más, amit meg kell oldani, vannak kihívások, ami egy ilyen nagyobb fesztivál megszervezésénél adódik, de összességében azt mondhatom, hogy ezek a csiszolások inkább mindig a aktuális évre vonatkoznak, nem változtatunk a hagyományon, hiszen ez az egész programsorozat azzal indult, hogy ez legyen egy ilyen pozsonyi magyar kulturális hét, amikor elhozzuk a magyar csúcskultúrát Pozsonyba, és ez még megmaradt, és ezt visszük is tovább.
0: Ugye, hogyha a Pozsony főterén járok, akkor az év bármely napján, akkor így most már mindig van egy kis hiányérzetem, mert hiányzik onnan az a bizonyos nagy színpad, hiányzik onnan, hát maga ez a magyar pezsgés, ami ugye erre az egy hétre, az bizony, hogy beköltözik a főtérre. Mi az, amit várhatunk az idei évtől, hogy a június 8-án veszi kezdetét az idei pozsonyi magyar kulturális hét, méghozzá itt a fordított piramisban. Úgyhogy most egy kicsit a főtérről ide érkezünk a rádió épületébe.
1: Hát azt hiszem, hogy majdnem minden évben beszélgetünk veled erről a rendezvényről, és tavaly is emlékszem, hogy mondtuk, hogy valami csodálatos programot sikerült összeállítanunk, de az idei az azt hiszem, hogy az eddigi talán leggazdagabb és legsokrétűbb műfajilag is programja a Több mint szomszédnak.
0: Ez a csillagok állásának köszönhető, vagy erre tudatosan készültetek idén?
1: Mindig tudatosan, de az előkészítő fázis az végül is már, hát nem azt mondom, hogy mindjárt másnap, mert ugye általában itt szoktuk mondani, egyébként így van, mert gyorsan le kell foglalni a teret, nehogy valaki más lefoglalja, de ősztől már megy az agyalás, és most tényleg a Liszt Intézettel közösen egy olyan műsort sikerült összeállítanunk erre egy hétre körülbelül, ami azt hiszem, hogy mindenkinek a kedvére fog szolgálni.
0: Milyen helye van ma a magyar kultúrának Pozsonyban?
2: Én azt gondolom, hogy a magyar kultúra Pozsonyban mindig is kiemelt szerepet játszott, hiszen ugye ez a három nyelvű város, ahogy emlegetik a szlovák fővárost jelenleg is. Itt gyakorlatilag a magyaroknak a magyar kultúrát bemutatni nem kell, sőt azt gondolom, hogy még a szlovákoknak sem igazán, hiszen ők is ismerik a nagyon közeli szomszéd, ahogy ugye a program címében is a Több mint szomszédnak a kultúráját, viszont kellenek ilyen hagyományteremtő események, amikor és ez nagy, és fontos volt egyébként, hogy a főszervező, a Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, illetve a Pozsonyi Nagykövet gondolata is, hogy nem engedhetjük el például az időpontot, hiszen ez a hagyomány, hogy június második hetében megtöltjük a hetet magyar programokkal, és a hétvégét pedig egy hatalmas fesztivál programmal a főtéren. Ez most már tényleg egy mindenki által, aki egyszer is kilátogatott hozzánk, azok a visszajelzések, hogy emlékeznek, benne van a gondolatukban, és várják a nyárindító programot. És azt gondolom, hogy ezért is fontos, amit Igor is elmondott, hogy színes, sokrétű program kínálat legyen, hiszen mindenkinek más az ízlése, de illetve korosztályok is vannak különböző igényekkel, és ezt mi igyekszünk is betartani ennek. Tehát a szervezéskor, a megvalósításkor úgy válogatjuk a programokat, hogy mindenki találjon magának egy izgalmas élményt.
0: Most egy kis kanyart fogok tenni. Legutóbb az olasz héten jártam Pozsonyban, és ahogy így ott ettem a pizzámat ott valahol ülve, így azon gondolkodtam, hogy én is kapok egy képet mondjuk az olasz kultúráról itt a fővárosban, de vajon milyen képet szeretnétek ti átadni a magyar kultúráról, nem tudom, a külföldi turistáknak, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy nem csak és kizárólag magyar közönség érkezik, de jönnek szlovákok, különféle nemzetiségekkel találkozhatunk, és beszélgetünk is velük, és érdeklődően nézik, és figyelik a magyar kultúrát. Mi az, amit most át lehet adni a magyar kultúrából, mert, és ugye azon gondolkodtam közben, hogy még mindig, és ez a fő cél, hogy nem tudom, amivel összekapcsolnak minket a magyar zene, a csípős paprika, tehát hogy mik azok az elemek, amik a magyar kultúrához hozzátartoznak szerintetek?
2: Vannak ezek a hagyományos elemek, amiket nem hagyhatunk ki egyébként, és nem is szeretnénk kihagyni, hiszen a helyadottsága például ott a főtéren a lévő programnál, hogy sok turista is, aki Pozsonyba látogat, az belebotlik, hogy úgy mondjam, hogyha még esetleg nincs is előzetes információk arról, hogy itt milyen esemény készül, és például ez egy nagyon jó élmény, és nagyon, nagyon szeretjük azt az élményt, hogy amikor megérkeznek a külföldi turisták Pozsonyba, a főtérre, és meglátják ezt az egész eseménysorozatot, amikor piros-fehér zászló leng a főtéren, és ők maguk is meglepődnek, hogy miért van ez így, és ott hallottam már többször például idegenvezetőktől, hogy így elmagyarázták, hogy hát igen, ez abból adódik, hogy ez egy sok nemzetiségű város volt, vagy több nemzetiségű város volt, ahol a magyaroknak a szerepe nagyon fontos volt, szerintem jelenleg is nagyon fontos a szlovák fővárosban a magyarok szerepe, és ez is egyfajta ilyen megerősítés, hogy itt vagyunk, itt vannak a magyarok, ilyen komoly programokkal tudnak készülni, mert azért azt elmondhatom, hogy egy ilyen nagyszabású fesztiválnak a megszervezése, amellett, hogy szórakoztató célja is van, a láthatóságot is erősíti.
1: És én, mint marketinges, a támogatóinknak kiküldött levélben és beszélgetések folytán is mindig úgy szoktam mondani, hogy mi Pozsonyban a magyar kultúrának világra szóló reklámot tudunk tényleg nyújtani, mert aki ismeri Pozsonynak a sajátosságát, akkor az tudja, hogy itt végül is van, hogy egy majdnem félmilliós város, de olyan szépen megmaradt a történelmi központja, ami egy kilométer átmérőjű központ, tulajdonképpen városközpont, és ott a dél-amerikaiaktól kezdve egészen az arab államokig, Spanyolország, Európa, Amerika, mindenki megfordult, tehát rengeteg sok a turista, tehát hogyha ott a főtéren, Pozsony főtérén mi színpadra visszük a magyar kultúrát, akkor az tényleg egy világra szóló dolog.
0: Ugye most történt egy változás is, hiszen az elmúlt években most már azt megszokhattuk, hogy színházban nyitjátok meg a Pozsonyi Magyar Kulturális Hetet, de most itt a fordított piramisban találkozhat a magyar kultúrával úgy igazán a több mint szomszéd eseményen belül a közönség, tehát a nyitó rendezvény, illetve a nyitó esemény az itt a rádió épületében lesz.
2: Hát ugye ez is egy fontos eleme, sőt nagyon fontos eleme ennek a fesztiválnak, hogy ennek az egész kulturális hétnek, hogy igazából nem tudna megvalósulni támogatók nélkül. Itt ugye nagyon fontos, hogy cégek szponzorálják ezt az eseményt, hiszen nélkülük ez valóban nem lenne megoldható. A másik pedig az, hogy vannak olyan partnereink, kiemelt partnereink Pozsonyban, akik nélkül szintén nagyon nehezen. Egyik ilyen legfontosabb partnerünk egyébként a Magyar Nyelvű Rádió itt Pozsonyban, és nagyon örülünk neki, hogy ezzel a partnerrel így tudunk együttműködni, hiszen például most a helyszínt adják a nyitóeseményhez. Ugye a nyitóesemény az mindig egy nagyon fontos kiemelt program, vagy kiemelt része egy ilyen programsorozatnak, és ezzel is mutatjuk, hogy nekünk mennyire jó partnerünk a rádió, hogy együtt tudunk működni ebben is.
0: Igen, és hogy konkrét nevet is említsünk egyébként, akivel kezdődik a konkrét fellépőre gondolok, ugye Lisztes Jenő és Paja Bea érkezik ide a rádióba. Mit lehet erről tudni? Most részletesen egyébként megbeszéljük, hogy milyen fellépésekre számíthat a közönség.
1: Én csak röviden válaszolnék, aztán majd a Pali kiegészíti. Én Lisztes Jenőjékkel először egy nagykövetségi zenei szalonon találkoztam, ahová természetesen a Liszt Intézet hívta meg őket, és hát döbbenetes hatással voltak rám. Valami csodás produkció, tehát cimbalom, nagybőgő dob, ugye, de olyan kvalitású zenészek, akik Paja Bea nélkül is teljesen lenyűgöztek. Most még ha ezt hozzáadjuk a Beát is, ez valami csodálatos lesz egészen biztosan. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk június 8-án hétfőn ide a rádió épületébe, este 6-kor kezdődik a műsor, és hát azt hiszem, hogy Pali erről még tud többet is mondani.
2: Igen, tehát hogy ez egy különleges formáció. Igyekeztünk korábban is olyan érdekes előadásokat megszólítani és elhozni ide a közönségnek, amik az is azt mondhatom, hogy nem hagyományosak, és most ez is egy jazzes formáció cimbalommal, ráadásul hozzá pedig a csodálatos Paja Bea fog énekelni, tehát azt gondolom, hogy ez méltán lesz érdekes mindenki számára, és valóban majd a közösségi média felületeket figyeljék a kedves hallgatók, mert ott lehet majd például jelentkezni erre a koncertre is, illetve ott érdesülhetnek majd a részletekről is a hét folyamán, milyen egyéb programok várhatóak.
0: Igen, és hát a fő fellépőket azért már lehet például látni és olvasni a programot részletesen, ha csak így néhány kis morzsát most elejtünk. Hát kik azok, vagy ki az, akit úgy kiemelnétek előzetesen?
2: Nagyon nehéz dolog lenne kiemelni bárkit, hiszen mindenki egyaránt nagyon kedves számunkra a fellépők közül, de ugye hagyományosan idén is lesznek, majd kiállítás is lesz, ugye Vazarelli 120, tehát egy olyan évfordulóra emlékezünk, egy olyan világhíres alkotóra egy képkiállítással nálunk az intézetben, aki azt gondolom, hogy tényleg nem csak itt Közép-Európában, hanem valóban világszerte ismert. De lesz színházi előadás is, ami szintén hagyománya ennek a kulturális hétnek. Sel Juditék jönnek el egy kiváló előadással, bízom benne, hogy nagy érdeklődés fogja majd övezni. És aztán persze, hogy a gyermekprogramok, és nem nevesítve mindenkit, de különböző műfajokban koncertek várják a közönséget, és persze, hogyha tényleg most a legnépszerűbbek közül, akkor a Republikot is említhetném, de akkor a Parnograsztot nem kell bemutatni, és így tovább, tehát lesznek megint olyan közönségcsallgató programok, amik szerintem sok embert fognak vonzani.
1: Hát és én még azért megemlíteném, természetesen szintén a főtéren lesz, ugye a Magyar Állami Népi Együttes fellépése, picit kevesebb táncossal, hogy elférjenek, de szintén egy nagyon színvonalas, nagy volumenű előadással, a Quintessencia Miklós Erikával és növendékeivel, tehetségeivel, felfedezetjeivel lép majd a színpadra, és hát szombaton pedig Szarka Tamást, ugye felvidéki művészbarátunkat köszönhetjük, aki már Kossuth Díjas is, ő is egy hatalmas nagy koncertet fog csapni szombaton majd a főtéren. Ami még nagyon érdekes lesz, azért úgy kronológiailag elmondanám, hogy ugye a csütörtök az első esemény a főtéren, ott a 4-es street lép fel, este 6-kor, 8 órakor pedig a Parnograszt. Most a 4-es street az nem csak én szerintem, az utóbbi évek legnagyobb meglepetése. Tehát először azt hittük, hogy ők azok, akik a Bagosi Brothers nyomában haladnak, de ők nagyon-nagyon tehetségesek, úgyhogy még lehet, hogy motiválni fogják a Bagosiékat, hogy még feljebb menjenek, mert ők biztos, hogy nyomulnak rájuk és felfelé. Fantasztikus, a fiatalok egyik legkedveltebb zenekara, de olyan zenét játszik, ami a ami mindenki számára élvezhető, fogyasztható, és nagyon kedves. És hát a Parnograszról meg azt hiszem nem kell mondanunk, hogy egy olyan etno zene vegyítve más egyéb elemekkel, ami szintén annyira dallamos és slágerízű, de emellett minőség is, hogy azt meg kell hallgatni. Pénteken pedig az említett Magyar Állami Népi Együttes és a Quintessencia, este pedig a Republik 8-kor. Tehát ha már csütörtökön kint voltak, akkor pénteken nem lehet kihagyni, hogy ne jöjjenek. És szombaton pedig 4 órakor a Deja Vu, egy somorjai zenekar, ugye, és Berki Tamással, tehát szintén jazzesre is, dallamosra is veszik majd a figurát. Nagyon színvonal a zenekarról van szó, hazai zenekarról, kiegészül a Berki Tamással. És este 6-kor Szarka Tomi, és most jön egy nagyon-nagyon érdekesség, amiben Palinak nagy része van, hogy ez megvalósult, tavaly is próbáltuk már, csak az időpontban nem tudtunk még megegyezni, vagyis hát olyan időpontot találni, hogy ez tényleg nagyon jól süljön el. Este 8:30-tól, tehát már alkonyodik, sőt, kérem szépen, filmzenék lesznek a színpadon élőben, orkeszterrel, énekessel, és filmvetítéssel is egybekötve.
2: Igen, ez egy személyes élményből adódik, amikor láttam egy ilyen előadást, és nagyon szerettem volna, hogy ezt magyar filmekkel is megvalósulhat, illetve magyar zenészekkel, és bízunk benne, hogy mindenkinek nagy élmény lesz.
0: Én valóban, ahogy így meséltetek a programról előzetesen is, tehát mind generációk tekintetében, stílusban, műfajban, tehát igazán színes a paletta. Fontos, hogy mindenkit tudjatok megszólítani?
2: Mindenképpen fontos, hiszen gyakorlatilag minden ember különböző, de azért azt gondolom, hogy nincs senki olyan, akinek ne lenne fontos a kultúra, illetve most a kultúrába beleértem itt a gasztronómiát, de például szakmai programok is lesznek, hiszen gazdasági fórum is része ennek a programsorozatnak, ahol pedig a gazdaság szereplőinek jut tér, de ugyanígy a programnak része, ahogy említettem, akkor a gyerekeknek szóló események, és még tudományos része is van, hiszen például a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával közösen lesznek előadások a szintén évfordulós Mohács 500-ra kapcsán is.
1: A gyerekműsorok tekintetében pedig szintén nagyon színvonalas, a Petőfi program keretében valósul meg a Hungarikum gyereksarok, tehát ott tényleg olyan foglalkozások lesznek a gyerekek számára, amelyek nagyon érdekesek. Jön egy cirkuszi produkció is majd, egy 10x10 méteres placon, tehát tényleg a kisebb korosztálynak is szeretnénk érdekes műsorokat nyújtani, és ahogy azt az igazgató úr előbb mondta, nem csak a kultúra és a gasztronómia, amiről majd mindjárt szólok azért még, hanem ez egy nagyon fontos gazdasági esemény is, ugyanis egy innovációs üzleti fórum is lesz csütörtökön, reggeltől délután 4-ig, és annak vendégei majd természetesen kijönnek aztán a térre. Erről tudni kell, hogy annyira sikeres már, hogy az elmúlt évben 300 résztvevője volt, tehát nagyon sok szlovákiai és magyarországi cég jelenik ott meg, akik partner keresnek, hogy együttműködhessenek, üzletelhessenek, tehát mind a két ország számára ez egy nagyon fontos üzleti fórum. Sok vegyes vállalat is ott van, akik már ezt az együttműködést folytatják, tehát itt erről is szól van, tehát a gazdaságról, a kultúráról, és akkor most jön a végén a ilyen pontra, ugye a gasztronómia. Kérem szépen, 75 méteres kolbászt fogunk sütni minden nap.
0: Ó, még rekord is a láthatáron van?
1: Igen. Erre van egy nagyon érdekes, egy stúdióasztalnyi nagyságú berendezés, ami egyszerre 75 méter kolbászt tud megsütni.
0: Mikor kerül majd sor? Tehát, mert gondolom, hogy ez egy látványosság is lesz, mert ez is tulajdonképpen ez egy program.
1: Így van.
0: Programpont is.
1: Így van, egy hatalmas 15 méteres látványkonyha is ki fogja ezt egészíteni, valódi régi sparheltekkel, kovácsolt vas, egyéb konyhai berendezésekkel. Kétféle gulyás fog főlni mind a két nap, rendesen kint, tehát kondérokba úgy, hogy az a látványnak is, a látványi elvárásoknak is megfeleljen, és emellett lesz felállítva ez a gyönyörű kis kolbászsütő berendezés is, ami a délután folyamára már azért olyan elkészültséget biztosít a kolvásznak, hogy abból már lehet aztán majd szeletelni is. És ezen kívül természetesen a kürtős kalástól kezdve más egyéb finomságok is, és ami még nagyon fontos, mert főleg ez ugye gasztronómiai és kézműves vásár, tehát valódi, színvonalas, saját kézzel gyártott kézműves termékeket lehet majd vásárolni, megcsodálni.
0: Most azért így a vége felé a személyes véleményetekre is, és élményeitekre is kíváncsi vagyok, mert hogy most már évek óta figyelhetlek benneteket ott a színpad mögött, hogy hogyan sürögtök, forogtok és szervezkedtek, de hogy mindemellett azért tudom, hogy az emberben ott van a várakozás, és azért néha ki tud menni oda a színpad túlsó oldalára, a nézőközönségbe, és megnézni azt, hogy mi is zajlik éppen. Ti mit vártok leginkább idén? Van-e esetleg személyeskedet? Tudom, hogy ez egy hálátlan kérdés, nyilván mindent, de hogy ami úgy igazán személyeskedet.
2: Igazából több, mint szomszéd, a 12. több, mint szomszédot várjuk nagyon, hiszen gyakorlatilag tényleg évek óta van ennek a programszervezésnek, fesztiválszervezésnek egy olyan sajátos eleme, hogy nyilván az embernek a saját ízlése is megjelenik ebben, és ezek a programok nem véletlenül kerülnek kiválasztásra, hiszen az ember azt találja meg, ami számára kedves. Én azt gondolom, hogy itt legalábbis, hogyha a saját nememben szólok, minden program, ami itt lesz, az számunkra örömet okoz. Tényleg még talán nem említettük, de például a fesztivál nyitó eseménye, a fesztivál színpad nyitó eseménye, az katonazenekaroknak a fellépése, szlovák és egy magyar katonazenekar lép föl, most már az is mondhatom hagyományosan.
1: De modern feldolgozásokkal.
2: Modern feldolgozásokkal.
1: Dobokkal, bőgőkkel.
0: YMCA, az is valószínű, majd igen. Újra felsendő.
2: És gyakorlatilag tényleg ez is egy, én szeretem az ilyenfajta muzsikát, és ezt például kimondottan itt lehet hallgatni, tehát hogy ezek térzenék, amik ugye nagy teret igényelnek, és persze felvételül is kiválóan szól, de az élmény, amikor ott élőben hallhatja az ember, az mindent.
1: És tudod, amikor a kölcsönös inspiráció létrejön, az egy csodálatos dolog, tehát ez végül is a Magyar Honvédség és a Szlovák Honvédség zenekara két külön álló műsort tartanak majd.
0: Akik alig férnek el a backstage-be, ez azért még
1: így
0: fontos.
1: Így van, hát ezek ilyen 30-40 fős. Igen, ilyenkor kell felfújnunk, tehát ott van egyszerre vagy 60-70 emberünk, ha nem több.
0: És jó, hogy nem cserékeznek ki véletlenül, és nem keverednek össze a zenekarok.
2: Az egyenruhájuk, az ebben segít.
1: Az, ami megkülönböztet. És tudod, amikor a művésznek megadod a megfelelő feltételeket, és egy olyan helyszínt biztosítasz, ahol őnekik is öröm kiteljesíteni a művészetüket, akkor azt kapod cserébe vissza, ami tavaly is megtörtént, hogy egyszer csak látom, hogy 10 harsonás és stb. Lemegy a keverőpult elé, ott 10 felsorakoznak, és akkor tulajdonképpen ilyen duettet zenéltek. Tehát a színpadról a maradék 30 játszott a zenei darab egyik részét, ők meg válaszoltak. És akkor jött egy ilyen, hát az is valami csodálatos dolog volt. Tehát, hogy egymást inspirálják a szervezők, a művészek, és akkor csak történik meg a csoda.
0: Hát izgalmas hétnek nézzünk elébe, mi pedig fogjuk az eseményeket követni, és hát igen, már például a Republikkal is beszélgettünk, és bízom benne, hogy még további művészekkel és előadókkal is sikerül majd akár előzetesen is interjút készíteni, az utólagos beszámolóval is jövünk majd természetesen a helyszínről. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok ide a stúdióba, és beszélgethettünk a Több mint szomszéd, azaz a Magyar Kulturális Hét immár 12. alkalmáról. Köszönöm még egyszer.
2: Mi köszönjük.
0: Sok sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen.

Nem maradt más hátra, kedves hallgatóink, csak az, hogy elbúcsúzzam önöktől június 2-án ennyi fér délelőtti magazin műsorunkba. Köszönöm a nappali mai csapata nevében hangmérnök Kovács János, zenei szerkesztő Puha József, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja volt. Találkozunk jövő héten a legközelebbi viszonthallásra.

0: Nézz az égre!
1: Nem nézhetek!
0: Köpj a földre!
1: Nem köphetek!
0: Mit ettél?
1: Bableves!
0: Ha mit ittál?
1: Bort!
0: Fordulj egyet meg egy feled, de ne neves, mert ha nevetsz, akkor zálogot adsz.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta. Elmaradt Tomás Taraba leváltása szeptemberre halasztották a parlamenti vitát. Annaléna Baerbock szerint elkerülhetetlen az ENSZ reformja. Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából az ifjúsági parlamentek képviselőit fogadta az elnöki palotában. A fiatalok több kormánytaggal együtt Szlovákia jövőjéről vitáztak és bemutatták elképzeléseiket. Az államfő kiemelte, fontos, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a közéleti döntésekben, és meghallgassák, mi foglalkoztatja őket. A találkozón részt vett többek között a gazdasági, oktatási és egészségügyi miniszter is. A gyermekjogi biztos szerint a megbeszélés új együttműködést indíthat el a fiatalok és a döntéshozók között. Nem tárgyaltak a parlamentben Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról, mert ma sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést. A képviselők a második kísérletnél sem voltak határozatképesek, mindössze 57-en jelentkeztek be. A leváltási javaslatot a szeptember 15-én kezdődő rendesülés programjába sorolják. Az indítványt a Progresszív Szlovákia nyújtotta be. A gazdasági minisztérium 38 intézkedésből álló csomagot készített a gazdaság élénkítésére, amelyet ma tárgyal a gazdasági és szociális tanács, azaz a tripartita. A javaslat célja a vállalkozások terheinek csökkentése, például a villamos energia adójának mérséklésével és az adminisztráció egyszerűsítésével. A csomag emellett növelné az energiaigényes vállalatok támogatását és új fejlesztési, valamint innovációs alapok létrehozását is tartalmazza. Egyszerűsítenék a külföldi végzettségek elismerését, ezen kívül a javaslat célja a szabályozás egyszerűsítése és az adminisztrációs terhek csökkentése is. Június 1-e és 5-e között hozzák nyilvánosságra a középiskolai felvételi eredményeket Szlovákiában, közölte Tomás Drucker oktatási miniszter. Elmondta, az új elektronikus jelentkezési rendszer az e-prihláski már az első eredmények alapján is működőképes, bár tegnap túlterheltség miatt technikai problémák jelentkeztek. A minisztérium szerint a felvett diákok 80%-a az elsőként választott iskolába nyert felvételt. A rendszer megszüntette a helyek blokkolását és gyorsabbá tette a felvételi folyamatot. Az ellenzéki KDH és PS ugyanakkor bírálta a rendszert. A minisztérium visszautasítja a kritikát és arra kéri a politikusokat, ne riogassák a szülőket. Az Eperjesi kórház építésével kapcsolatos költségek továbbra is a piaci árak alatt vannak, jelentette ki

0: Kova Észak-Macedónia elnöke találkozik Peter Pellegrini köztársasági elnökkel, Richard Rasival a parlament elnökével és Robert Kalinyák miniszterelnök helyettessel tájékoztatott az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Az elnöki látogatást a szlovák államfő tavaly októberi Skopjében tett látogatása előzte meg. A cél a kétoldalú kapcsolatok erősítése az akkor aláírt gazdasági együttműködési memorandum értelmében, különös tekintettel a gazdaságra, a beruházásokra, az energetikára, a közlekedésre, az integráció terén szerzett szlovák tapasztalatok átadására. A jövőbeli uniós költségvetés meghatározó jelentőségű lesz Szlovákia számára, hangsúlyozta Marek Estok külügyi államtitkár. Az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetőjével folytatott egyeztetésen kiemelte, az új büdzsé politikai, gazdasági és pénzügyi szempontból is jelentős hatással lesz az országra. Hozzátette, ez lehet az utolsó időszak, amikor Szlovákia nettó kedvezményezett marad. Az ország eddig több mint 36 milliárd eurót kapott uniós támogatásokból, amelyeket többek között infrastruktúrára és fejlesztésekre fordítottak. A felek a júniusi Európai Tanács várható témáiról is tárgyaltak, köztük az ukrajnai és közel-keleti helyzetről, valamint szó esett Roberta Metsola június 12-i szlovákiai látogatásáról is. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen már a Viradóra. A csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk, jelentették az illetékes hatóságok. A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében 4 ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az 50-et. A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint 6 ember halt meg, 33-an megsebesültek. Az ENSZ reformját sürgeti Annalena Baerbock, a szervezet közgyűlésének elnöke, szerinte a világszervezet továbbra is nélkülözhetetlen, még a növekvő geopolitikai feszültségek ellenére is. Úgy fogalmazott, a reform régóta esedékes, de az ENSZ-nek nincs alternatívája. Azt is hangsúlyozta, hogy a reform törekvések gyakran elakadnak a tagállamok közötti politikai viták miatt. Baerbock felszólította az országokat, hogy tartsák tiszteletben az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Nyilatkozata a Biztonsági Tanács nem állandó tagságáról szóló közelgő szavazás előtt hangzott el. Reális lehet egy béke megállapodás létrejötte Ukrajna és Oroszország között a tél beköszöntéig, közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egy interjúban azt mondta, hogy Kijev javuló stratégiai helyzetét figyelembe véve sürgeti a béketárgyalások folytatását, még a tél beállta előtt. Az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások azt követően akadtak meg, hogy Washington figyelmét az iráni konfliktus kötötte le. Budanov elmondta, hogy a közeljövőben amerikai delegáció látogatására számít Moszkvában és Kijevben, de részleteket nem közölt. Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök internetes bejegyzése szerint a katonai műveletek leállításáról Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett. Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy nem mennek izraeli csapatok Beirutba, és az úton lévőket visszafordítják. A Hezbollah képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy beleegyeztek minden lövöldözés leállításába.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A szlovák labdarúgó válogatott 6000 néző előtt 2-1-re nyert a máltai együttes ellen a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. Vladimir Weiss vezetőedző 14 év után a Dac stadionban ült le ismét a nemzeti együttes kispadjára. A győztes gólt a 97. percben a csereként beállt Roland Galčík lőtte, aki először szerepelt címeres mezben. A szlovákok pénteken Kassán 18 8:30-tól Montenegróval játszanak előkészítőt.

0: születi meccset. A kupagyőztes Ferencváros mindenben megállapodott Borbé Balázssal, így a 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakember lett, a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetőedzője. Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB1-ben legutóbb 6. felcsút. Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott az együttesnél. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon.
1: Időjárás.
2: Ma a gyenge melegfront alakítja időjárásunkat, a keleti térségben lesz még összefüggőbb felhőzet. Napközben alapvetően napsütéses idő várható szerte az országban. A napsütést időszakosan és helyenként változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. Az ország túlnyomó részén nem esik eső a nap folyamán, kellemesen meleg napra lehet készülni, délire forduló, mérsékelt erősségű légmozgással. A nappali hőmérséklet 22 és 27 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatból kihajtva Nóstja irányába, ezen kívül Kisidáról, Kassa, Saca város része felé haladva, valamint a D1-es autópálya végén Magyarbőd előtt Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió Kékkő FM 98,3 Pentaton Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban keddenként a múltat vesszük célba. Kérem, tartsanak velünk, szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Első szereplőnk Szűcs Judit, a Ha táncolsz velem, a Ne szégyeld és a Vidéki út című dalaiból álló Megamix-el.

Szűcs Judit indította a könnyűzenei összeállításunkat, amelyben keddenként a múltban barangolunk. Érkezik a Kanász Dusán vezette Larry Hangman együttes, a Fogyasztó, Rutkai Bori és a Speckojedno, a Kóstoló, a Punani Masszív, a Kopodja, a Megasztár 6. sorozatában diadalmaskodó Radics Gigi, az Itt egy boldog lány, valamint DJ Dali a Sosolóza című szerzeménnyel. Itt a Pátria Rádió, folytatódik a zenefolyam hullámhosszainkon.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: A Larry Hangman, Rutkai Bori és a Speckoi Edno, a Punani Masszív, Radics Gigi, valamint DJ Dali egy-egy felvétele szólt. A Pátria Rádióban könnyű zenei műsorunkat hallgatják, keddenként a múltban járunk. Következő szereplőnk a 90. életévében járó, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Lehocki Zsuzsa, a Padödő Operett című zeneszámával. Utána velünk lesz a Mobilmánia, a Vagyunk és Maradunk, a Mentális Majális, a Felhőből Kéleső, a 100 fok Celsius, a Minden jót kedvesem, valamint Soma Mamagésa, a Kiszállsz című dallal. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: szabad.
1: Lehocki Zsuzsa, a mobilmánia, a mentális majális, a 100 fok Celsius és Soma Mamagésa szerepelt egy-egy szerzeménnyel könnyűzenei összeállításunk elmúlt perceiben. A múltban jártunk, a múlt slágereivel és időközben elfelejtett felvételeivel szórakoztattuk Önöket. Holnap visszatérünk a mába, napjaink népszerű zeneszámaival és slágeresélyes újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően. Számítok a figyelmükre!
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenhárom óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Döntött a parlament, júliustól csökken a kisvállalkozók járulékterhe. Az orosz elnököt bírálta az ukrán külügyminiszter és háborús bűnösnek nevezte az éjszakai tömeges támadás után. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Júliustól mentesülnek a mikrojárulék fizetése alól azok a szlovákiai magánvállalkozók, akik nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és nem kötelesek adóbevallást benyújtani. A parlament által elfogadott törvénymódosítás szerint társadalombiztosítási járulékot csak azoknak kell fizetniük, akiknek éves bevétele meghaladja a létminimum 10,5-szeresét. A jelenlegi mikrojárulék összege 131 euró 34 cent. A kormányoldal szerint a változtatás enyhíti a legkisebb bevételű vállalkozók terheit, miközben a társadalombiztosítási rendszer alapvető szabályai változatlanok maradnak. Elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amely megkönnyíti a mesterséges intelligencia licencek közbeszerzését az állami egyetemek, kutatóintézetek és a Szlovák Tudományos Akadémia számára. A kezdeményezők szerint a mesterséges intelligencia rendszerei speciális elbírálást igényelnek, ezért a hagyományos közbeszerzési eljárások gyakran túlzott adminisztratív terhet jelentenek. Az új szabályozás célja a kutatás és az innováció támogatása, valamint a digitális fejlődés felgyorsítása. A módosítás augusztus 2-án lép hatályba. 2028 májusáig készülhet el a Szlovák Nemzeti Színház történelmi épületének felújítási terve. A pozsonyi Hviezdoszláv téren álló műemlék épület rekonstrukciójához szükséges teljes projektdokumentáció elkészítésére a Zsolnai Proma vállalat kapott megbízást. A több mint 4,1 millió euró értékű szerződés a tervek mellett különféle műszaki és állapot felméréseket, valamint a kivitelezés alatti szakmai felügyeletet is magába foglalja. Az 1886-ban épült színház épületet 2021-ben zárták be súlyos műszaki állapota miatt. Az utolsó jelentős felújítás több mint 50 éve, 1972-ben történt. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter élesen bírálta Vlagyimir Putyint a legújabb orosz támadásokat követően. Putyin háborús bűnös és vesztes, akinek a terroron kívül nincs más a kezében. Moszkva vesztésre áll a csatatéren, semmilyen mennyiségű rakéta nem változtat ezen, írta a külügyi tárca vezetője a közösségi médiában. A kijelentés egy tömeges éjszakai támadás után történt, amelyben ukrán adatok szerint Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 600 drónt indított, és legalább 13 ember halt meg, köztük civil áldozatok is. A támadások több várost érintettek, köztük Kijevet és Nyiprót is, ahol egy szülészet is megsérült. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közben arra szólította fel Európát és az Egyesült Államokat, hogy erősítsék meg Ukrajna légvédelmét és fejlesztenek ki közös rakétavédelmi rendszereket. Moszkva ezzel szemben katonai célpontok elleni pontos csapásokról beszélt és tagadta, hogy civil létesítményeket vett volna célba. Az amerikai védelmi minisztérium szigorította a sajtó hozzáférését a Pentagonon belül, a sajtóirodát korlátozott belépésű területté minősítette, így az újságírók már nem léphetnek be azokba az irodákba, ahol korábban rendszeresen találkoztak a szóvivőkkel és közvetlenül kérdezhettek tőlük. A Pentagon a döntést biztonsági okokkal indokolta, arra hivatkozva, hogy az érintett részlegeket most olyan munkatársak is használják, akik minősített információkkal dolgoznak és biztonságos hálózathoz kell hozzáférniük. A változás a már így is korlátozott hozzáférés további szűkítését jelenti az akkreditált újságírók számára, akik eddig részben szabadon mozoghattak ezekben a sajtóterekben. A döntés egy több hónapja tartó jogi vita közepette született, amely arról szól, milyen mértékben férhetnek hozzá a médiumok a Pentagon belső területeihez és információihoz.
2: Időjárás.
3: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma délután, átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul. Csapat

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelynek vendége már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban. Vele beszélgettem hivatásról, utazásról, könyvekről és arról, hogy a néprajzos gatyában is néprajzos. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Azt, hogy mi a néprajz, ugye szakmában is sokat szoktunk ezen viccelődni, hogy hát fogalmunk sincs, hogy mi a néprajz, aztán van egy ilyen nemzetközileg elterjedt definíció, tehát szlovákul, csehül, meg németül is hallottam a magyar, mert ugye a néprajz az, amivel a néprajzosok foglalkoznak. Tehát elvileg bármi. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy ezek a hagyományok például hogyan alakultak ki, hát gyakorlatilag ezt a néprajz generálta a Isten adta népből a hagyományaikhoz való ragaszkodást. Közép-Európának a népi kultúrája egy nagyjából egységes konglomerátum volt, aminek voltak regionális variánsai természetesen, de azok nem a etnikai határok mentén rendeződtek, hanem más például alföldi jellegű, akkor dombsági, hegyvidéki jellegű kultúrák, azok mások voltak, attól függetlenül milyen nemzetiségű emberek laktak ott. Néprajzos, gatyában is néprajzos. Akkor szoktuk ezt mondani, valahol megyünk kirándulni, vagy, ami, tehát nem szakmai dolog, hanem elmegyünk mondjuk Itáliába, hogy most is készülünk, járunk elünk, és akkor mindig előjön belőlünk a szakmaiság, tehát, és ilyenkor szoktuk mondani, amikor már egymás előtti szégyenkedön a néprajzos katyában is néprajzos, mert akkor is ezt még meg kell, itt meg kell állni, lefényképezni valamit, mert okvetlen fontos.
0: Hona keszekfalvi virágos kertje, hazája, mint Rilkéé, Kelet-Közép-Európa. Nyelve magyar, de ha kell szlovák, cseh, német. Vágya hírt adni arról, ami van és ami lehetne. Tisztelője, egyben jó barátja, Lengyel László ír így, hallgatóink könnyen kitalálhatták, Liszka József etnológusról, néprajzkutatóról. A Fórum Kisebbségkutató Intézet Komáromi Etnológiai Központjának vezetője április 6-án, történetesen húsvét hétfőn ünnepelte 70. születésnapját, amihez utólag is gratulálunk, és bár köszöntése így, hogy már pünkösd is elmúlt, kissé megkésett, ám annál őszintébb. Kedves hallgatóink, stúdiónk vendége maga az ünnepelt Liszka József, akivel idei jubileuma kapcsán beszélgetek. Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: A 60 az új 40 mondják, és akkor ilyen logika alapján a 70 az új 50. Amikor az ember eléri ezt az új 50-et, akkor azért már összegez, megáll egy pillanatra, vagy elhessegeti magától ennek a lehetőségét is?
1: Hát az az igazság, hogy én 60 voltam akkor is, úgy gondoltam, hogy kéne egy kicsit összegezni, de aztán úgy megfeledkeztem róla, mert végül is ez csak egy nap. Történetesen a 70. születésnapon ugye pirosbetűs ünnep lett a naptárba, de hát a húsvét hétfő miatt, de amúgy olyan különösebb összegzésre nem gondolok. Én végzem a munkámat úgy, ahogy eddig is végezni szoktam, aztán hát én mindig úgy volt, hogy majd csak lesz valahogy, hát majd csak lesz valahogy.
0: Néhány éve ugye nyugdíjba vonult, hogyan fogadta a nyugdíjas éveket? Nem hiányzik a katedra?
1: Nem vettem észre, vagyis azt úgy észrevettem, mert úgy, hát hogyha most ilyen őszinte műsor, akkor én úgy különösebben tanítani én nem szerettem. Tehát az nem volt az én elsődleges örömforrásom, hogy kiálljak a katedrára és tanítsak, tehát az úgy ilyen szempontból inkább megkönnyebbülés lehet, hogy egy gonddal kevesebb, és amúgy meg semmi nem változott, mert a munkámat, a olvasmányaimat, amit korábban csináltam, azt követően is folytatom, és hát vagyok.
0: Na azért megragadta a figyelmem, hogy nem is szeretett annyira tanítani?
1: Nem.
0: És az oka ennek mi lehet?
1: Hát például az, hogy ilyen szituációban is nagyon szeretem magam, ahol most ülök, ahol szerepelnem kell kiállni, és most szerencsére ugye nem látom a hallgatókat, úgyhogy csak, de akkor is engem egy kicsit az úgy feszélyed. Én inkább, ha valamit ki akarok fejezni, akkor inkább írásba szeretem kifejezni magam. Tehát nagyon sokszor, hogyha előadást is tartok, lehetne fejből is mondani, de inkább jobb, ha

0: beírom, mert akkor akkor nem felejtek el semmit, vagy ha elfelejtettem, akkor azt még akkor felejtettem, amikor írtam. De nagyon szokott bosszantani, amikor egy-egy előadás után beülök az autóba, és akkor eszembe jött, hogy a francba ezt sem mondtam, ezt még nem úgy kellett volna mondani. Aztán eltelik két nap, akkor megnyugszok, aztán akkor a következő alkalommal megint ugyanaz folytatódik.
1: Ezek azok a bizonyos lépcsőházi gondolatok.
0: Na igen, pontosan, igen.
1: Na hát akkor annál inkább köszönöm önnek, hogy most bejött a stúdióba, és tudunk beszélgetni, és ígérem, hogy cserébe kíméletes leszek majd, de hát nem is lesz erre igazából szükség. A már emlegetett 60. születésnapja körül úgy fogalmazott, hogy fordítva van, mint ahogy az emberek gondolnák, és hogy évről évre idézen minden fogadkozás ellenére egyre több az elvégzendő munka, a teljesítendő feladat. Akkor ez azóta se változott.
0: Nem, végképp nem. Tehát jönnek, addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott azt arról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Na most Kapcsolatok és találkozások címmel tiszteletkötet jelent meg a 70. születésnapja alkalmából, ebben 44, ha jól emlékszem, 44 szerző közöl tanulmányt, vagy amolyan köszöntést tisztelői barátai jelenlétében mutatták be. Milyen érzés volt hallgatni a köszöntőket?
0: Hát a nagyon megható érzés volt, tehát az hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem számítottam erre a köszöntésre, mert azért azt előbb-utóbb, de elég hosszú időt titokba tudták tartani, tehát magának a kötetnek a szervezését, szerkesztését is, úgyhogy nem, arról gyakorlatilag azt tudtam már, hogy lesz valami kötet, de hogy mi a címe, vagy kik, vagy semmit nem tudtam róla, és a rendezvényről is nyilván tudtam, akkor nem, ha nem tudtam, akkor nem lettem volna ott, de az elhangzott köszöntők nagyon meghatóak, és szerintem érdemen felül méltattak engem, úgyhogy inkább szégyenkeztem, mint nem.
1: Na de ott azért csipkelődő megjegyzések is elhangoztak, például, hogy nem áll könnyű ember hírében. Vitatná ezt a véleményt?
0: Azon meglepődtem az igazság egy kicsit, de nem tudom. Hát nyilván, aki mondta, az így érezte.
1: Többen is mondták.
0: Az már csak ismétlés volt, én szerintem idézet, utána már csak idézetekként hangzott el, igen, hogy a nehéz embernek egy nehéz könyvet például adunk, tehát én magamat nem tudom úgy megítélni, tehát én úgy gondolom, hogy nem vagyok az, de hát attól még lehetek a környezetemnek, tehát azt a környezetnek kell eldönteni, hogy mi vagyok.
1: Igazából itt a szakmai szigorúságára céloztak, legalábbis én így értelmeztem, és hát önnek is van egy ilyen bejegyzése, hogy nem csak magával szigorú, de azért másokkal is.
0: Ja, hát az viszont az más. Én nem úgy értem a nehéz emberséget, de lehet, hogy így volt értem, majd rákérdek a kollégánál, hogy értette. A szakmai szigor az más, tehát az nem nehézség. Hát, tehát én úgy gondolom, hogyha például szerkeztem valami kollégának a tanulmányát, és ott én megtalálom benne a szerintem hibákat, a szerintem félrecsúszó mondatokat, ha azokat nem javítom ki, mert én nem vagyok szigorú, még nem vagyok nehéz ember, akkor azzal nekiártok. Nem magamnak, tehát ezt én nem tartom nehéz emberségnek, a szakmának meg kell adni azokat a feltételeit, amiket teljesíteni kell, és akkor nincs gond.
1: Aztán még egy tulajdonságát kiemelték, hogy szőrszál hasogatóan pontos. Ha szakmai kérdésekről van szó, és nem enged.
0: Hát valószínűleg, hogyha így nem is emlékszik erre.
1: Öllős László mondta.
0: Igen, nem emlékszik erre a mondatára. Hát Öllős László, hogy mondott másokat is, tehát ott viszont úgy be volt csomagolva a egyik mondat a másikba, az egyik tréfás a komolyjal, hogy nagyon nehéz volt ott elönteni, mit gondol komolyan, mit gondol tréfának, de hát én úgy mondanám, hogyha már magamat kéne jellemezni, hogy a pontosságot inkább szeretném, illetve szeretnék törekedni arra, de én mindig elégedetlen vagyok magammal, mert sose sikerül. Tehát ez nem mondanám, hogy szőrszálhasogatóan pontos vagyok, csak szeretnék az lenni.
1: Ha már Öllős László szóba került, és hogy megemlített egy-két dolgot, amit én se tudtam önről, de most itt az alkalom, hogy rákérdezzek. Úgy hallottam, hogy azt mondja, hogy önnek hatalmas szentelt víztartó gyűjteménye van.
0: Igen.
1: Honnan lehet szentelt víztartót szerezni? Illetve hány daraposra gyarapodott mostanra az állomány?
0: Hát olyan másfél száz lehet körülbelül. De hát ezek nem azok a templominak szentelt víztartók.
1: Mert én úgy képzeltem.
0: Hát, dehogy is. Hát vannak ezek a szobai kis ilyen 10-15 centi magasságú kis szentelt víztartók, amiket ilyen általában búcsújáró helyeken lehet venni. Hát aztán az a kevésbé érdekes, bár amerre járunk, ott mindig megveszem a helyit, tehát hogy legyen, mert tulajdonképpen eredetileg olyanokat szerettem volna gyűjteni, amin rajta van egy adott búcsújáró helynek az ábrázolása. Aztán kisültre ebből nincs is olyan sok, vagy hát van azért, csak hát azt nem olyan egyszerű összeszenni. Illetve a régiség kereskedésekben a régebbieket próbálom. Hát a igazán értékeseknek megvan az értékű is, úgyhogy azokat nem tudom megvenni, de így is, tehát esztétikailag nem mindig kifogástalanok ezek a darabok, de a kultúrtörténeti értékük megvan, és most már úgy nagyjából, hogy egész Európából ajándékba is kaptam, ahol nem is jártam, Portugália, még van helyekről is, Görögország, Málta, épp a Öllőstől kaptam egy, azt hiszem, Máltait, meg Portugált is tőle kaptam, tehát egész Európából van, de az öme azért ez ilyen kelet-közép-európai eredetű szentelt víztartó.
1: És mi keltette föl az érdeklődését az iránt, a tárgy iránt?
0: Hát az ez egy érdekes dolog. A családban senki nem emlékszik erre, de én magam egy kisgyerekkoromban, amikor a déd nagymamám meghalt, ezt tudom, hogy 1963-ban volt, mert húgom akkor született, és utána egy-két hónapra ráhalt meg a déd nagymamám, és egyszer apám jött haza, már temetés után, és letette asztalra egy ilyen kis porcelán szentelt víztartót, hogy ez a nagymamától az örökségem. Nyilván ilyen keserédesen tette ő ezt, azt én akkor nem regisztráltam a szavaiból, de viszont úgy fölkeltette, és belevésőrölt, még arra is emlékezni vélek, hogy vagy Mária Cse, vagy Mária Tál volt rajta, de nem tudom, hogy honnan tudom azt, csak úgy, mert azóta eltűnt, tehát senki nem tud a szentelt tudott, hogy ugye meghaltak már szüleim is, már húgom meg pláne nem tud róla, úgyhogy nem eltűnt a szentelt víztartó, de úgy beégett a agyamba az a asztalra letett kis porcelán szentelt víztartó, és aztán valamikor később valahol láttam egyért, és akkor ami régiségkereskedőben, ami hasonló volt, és akkor megvettem, azt lett egy, aztán kettő, aztán akkor Németországban éltünk, akkor a bolha piacokon rengeteget összeszedtem, tehát aztán így egyszer csak úgy földúzzadt.
1: Tehát aki meg akarja önt lepni, és hazatér egy kirándulásból, akkor inkább ne hűtőmágnest hozzon, hanem egy szentelt víztartót?
0: Hát már azt sem mondanám, mert már betelt a fal. Már
1: hol tartja őket?
0: A nappalinak egyik fala van beborítva velük, hát nem egy szép látvány szerintem, de hát érdekes, aki belép, az úgy meghökken első ránézésre.
1: De hogy nem csak ez gyűjti, hanem fedett sörös korsókat, mi ennek a helyes megnevezés?
0: Hát az a gyűjtés, az túlzás, van néhány. Hát, hogy mi a pontos megneve, azt hiszem...
1: Már ha szőrszálhasogatásnál tartottam.
0: Hát az, hogy mi ennek a nevem, mert hát a magyar kultúrában ez nincs, tehát a bajoroknál vannak ezek a... Hát a korsót, amilyen van egy ilyen fedele, ilyen...
1: Ez a krigli, nem?
0: Krigli, de hát a krigli az nem biztos, hogy fedeles.
1: Aha.
0: Tehát ilyen fedeles korsó, és azokból van néhány, tehát az nem olyan gyűjtés. Az nem.
1: Még nem képez állományt.
0: Nem.
1: Akkor is fura, hogy szentelt víztartó és sörös korsó.
0: Igen, és akkor ebből vezette le a Öllős az, hogy írek tanulmányt a szentelt víztartó és a sör kapcsolatáról.
1: És? Ez formálódik?
0: Nem.
1: Nem, azért nem. Meg a rendelésre főleg nem gondolom én.
0: Így van.
1: Mert azt is mondtam őről, hogy önfejű, és az talán áll, nem? Óvatosan kérdezem.
0: Az valószínűleg áll, és valóban így van, hogy hát jó, megrendelésre is írtam már komoly tanulmányokat, nem az, hogy nem írtam volna, de hát ez mondjuk olyan, hogy ilyen, mondjuk a Öllős Lacinak a 70. születésnapjára írhatnék egy ilyen tréfás tanulmányt erre a témára. Lehet, hogy akkor sor fog kerülni, akkor azt akár meg is tehetem, de ezzel úgy külön nem foglalkozok.
1: És ha már kuriózum, bár ez nem is annyira kuriózum, hogy van, ami nagyon fontos az életében sok minden más mellett, de ami teljes egészében az ön felségterülete, az pedig a gyep és annak a nyírása. Ez azért van, mert az ember mégiscsak tud gondolkodni, míg a gyepet ápolja, nyírja, az a meditálásnak a helye, vagy ezt túl gondolom?
0: Hát azt mondja, kicsit túl gondolja, de hát amúgy meg van is benne valami, de ez megint csak egy ilyen költői túlzása volt a szónoknak.
1: Na de azért,
0: ünnepi szónoknak.
1: De várjon, én tegnap több helyen is véletlenszerűen felütöttem a legutóbbi naplókötetét, és legalább 3-4 alkalommal szembe jött, hogy fűnyírás közben. Pont.
0: Hát igen, az a jó a gondolkodásban, ezt lehet bármilyen tevékenység közben végezni, és hát igen, biciklizés közben. Ilyeneket nem írtam? Biztos ilyeneket is.
1: Erre nem emlékszem. Nem.
0: Lehet, hogy a fűnyírás közben, mert a biciklizés az lehet, hogy jobb, tehát ilyen több, jobban eltereli ember figyelmét, hogy a látvány, amerre haladok, amiket nézek, akkor úgy nem tudok koncentrálni, és a fűnyírás az olyan monoton valami.
1: De ez a gyep, ez a... Na, szavába vágtam, de hogy is teszek
0: ilyet? Nem vágott a szavamba. Tehát ez amúgy meg aztán most az utóbbi években éppen arra jöttem rá, hogy, és azt mondják sokan, hogy nem való a gyepet, a füvet nyírni, mert a méhecskék, meg a rovarok, meg azoknak a életterét akkor elpusztítjuk. Úgyhogy most már először hagytam ilyen szigeteket, körbe vágtam, aztán most meg már úgy el van hanyagolva, hogy már úgyhogy ha Öllős Laci most nézni meg a kertünket, biztos nem beszélne ilyeneket.
1: Én is mindig kihagyom a gomboskákat, aztán ilyen csúnyán marad nyoma az egésznek.
0: Igen, azokat, igen.
1: De hát fontos a mélengelő.
0: Igen.
1: Aztán ugye, ha már a házukban járunk, bár nem ez volt az eredeti elképzelésem, hogyan fér meg két néprajzos egy családban? Mert hogy a felesége Juhász Ilona, akit innen is üdvözlünk, szintén etnológus.
0: Igen, hát úgyhogy külön szobában vagyunk, és végezzük a dolgunkat. De hát egymást, tehát a gondolatainkat megtermékenyítjük, tehát szokták mondani, hogy nem jó, nem egészséges az, hogyha egy házas pár ugyanazt a professziót műveli. Én nem tudom ezt elfogadni, mert nagyon is fel tudja pesdíteni ember gondolatait az, hogyha másikra szakmáról, még akkor nem is a szakmáról. Tehát a mi szakmánk azért olyan, ugye, hogy rengeteg ágabuga van, tehát annyi felé lehet belőle ágazni, hogy bármiről beszélünk, mindig ahhoz keveredünk vissza valamilyen olyan szakmai kérdéshez. Ezzel kapcsolatban, hogyha már ilyen ennyire személyes dolgokról faggat, akkor hadd mondjak el egy ilyen a családba, tehát a kettőnk között egy ilyen szólásmondást, vagy nem is tudom mi, ami az úgy hangzik, hogy a néprajzos gatyában is néprajzos. Akkor szoktuk ezt mondani, valahol megyünk kirándulni, vagy ami, tehát nem szakmai dolog, hanem elmegyünk mondjuk Itáliába, hogy most is készülünk a jövő héten, és járjuk ott, járunk elünk, és akkor mindig előjön belőlünk a szakmaiság, tehát, és ilyenkor szoktuk mondani, amikor már egymás előtti szégyenkedön az néprajzos katyában is néprajzos, mert akkor is ezt még itt meg kell állni, lefényképezni valamit, mert ez okvetlen fontos. A szólás onnan ered, hogy egyetemista koromban Ceglédi Múzeumban voltam néprajzi terepgyakorlaton, és onnan elmentünk a Kocsi Gyulába és a feleségével, Nagy Varga Verával, kiszálltunk egy hétre egy tápióság nevű település, ott végeztünk telepkutatásokat, és akkor elég ilyen furcsa falu volt, egy olyan zárkózott falu, tehát nagyon nem éreztem jól magam, és ráadásul egy olyan gírbegúrba zsák utcákkal teli olyan áttekinthetetlen volt akkor számomra, és hát úgy még kezdő néprajzosként is, hogy nem igen voltak ilyen tereptapasztalataim, betévedtem egy utcának gondoltam, de aztán végül is kiderült, hogy ez egy porta. Betéltem egy portára, ahol éppen egy ilyen férfi társaság, már látszott rajtuk, hogy már igen jó hangulatban hozták magukat a fél decik által, ott majd betonoztak, és akkor egyik odaszaladt hozzám, hogy mit keresek én itt. Hát aztán mondtam, hogy bocsánat, én csak keresztül akartam menni ezen utcán, az kis üt, hogy ez nem utca. Hogy igazoljam magam? Hát mondom, már ne haragudjam, miért igazolnám én magát. Egy glottgatya volt az összes öltözéke az úriembernek, és akkor mondja, hogy mert hogy én rendőr vagyok. Hát mondom, azt mondhatja bárki, hogy rendőr, hát hogy a fenébe, és akkor elég kihúzta magát, uram, a rendőr glogatyába is rendőr. Aztán utána még lettenek húzárása, nem is érdekes, de ez a mondat úgy megragadt bennem, hogy ez valóban, hogyha valaki a szakmáját jól csinálja, akkor az pizsamába, glogatyába, akkor is a szakmába fog gondolkodni.
1: És anélkül, hogy nagyon vájkálnék a családi tűzhely körül, milyen dinamikák működnek önök között? Ki az utolsó szó, ha néprajzról van szó?
0: Hát ezt úgy kell ilyet megcsinálni, hogy itt ülne egy elzárt helyiségben a feleségem is, és őtől is megkérdezni valaki egyszerre, és mit mondunk. Hú, hát ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy többször az enyém, de nem biztos, mert amúgy még ha valaki kemény fejű, akkor a feleségem még kemény fejűbb, tehát ott azért ott vannak ilyen szikrázások, hogy Aztán van olyan, hogy elengedjük, tehát akkor jó, akkor csináld úgy, hogy te gondolod. Nem tudnám megmondani, hogy általánosságban, hogy kié általában. Azt hiszem 50-50%, maradjunk annyiben, ez ilyen igazságos.
1: Említette, hogy Olaszországba készül, és hát nagy utazó hírében áll, sőt, nagy utazó, ezért bármilyen szentségtörésnek is tűnik, de a néprajz egyik kiemelkedő alakjától egy jubileumi beszélgetésben is megkérdezem, hogy honnan ez a szerelem Olaszországgal, mert főként Olaszország a kedvelt úti cél, persze máshol is megfordulnak, mert hogy ezek nem egyszerű kirándulások, hanem inkább majdnem a tanulmányutak. Ahogy az egyik recenzense Csanda Gábor is fogalmazott, hogy ott is megfigyel és tanulmányoz. Szóval?
0: Hát az valahogy véletlen, tehát amikor a rendszerváltás után hogy megnyíltak a határok, és akkor a Komáromi Múzeumban dolgoztam, akkor valamelyik kolléganő javasolta Bibionét, hogy ottan valami csedok utazás keretében el lehet menni, és ott milyen jó, akkor 4 éves körül volt a kisfiunk, hogy milyen egészséges gyerekeknek az a sós levegő, meg minden ilyen, és akkor elmentünk egy ilyen utazási irodán keresztül, azt hiszem 10 napra oda Bibionéba, és akkor is a rendőrgatyába is rendőr alapon, ugye, hát akkor is a tengerparti sütkéredésen túlmenően azért a környéknek a kis településeit úgy végig bejártuk, és soha nem halott település neveken voltunk, amiben csoda volt, tehát önmagában már az, hogy ott nem is tudtuk, hogy létezik olyan, de ilyen kicsi ilyen 1-2 ezres települések, és mi mindenhol annyi látnivaló, és annyi tanulnivaló volt, hogy aztán úgy következőben megint elmentünk, aztán úgy ott ragadtunk. Tehát aztán már azt hiszem a covidos időszakot leszámítva szinte minden évben azóta úgy elmegyünk egy olyan 10-14 napra, ami úgy van beosztva, hogy vannak ilyen, engem a 40 fokos hőség zavar, tehát Szénába tavaly 40 fokos hőségbe járt, róltuk az utcákat, és engem az végképp nem tud zavarni. Tehát ilyen városnézés, vidéknézés, általában azt szeretünk felvenni olyan ismeretlen helyeket, amik ugye útikönyvekben sincsenek benne, csak úgy bemegyünk, hogy nézd a dombon azt a várost, hogy mi lehet ott, ha nézzük meg, és akkor fölmegyünk. És akkor mindig találok valami olyan jelenséget, valami műemléket, szobrot, domborművet, vagy valami, aminek az valami ábrázolása rögtön bekattan az agyamba, hogy ez például a magyar népmesékben, mint hogyha lenne ilyen griffek például, griffmadarak, még ilyen most hirtelen eszembe jutott. De Páduában, a keresztelőkápolnában, a hétfejű sárkányában, ami a Bibliából van, de akkor döbbentem rá, hogy mondom, hoppá, hétfejű sárkány ábrázolása magyar népmesékben, úgy gondoljuk, ez egy ilyen ősi ázsiai örökség, hát nem is olyan biztos, ugye, hát ne. Na, szóval ilyen gondolataim támadnak aztán időről időre, és az olyan, és utána elmegyünk mindig Bibionébe egy néhány napra, ott, amikor a feleségem szeret a tengerparton sütkérezni, én azt nagyon nem szeretem, tehát akkor viszont biciklizek ott a környéken, tehát akkor is körülnézek.
1: Ugye mondják, főleg az ön munkásságából lehet tudni, hogy a különféle regionális népi kultúrák mennyire tudnak egymásra hatni, mennyire átszövik egymást, és ugyan már mondott pár példát, de mondjuk a magyar, vagy a mi régiós népi kultúránk és az észak-olasznak milyen kapcsolódási pontjai vannak?
0: Szinte minden, és arra csak most néhány éve döbbentem rá, eddig ezt úgy nem regisztráltam, de az a észak-olasz, az gyakorlatilag a monarchia része volt. Tehát Udinében elmentünk a múzeumba, és ott megnéztük a viselet, meg a textília, meg a különféle eszközöknek a kiállítását, mind olyanok voltak, mint nálunk. Tehát ez valószínűleg a közös országból is adódott. Például, amit ugye nálunk is ilyen ócska piacokon lehet még mindig venni ilyen kis ilyen textília darabokat, amire a kislányok különféle hímzés mintákat gyakorlanak, ilyen minta textília, vagy minek hívják ezt. Tehát ilyen minták. Ezt ugye innen tőlünk ismertem, és akkor ott a Udinébe, ott a 100 számra voltak kiállítva, ugyanolyanok, de nem kell csak okvetlen, tehát a monarchiába gondolkodni, mert Németországban is egy ilyen úgynevezett tájházakban, vagy falumúzeumban elmegy az ember, ezek alapvető eszközök, amiket itt nagyon gyakran kincseknek mondunk, ha találunk egy rokkát, vagy egy tílót, vagy egy mangollót a adláson, de pontosan ugyanannak megvannak a osztrák, vagy a német múzeumok. Vagy is, tehát ez annyira, tehát a parasságodra ugye azt szokták mondani, nagyon tévesen, hogy ez ilyen önmagába forduló, statikus, tehát nem mozgékon, népesség, önellátó, én azt szoktam inkább mondani, önellátásra törekvő, ez úgy mind igaz, de közben annyi különféle van, tehát ott voltak a vásárlók, ahova azért csak eljártak, mert el kellett adni a termékeket, ott már beszéltek más emberekkel, akkor jöttek a egyes falva a különféle vándorkereskedők, vándormesteremberek, ezek hozták egyrészt a termékeiket, másrészt a híreket, a különféle népköltészeti alkotások itt terjedhettek, és ezt hosszan, nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy ez egy olyan, ez a Közép-Európának a népi kultúrája egy nagyjából egységes konglomerátum volt, aminek voltak regionális variánsai természetesen, de azok nem a etnikai határok mentén rendeződtek, hanem más, például alföldi jellegű, akkor dombsági, hegyvidéki jellegű kultúrák, azok mások voltak, attól függetlenül milyen nemzetiségű emberek laktak ott.
1: Ugye az egyik ilyen alaptézis, ami legalábbis én öntől tanultam ezt meg, hogy a hagyományos paraszti kultúrákat, vagy ezeket a rurális, hát igen, megint csak a kultúra szót tudom használni, ezeket alapvetően a természet földrajz határozta meg, és ugye ez a mindenkori populáris kultúrának feleltethető meg, hogy ez az összefüggés máig fennáll, tehát a mai populáris kultúránkra is rányomja a bélyegét a természet földrajz, vagy már függetlenedett
0: ettől? Biztos, hogy nem. Tehát erre még vagy nincsenek kutatások, vagy nem tudok róla, de biztos vannak, világszerte vannak ilyen kutatások. De én úgy gondolom, hogy a természettől elszakadt az emberiség ma annyira, hogy bizonyos jelenségek már, tehát homogenizálódnak inkább országokon belül, de most már az EU-n belül, ugye a schengeni határok miatt már ott se nagyon, tehát nincs, ami lezárja, megszűrje legalább az egyes jelenségnek a vándorlását, úgyhogy homogenizálódik így a globalizációról is beszélünk, ugye, tehát ez egy világjelenség, és itt nálunk is ez. A nyomai, ugye, tehát nem lehet eltüntetni, mert ha elmegyünk a Magas Tátrába, vagy a Fátrába, vagy a Csallóközbe, vagy a Bodrogközbe, akkor még mindig látjuk a különbségeket, de ezek még mondjuk azok a korábbi tradícióknak a lenyomatai, de amúgy én szerintem a mai embert a természet sajnos, így mondom, nem befolyásolja olyan mértékben, mint korábban.
1: Ha már néprajzról beszélgetünk, és hát mi másról beszélgetnénk, Liszka József, vagy hát tudnék másról is, és beszélgetünk is, de mégiscsak hát a néprajz nem hagyható ki, ha Liszka Józseffel beszélgetek, hogy megítélése szerint mennyit változott a néprajzról vallott felfogásunk, vagy az úgynevezett népi regionális kultúráról vallott felfogásunk csak azóta, mióta ön foglalkozik vele. Változott? Mert van egy makas 19. századi hagyomány, ezt is öntől tudom, ami szigorúan nemzeti keretek között értelmezi a néprajzot. Ezzel sikerült így, ahogy szakítani, vagy továbbra is meghatározó nézőpont?
0: Hát most általános válasz lehet, hogy nem fogok tudni pontosat adni, de hát ha magamat nézem, a magam fejlődését, akkor igen. A válasz az, hogy változott. Mert amikor, és ez előbb emlegetett önfejűségem is lehet az oka, mert Budapesten a néprajzi tanszéken nem ezt tanultuk, amit mi hallgatók belegondoltunk a néprajzba, egy ilyen mélyen nemzeti begyökerezésű valami kulturális konglomerátumba gondolkodtunk mi hallgatók, miközben a tanárink nem erről beszéltek, csak sokszor nem is értettük, hogy mondjuk a Hoffmann tanár úrnak hogy jön el előadásában a magyar parasztház, meg a római kori villák és a budapesti bérházaknak a összehasonlítása. Miközben nagyon is. Tehát akkor nem értettük, úgy legyintettük, jó, levizsgáztunk rá, de úgy mi nekünk akkor megvolt, akkor volt a táncház mozgalom, akkor voltak ezekkel mindezek nagyon feldobták a néprajz iránt érdeklődőket ebben nemzeti vonalban, és ebben az összehasonlító irányba valahogy nem voltunk hajlandóak mi diákok elmenni. Pedig a tanáraim Dömötör Tekla, a Tálasi István, Folyt Vilmos, azok mind olyanok voltak, hogy teljesen nemzetközi összefüggésekbe gondolkodtak, úgyis tanítottak bennünket, de mi úgy kiszűrtük belőle azt, ami nekünk megfelelt, aztán hát amikor mielőtt jöttem volna haza, akkor a Dömötör Teklával nagyon jóba voltunk, ő volt a folklorista, a tanszékvezető.
1: Mármint, hogy Budapesten. Ezért is mondja, hogy jött haza.
0: Igen, Budapesten, igen. És utoljára beültem még hozzá beszélgetni, és akkor mondta nekem, hogy Hát mostan ide figyeljen, most maga elmegy haza Szlovákiába, elhelyezkedik valami vidéki múzeumba. Hát ott esélye nem lesz, hogy a modern nyugat-európai néprajzi irányzatoknak az eredményeiről tájékozódjon. De oroszul olvas, ugye? Kérdezte. Hát bizonytalan mondtam, hogy hát.
1: Igen. Mert hogy Budapesten azt gondolták, hogy aki beszél szlovákul, az beszél oroszul is.
0: Hát még, hát ő is beszélt oroszul, még volt kötelező oroszunk ott is. Elvileg legalább olvashattam volna. Na és akkor, mert hogy a szovjetek mindent figyelnek, és hogyha a szovjet szakfolyamatokhoz hozzá tudok jutni, már pedig ahol miért ne tudnék hozzájutni, ahhoz se tudtam volna egyébként, de mindegy. Ha azokhoz hozzá tudnék jutni, akkor ők ott ezeket a nyugat-európaiakat kritikusan vagy nem kritikusan, de mindenképpen szemlézik, és azonkon keresztül tájékozódhatok arról, hogy Németországban például milyen néprajzi irányzatok vannak. Én meg úgy végighallgattam Teklanénit, mert úgy hívtuk, Teklanéninek hívtuk, tehát nem professzorasszony, tehát ilyen családias légkörű lakott a tanszéken. Végighallgattam udvariasan, aztán gondoltam magam, hogy mit érdekel engem, a szovjetek mit írnak a nyugat-európai néprajzról. Én szlovákiai-magyar néprajzot akarok csinálni, azt akarjuk itt megreformálni, és itt minket a szlovákiai-magyar érdeke, és semmi más, se a szlovák, se a magyarországi-magyar, szlovákiai-magyar, tehát úgy jöttem haza. És ahhoz képest aztán valahogy úgy átfordult a dolog.
1: Nemrég kollégáknak úgy nyilatkozott, hogy megosztotta magyar is és a szlovák néprajzos közösség is, és hogy alapvetően egy réteg ebben a nemzeti keretben képzeli el a hivatása gyakorlását, egy másik réteg pedig inkább ilyen nemzetközi kitekintésben.
0: Hogyha nem fejlettem, így folytattam volna, csak már de itt magamban sűjjedve elfelejtettem.
1: Csak egész nyugodtan. De mi ennek az oka? Ez a politika függvénye? Ez így van Németországban is?
0: Biztos, de csak ott a Németországban is vannak ilyen, például Ausztriában is, hogy ne, tehát én nekem hosszú idején meggyőződésem volt, aztán az emberi aggyal, meg az emberi természettel humán etológusok, meg minden olyan hozzáért emberek mondták, hogy ez hülyeség, ez nem így van. Én úgy gondoltam, hogy kétfajta emberi agy van, egyik, amelyik az ilyen nemzeti bezárkózottságra van kitalálva, a másik meg a nyitottságra. Mert egy csomó olyan példát tudnék fölhozni, akik barátaim ugyanonnan indultak faluból, ugyanazt a pályát futották be, tehát ugyanazok a szinte olvasmányunk ugyanak, és mégis homlokányos más gondolunk a dolgokról. Nem tudom, mitől van ez. Tehát ez valószínűleg lehet, hogy környezet is az, hogy milyen környezetben van. Van ilyen. Tehát ez mindig is volt az emberek között ez a két, ez a minimum két fajta, hogyha durván fogalmazunk, de hát bonyolultam.
1: De én, aki erre csak nagyon távolról és nagyon messziről látok rá, azt gondolnám, hogy ez azért valamennyire mégis inkább közép-európai jelenség. Kevéssé tudom ugyanezt a fajta szembenállást elképzelni mondjuk az olaszokról. De németekről se nagyon.
0: Úgy nincs szembenállás a... De van.
1: Van.
0: Van. Van. Van. Most próbáltam, hogy a amatőr meg a szakképzett néprajzos, de a szakképzett néprajzos között is van ilyen. Így sincs olyan szembenállás, hogy mostan véresre hapnák egymás torkát. Tehát nem úgy van, csak más vonalat követnek. Hát dehonnan. Van Németországban ugye a Bausingerék a 60-as évek végén csináltak egy ilyen nagy forradalmat, még a néprajz szót is igyekeztek volna eltörölni. Mostanra már szinte sikerült őt is a szóhasználatukból, miközben ugye, empirikus kultúrakutatás, meg minden nyavajákat, amit én nagyon nem tudok vele egyetérteni, mert attól még, hogy más szemszögből, más módszerekkel, másképp vizsgálunk, analizálunk egy bizonyos jelenséget, mint a elődeink, attól még a tudomány szaknevét nem kell megváltoztatni. Hát azért a nyelvészetben is annyiféle irányzat van, hogy a történettudományban is, vagy minden tudomány vannak irányzatok, tehát attól még nem kell rögtön kidobni az egész a nevét is a tudománynak és egy újat. Jó, hát a németek megégették magukat ott a náci időben a néprajzban.
1: A Blutenboden, ugye?
0: Igen. És ez a Volkskunde, ez ilyen rossz szúcsengésű valami volt a németeknek. De aztán miután megváltoztatta a Bausinger és Hermann Bausingerről beszélek, az európai néprajztan egyik legnagyobb alakja. Miután megváltoztatta a Tübingenbe a szaknak a nevét empirikus kultúrakutatásra, írt egy könyvet, hogy bevezelés a néprajzba címen. Einführung in die Volkskunde. Tehát ő is belátta, aztán utána beszélgettem is vele, és azt mondta, hogy most már visszamenőleg nem változtatta volna meg, tehát hogy belátta, hogy akkor egy ilyen fiatalos hevületből úgy gondolták, hogy mindent eltörölni, úgy minden internacionálé mondja, és...
1: De ugyanakkor ön is jobban szereti, amikor etnológusnak hívják, és nem etnográfusnak. Ez nem ugyanaz a helyzet?
0: Nem, nem ugyanaz. Az két külön tudomány olyan szempontból, hogy a etnográfia az egy leíró tudomány, a etnológia meg egy elemző-analizáló tudomány. Tehát az néha etnográfiai módszereket is alkalmazunk, de a néprajzost meg azért nem szeretem, mert gyakorlatilag mindahogy a szlovákoknál folklorista. Például a folklorista magyarban csak a folklorral foglalkozó tudomány szakképviselőjét jelenti, de a szlovákban, tehát a dudások, táncosok, akik a színpadon valamilyen folklor tevékenységet folytatnak, ugyanúgy folkloristának hívják, mint a Milan Lesciákot, aki mesekutató és elemző folklorkutató. Tehát ugyanazzal a szóval illetik, ami nem szerencsés, én szerintem. És a néprajzban van ilyen, hogy azok, akik tehát ezt a színpadi folklort is művelik, amivel semmi bajom, de sokszor néprajzosnak mondják magukat, és a kettő valahogy én agyamban nem tud összetalálkozni, mert teljesen más. Egyik egy interpretáló, tehát színpadon produkáló valamit művel, a másik meg egy elemző kutató, tehát egy két teljesen más világ.
1: Már többször utaltam az önnel a 60. születésnapi alkalmából készített interjúra, és akkor egy utólagos napló bejegyzéséből lehet tudni, hogy megbánta, hogy abban a beszélgetésben nem próbálta megfogalmazni, mint egy magának is, illetve az olvasónak is, hogy mi az értelme a szakmájának, és most idézem a napló bejegyzését, miért érdemes vele foglalkozni, mit ad a nagy szavakkal emberiségnek, de szerényebben szólva annak a közönségnek, amelyből művelője vétetett. Nos, itt az alkalom.
0: Na. Hát, hogyha nagyon röviden akarnám, és hosszasan most nem is tudnám kifejteni, de hogyha önismeretre szükségünk van, akkor önismeretet mindenképpen, tehát azt, hogy a önismeretnek egy fontos letéteményese tud lenni más tudományok mellett a néprajz. Ami a problémája, hogy sokszor hamis önismeretet közvetít, pontosan ezáltal a nemzeti szemüvegen által szemlélt dolgok és erre alapuló interpretációi következtébe. Tehát akkor, amikor magyar népmeséről beszélnek, szlovák népmeséről beszélnek, vagy bármilyen néprajzi jelenségekről etnikus jelzővel ellátva, akkor nekem ez egy ilyen fals valaminek tűnik, mert nem biztos, hogy lefedi azt a etnikumot, amire vanakkorik, hol ez a ruha, hol szűkebb, még hol tágabb. Tehát ez egy, ha jól van művelve a néprajz, azt is nem tudom, ki műveli jól, de most mindegy, ezt most nem fogom feszegetni, szerintem én sem. Akkor egy valós önismeretet, önképet tud adni annak a közösségnek, vagy egy nagyobb, vagy akár az emberiségnek is arról a jelenségcsoportról, amit népi kultúrának hívunk. Azt, hogy mi a néprajz, ugye szakmában is sokat szoktunk ezen viccelődni, hogy hát fogalmunk sincs, hogy mi a néprajz, aztán van egy ilyen nemzetközileg elterjedt definíció, tehát szlovák úgy, meg németül is hallottam a magyar, mert ugye a néprajz az, amivel a néprajzosok foglalkoznak. Úgyhogy tehát elvileg bármi. Most, hogyha ha belegondolunk abba, hogy de kicsit lehet, hogy nagyon elkanyarodok, de hogy ezek a hagyományok például hogyan alakultak ki, hát gyakorlatilag ezt a néprajz generálta a Isten adta népből a hagyományaikhoz való ragaszkodást. Vannak ilyen kifejezések, hogy szerves folklór, meg szervezett folklór. A szerves folklór alatt azt a állapotot érti a tudomány, amikor még, ez csak egy elképzelt állapot egyébként, amikor az egyes faluközösségek olyan helyzetben éltek, amikor még a néprajztudomány nem volt, tehát nem kutatta őket, tehát nem kaptak külső ingereket arra, hogy ők mit csinálnak, hogy őnek az a viseletük mennyire értékes. Még az egy ruha volt, tehát nem. Őket az inspirálta abba az időbe, hogy a aktuális földes úrnak a felesége milyen ruhába járt, az aktuális földes úr hogyan művelte, hogyan metszette a szőlőjét, és azt próbáltak le mások, tehát oda törekedtek, tehát abban a szintre törekedtek.
1: Ez a Gesunken, ez kultúrgut, ugye? A lesüllyedt kultúrkincs.
0: Hát végül is igen. Végül is ki lehet oda is lyukadni. És amikor megjelentek ott a városi emberek, és elkezdték csodálni, és fényképezni, és rajzolni a ruháikat, és elkezdték mondani, hogy milyen értékesek, akkortól lassacskán fordult ez vissza, és elkezdték ugye akkor saját hagyományaikat is ápolni. Most már nem tudom, honnan jutottam én ide, de ide jutottam.
1: Nem kanyarodtunk el, pillanatra se. Ezen a bizonyos, a beszélgetésünk elején már említett kötetbemutatón, ahol az ön születésnapi alkalmából született tiszteletkötetet mutatták be, akkor ön, ha nem is a lantot tette le, de letette a kolompot. Na most egy 40 évvel korábban ajándékba kapott kolompot, kolompnak a nyelvét egy szimbolikus gesztussal kiszerelte, és letette ott az asztalra jelenlévők előtt, hogy ön most hátrébb szeretne lépni, és nem szeretné rázni tovább a kolompot. Na most miért? És hogy meg fogja ezt állni? Mert én nagyon remélem, hogy nem. Én szeretném, vagy szeretném hinni, hogy továbbra is kezébe veszi azt a kolompot, és amikor kell, akkor megrázza.
0: Hát most én a kolompat úgy, tehát ott elmondtam, hogy hogyan kaptam, milyen körülmények között kaptam a kolompot, az 35 éve volt, pont 30, vagy 30? 40? Jó mondta, 40, 30. születésnapomra kaptam a Érsekújvári Csemadok mellett működő néprajzi szakcsoportnak a tagjaitól, akiknek ilyen szakmai vezetője voltam, és akkor úgy adták át, hogy hát eddig is én voltam a főkolompos itt a társaságban, továbbá is rázzam a kolompot, és hát irányítsam, vedessem őket. Most ezt úgy nagyjából én igyekeztem 40 éven keresztül csinálni, de ebbe azért majd belefáradtam ebbe a szervező, irányító, elég sokszor adminisztrációs munkával járó mindenbe. Tehát a lantot én nem teszem le. Tehát
1: akkor megnyugtatott.
0: Nem a lantletevés volt, ez valakik félreértették egyébként ott.
1: Akkor úgy látszik én is.
0: Nem a lantletevés volt ez, hanem azt, ezt a elől menni és a kolompot rázni és várni, hogy jöjjenek után, és aztán néha visszanézek, és látom, hogy amúgy se jön senki, akkor még minek rázom, az már más kérdés. No, úgyhogy azért kivettem azt ilyen performance keretében, kivettem azt a nyelvet, nagy nehezen kioperáltam a kolomból, azzal, hogy majd a fiatalok, akik ott a intézetben is dolgoznak, valaki majd csak a saját maga nyakába akasztja, vagy közösen ráakasztjuk, vagy nem tudom mi, és akkor átveszi ezt a irányító, szervező, vezető szerepkört.
1: Akkor ne úgy értsem, hogyha baj van, nem veri félre a vészharangot.
0: Hát az nem, az nem vészharang. A kolomp az azt jelenti, ugye, hogy a vezér ürül megy, és rázza, és akkor mennek utána a többi birkák, ugye.
1: De hát, ha már ennél a képnél maradtunk.
0: Igen, hát ennél a képnél vagyunk kénytelenek, hanem a vezérűrűnél kezdtem. Tehát ezt a szerepemet azért úgy gondolnám, hogy már 70 éves koromban már talán megengedhetem magam ezt a luxus, hogy most már ezt a kolompot már ne érázzam. Attól még, hogyha olyan helyzet van, hogy vészharangot kell megkongatni, akkor persze, de az egy másik zajkeltő eszköz.
1: Ebből a szempontból engem megnyugtatott, de itt ilyen félig-meddig keserédes megállapítást hallottam most, vagy lehet, hogy akkor ezt is félreértettem, hogy azért van utánpótlás, nyugtasson meg.
0: Hát, van.
1: Van.
0: Van. Van.
1: Nem, hát ez nem annyira meggyőző.
0: Nem, jó, igen, magam is érzem, azért próbálom. Nem, tehát nem annyi, amennyi kéne, tehát inkább így mondanám, de ez nem is csoda, egy alulfizetett szakma a miénk, tehát itt azért, hát mondhatnám a mai világba elvárni, de hát akkor mondhatnám azt, hogy a 40 éve előtt elvárni, az ugyanúgy nem várt el senki, hát akkor volt egy ilyen készletés, csináltuk, hát most is némelyben van készletés, ők csinálják, hát azok még ilyen kevesen vagyunk, hát ez van.
1: Ahogy azt a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával is említettem, hogy hát köztudomású, hogy nem szereti az olyan típusú kérdést, hogy mind dolgozik a mester, ezért, ahogy akkor, most sem kérdezem meg, de azt azért, arra azért kíváncsi vagyok, hogy a fiókban vannak kéziratok, félkész kéziratok, és most nem feltétlenül a naplószövegekre gondolok.
0: Hát, ha más nem lenne, akkor a naplóm mondjuk, amit ugye 69 óta írok, és
1: 13 éves kora óta.
0: Igen. Hát az elsők azok olyan napi 5 sor be volt oszva a penzum, szépen be volt a füzet táblázva, és napi 5 sor. Elmentem iskolába, szombaton elmentem teljér, meg ilyen 5 sorba férő valamik voltak. De azóta azért az helyek közben gyakorlatilag naponta írom, az évente a 4-500 oldal.
1: Nem kevés.
0: Nem kevés, és abból aztán, ami esetleg megjelenik, az egy tizede se. Tehát, hogyha valamivel, most éppen azzal foglalkozok egyébként egy következő naplókötettel, az a nagyobb kényszenverés, hogy kiválogatni belőle azt, ami úgy gondolom, hogy a olvasónak tartozik, még érdekes is lehet, még úgy gondolom, hogy mond is valamit ezt úgy. És aztán néha ilyen fűnyírás részeket úgy benne vagyok, hogy ez egy ilyen lazításként, mint a Mára is csinált, hogy úsztam egyet a tengerbe, de miközben aztán fontosabb dolgokat is mondott, de azért úgy, hát én nem a tengerbe úszok, hanem füvet nyírok. Tehát ilyen van. Aztán tanulmányok azok folyamatosan születnek.
1: Még maradjunk egy pillanatra a naplónál. Most mely éveket, évtizedet szerkeszti éppen? Ugye tavaly jelent meg az, ami a 20 évvel ezelőtti feljegyzéseit gyűjtötte csokorban nagyjából.
0: Hát most nagyjából a következő 2-3 év. De most az a igazság, nem tudom, hogy hányas volt a utolsó, hányas 2005?
1: 2005-6.
0: 2005-6, akkor 7-8-9. Így indulok neki, aztán lehet, hogy 2000 csak első 2 év lesz. Tehát, mert azért behatároltak a kiadói terjedelmek is, tehát nem lehet túl tömni. Ezt is úgy indultam egyébként a 2 éve, vagy mikor megjelent naplókodett, hogy 3 évet terveztem bele, aztán csak 2 év néma úgy megtelt, hogy nem volt érdemes. Mert ha már még tovább trancsírozom, akkor majd akartam, majd már semmi sincs belőle.
1: És ami a tanulmányokat illeti, megint hadd idézzem a korábban adott interjúját, ott úgy fogalmazott, hogy tervez majd egy olyan kötetet, ami eletnek gondolatok a néprajzról, munkacím alatt fut a fejében, hogy ez a projekt, ez hogy áll? Mert dedikáltan ennek a kérdésnek nem szánt kötetet, még ha benne van szinte az összes könyvében, tanulmányában ez a gondolat.
0: Ilyet is elkotyogtam.
1: Bizony.
0: No, van, tehát nekem a számítógépen vannak hogy ilyen mappák, és ott van egy ilyen mappa, a könyvek fő mappán belül, hogy a mellény újra gombolása, most már címe is lett neki ezek szerint, és ennek az alcíme, az eretnek gondolatok a néprajzról, vagy népi kultúráról, most nem tudom, és oda úgy inkább ilyen, az lehet, hogy ha egy-egy jegyzetek vannak, tehát tulajdonképpen mind a más típusú töredékeim, tehát valami ilyen típusú lesz, lehet, hogyha lesz egyszer elkészül, tehát hogy ilyen
1: kis eszék, ugye?
0: Jegyzékek, és hát most nem fog eszembe jutni annak a matematikusnak a neve, pedig idéztem is őt, ő neki volt egy ilyen alapítvány, vagy nem tudom mi, ahol ő meg összeírta a legfontosabb problémákat, amit a matematikának meg kell oldani, nem tudom, 10 vagy 20, vagy nem tudom hányat, és akkor ilyen pályázatokat írt ki, hogy akkor aki erre jelentkezik, és valami. És akkor úgy, ezt már nagyon régen fontolgatom ezt is, hogy lehetne egy ilyet is belevenni, hogy a néprajznak a legfontosabb problémái, amiket meg kéne oldani, azokat is, és egy nem nyúltak még hozzá, vagy nem úgy nyúltak hozzá, hogy én elképzelem ezeket úgy összegyűjteni. De most már nagyon félek valamit is így hangosan elmondani, mert aztán számon leszek élve.
1: De látja, a kötet így, ahogy megszületőben van, legalábbis így értelmezem
0: igen,
1: a szavait.
0: Igen.
1: No, hát ha Rilkével kezdtük, akkor fejezzük is be azzal, mert sajnos az időnk elfogyott. Úgy tudom, hogy ő a kedvenc írója, költője.
0: De... Olyan nincs, de egyik. Egyik nagyon kedvenc.
1: Nos, és így, hogy az ember új 50 éves, vannak, vagy támadnak új kedvenc szerzői?
0: Mindig, persze, mert hát most a magyarokat nem tudom, most ez olyan hirtelen kérdés volt, és akkor hirtelen választ sose tudok adni. Magyarok közül nekem a legutóbbi egy-két évnek a nagy felfedezése a Darvasi László volt, akinek a Neandervölgyek, azt egy szusz, bármennyi hihetetlen egy szuszra.
1: Pedig nem vékony könyv.
0: Hát három könyv, három nagyon vastag, ugye, 1700 oldal, azt hiszem.
1: Bizony.
0: Azt úgy fölfaltam. A könyvmutatványosokat előtte próbáltam, de háromszor nekiindultam, és nem jöttem rá az ízére. Aztán végül is azon is, az is nagyon tetszett, és azután közvetlenül kezdtem elolvasni a Neander Völgyieket, és nagyon tetszik is azóta is a többi dolgai. Illetve Szilasi Lászlót fedeztem föl most a kortárs magyar írók közül, éppen tegnap fejeztem be a Luther kutyái című nagyon megrázó ilyen saját betegségét leíró.
1: A csúlyos betegségen esett, tehát
0: nagyon jó könyv. Illetve ami kapcsán felfedeztem őt, az édesanyám halála után akadt a kezembe neki egy ilyen napló regényszerűsége, az ő édesanyja halála után kezdett ilyen napi másfél oldalakat írni, mert neki is megvolt, ahogy nekem is, hogy a minden nap hány órakor hívja az édesanyját. Tehát ő neki van ilyen 18 óra 48 perc, vagy valamilyen ilyen furcsa, a címe is az a könyvnek, tehát egy van, rosszul mondom lehet, hogy az időt. És akkor én ugyanígy voltam, mert én meg 13 óra 20 perckor szoktam már édesanyámat úgy fölhívni, és akkor az úgy már téma miatt is úgy beleolvastam, és hát benne ragadtam. Ilyenkor gondolom azt, hogy nekem nem érdemes írni, amikor ilyeneket olvasok, hogy ezek egy nagyon jó írók.
1: Így el, hogy érdemes írni. Liszka Józsefnek köszönöm szépen az interjút, és jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 76. adásának ismétlését hallották. Liszka József etnológus néprajzkutató, a Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológiai központjának igazgatója volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket itt, a Pátria Rádió hullámhosszain. Kubányi Péter és Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Az volt az alapkoncepció, hogy kitalálunk egy tudományágat, ugye ez a kacenjammerológia, egy merőben komolytalan témának megpróbáljuk a komoly történetét megírni, és ebből egy nagyon vicces dolog történik, de aztán belefutottunk rengeteg nagyon, nagyon mély és magvas történetbe és dologba, és rájöttünk arra, hogy az egész filozófia történet, történelem, irodalomtörténetet átjárja ez a jelenség.
1: Először volt egy olyan kutatómunka, hogy neki álltunk írni, utána volt egy sokkal komolyabb kutatómunka, hogy keresünk erre az egész marhaságra egy kiadót, és aztán valami harmadik, negyedik helyen meglátták ebbe a fantáziát, ebből született meg most kb. 20 év az első kiadás, és utána meg nem tudtunk ettől megszabadulni.
2: Ezen a héten Csernaszabó Andrást és Darida Benedeket hallhatják a szöveg közben, akikkel Giga Nagy Macskajaj könyv című közös kötetükről beszélgettünk. Előbb a pozsonyi Brák könyvfesztiválon, majd a címhez illően egy helyi sörözőben. Paszmár Lívia vagyok, és várom önöket a 16 órai híreket követően.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a parlament a közúti törvény módosítását. A lengyel kormány szigorítaná a kiskorúak online védelmét és korlátozna a mobiltelefon használatot az iskolákban. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, Gasik Viktória vagyok, következnek a részletek. A parlament elfogadta a közúti közlekedési törvény módosítását, amely több jelentős változást is hoz. Szigorodnak a gyorshajtás büntetései bizonyos esetekben, különösen ha a megengedett sebességet lakott területen belül 50, azon kívül 60 km/órával lépik túl. Emellett módosulnak az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok is. Az új jogszabály általánosságban engedélyezi a megfordulást a jelzőlámpás kereszteződésekben, kivéve ha azt közúti tábla tiltja. Szigorodnak a gyalogosokra vonatkozó előírások is, nem léphetnek hirtelen az átkelőre, és nem használhatnak telefont úgy, hogy az csökkenti figyelmüket. További változás, hogy bizonyos nagy teljesítményű elektromos rollerek használata is tiltott lesz. A módosítások többsége szeptembertől léphet hatályba. Szeptember 8-án választják meg a legfelsőbb bírós Ege új alelnökét, jelentette be Marcela Kosova, a bírói tanács elnöke. A jelölések benyújtására június 26-áig van lehetőség. A választást a jelenlegi alelnök Marianne Trenchan mandátumának közelgő lejárta okozza, amely 2026. októberében ér véget. A határidő után érkező vagy hiányos jelöléseket nem veszik figyelembe. Szlovákia támogatja Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, jelentette ki Peter Pellegrini államfő, miután Pozsonyban tárgyalt Gordana Szeljanovska-Daukoval, Észak-Macedónia köztársasági elnökével. A felek szerint a nyugat-balkáni országok európai integrációja stratégiai jelentőségű az egész kontinens számára. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a bővítési folyamatnak igazságosnak és kiszámíthatónak kell lennie. A megbeszélésen szó esett az ukrajnai háborúról is. Mindkét fél a diplomáciai megoldás és a tartós béke szükségességét emelte ki. Emellett tárgyaltak az energiaellátás biztonságáról és a gazdasági együttműködés bővítéséről is, többek között az ipar, digitalizáció és turizmus területén. A két ország vezetői a jövőben szorosabb politikai és gazdasági kapcsolatokat szeretnének kialakítani. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter élesen bírálta Vlagyimir Putyint a legújabb orosz támadásokat követően. Putyin háborús bűnös és vesztes, akinek a terroron kívül nincs más a kezében. Moszkva vesztésre áll a csatatéren, semmilyen mennyiségű rakéta nem változtat ezen, írta a külügyi tárca vezetője a közösségi médiában. A kijelentés egy tömeges éjszakai támadás után történt, amelyben ukrán adatok szerint Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 600 drónt indított, és legalább 13 ember halt meg, köztük civil áldozatok is. A támadások több várost érintettek, köztük Kijevet és Dniprót is, ahol egy szülészet is megsérült. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közben arra szólította fel Európát és az Egyesült Államokat, hogy erősítsék meg Ukrajna légvédelmét, és fejlesztenek ki közös rakétavédelmi rendszereket. Moszkva ezzel szemben katonai célpontok elleni pontos csapásokról beszélt, és tagadta, hogy civil létesítményeket vett volna célba. A lengyel kormány szigorítaná a kiskorúak online védelmét és korlátozná a mobiltelefon használatot az iskolákban. Donald Tusk miniszterelnök bejelentette, hogy olyan törvény készül, amely megtiltaná a pornográf és más káros tartalmakhoz való hozzáférést a fiatalkorúak számára, életkor ellenőrzési rendszerekkel és a platformok szigorú felelősségre vonásával. A tervek szerint az általános iskolákban a diákok a tanítási idő alatt és a szünetekben sem használhatnának mobiltelefont, kivéve egészségügyi indokok esetén. A kormány szerint a cél a gyerekek mentális egészségének védelme és a digitális függőség csökkentése. Tusk hangsúlyozta, hogy az internetes túlhasználat komoly társadalmi probléma, amely hosszú távon is hatással van a fiatalokra és az oktatási környezetre.
0: Időjárás.
1: Nyavarészt derültékboltra számíthatunk, ma délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, csapadék csak elvétve zápor formájában várható, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt járhatatlan a főútvonal. A vasútállomás mellett haladó része, Rajecki-Gyeplice városában 15 perces torlódást jelentenek Kiszucaújhely előtt Csaca irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.

0: egyszerűbb, szegény ételnek számított, és miért vesznek össze az emberek azon, hogy szabad-e tejszínt tenni a karbonárába, vagy eltörni a spagetti tésztát? Talán Luigi majd erre is tud nekünk válaszolni. Beszélgetünk majd még talán arról is, hogy nálunk miért a túrós tészta a kedvenc, míg az olaszoknál a bolognai spagetti. Úgyhogy talán ezzel a kérdéssel is kezdem a beszélgetést. Kosár Lajos, gasztroblogger ül velem itt a stúdióban. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval, a tészta az ott van sok konyhakultúrában, viszont máshogy használják fel, de mégis honnan ered? A tésztának is valószínűleg megvan a maga története és múltja.
1: Hát igen, a urbán legendák szerint, tehát ami ugye közismert legendáknak számít, mindenki ugye azt tanulta, illetve tudja, hogy Marco Polo 13. században hozta be Európába, Kínából az úgynevezett tésztaféléket, mint olyanokat, ami szinte, ahogy mondom, ez csak egy legenda, ugyanis már sokkal előtte, ahogy mondtuk már múltkor, már nem tudom elképzelni azt a világtörténelmet, amikor valóban, hogy úgy mondjam, több mint 2000 vagy 3000 évet kell várni azért, hogy valami megjelenjen. Tehát valóban ez nem így igaz. 2003-ban az ásatások során a Sárga folyónál Kínában már találtak egy olyan tésztás tálat, amiben kölesből készült spagetti lehetett benne, és ez 4000 éves lelet. Tehát
0: szóval a spagetti nem olasz.
1: A spagetti, tehát ez, így mondom, ez a köles tészta, úgynevezett spagetti, tehát vékony tészta, tudjuk, hogy a kínaiaknál vékony tészták vannak divatban, hát különböző technikákkal kinyújtott több méteres hosszú tészta, de mondjuk ezt idézőjelben mondtam, hogy úgy néz ki, mint a spagetti, tehát a spagetti azért mégiscsak olasz, amúgy az az igazság. Viszont azt is tudni kell, hogy már az ókorban a görögöknek is megvolt a saját tésztafélejük, igaz, hogy még mivel nem ismerték a szárításnak a teljes technológiáját, ezért a tésztát, tehát amit mondtad, hogy ami nagyon egyszerű összekeverni a vizet liszttel, és sóval és tészta lesz belőle, ami nem mindig igaz, mert néha ragasztó lesz belőle, úgyhogy valóban ezt a tésztafélét úgy hívták, hogy laganana, amiből később az úgynevezett lazánye lett, tehát amit rétegeltek, tehát megsütötték a tésztalapokat, ezt közé tették a hús, hogy mondjam, a húsrészt, vagy valamilyen zöldséget, és az egészet még ugye megsütötték. Tehát ez már, erről már az ókorban írt Apicius is, hogy ez létezett, ez az ilyen fajta tésztaféle, de utána valóban, ha azt akarjuk tudni, hogy honnan indult be Olaszországba, mert ott se rögtön Olaszországban jelent meg a tészta, hanem az arab vidékeken, amikor is az 5. és 11. században különböző szárított tésztát használtak a darabok, tehát a hosszú utakon tudjuk, hogy ez ugye több esetben megjelenik a történelemben, hogy ugye olyan helyzetekben, amikor nincsen friss, hogy mondjam, hozzáférhető étel, akkor mindig valami szárított dolog kerül elő. Tehát ezek a szárított tészták már a 11. században begyűrűznek Szicíliába először, tehát alulról. Szicíliában a mai napig ugye, hogy mondjam, ilyen tészta kultúrája van, itt a tészta központja Olaszországnak, ahonnan később, tehát Palermóból, tehát Szicília fővárosából a 17.-18. században indult el Nápolyba, tehát ami ugye mégiscsak más királyság volt. A tészta már csak azért is, mert óriási éhénység volt, és ha azt vesszük, akkor valóban ez a legolcsóbb étel, tehát valóban a tészta, mint olyan, nem, hús nem kell hozzá, sőt, nagyon sokáig az olaszok a különböző tésztaféléket nem is súgóval, tehát nem is szószokkal ették, hanem csak szárazon, tehát megfőzték a tésztát. Sajttal, valóban reszelt sajttal, valamilyen sajttal, mozzarellával, vagy valami látsajttal, vagy pedig érdekes, hogy cukrosan és fahéjasan ették ezeket a tésztákat, tehát ez nem is főétel volt, mint olyan. Kenyéren éltek egy ideig, érdekes, hogy az utóbbi időben az olaszok éppen megfordult a kocka, hogy mondani szokás. Az olaszoknál a mai, hogy mondjam, tészta lexikon szerint több mint 300 fajta tésztaféle létezik.
0: És miért fontos a tészta formája? Ugye a sok tésztaforma fajta formájában is különbözik egymástól.
1: Igen, azt akartam elmondható, hogy valóban felosztjuk nem csak nálunk, hanem főleg Olaszországban ezt a 300 fajtát többféle fajtára, ilyen például a hosszú tészták, mint olyanok, ide tartoznak a spagetti, a linguini, a tagliatelle és ez ilyen olajos szószokhoz,

0: krémes szószokhoz használatos. Érdekes, hogy a spagettire nem bolognéze megy, hanem a tagliatelle megy a bolognéze mártás, mint olyat. Sokan természetesen azt se tudják pontosan, hogy hogy néz ki a bolognéze mártás, a bolognai mártás. Sokan kevesen tudják, hogy húsgolyókkal kell tálalni, tehát nem, hogy mondjam, őrölt, nem, tehát darált hús keverékkel, hanem külön van a paradicsom szósz, illetve a súgó, és külön van annak a különböző, a súgóban megfőzött, hogy mondjam, hús golyók, tehát ezt így kell, de ide tartozik például még a papardele, amit például gombás ragukhoz, ez a hosszúkás. Attól függ, hogy milyen, mekkora méretű a tészta, milyen a felszíne, tehát vannak recések, vannak lyukasak, tehát hogy mi minden kerül, mi hogyan ragadjon rá a súgó. Nálunk például a tésztát általában hirtelen lemossák, hogy megállítsák a főzési folyamatot, tehát hogy tovább főjön a vízben. Náluk nem. Nálunk olaszoknál azért hívják, hogy fogra, tehát al dente készítik.
1: Igen, ez mit jelent az al dente, ezt kérdezni?
0: Tehát, hogy fogra akartam. Roppanós, tehát nem, tehát, nincs teljesen megfőzve a tészta, hanem mikor beleharapsz, akkor olyan enyhe, hogy mondjam, nyomás, igen, keményebb. Az is más dolog, hogy nem mossák le a tésztát, tehát nem szűrik le és nem forrósolják le.
1: És ez miért fontos?
0: Hát azért, hogy még a rajta lévő alapjába véve, ha lemosod, és utána van, aki még barbár módon még olajat is önt rá, amire meg már végképp akkor nem fog rendesen a súgó, attól függ, hogy milyen súgó, tehát milyen szósz fog ráragadni. Tehát valóban csak leöntik, sőt, még a főzővízből is eltesznek egy pár decit, és rögtön ráöntik a mártást. Tehát valóban, hogy rögtön rászáradjon, sőt, hogy ez a mártás sejmesebb legyen, tehát ebből a főző vízből higítják az egész súgót. Tehát ez az egyik.
1: És az al dente, ez a keménység, az miért fontos nekik? Az szintén az íz jobban átadja az ízét?
0: Nem, ott az állagáról beszélünk, al dente, ugyanis általában Olaszországban a durumbúzából készülnek a tészták, ami keményebb típus. Kevesebb a tojásos tészta, magyar tészta, inkább tojásos tészta. Ők nagyon, van náluk is tojásos tészta, de sokkal kevesebbet készítenek, sokkal kevesebb tojást tesznek bele, illetve végképp nem tesznek. Tehát a legtöbb olasz tészta alapjába véve tojásmentes tészta. De visszatérve a fajtákhoz, tehát említettük a hosszú tésztákat, utána vannak a rövid tészták, az úgynevezett penne, fusilli, farfalle, oricette, tehát oricette a kisfülek, a farfalle, azt tudjuk, hogy az a pillangó formájú, a fusilli az kerek, a penne az hosszúkás, és valóban ezeket salátákba lehet tenni, ezeket alapjába véve olyan súgókhoz, illetve szószokba tesszük, amiben több a lé, és apró zöldség van benne, tehát valami zöldségragút tartalmaz. De utána jönnek a töltött tészták, aki mindenki ismeri, ugye a ravioli, ami négyzet és kör alakú, a tortellini, amit Vénusz köldökének is hívunk, tehát így meg van hajtva, de a cannelloni is ide tartozik, azok a vastag csövek, amiket eleve tölteni kell, és úgy fogjuk, vagy besütjük.
1: Tehát édesen is használják?
0: Az a cannoli. Cannelloni. Hát a tésztákat, igen, az olaszok is használják a tésztákat édesen, de erre már megint ebből a 300 fajtából szintén van náluk apró tészta is van még, tehát a levesekben, sőt az úgynevezett rizs tészta is van, az orzó, mint olyan, tehát a rizs formájú, de tésztából készül.
1: Tehát az már úgy elmúlt, ami a régi időkben volt, hogy édesen
0: az inkább a magyar...
1: használják, az inkább a mi konyhánkra.
0: Igen,
1: jellemző.
0: Az éppen át akartam térni a magyar tésztafajtákhoz, hogy ebből ugye több átjött hozzánk egy idővel, de nálunk általában divatos a tojásos tészta. A tojásos tészta 4, 6, 8, 10 tojás 1 kilóra mérten, tehát általában az olaszoknál például nem is egész tojást tesznek bele, csak sárgáját tesznek bele, de nálunk is, ha jól tudom, édesanyám és öreganyám is általában 6 tojásos tésztát készített, tehát 6 sárgából. Nálunk divatos Magyarországon, illetve magyar vidéken, Európában a különböző sós és édes kombináció, így hogy nálunk is van ugye az úgynevezett gnocchi, ami igaz, hogy nem krumpli tésztából készül, hanem rendes tésztából, és ez ugye nálunk a nokedli, tehát a galuska. Tehát a galuskát használjuk, ezt tudjuk, hogy pörköltekhez, szaftos dolgokhoz a legjobb ugye tojásos galuska, nokedli, tojásos nokedli, de utána vannak a gulyások és a babgulyások, a húsgulyásoknak a, hogy mondjam, a betétje, az pedig a csipetke, ami kimondottan magyar találmány, tehát a lecsipkedett tészta. Ugyanilyen magyar unikum a tarhonya, tehát a gömbölyített tészta, ami készen van készítve, amit én is nagyon szeretek, de nagyon sok helyütt ismerik, illetve még használják az úgynevezett öreg tésztát, aminek a neve ugye a lebbencs.
1: Amit, ugye,
0: ez már szárított tészta, amit el lehet tenni, valóban beledobják utána, amikor tördelik, tehát hosszú lapokra nyújtják, megszárítják, és utána tördelik. De ismerjük, tudjuk, hogy vannak a fodros nagykockák, tehát a, ezt használjuk a káposztás csúszához, a granadérmarshoz. Érdekes, hogy a káposztás tésztát ehetjük sósan, a káposztás csúszát, illetve kockát ehetjük édesen is.
1: És porcukorral, ugye?
0: És fekete borssal, tehát valóban megadja az ízét. Van nálunk ugye a széles metélt is, és különböző levesbetétjeink vannak, aminek már valóban nagy hagyományai vannak, és csak nálunk van ilyen a lúdgágor, lúdgége, ami ugye egy komplikált tésztakészítés, ugyanis tudjuk, hogy ilyen apró, tehát, az eper, tehát van az eperlevél is, és az eperlevélből elméletileg készül egy ilyen speciális kis nem is rácsodott, hanem vonalazott deszkán, ilyen apró pálcikával kell sodorni végig, ez a lúdgége. Ez például csak, sok esetben csak lakodalmakon teszik a leveshez, mert valóban nagyon sok időt kell vele foglalkozni, mert úgyhogy ez mind van, de nálunk, ahogy említettem, különböző süteményekbe is például tésztát tudunk tenni, ilyen például a Varga Béles, amiben ugye cérnametélt megy, akkor valóban nagyon sok süteményhez, tehát valóban rakottasokhoz használhatjuk, de használhatjuk különböző sültbe, csőben sült zöldséggel, tehát ennek most már annyi változata van, és használható, és alapjában véve itt mindig arról van szó, hogy milyen minőségű lisztből, és alapjában véve, hát főleg az olasz tésznáknak a liszt minősége van, az olaszoknál különböző régiók van, amelyeknek külön, hogy mondjam, tészta fajtáik vannak, ugyanis a lisztjük, náluk például az egyik legjobb liszt van a, hogy mondjam, Európában. Magyarország megközelíti, ugyanis mindig arról van szó, hogy mennyi a napos napoknak a száma, ugyanis a búzának milyen magas lesz, illetve hát a lisztnek a sikér tartalma, és ezekhez a tésztákhoz valóban, illetve majd a kenyérhez is, ha beszélünk most majd a kenyérről, hogy milyen a minősége, a, milyen magas a sikér tartalma a lisztnek.
1: És az olaszoknál miért ilyen szent ételként van kezelve a tészta, hiszen például ugye ők nagyon érzékenyek arra, amit a bevezetőben is említettem, hogy nem szabad eltörni a spagetti tésztát, vagy nagy vita hát alakul ki a körül, hogy a karbonárába mit teszünk. Tehát, hogy náluk miért ilyen szent étel a tészta? Miközben ugye mi is sok tésztát eszünk, különböző ételeket készítünk az édestől a sósig a tésztából, de még sincs ilyen nagy kultusz körülötte.
0: Hát azért, hogy mondom, hogy onnan származik, tehát valóban a 11. századtól, tehát Szicíliából indult el, mint olyan, a másik pedig, hogy olcsó, ez az egyik legolcsóbb étel, és nem kell mindig kenyeret. Ők például most a kenyeret az utóbbi időben szeletenként vásárolják. Tehát valóban vannak kenyerek, vannak pékségek, ahol nem egész kenyeret vesznek, úgyhogy ők már nem kenyérevők, viszont attól, hogy van jó minőségű búzájuk van, és ez hát családi hagyomány, hogy hosszú távra tehát szárítani lehetett, tudták szárítani, el tudták raktározni, ahogy mondtuk, a legolcsóbb ételekhez számít. Tehát látjuk, hogy sok esetben elég nekik ráönteni pár csepp olívaolajat, és megszórni egy kevés rikottával, és már kész az étel, tehát, hogy mondjam, ez egy népétel még a mai napig náluk, úgyhogy...
1: A karbonára is szegény konyhás étel volt?
0: Hát karbonára, ezek már olyan típusú ételek, amelyek valamihez kötődnek. A karbonára a szénégetőknek az étele volt, tudjuk, hogy a szintén erdőben mit vittél, ugyanazt, mint nálunk. Egy szelet szalonnát és sajtot. Mert sajt, ez egy hagyományos olyan, hogy van ugye kenyér, van sajt, van szalonna, és ebből készül a karbonára.
1: Nős kell bele az a tejszín?
0: Hát honnan veszed, hogyha vagy, ha van a környékeden, ahol te mondjuk rá szénégető voltál, ami erdőről szól, meg ilyen dolgokról, és hogyha volt neked a tehened, és tudtál valamit, tehát tejterméket tartani, ugyanis a tejszínnel azért vigyázni kell, mert nem mindig maradt tejszín, mert aludt tej lesz belőle. Tehát, hogy mondjam, ha hagyományosat vesszük, a hagyományos receptet, nincs benne tejszín. Kész, annyi. Ha a modernet vesszük, természetesen, hogy higítják, természetesen sejmessé teszik, sőt, tojás sárgáját is tesznek bele, tehát, hogy még krémesebb legyen, ahogy hívják, ez a súgó. Tehát ez már valóban, ez már a modern világnak, a modern kulináriának találmánya, illetve hát fejlesztése. Sokan szalonnát, pancsettát, no, nálunk nincs pancsetta, nálunk azt tudják, mert szóval van, tudják, hogy mi a pancsetta, de mondjuk nálunk például az a tokaszalonna, meg nem tudom melyik rész, úgyhogy bármivel kombinálható, én már ettem karbonárát, állítólag itt több esetben, amikor gomba is volt benne. Szóval valóban annyira ötözhető, szóval ez éppen olyan, hogy mindig mondom, hogy nincsen, nem létezik teljesen le, a recepteket nem lehet levédeni. Tehát nincs, nagyon kevés recept van, aminek úgy mondják, hogy titkos recept, meg le van védve. Sok esetben nem lehet levédeni, és akkor más csinálsz belőle, amit akarsz. A neve megmarad, mondom, én nálam mindig, ha föláll a szőr a hátam, amikor látom, hogy készül a állítólagos hortobágyi palacsinta, mi mindent adnak el tiramisu név alatt, mi mindent adnak el dobos torta név alatt.
1: Úgyhogy neki már változtat rajta valamit, vagy hát
0: természetesen úgy, hogy
1: kombinálni és javítani a saját ízlése
0: ez
1: szerint.
0: Ez éppen olyan, mint ahogy mondtad, hogy beszéljünk a kenyerekről, meg a sok kenyérről, már annyi sokféle fajta. Nincs sokféle fajta kenyér, alapjában véve az a titka a kenyérnek, hogy készül. És ennek csak két titka van. Vagy kovásszal, vagy élesztővel. És kész. Szóval ez az. Ha arról beszélünk, hogy valóban melyik volt sokáig, hát valóban a 19. századig, míg nem, föl nem találták ugye az élesztőt, addig kovászos kenyér volt.
1: És ez volt ugyanúgy a szegények eledele, hiszen egyszerűen el lehetett készíteni olcsó alapanyagokból, és olcsó volt?
0: Hát, szegények eledele. Ez egy véletlen volt, ugyanis nagyon sokáig tudtuk, hogy nem volt élesztős, illetve nem volt kovászos kenyér, hanem lapos kenyerek voltak. Ezt is mondtuk, hogy mikor ugye megvoltak az első alapételek, azok a kásák volt. A kásákat később megsütötték, ezekből lettek a palacsinták, a lapos kenyerek, a nem kelt, mint olyan. Tudjuk,
1: erről beszélgettünk a palacsintás műsorunkban.
0: És ez egy véletlen volt, állítólag időszámításunk először piramisokról tudjuk, piramisokból normálisan van képregény hozzá, hogy készül a kenyér, hogy a bedagasztott, illetve bedagasztott, az összekevert vizet, sót és lisztet kint felejtették a napon. És beindult az erjedés. Ugye ez egy normális eko folyamat. Tehát valóban ez egy, az erjedés, a kovász, az a élő ökoszisztéma szisztémának egy forgása, amikor a vadélesztők és a különböző tejsav baktériumok beindítják az erjesztést, és ebből elkezd a kovász, hogy mondjam, létezni, és ez már időszámításunk előtt 3000-ben egyiptomiaknál megvolt. Látták, hogy ez a kenyér, ami megromlott, számukra ez egy romlott, hogy mondjam, kenyér tészta volt, de megsütötték, és akkor rájöttek, hogy ez sokkal puhább, ez sokkal, hogy mondjam, egészségesebb, és egy kicsit ezt később tudtak meg, ugyanis könnyebben emészthető, úgyhogy majd elmondhatjuk, de ezt már a görögök is tudták, tehát, hogy lehet ilyen kovászokat készíteni. Ott például az erjedést meggyorsították olyan alapanyagokkal, ami tartalmazott már élesztő gombákat, tehát ezeket a bacillusokat, mégpedig vagy szőlőmusttal, mert tudjuk, hogy abban is van ugye sok B-vitamin, és vagy pedig az ibériai félszigeten és a galloknál pedig sörből, sörhabot tettek a tésztába, amiből mármint a kovászba, és ezzel etették. A kovász érdekes, hogy valóban sokáig öröklött volt, tehát olyan volt, hogy állandóan etetni kellett, és állandóan fel kellett tartani, mert ha egyszer már meghalt, akkor sajnos újra kellett készíteni, és sok esetben olyan helyzet van, amikor nem készül, tehát nem tud beindulni ez az erjedés. Ami, hogy miért fontosabb, vagy miért jobb a kovászos kenyér az élesztés, ugyanis a 19. században, amikor beindult Pasteur segítségével, hát segítségével feltalálta ugye a élesztő gombákat, mint olyat, illetve hát rájött, hogy mi, tehát a 19. századtól használhatjuk az iparban, illetve az ipari revolúció forradalom során a bolti élesztőt, tehát az élesztő kinyomta.
1: Igen, így került háttérbe lényegében a kovász, hát ami az utóbbi időben újra visszatért.
0: No, mert azért, mert a ipari termelésben, ha azt veszik, hogy mi a különbség a kovász és a élesztő között, az annyi, hogy például az erjedési, illetve a dagadási idő az egy tizede a kovászhoz képest. Tehát az élesztős kenyér alapjában egy-két óra alatt bedagad, mint olyan, tehát felfut, addig a kovászos 10-12 óra, a kovásznak szüksége van arra az időre. Tehát időigényes.
1: Ezért drágább is a boltokban?
0: Hát igen, mert kézműves. Általában a kovászos kenyerek már kézműves kenyerek, valóban, ahogy mondta, több fajtája van, bármivel lehet ízesíteni, valóban bármilyen formája lehet, mindenki. Itt két dologról van szó, az éppen az alapanyagokról. A minőségi búzáról, illetve a minőségi lisztről és a vízről. Tehát a víznek az állagáról, mint olyanról. És itt például kevesen tudják, hogy, és másik dolog, hogy miért divat, te mondta, tehát divat volt azért, mikor volt a Covid, nem ment senki sehova, nem ment az üzletbe se, és alapjában jövő elkezdtek unatkozni a lányok, illetve a feleségek, és a többi, és akkor beindult egy ilyen kovász roham, mint olyan, nem lehetett élesztőt se kapni, ugye, az a másik dolog.
1: Mindenki otthon kezdett, vagy csak kezdtek otthon sütni kenyere. Erre mondtam a beszélgetés előtt, hogy hát sokféle fajta recept van, ugye mindenkinek megvan a saját receptje és a saját tuti tipje, de erre te azt mondtad, hogy igazából azok csak egy recept
0: igen,
1: létezik.
0: Hát ez, hát hogy milyen a kovász. És érdekes, hogy ezt kevesen tudják, hogy léteznek ős anyakovászok, mint olyan, amelyek több száz évesek. Tehát van olyan, amelyik a dokumentumok szerint 200 éves, és még mindig él. Ugyanebből el kell venni, és újra kell etetni. Ilyen például a leghíresebb, ami nem jut el hozzánk, majd elmondom, hogy miért nem jut el hozzám, illetve miért nem lehet nálunk, az pedig a San Franciscó-i kovász, amely már 1850-es években az aranyláz idején a vadonban tartották ezt az ős kovászt, amit később elvittek San Franciscóba, ahol egy pékség megmentette, és ebből a kovászból alapjában, amely 1889-től létezik, még mindig vannak, hogy mondjam, utódai, mint olyanok. Csak később kiderült, 2013-ban készítettek Belgiumban, Saint-Quickenben a Puratos kovász könyvtárat, ahol 100 kovász fajtát élesztenek, illetve tartanak életbe, és ott rájöttek, hogyha nem abból az anapanyagból készül a kovász, ahol eredetileg volt, tehát a San Franciscó-i csak San Franciscóban működik, mert onnan van az a liszt, ha nem azt a lisztet használják, és nem azt a vizet, akkor egy egészen más típusú kovász fognak kapni, és az a kenyér egészen máshogy fog ízleni, mint olyan. Tehát valóban érdekes, hogy ez változik. Ez érdekesebb még pedig abban, hogy a tudósok, sőt, el is nevezték ezt a laktobacillust San Francisco-nak, tehát valóban tipikus, mint olyan.
1: És ez változtat az ízén, igen. Állagán, minőségén?
0: Hát igen, hát hogyha valaki már sütött többfajta kenyeret, akkor valóban tudta, hogy sikeredett neki. Volt, ami feljött, valami, hogy mondjam, kesernyésebb lett, volt, amelyik túl érett lett, tehát savanykásabb. Ennek van egy ilyen titka is, hogy sokan miért a kovászos kenyér az egészségesebb. Mert lebontja a fitinsavakat, az azt jelenti, hogy segíti a vas, a cink és a kálciumnak a feldolgozását a szervezetben. A másik állítólag még a glutén érzékenyeknek is jobb egy kicsit, ugyanis a glutén egy részét is le tudja bontani a kovász. Tehát nem olyan nehéz az a kenyér, mint az élesztős kenyér. Tehát valóban a kovászos kenyér attól függ, hogy ki, hogyan, miképp, milyen metódussal csinálja, utána az ízesítéssel. Természetesen mondom, a lisztől is függ. Tehát lehet már készíteni teljes kérlésű lisztből, bármilyen fajta lisztből.
1: Ez mind egészségesebb, hiszen ugye a fehér kenyérre mondják, hogy nem annyira egészséges.
0: Hát meg több benne a glutén.
1: Tehát ettől válik egészségesebb igazából a kovász és a teljes kiörlésű liszt.
0: Hát igen, attól függ meg, hogy mennyi időt hagyunk neki, mennyire erjed, mennyire valóban nő, és meddig tudjuk fenntartani ezt a kovást, mert mondom, ezt naponta etetni kell, tehát ezért is volt abban a Covid időszakban, hogy valamivel foglalkozott az ember, minden nap megetette, még neveket is adtak ugye a kovásznak, hogy ugye a jóskát meg kell etetni, hogy hol a jóska ütőben van. Úgyhogy volt ilyen, és valóban, és könyvek jelentek meg, millió recept van, úgyhogy valóban szerintem jó az emberek, ha ez egy ilyen relaxációs valami, süssenek, próbálják ki, vannak receptek valóban, meglátjuk, meddig fog tartani ez a divat, úgyhogy én csak, hogy mondjam,
1: támogatod ezek szerint, és hát a boltban akkor ezt fizetjük meg, hogyha drágább
0: hát ott is vannak az úgy különböző, igen, elég, de hát a drága, alapjában drága, igen.
1: Hát köszönöm szépen az elmúlt perceket, az időnk sajnos már lejárt, de még igazán sokat beszélgethetnénk a kenyerekről és a tésztákról, de igazából a legfontosabb információkat megkaptuk. Köszönöm szépen, Kosár Lajos gasztroblogger volt az elmúlt percekben a stúdió vendégünk.
0: Én is köszönöm, viszont hálásan.

0: Negyedszer is szlovák bajnok lett a komáromi férfi röplabda csapat. A VK Spartak UJS Komárom a Slovant legyőzve nyerte meg az Extraliga 2025-26-os szezonját. A győzelemről, erről a sportágról, a múltról és a jövőről, valamint a klubról Ferenc Dáviddal, a klub alelnökével beszélgetek. Szervusz, szia!
1: Szervusz, szia! Nagyon szépen köszönöm a megkeresést!
0: Először is gratulálok az idei bajnoki címhez. Sorozatban harmadszor egymás után játszottatok a Slovannal döntőt a férfi extraligában. Milyen volt az idei döntősorozat?
1: Az idei döntősorozat az eléggé különlegesre sikerült, ugyanis még a szezon előtt azt tűztük ki, hogy mind a szlovák kupában legyünk ott a döntőben, mint pedig a szlovák bajnokságban próbáljunk meg érmet szerezni. Ezt már azzal teljesítettük, hogy a bajnokságban a döntőbe bekerültünk, és hát várható volt, hogy a Slovan pozsonyi csapatot fogjuk kapni a döntőbe, ugyanis ő nekik egy nagyon stabil, egy erős játékosokból álló csapatuk van, úgyhogy ez várható, hogy ők fognak bekerülni. Nekünk az elődöntő eléggé jó sikerült, ott Nyitra csapatát sikerült legyőzni. Mink úgy álltunk hozzá ez a döntő szériához, hát hogy nem mi vagyunk az esélyesek, viszont képesek vagyunk úgy játszani, hogy esetleg egy meglepetést tudunk okozni. Tehát, hogy eléggé szerényen álltunk hozzá, és tudtuk, hogy képesek vagyunk tényleg egy nagyon jó játékra, amit a fiúk be is bizonyítottak, és mondhatjuk azt, hogy ez eléggé nagy meglepetés okozott most itt Szlovákiába.
0: Viszont az utóbbi 6 évben negyedszer lettek bajnokok, tehát azért akkora meglepetés nem lehetett, hiszen többször is nyertetek már bajnokságot az elmúlt években, vagy annyira erős a Slovan?
1: Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy nem akkora meglepetés, viszont az elmúlt 2 évben tényleg a Slovan csapat az olyan játékosokból áll, akik nagyon sokszor szlovák válogatottak, és nem csak a kezdő hatosuk, hanem azt lehet mondani, a cserepadjuk is eléggé széles, és tényleg tapasztalt játékosokból áll. Viszont nekünk is, a mi csapatunkról is el kell azt mondani, hogy mink is rendelkezünk egy olyan játékos állománnyal, ami képes felvenni a harcot.
0: Most összesen akkor hány bajnoki címe van, és hány döntője, és hány kupa győzelme van a komáromi csapatnak az idei győzelemmel együtt? Azért még tudjátok számolni?
1: Fú, ez mindig el kell nekem is gondolkodnom. Összesen 4-szer nyertünk bajnokságot.
0: Mindezt az utóbbi néhány évben?
1: Így van, mindezt az utóbbi néhány évben. Többször voltunk már döntőben, a kupában is ott voltunk a döntőben. Természetesen figyelemmel kísérjük, számon tartjuk, de már próbálunk a következő szezont felépíteni úgy, hogy az is sikeres legyen.
0: Elvárás a csapat felé, vagy saját magatok részére, hogy minimum a döntő meg legyen?
1: Idei szezonnak úgy álltunk neki, hogy legyen egy nyugodt légkör elsősorban a klubban, hogy mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia. Természetesen az edzővel és a fiúkkal is leültünk szezon előtt, tisztáztuk a célokat, mit szeretnénk elérni. Ők is tudták, tehát hogy a klubban nincs akkora nyomás szezon közben, ugyanis mindenki tudja, hogy mit kell elérni. Ők is nyilván, a játékosok is úgy állnak hozzá, tehát hogy mindenki győzni szeretne, mindenki mérkőzéseket szeretne nyerni, mindenki szeretne a szezon végén érmet szerezni, minimum egy bronzérmet szerezni, tehát hogy a fiúknál is a hozzáállás az olyan volt, hogy tudták, hogy azért dolgoznak egész szezonban, hogy a végén, amikor a szezonnak úgymond a kicsúcsosodása van, akkor mindenki boldog legyen, meg tudjuk hálálni a szurkolóinknak, a közösségünknek azt, hogy egész évben mellettünk voltak. Úgyhogy én azt tudom csak elmondani erről a szezonról, hogy egy nagyon jó, egy kiegyensúlyozott szezon van mögöttünk, ami nem csak nekünk, mint a vezetőségnek volt egy jó érzése, de én szerintem mind a játékosoknak, és mind a szponzoroknak, és mind pedig a szurkolóinknak egy nagyon jó szezonnak mondhatjuk ezt.
0: És most ugye a bajnoki döntőt követően szünet van, mikor kezdődik az új szezonra való felkészülés, illetve hát ugye a bajnoki cím azt jelenti, hogy európai kupa szereplés is vár rátok?
1: Így van. Ha a férfi exoligás csapatot nézzük, akkor őnekik most szünet van. Több játékosunk is amúgy meghívót kapott a szlovák válogatottba. Viszont a következő szezonra való felkészülés az augusztus elején fog kezdődni. Az összes többi korosztályunk, összes többi csapat utánpótlás téren is, ők pedig június végéig edzenek. Utána van, mondhatjuk azt, egy hónapos pihenő, és az egész klubnak pedig augusztus elejétől kezdődik a felkészülést, és az első bajnoki mérkőzések pedig szeptember vége, október elején várhatóak, nyilván a sorsolástól függ az egész.
0: És az Európai Kupa szereplés?
1: Az Európai Kupa szereplés, ez egy nagyon aktuális kérdés, ugyanis június 15-éig kell beadni a nevezést a nemzetközi szereplésre. A sorsolás az általában július 15-e környékén szokott lenni. Erről csak annyit tudok mondani, hogy dolgozunk azon, hogy újra nemzetközi szinten is megmérettessük magunkat. Kivívtuk a jogot a Bajnokok Ligájában való szereplésre, viszont az edzővel és a vezetőségben is egyöntetűleg elmondtuk, hogy a Bajnokok Ligájában indulni nem szeretnénk, mivel ott olyan feltételek vannak, hogy a mérkőzéseket Komáromban nem tudjuk játszani. Tehát a sportcsarnok magában nem felel meg a Bajnokok Ligájában való szereplésre. El kéne vinni a mérkőzéseket vagy Nyitrára, vagy Pozsonyba, vagy Győrbe, vagy Tatabányára, ahol tényleg olyan sportlétesítmények vannak, amik megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Ami számunkra reális, az a Challenge Kupa, amit már játszottunk itt Komáromban. Miért is vinnénk el máshova, más városba a mérkőzéseket? Hát azért is csináljuk, a szurkolóink miatt csináljuk, tehát hogy minél többen kilátogassak, és újra egy olyan hangulatot teremtsünk a sportcsarnokban, mint ami a playoffban és a döntő mérkőzéseken voltak.
0: Sokan járnak Komáromban a röplabda mérkőzésekre? Sok szurkolótok van?
1: Elmondható az, hogy egyre többen járnak. Nyilván más sportágokban is, amikor már a bajnokságnak a kicsúcsosodása van, tehát amikor már playoff következik, akkor egyre többen járnak. Teltházas mérkőzéseket játszottunk a döntőben, szinte teltház volt az elődöntő mérkőzéseken, úgyhogy elég sokan járnak.
0: És mit érdemes tudni a szlovák vagy a szlovákiai röplabdáról, illetve a szlovák bajnokságról? Nemzetközi vagy európai szinthez képest hol helyezkedik el? Ugye most említetted, hogy nem tudtok játszani a Bajnokok Ligájában, de hogy egyébként a színvonal az európai szinthez képest hol helyezkedik el körülbelül?
1: Véleményem szerint nem állunk olyan rosszul. Szlovákiában, az Extraligában az első 4-5 csapatról elmondható, hogy teljes mértékben fel tudják venni a versenyt bármelyik külföldi csapat ellen. Jó, most ne a top ligáknak a top csapatairól beszéljünk, már azok ott jelentős különbség van.
0: Kik a top ligák top csapatai?
1: Európában, Olaszországban nagyon jó a röplabda, kimagasló, Lengyelországban nagyon jó röplabda van, vannak tényleg nagyon jó csapatok, Franciaországban, Németországban is, Törökországban is nagyon jó, tehát Görögországban játszottunk is a Olympiakos Piraeus ellen, kétszer is még Bajnokok Ligájában és még a Challenge Kupában is, úgyhogy ezek olyan bajnokságok, ahol tényleg az első 3-4-5 csapatam tényleg nagyon erős.
0: És az eddigi Európai Kupa szereplések hogy sikerültek a komáromi csapat számára?
1: Hát indultunk, amit említettem, hogy egyszer a Bajnokok Ligájában már indultunk, ott a mérkőzéseket Nyitrán játszottunk, első fordulóban Grác ellen játszottunk, ott sikerült még rajtuk tovább menni. Második fordulóban ott az Olimpiakos csapatát kaptuk meg, ott is egy fantasztikus mérkőzést játszottunk, itthon nem sikerült tovább jutni, ott lejjebb mentünk egy a Bajnokok Ligájában alatt a CEF Kupán. Ott a török Izmir csapatát kaptuk, hát ők is nagyon, nagyon erősek, tehát önmagában a török liga is erős, viszont azt követő években indultunk a Challenge Kupába, volt egy olyan évünk, egészen a harmadik körig eljutottunk, ott a Azori csapatot kaptuk meg, akik ellen sajnos már nem sikerült tovább jutni, de az egy fantasztikus siker volt, nem csak a Komárom számára, hanem az egész szlovák röplabdázás szempontjából.
0: Mit érdemes tudni egyébként erről a komáromi csapatról? Milyen az összetétele a csapatnak? Milyen játékosok vannak? Illetve hány komáromi játékos tagja a csapatnak?
1: próbáljuk minden évben úgy összeállítani a csapatot, hogy ne kelljen az egészet szezonról szezonra újjáépíteni. Tehát, hogy nekünk a klub filozófiánk, és abban nagyon nem is akarunk engedni, és nem is akarunk ezen változtatni, hogy a csapatot, ha tudjuk, akkor egybe kell tartani. Tehát, hogy itt kiemelném a helyi komáromi játékosoknak a nagyon fontos szerepét, tehát, hogy muszáj, hogy a csapatnak is a több mint a felét, azt a helyi játékosoknak kell alkotni. Tehát most ebben a szezonban 14 játékossal játszottunk, és 14 játékosból 8 komáromi játékos, és a többi 6 játékos pedig szlovák játékos. Egy cseh játékosunk volt ebben a szezonban, viszont például, ha megemlíthetném, akkor a csapatkapitányunk, a Maros Kasperkevics, ő már 6. éve játszik például itt Komáromba, tehát hogy ővel is hosszú távon dolgozunk együtt. Ezek mellett például a cseh játékosunk, a Ivo Hulpakkal is most meghosszabbítottuk a szerződést, tehát hogy pink is próbáljuk a csapatnak a 80%-át nagyjából úgy tartani mindig a következő szezonra.
0: Mivel tudod megindokolni, hogy Komáromban ilyen népszerű és sikeres sport lett, vagy sportág lett a röplabda? Ugye, ha éveket vagy évtizedeket megyünk vissza, akkor még nem volt ezen a szinten a röplabda, az elmúlt években pedig egy népszerű sportá vált, sok szurkolóval, jó játékosokkal, sikerekkel és eredményekkel. Ez minek köszönhető?
1: Körülbelül olyan 13-14 évvel ezelőtt kezdtük el játszani a férfi Exoligát. Elsősorban aminek köszönhető az, hogy szívügyünk a komáromi sport, a komáromi röplabda. Tehát, hogy kell hozzá egy kellő fanatizmus, az nélkül ez nem működik. Klub elnökének, édesapámnak is nagyban köszönhető az, hogy Komáromban ilyen szinten van a röplabda, hiszen akkor egy jelentős lépést sikerült tennünk, az amatőr vagy fél amatőr sportot sikerült egy nagyobb szintre eljutatni. Nem csak minőségben, nem csak játékban, hanem a szponzorok terén is jelentőset fejlődtünk, és ami a siker kulcsa még az, hogy tényleg muszáj megteremteni egy olyan légkört a klubban és a csapatokon belül is, ami egy egészséges légkör. Már hogyha vehetünk itt bármennyi játékos, bármennyi szuper játékost, akár külföldi játékost is, viszont hogyha a csapatban nem működik az a kémia a játékosok és és az edzők között, akkor ott nem garantált a siker. Tehát, hogy nekünk is igen, volt egy olyan szezonunk, amikor volt több külföldi játékosunk, egyénileg nagyon jó szinten voltak, viszont egyszerűen csapatként valami nem működött ott. Tehát, hogy ez mindig ez egy olyan a rizikós kérdés, de azért is dolgozunk ezen, hogy tényleg a játékosokat megpróbáljuk egybetartani.
0: És egyébként érezhető, hogy a városon belül népszerűbb sport a röplabda? Gondolok itt most elsősorban az utánpótlásra, tehát, hogy jönnek-e gyerekek többen röplabdázni a sikereknek köszönhetően? Mert ugye Komárom jellemzően a kajakkenó városa, a foci az mindenhol népszerű, fel tudja venni a versenyt a röplabda ezekkel a sportokkal?
1: Szerintem teljes mértékben fel tudja venni a versenyt. Elmúlt években egyre többen jelentkeznek röplabdára, egyre több gyerkőc jelentkezik. Lányok körében nagy boom van, nem csak itt nálunk, más klubokban is ezt tapasztaljuk, sőt más országokban is. Tehát, hogy a röplabda, mondhatjuk úgy, hogy többségben lányok játszák, tehát Szlovákiában is az a trend, hogy 70-80%-ban csajok játszák, úgy nézve amúgy Magyarországon is, tehát többségben lányok játszák. Ami elmondható nálunk is, hogy igen, tehát több lány csapatunk van, szinte napi rendszerességgel vannak új jelentkezők, de amúgy a fiúk körében is jellemző, hogy jönnek új gyerkőcök és csatlakoznak hozzánk, tehát hogy most jelen pillanatban 13-14 kategóriánk van, 14 csapatunk van, most hétvégén fogjuk rendezni amúgy a U16-os fiúk országos bajnokságát, péntek, szombat, vasárnap, tehát a legjobb 8 csapatba ők bekerültek, és küzdünk, hogy ott is egy nagyon jó eredményt tudjunk elérni velük.
0: És a női csapat milyen helyzetben van, mit érdemes tudni a komáromi női csapatról?
1: Voltunk Exaligában, igen, játszottuk a Exaligát 2 éve vagy 1.5 évvel ezelőtt, abban a szezonban. Ki is vívtuk a jogot arra, hogy folytassuk ugyanúgy az Exaligás szereplésünket. Nyilván szerettük is volna megtartani az Exaligát, női Exaligát, viszont pusztán anyagiak miatt egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni egy klubon belül. Jelenleg itt Szlovákiában 2 Exaligás csapatot működtetni, hát nagyon nehéz, ami az anyagiakat illeti, tehát ott nem sikerült sajnos egy úgymond megnövelni a klubnak a költségvetését úgy, hogy 2 exaligás csapatot elbírjon. Ezáltal egyszerűen kellett hozni egy racionális döntést nekünk, hogy ebben, ahogy is az elmúlt szezonban már a nőket a exaligában nem tudtuk elindítani, viszont az első ligában, tehát a exaliga alatt lévő úgymond második osztályban ugyanúgy folytattuk velük, és hát az a terv, hogy a következő szezonban is folytatjuk a nőkkel is, ott is számos fiatal utánpótlás játékos kapott már szerepet, és hát az a cél, hogy egyszer ugyanúgy visszakerüljünk majd a női Exaligába.
0: Milyen helyzetben van összességében a klub anyagi szempontból? Hányan működtetitek? Tehát egy mekkora klubról van szó?
1: A klubnak a vezetőségében 3 vagyunk, tehát hogy el lehet mondani, hogy teljes mértékben ez egy kicsi, családias klub, tehát nekem a édesapám a klubnak az elnöke, én vagyok a klubnak a alelnöke, és a Robi kollégám, Robi Mihalicska pedig a klubnak a menedzsere, a sportigazgatója. A napi operatív dolgokkal mi ketten a Robival foglalkozunk. Nyilván ilyen szinten elengedhetetlen a klubnak a költségvetéséről, az anyagi oldaláról is beszélni. Nem könnyű jelen pillanatban működtetni egy sportklubot, bármelyik sportágot, hogyha nézzük. Úgyhogy ez a legnehezebb része az egésznek, hogy új szponzorokat, a meglévő szponzoroknak a megtartása. Mivel tudunk esetleg még plusz hozzáadni, amik esetleg a szponzorok számára érdekes lehet. Tehát azért is igyekszünk bejelentkezni és játszani nemzetközi ligát, hogy ne csak a szlovák bajnokságban játszunk, hanem megmérettessünk magunkat egy más bajnokságban, és esetleg olyan csapatok is el tudnak majd jönni Komáromba, ami a szponzoroknak, támogatóinknak és a szurkolóinknak érdekes lehet.
0: A város támogatását is ugyanúgy megkapjátok?
1: Természetesen igen. Nagyban hozzájárul a klubnak a költségvetéséhez. Számos helyi vállalkozás, kisebb, nagyobb vállalkozás is támogat minket. A partnerünknek mondhatjuk, ami szuper. Úgyhogy ami az anyagiakat illeti, próbáljuk így összeszedni a szponzorokat. Természetesen, hogyha lehetőség adódik, akkor különböző pályázatokra. Hogyha ki vannak írva pályázatok, akkor igyekszünk azokat megpályázni. Meg kell említeni a kisebb lokálpatrióta vállalkozásokat is, melyeknek fontos az, hogy a komáromi sportot támogassák.
0: Miért jó sport a röplabda? Miért szeretette a röplabdát?
1: Én mindig is azt tapasztaltam, és azt vallom, hogy a sporton egy jó dolog önmagában, tehát hogy az legyen röplabda, foci, vízilabda, tenisz, tehát bármilyen sporták, mindig is buzdítom a gyerekeket is arra, hogy sportoljanak. Tehát hogy én amikor elkezdtem a röplabdát 9-10 évesen, én bekerültem egy olyan közegbe, ahol minden edzést vártunk, élveztük, hogy ott vagyunk. Nagyon sok mindenre nyilván csapasport az megtanít a kudarcra, megtanít nyereségre egyaránt, és megtanít csapatba dolgozni. Tehát, hogy nem mindig úgy van az, ahol az ember azt elképzeli, hanem ott természetesen alkalmazkodni kell a csapattársakhoz is. Csak azt tudom mondani, hogy igen, és a gyerkőcök próbálnak elkezdeni sportolni, próbálják ki a röplabdát is, mert ez egy eléggé szép sporták, kontaktmentes sporták, tehát ott egy háló választ el bennünket a másik csapatból. Lehet, hogy valakiknek ez kicsikét komfortosabb.
0: És a látványos sport?
1: teljes mértékben látványos, tehát volt olyan olimpia, ahol a legnézettebb sportág volt a röplabda, többek között a teremröplabda és a strandröplabda is, tehát hogy nem kell messze menni, Lengyelországban is a focival vetekszik, de már kimondható az, hogy az első számú sportág a röplabda, tehát hogy több tízezer ember jár el mérkőzésekre, Olaszországban szintén, tehát hogy nagyon népszerű sportág. Azt tudom csak elmondani arra, hogy itt Komáromban is egyre népszerűbb.
0: Negyedszer is szlovák bajnok lett a komáromi férfi röplabda csapat, a VK Spartak UIS. Erről a győzelemről, a legutóbbi szezonról, a jövőről és magáról a sportágról Ferenc Dáviddal, a klub alelnökével beszélgettem. Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Az volt az alapkoncepció, hogy kitalálunk egy tudományágat, ugye ez a kacenjammerológia, egy merőben komolytalan témának megpróbáljuk a komoly történetét megírni, és ebből egy nagyon vicces dolog történik, de aztán belefutottunk rengeteg nagyon mély és magvas történetbe és dologba, és rájöttünk arra, hogy az egész filozófia történet, történelem, irodalomtörténetet átjárja ez a jelenség.
1: Először volt egy olyan kutatómunka, hogy nekiálltunk írni, utána volt egy sokkal komolyabb kutatómunka, hogy keresünk erre az egész marhaságra egy kiadót, és aztán valami harmadik, negyedik helyen megláttak ebbe a fantáziát, ebből született meg most kb. 20 év az első kiadás, és utána meg nem tudtunk ettől megszabadulni.
2: Ezen a héten Cserna Szabó Andrást és Darida Benedeket hallhatják a szöveg közben, akikkel Giga Nagy Macskajaj könyv című közös kötetükről beszélgettünk, előbb a pozsonyi Brák könyvfesztiválon, majd a címhez illően egy helyi sörözőben. Paszmár Lívia vagyok, és várom önöket a 16 órai híreket követően itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Elfogadta a szabálysértési törvény módosítását a parlament. Jelentősen csökkent az ebola gyanús esetek száma. Esős, borult idő várható holnap, legfeljebb 28 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A parlament elfogadta a szabálysértési törvény módosítását, amely emeli a pénzbírságok mértékét és új szankcióként bevezeti a kisebb közösségi munkát is. A kormány szerint a jelenlegi büntetések nem elég visszatartó erejűek, ezért 20-150 órás fiatalkorúaknál 10-75 órás közmunkát is kiszabhatnak, pénzbírság helyett vagy mellett. A munkát egy éven belül kell elvégezni, különben pénzbüntetésre váltható. Az ellenzék szerint az intézkedés aggályos lehet az önkéntes munka és a kényszermunka határán. A törvény július közepén léphet hatályba. A parlament elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, amely pontosít több jogi rendelkezést és egyes értelmezési bizonytalanságokat is megszüntet. A változtatás érinti az APVV kutatási ügynökség projektértékelését is, ahol bizonyos esetekben szigorúbb nemzetközi szakértői eljárást írnak elő a nagyobb, 200 000 euró, meghaladó pályázatoknál. A módosítás emellett lehetővé teszi, hogy az állami egyetemek új jogi személyeket alapítsanak, és azok gazdálkodását az intézmény céljaira fordítsák. A törvény a szakminisztérium szerint a kutatás minőségét és átláthatóságát erősíti. Májusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a parlamenti választásokat 19,7%-kal, a második helyen a Smer végezett volna 18,9%-kal, ezt követni a Republika 9,1-del. A friss felmérést az AKO ügynökség készítette május 14-e és 21-e között 1000 választadó részvételével. Bekerülne még a HLASZ, az SZSZ, a Szlovenszko mozgalom, a KDH és a Demokraták. 5% alatt maradna az SNS, a Magyar Szövetség és a Smerodina. A Progresszív Szlovákiának így 34 mandátuma lenne, a Smernek 33. Távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről Demeter Szilárd, a kulturális intézményrendszer egyik legbefolyásosabb szereplőjének számító vezető június 1-i hatállyal mondott le az igazgató tanács elnöki posztjáról, döntését azzal indokolva, hogy a jövőben nem kíván az ügynökség operatív működésével foglalkozni. Demeter ugyanakkor megtartja a Petőfi Kulturális Ügynökséget felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét. Az egykori Petőfi Irodalmi Múzeum igazgató az elmúlt években a kulturális intézményrendszer átalakításának egyik meghatározó alakja volt, több jelentős kulturális szervezet is az irányítása alá került. A Cseh Katolikus Egyház együttműködési megállapodást írt alá a Nyíktatutyi Uveri nevű szexuális visszaélések áldozatait tömörítő szervezettel. A cél a sérülékeny emberek védelmének erősítése az egyházi környezetben, a megelőzés javítása, valamint az áldozatok támogatása és a bizalom helyreállítása. Az egyházi vezetés elismerte a múlt hibáit és hangsúlyozta a nyitottabb, átláthatóbb együttműködés szükségességét. A felek oktatási programokat és rendszer szintű reformokat is terveznek a visszaélések megelőzésére. Az Egészségügyi Világszervezet jelentősen módosította az ebola gyanús esetek számát a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A korábbi több mint 900 gyanús eset helyett jelenleg 116-ot tartanak nyilván, miközben 330 fertőzést már megerősítettek. A járvány május közepén kezdődött, és már Ugandára is átterjedt. A szervezet szerint a gyanús esetek csökkenése részben annak köszönhető, hogy sok kezdeti tünet más betegségekkel is összetéveszthető. Ugandában közben újabb fertőzéseket regisztráltak, így ott 15-re emelkedett az esetek száma.
0: Időjárás.
1: A reggeli órákban holnap kezdetben még javarészt derült lesz az égbolt, majd fokozatosan beborul. Többfelé várható csapadék, éjjel legkevesebb 6, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10-15 perces a tollódás a D1-es Galgóci letérőjénél, Kis utca Újhely előtt Zsolna és Csaca irányából is, valamint Dubnica nad Váhom és Ilava között. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Havi filmes rovatunkkal, a mozi percekkel jelentkezünk. Kulcsár Gábor filmes újságíró és Forgács Attila producer a vendégem a stúdióban. Szokásunkhoz híven több témát is érintünk majd az előttünk álló percekben. Beszélünk néhány aktuális mozifilmről, az idén 40 éves Top Gunról, a Cineama amatőr filmes megmérettetésről, és nem utolsó sorban a múlt hét végén, vagy a múlt héten véget ért Cannes-i filmfesztiválról. Gábor és Ati, sziasztok, köszöntelek benneteket a stúdióban.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Szóval akkor kezdjük Cannes-nal. Gábor, te ott voltál múlt héten a Cannes-i filmfesztiválon. Milyen volt az idei filmes felhozatal? Mert hogy a tavalyi Cannes-i filmpremierek aztán nagy szerepet töltöttek be az éves filmtervésben, sok Cannes-i filmet Oscar-díjra is jelöltek. De milyen volt az idei színvonal? Idén is olyan magas színvonalat képviseltek a filmek, mint tavaly?
1: Hát szerintem igen, de amúgy ezzel a véleményemmel eléggé egyedül vagyok. Idén nagyon cinikus volt a sajtó Cannes-ban, nagyon le volt szólva majdnem minden film, még a sikeresebbek is elég megosztóak voltak, és így végig, amikor ott volt az ember, azt hallgatta, hogy mindenki mennyire csalódott. Én őszintén szólva nem értem, hogy miért. Szerintem a tavalyi felhozatal se volt annyival jobb, mint az idei, és én kicsit éreztem egy ilyen, nem tudom, mintha emberek nagyon beleélték volna magukat ebbe, hogy most akkor igen, beszólunk a idei felhozatalnak, és akkor mennyire menők leszünk. Én szerintem nagyon jó filmek voltak idén is, és szerintem most is a Oscar mezőnynek a külföldi filmek terén a nagy részét ezek a filmek fogják kitenni, én szinte biztos vagyok benne.
0: Ugye tavaly például az Érzelmi érték, ha jól tudom, a Cannes-ban debütált, és az nyerte végül az Oscar-díjat a legjobb nemzetközi film kategóriában, de sok más film, például a Titkos ügynök is ott lett bemutatva. Idén szerinted melyek lesznek azok a filmek, amelyek tarolni fognak egész évben, illetve a díjszezonban?
1: Hát egyrészt az Aranypálma díjas Fjord, az biztos. Most egy új Oscar szabály miatt azt hiszem úgy is van, hogy még ha Románia valamiért úgy is dönt, hogy nem azt a filmet nevezik az Oscarra, akkor is nevez le van automatikusan azért, mert megnyerte az Aranypálmát. Most már van egy ilyen szabály, ugyanez lesz a Velencei Filmfesztiválon, meg a Berlinin is azt hiszem a győztesekkel. És hát azon kívül a most szerintem kelet-európai szláv

0: filmek azok nagyon nagyot mentek, a Pavel Pavlikovszky lengyel rendezőnek az új filmje, az Apaország, az az, ami nagyon betalált így a kritikusoknál, szerintem arról még fogunk is idén hallani. Az a film ugye Thomas Mannról szól, és a lányáról, amikor a náci Németország bukása után, mert ők ugye disszidáltak, először mennek haza egy ilyen írói körútra, és szembesülnek vele, hogy hát ugyanazok az emberek üdvözlik őket, akik elől menekültek, szóval hiába bomlott fel a náci Németország, azok az emberek nem lettek megbüntetve, akik a kultúrát ott meghurcolták. A másik ilyen film pedig ugye Andrei Zjagincevnek, ő egy orosz rendező, aki jelenleg számüzetésben él Franciaországban, mert hát felszólalt az orosz-ukrán háború ellen. Neki a filmje, ami hát értelemszerűen valamilyen szinten az orosz-ukrán háborúról is szól, de nem elsősorban egy háborús film, hanem inkább egy ilyen családi dráma, aminek a hátterében mindig ott lehet érezni a háborúnak így a szelét, meg a propagandát. Szerintem ezek voltak így a legerősebb filmek, ezek szerintem a mi térségünkben is eléggé be fognak találni, és én úgy érzem, hogy ezekről még fogunk hallani egész biztosan évközben.
1: Mit érdemes tudni a Fjordról, az Aranypálma díjas filmről?
0: Igen, hát az egy, alapvetően arról szól az a film, tudtommal valós eseményeken alapul, ezt mondta nekem ott egy norvég illető, hogy arról szól, hogy egy ilyen nagyon konzervatív, vallásos család elköltözik, román család elköltözik Norvégiába, és ott azonnal elveszi tőlük a gyerekeiket a gyermekvédelem a szigorú nevelési módszereik miatt, meg gyanakodnak arra, hogy hát a gyerekeket verik, ugye ők nem értenek ezzel egyet, mert ők úgy mondják, hogy hát el vannak néha fenekelve a gyerekek, de az nem verés.
1: Ami és Norvégiában hát, már annak
0: igen,
1: számít.
0: És hát ezt követi a film nekik a bírósági ügyüket, hogy hogyan próbálják megvédeni az álláspontjukat, milyen érveket hoz fel ellen a norvég gyermekvédelem, és hasonlóan Krisztián Mungió rendezte ezt a filmet, hasonlóan neki a többi filmjéhez, ő nagyon egy ilyen megfigyelő filmkészítő, nem ítélkező.
1: Ő mit készített korábban?
0: Hát nem tudom, hogy mennyire ismertek a filmjei, de ő nyert már egy aranypálmát korábban, annak a filmnek az a címe, hogy
1: négy hónap,
0: 3 hét, 2 nap, az arról szól, hogy egy illegális abortusz próbál két egyetemista átesni rajta, és az a film is olyan, hogy ő igazából csak bemutatja az eseményeket, hagyja szóhoz jutni mindkét felet, ő nem ítélkezik, a filmből nem érezni ki, hogy ő neki mi az álláspontja, de nagyon így megnyitja a diskurzust a nézők felé, és ez a film is olyan, hogy ő igazából nem tudni meg, hogy ő mit gondol a gyermekvédelemről, viszont nagyon könnyen lehet beszélgetni ezről a filmről, és hát amint láttam a nyugatiaknál, ez ki is verte a biztosítékot, a nyugatiak nagyon úgy értelmezték, hogy ez a film védeni akarja a gyermekbántalmazást, úgyhogy szerintem mi európaiak, kelet-európaiak máshogy fogunk hozzáállni, de mindenképp ez egy nagyon érdekes vitaindító film.
1: Ráadásul ugye két ismert név, legalábbis a művészfilmek terén ismert név játsza a főszerepet, vagy színész játsza a főszerepet, ugye remélem jól mondom a nevét, Renate Reinsve, aki most igen, egy feltörekvő norvég sztár vagy színésznő. Hát ugye az Érzelmi értékben, illetve a Világ legrosszabb embere című filmben, amelyek elég ismert filmek, ott játszotta a főszerepet, és
0: nem csak abban, ő nagy hollywoodi produkcióban is játszik. Melyikben? Ezek hát elég sokban, tavaly is játszott egy, az volt, nem tudom, hogy magyarul le lett-e fordítva, A Different Man volt a címe, ott is Sebastian Stannel játszott, de
1: aki itt ebben a filmben főleg, is a partnere.
0: Igen, de ezen a héten jelent meg a Backrooms című horrorfilm, és abban is ő játssza az egyik főszerepet. Szerintem Penelope Cruz óta ő az első európai színésznő, aki egy néhány éven belül hollywoodi ikon lesz, biztos vagyok benne.
1: És ugye ott partnere, az apát játszó Sebastian Stan pedig bár román származású, ha jól tudom, de ő hollywoodi.
0: Én erről nem tudtam.
1: Én úgy tudom, hogy román származású, de ugye hollywoodi színész, a Marvel filmekben
0: igen,
1: futott.
0: Igen.
1: Ő volt
0: Bakit.
1: A télkatonája.
0: Igen, Bakit alakítja. De ő nagyon így a művészfilmek felé kezdett kacsingatni utóbbi években, ugye Oscarra is jelölték tavaly előtt talán, mert Trumpot játszotta. Igen, a Tanítvány című filmben.
1: És ugye volt még egy színésznő, Sandra Hüller, aki az általad korábban említett, vagy előbb említett Apaország, Fatherland című Pavlikovszky filmben is játszotta a főszerepet. Hát Sandra Hüller német színésznő, de ő is most már nemzetközileg ismert sztár lett. És ha jól tudom, akkor a Help Mary Project című filmben, amiről legutóbb beszélgettünk,
0: abban is szerepelt.
1: Érezni körülöttük ezt az aurát, hogy ők most már ilyen nemzetközileg is felkapott nevek lettek, hát, európai színészként?
0: Sandra Hüller körül talán annyira nem, de azért, mert ő eléggé még marad ezeknél a komoly filmek. Szóval a fesztiválon látni, hogy ott mindenki ismeri őt, de kétlem, hogy az átlagember felismerné, de szerintem Renate Reinsve az, aki már eléggé halad a felé, hogy ő neki gyakorlatilag minden évben van egy sikere, lehet, hogy megint fogják Oscar-díjra jelölni, ami hatalmas egy európai színésznőnél kétszer zsinórba egymás után. Szerintem időkérdése, hogy ő ilyen tényleg ilyen megaprodukciókban fog szerepelni, és én el tudom képzelni, hogy ő ilyen Penelope Cruz szintű színész lesz, aki idővel már csak néha fog skandináv filmekbe játszani, és inkább nyugaton lesz.
1: Ati, neked, bár valószínűleg nem láttad egyik filmet sem, de melyik film az alapján, amit hallottál róluk, vagy amit olvastál, vagy amit ismersz, a rendezők, a színészek alapján, melyik film keltette fel az érdeklődésedet?
2: Én el kell mondanom így előjáróban, hogy rettenetesen irigykedem a Gáborra, amikor látom a bejelentkezéseit Cannes-ból, és amikor legutóbb is itt találkoztunk, hogy na, megyek Cannes-ba, meg hogy már volt, és hanyadik év ad volt ez, hogy...
0: Harmadik.
2: És hát legszebben én letarolnám az egész termést, és végig mennék rajta, megrágnám, és aztán úgy alkotnák véleményt. De hát amiket kiemelt a Gábor is, tehát hogy nyilván a fődíjas, ez a román, meg ezek, amik nagyon jól rátapintanak ezekre a kulturális különbségekre, ezek a vitaindító, beszélgetésindító filmek, én ezt nagyon bírom, azt gondolom, hogy ezek olyan filmek, amiknek meg kell, hogy szülessenek, és én nagyon díjazom, amikor egy alkotócsoport az ennyire tökös, hogy tudja, hogy ez nem kasszasiker lesz, hogy ez nem a pénzről szól, ez nem az a biztonsági játék, amiket játszanak a streamerek, meg a nagy produkciós istállók, hanem azt mondjuk, hogy igen, változást hozni a társadalomba, és hogy ez az a művészi oldala a filmezésnek, amiért szerintem, hogy így dobog a szívünk. Viszont... Nyilván a szórakoztatás is fontos, de hogy én ezt nagyon adom, úgyhogy...
1: De azért tegyük hozzá, hogy ezek az európai művészfilmek mind a mellett, hogy komoly témákat feszegetnek, társadalmi problémákkal foglalkoznak, nem azok az unalmas filmek, amit csak egy bizonyos réteg tud megnézni, hanem ott a dráma, olykor a humor is fontos szerepet kap, tehát valóban szórakoztatóak tudnak lenni. Ti is úgy érzitek egyébként, hogy az utóbbi években sokat fejlődött az európai szintek, európai filmek színvonala, és most már nemzetközileg is nagyobb szerepet játszanak az európai filmek, mint nem tudom, 10 vagy 20 évvel ezelőtt, vagy ezt csak én látom?
2: Én szeretném ezt hinni, de azt gondolom, hogy azért ez mindig is így volt. Tehát lehet, hogy mi fejlődtünk oda. Tehát, hogy szerintem ebben nincs olyan nagy elmozdulás. Tény, hogy meg kell különböztetni kritikai sikert, meg közönség sikert mondjuk, mert hogy azért valahol mindig az egy mérőszám, hogy hányan vettek rá jegyet a moziba, és ez magával hozza azt a kérdés, hogy hány ember jár moziba.
1: De többen járnak az európai filmekre.
2: Régiónkénti blokkolások vannak olyanok, hogy egy csomó értékes produkció el se jut hozzánk, hogy őrült nehéz hozzájutni is ezekhez a filmekhez. Tehát, hogy én még a tavalyi, a Sentimental Value-t se láttam még, tehát, hogy még nem elérhető nálunk streamen, és hogy szerintem ez egy ilyen nagy probléma.
1: Nemzetközi szinten én úgy tudom, hogy több ember nézi meg az európai filmeket, és ugye nem mellék, hogy az amerikai piacon is betudtak, vagy az amerikai piacra is jobban betudtak törni, illetve a fesztivál, vagy a díj szezon során is nagyobb szerepet kapnak.
2: Hát figyelj, mindig, ha erről beszélünk, akkor meg kell mondanunk, hogy mihez képest, tehát hogy mihez képest többen. Előző évekhez? Vagy a
1: teljes
2: Marvelhoz képest? Vagy mihez képest, tudod? Tehát, hogy meg műfajokon belül is azért nem fel összehasonlítani egy szerzői filmet, vagy tudod, vagy hogy mi a díjak számítanak? Tehát, hogy azért az, hogy siker, azt tegyük már apostrófba, és akkor esetleg körbejárhatjuk a témát, de engem sokkal jobban érdekelne az, hogy a fesztiválon való létezése a Gábornak, amikor kilép auditorium előtt a tengerpartra, és akkor meleszippant a levegőbe, hogy az milyen? Tehát, hogyha ilyen kicsit bulvárosabb aspektust, hogyha meg tudná itt nekünk mutatni, akkor...
0: Hát
2: Mert eddig nagyon ilyen szakmaiak voltunk, tehát hogy itt elhangzott egy csomó név, cím, ami szerintem nagyon vékony rétegnek mond valamit, hogy így azt a feelinget, azt el tudnád mesélni?
0: Hát én szerintem tengerből ti is többet láttatok, mint én az alatt a másfél hét alatt, mert ez ilyen hülyén hangzik ez a leírás, de tényleg az van, hogy a tenger meg közted mindig ott van a fesztivál helyszíne, és ezért mindig el van takarva. Úgyhogy nem nagyon van az, hogy kilépsz és tenger, hanem többnyire az van, hogy kilépsz és 700 millió ember mindenfelé, gépfegyveres rendőrök irányítják a forradalmat, Jézusom, a forgalmat.
1: És az idő nagy részében sorban állsz, vagy vetítőteremben ülsz, igaz?
0: Hát nagyon nagy a tömeg elsősorban. Jó ott a hangulat nyilván, de úgy inkább az vonzó az embernek, hogy ha szereti a filmeket, akkor egy olyan helyen vagy, ahol ott van több ezer másik ember körülötted, akit szintén ez érdekel, szintén ezért vannak ott. Szóval nincs egy olyan érzés, mondjuk, amikor zenei fesztiválon vagy, hogy mondjuk te lehet, hogy azért vagy ott, mert szereted a zenét, de azért úgy érzed, hogy viszont nagyon sokan meg azért vannak itt, mert szórakozni jöttek, és lehet, hogy egy koncertre nem fognak elmenni, csak a sátorba ülnek itt. Abszolút nincs ez az érzés, itt mindenki ugyanazért van ott, mindenki nyitott mindenre, ami nem azt jelenti, hogy nincs véleményük. Hihetetlenül cinikus csak az emberek a sajtóvetítéseken, de hogy fújolnak hangosan, kiröhögik a filmet, ha valami hülyeség van benne, ilyen béna rituálék alakulnak már ki a második hétre, mikor már mindenkinek elege van, már 30. filmre ül be az ember, és akkor már megszokjuk, hogy melyik logók idegesítőek, akkor azok ki vannak fújolva. Például idén mindig a Canal Plusnak a logóját fújolták, aztán megjelent a francia TV logója, arra mindig újjongtuk. Csak hogy ilyen valahogy így földobni a hangulatot, akkor valaki mindig elkezdett így farkas vonyítani, akkor mindenki vonyított utána. Szóval nem olyan snob visszafogott környezet ez, mint gondolnánk.
1: De voltál egy ilyen snob világpremiéren is smokingban.
0: Igen.
1: Hát ez az milyen volt?
0: Érdekes, én mindenképp el akartam egyszer egy ilyenre menni, de nem biztos, hogy még egyszer elfogok. Az nagyon nem az én világom. Ott úgy tényleg hiányozni kezdett ez a újságírói közeg, ahol bemegyünk a hátizsákunkkal, valaki elalszik a film közben, azt halljuk, ahogy horkol, aztán lögdössük, hogy ébredjen már fel, meg ilyenek, hogy azért ahhoz képest
2: ott ez ilyen?
0: Vannak ilyenek, igen. Hát amikor beülsz tudod egy 3 órás filmre, úgyhogy az a negyedik, amit aznap látsz, akkor nem mindenki bírja ki. Nekem is volt, hogy bóbiskoltam így filmeken, de hát ezért van nálad ugye a pocket coffee így a zsebedbe. És hát ezek a gála premierek, itt nagyon egyértelműen olyan emberek mennek oda, akik nem azért vannak ott, hogy filmet nézzenek a fesztiválon, hanem kísérnek valakit, esetleg producerek. Ez lehet, hogy furán hangzik, de nagyon sok nyugati producernek úgy tűnik, hogy nem néz filmeket. Hogy ő azért van ott, hogy vegyen filmeket, de ő nem érzi azt, hogy ez meg is kell őket nézni.
1: Nem művészek, hanem üzletemberek.
0: Igen, és hát a sorban ilyenek vannak, hogy kérdezik, hogy miért vagy ott, elmondod, hogy újságíró vagy, és így nem értik, hogy miért van egy újságíró egy fesztiválon, és így nem értik meg. Akkor ott vannak ilyen szupermodellek, akik mindig azt kérik, hogy videózd le őket, panaszkodnak a biztonsági őrnek, hogy útban van a kerítés, aztán mondja nekik a biztonsági őr, hogy igen, azért van ott, hogy ne menj tovább rajta, és akkor nem értik. Aztán meg mindig kérik, hogy akarsz velük fotózkodni, olyan más világ, nem nagyon... Kicsit úgy nem is tudom, féltem köztük, vagy hogy írnám le, hogy úgy nagyon éreztem, hogy vannak ezek a mémek, amikor mondasz valamit egy gazdagnak, amiről leesik, hogy szegény vagy, és úgy néznek rá, hogy így megszállnak, mert én így éreztem magamot végig.
1: Másik világ, igaz?
0: Igen.
1: Viszont ezzel szemben, ugye, Ati, te viszont a részese voltál a Cineálma nevű amatőr filmes versenynek, seregszemlének, ami egy teljesen más világ, hiszen ez egy itteni hazai fiatal amatőrfilmeseknek szóló verseny. Mit érdemes erről tudni? Mi volt ott a te szereped, és miről szól?
2: Tehát ez egy országos verseny, ez egy ilyen továbbjutós rendszerben működő verseny. Van egy helyi, kerületi, megyei és országos szintű amatőrfilmeseknek szánt versenyről beszélünk. Hogy ez színe ama, mint hogy amatőr filmesek.
1: Te a zsűri tagja voltál?
2: Igen, a minden évben Oszvetának rövidített nevén Oszvetának hívjuk ugye a regionális közművelődési központokat, és ez a ő égiszük alatt szerveződik minden évben, és idén először engem is meghívtak a komáromi fordulóra, és hát nagy élmény volt, ugye én azért még mindig kezdő producernek vagy filmesnek apostrofálom magam, úgy gondolkodom magamról, szóval hogy egyrészt nagyon megtisztelő volt, másrészt pedig impostor szindróma, de aztán nagyon jó érzés volt, hogy tehát gyakorlatilag is otthon vagyok, hisz ebben vagyok, és hogy nagyon-nagyon értékes kapcsolódások születtek úgy a zsűri többi tagjával, mint az alkotókkal. Nagyon jó formátum, és azt gondolom, hogy méltatlanul keveset beszélünk róla, szóval annál inkább is köszönöm azt, hogy most itt lehetek, és hogy beszéltek róla. A 35. év folyama ennek a versenynek, és valójában nekem is úgy a látóterembe tavaly került, amikor magyar filmesek nyerték meg az országos.
1: Mármint szlovákiai magyar.
2: Szlovákiai magyar filmesek, igen.
1: Kik győztek tavaly?
2: A német Leventéjék, és
0: talán tavaly előtt, de hogy igen, így elmúlt években volt valami.
2: Igen, lehet, igen. De olyan gyorsan mennek ezek az évek. És főleg idén... a filmeknél ugye előző évnek a termése jön a következő évben, tehát hogy ez mindig egy annummal le vagyunk maradva.
1: Mennyi magyar versenyző vagy filmes volt ebben a komáromi fordulóban idén?
2: Nagyon, nagyon érdekes, hogy nem volt olyan nagy számban reprezentálva a magyar alkotók közeg, és innét is üzenném mindenkinek, hogy aki érez magába egy kis spirituszt.
1: Ez azt jelenti, hogy bárki jelentkezhet? Ez valóban teljesen amatőröknek?
2: Bárki jelentkezhet, és ez is szerintem egy olyan dolog, ami egész egyszerűen csak annak a számára írható, hogy nem annyira köztudomású, annak ellenére, hogy azért 35. évfolyam azért az egy szép szám. Köszönhető szerintem annak is, hogy azért ezek a közművelődési központok azelőtt kicsit úgy a szlovákiai magyar kultúrát úgy a periférián kezelték, és most, hogy ahol a legnagyobb számban a több magyarság van, a Komárom és a Dunaszerdahelyi régióban magyar vezetőségben, ugye a Varga Viktor és a Labodorobi, így rajtuk keresztül tapasztalható egy nyitás, nem csak ezt a rendezvényt illetően, hanem hogy az általános tevékenységet illetően, hogy a Oszveta kezd a undergroundból kicsit így előjönni, és hát látszik, szakmai szemmel is látszik, hogy hatalmas értéket képviselnek, és nagyon profin dolgoznak, csak hogy eddig olyan láthatatlan volt, kicsit sajnos úgy egymás mellett éltünk így.
1: És voltak érdekes alkotások?
2: Abszolút mértékben, tehát hogy több kategória van, ugye van egyén kísérletező kategória is van újságíró és riportfilm, illetve korbeli kategóriák is vannak, úgyhogy ezt ennek tekintetébe kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szuper, hogy volt, ahol valamilyen iskolai, tantárgyi keretek közt születtek a művek, volt, ahol valamilyen ifjúsági tévé köré gyülemlett csapat csinálta, volt, ahol konkrétan a közművelődési központnak valamilyen workshopjából kiindulva, tehát tök jó, hogy vannak ilyen úgymond tűzhelyek, ahol tudnak születni ezek a művek, és
1: lesz folytat,
2: ennek megfelelően látszott is, hogy ki honnan jön, ki milyen kihívásokkal küzd, és tök jó volt, hogy tudtunk olyan visszacsatolásokat adni ezeknek a fiatal alkotóknak, amik szinte a következő projektjuknál már, hogyha be tudnak építeni a modus operandiba, akkor sokkal, sokkal jobb minőségű cuccokat tudnak kidobni. Úgyhogy én nagyon, nagyon élveztem, és úgy érzem, hogy számomra többet adott, mint amennyit én tudtam nekik adni, úgyhogy még napokkal később is sokat gondoltam az ott látott alkotásokra.
1: Lesz-e folytatása? Ugye ez most a komáromi forduló volt.
2: Igen.
1: Múlt héten, ilyenkor akkor megy tovább megyei szintre?
2: Így van, nagyon jó, hogy kérdezed, és a megyei az Komáromban lesz, tehát hogy ez mindig máshol van, úgyhogy idén ez egy nagy dolog, a Tatra moziban lesz június 10-én, 9 órától, és ingyenesen látogatható, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy kapja össze magát, meg a barátait, és jöjjön el, és nézzük végig együtt a pályaműveket.
1: Az azt jelenti, hogy akkor majd onnan a megyei fordulóból szintén néhány kiválasztott film tovább jut egy országos körbe.
2: Így van, az pedig Körmöcbányán lesz majd az év további részében.
1: És hát bátorítjuk akkor ezek szerint a szlovákiai magyar amatőr filmes alkotókat, hogy a jövőben bátran jelentkezzenek a Cineama filmes megmérettetésbe, igaz?
2: Így van, és ehhez a legfontosabb eszköz az, hogy legyen mondani való, egy telefonja már van mindenkinek, és onnantól kezdve csak el kell kezdeni csinálni.
1: Tehát voltak olyan filmek, amelyek telefonnal, mobillal készültek?
2: Voltak, és és mindig az ötlet, a mondani való és a kreativitás az sokkal fontosabb, mint hogy budget legyen, meg profi stáb, meg hogy profi kamerával dolgozzunk. Szív kell hozzá.
1: Menjünk tovább, viszont a profi kamerák és a profi stáb és a profi budget irányába, hiszen a tervünk még az is, hogy beszéljünk néhány aktuális mozifilmről. Igazából az egyik az Ördög Prádát visel, ami most az Ördög Prádát visel második része, ami 20 év után folytatódik, és Gáborral arról beszélgettünk, illetve Attilával is, hogy beszélgettünk kicsit a mozikban aktuális filmekről. Na, az Ördög Prádát visel című filmet érdemes volt folytatni 20 év után? Ez a nagy kérdés.
0: Hát a könyv, az eredeti könyv is folytatva lett, szóval az író mindenképp úgy érezte, hogy érdemes, de ez a második rész, ez nem a könyv második részét folytatja, ez egy teljesen eredeti sztori. Hát eltérőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy megérte el folytatni, szerintem nagyon érdekes lett ez a folytatás. Egyik azoknak ez egy ilyen intelligensebb fajta folytatás szerintem, amikor fogták azt, ami az első részből ilyen megosztó, mondjuk már 20 év távlatából, és akkor reflektáltak rá ugye arra, hogy a Miranda benne, ez a Meryl Streepnek ez az ikonikus karaktere, hogy azért eléggé abuzív,
2: toxikus,
0: igen.
1: És ma már ez nem állja meg a helyét.
0: Hát nem állja meg a helyét, viszont megőrizték a karaktert, szóval azt tetszett nagyon ebben a filmben, hogy nem az volt, hogy csináltak belőle egy, hát vitatható, hogy főgonosz volt eredetileg, de egy ilyen modern főgonoszt, hanem hogy adtak esélyt a karakternek, hogy lássa be, hogy rosszul csinálta, amit csinált, és hogy fejlődjön. És szerintem ez egy nagyon méltóságteljes megközelítése volt ennek a figurának, nem esett bele abba a hibába, amit nem nagyon szeretnek a nézők, amikor egy figurát, akit ők szerettek, így kipellengéreznek, megaláznak, és hát akkor úgy van azért a néző, valahol úgy érzi, hogy ő is hülye volt, hogy szerette ezt a karaktert, és ugye ezt azért sértésnek veszi valahol a néző. Itt nem ezt csinálták, és szerintem ez is szimpatikus volt benne, meg én újságíróként nagyon örültem, hogy a folytatás jobban ráment az újságírói szára, arra, hogy hát tényleg újságot írtak a főszereplők, mert az első részben soha nem csinálják azt szerintem, és belementek ilyen etikai kérdésekbe, hogy mi az, amikor a újságírás meg a content között már így mosódik a határ, hogy mi a szerepe egyáltalán egy magazinnak ebben a modern világban. Szóval én szerintem ez egy nagyon érdekes film volt, nem mondom, hogy mindenkinek tetszeni fog, de...
1: Nyilván annak, akinek az első is tetszett, hiszen a stílusa megmaradt, nem, ugye? Nem valószínű, egy lehet, filmnek, vagy változott a stílusa
0: hát
1: is?
0: Szerintem könnyed film, csak eléggé más hangulata van.
1: Nem annyira limonádé?
0: Nem is tudnám így megfogalmazni, inkább csak eltelt 20 év, és hát eltelt 20 év, ez a film is öregedett, szóval a szereplők is öregedtek, nem próbálnak arra játszani, hogy még fiatalok, ez szerintem egy szimpatikus dolog, nem mindenki ezt fogja várni ettől a filmtől, de én szerintem egy kicsit túlértékelt szempont az, hogy egy film jó-e, mert amúgy nagyon sokan nem, amikor ember otthon leül és csak betesz valamit, hogy nézze a háttérbe, akkor sem az az elsődleges szempont, hogy az jó legyen, szerintem az a fontos, hogy érdekes-e, hogy ad-e valamit, akár akkor is, ha negatív érzéseket vált ki bennünk, és mondjuk arról akarunk utána beszélni, hogy miért tetszett jobban az első. Szerintem az a legrosszabb, ha egy filmről kívünk a moziból, és már arról beszélünk, csak hogy a mobilon mit látunk, és szerintem ez nem egy olyan film.
1: Na és az új Star Wars film, ami szintén most fut a mozikban, a Mandalori és Grogu, az vajon milyen lett?
0: Megkérdezlek titeket, hogy ti néztétek a Mandalorit?
1: Én néztem az első, vagy sem mindhárom évadot láttam, ugye azt mondjuk el a hallgatóknak, valaki nem tudná, a Star Wars univerzumban ugye a Mandalori című sorozatnak most a film mozi verziója került a mozikba. Az első, ebből 3 évad készült, én láttam, Ati.
2: Nekem a Star Wars világ úgy, ahogy van, az nem tartom sajnos magam.
1: Akkor köszönjük, hogy itt voltál.
2: Ez kb. Olyan, hogy kicsekkoltam. Előző témához olyat akarok mondani, hogy Anne Hathaway leszel-e a feleségem.
1: És Emily Blunt. Igen.
2: Ja, ő lehet, nem veszünk össze, látod, ez milyen jó, hogy ezt el is osztottuk. Természetesen elismerem a Star Wars vitathatatlan, csak nekem annyira nem. Tehát, hogy én a lélektan felé jobban.
1: Igazából ez az utóbbi években szerintem ahogy lehetett, úgy lerombolták ezt az egész Star Wars mítoszt, univerzumot, nem építették jó irányba, bár a sorozatok közül a Mandalori volt a legjobb.
2: Igen, és akik a baráti körömben vannak Star Wars fanatikusok, amúgy szeretik, nem tudom, hát mondjátok meg, ti jobban rajta vagytok.
1: Hát sorozatként szerintem jól működött itt a kérdés, az, hogy mozifilmként is működik-e. mennyire?
0: Hát mint hogy azért annyit hozzátennék, hogy szerintem a Mandalori nem a legjobb sorozat, szerintem az Andor a legjobb sorozat, de ez vélemény kérdése.
1: Jó, igen.
0: A Mandalori egy nagyon, nekem mindig olyan érzésem volt, hogy rajzfilmből csináltak élőszereplős filmet, szóval, hogy nem igazán van mélysége, néhány epizódnak van többnyire az évadzároknak, de rendszerint arról szól, hogy van epizód elején egy konfliktus, azt megoldják, van egy harca végén, vége az epizódnak, 25 perc. A filmmel az a gond, hogy ugyanezt a 25 percet kinyújtották két órára, de ugyanúgy semmi mélysége. Nincs igazán egy olyan érzelmi magja, mint a Star Wars filmeknek szokott lenni. Nem igaz. Én úgy érzem, hogy még ha láttad is a sorozatot, hogy nem érzel semmit ebben a filmben, hogy csak akciójelenet követ akciójelenetet, a két főszereplő szinte nem is kommunikál egymással, nincs köztük semmi feszültség, semmi dráma. Én nekem ez egy nagyon, nem mondanám, hogy csalódás volt ez a film, mert igazából erre számítottam, csak inkább az szomorú, hogy itt tart a Star Wars most, hogy megjelent, én emlékszem még, mikor megjelent az Ébredő Erő, ugye az új Disney trilógiának az első része, a csilláról is Star Wars rajongók lógtak mindenhol, Star Wars-os narancsot árultak a Lidl-ben, meg ilyenek, hogy egyszerűen ez szomorú, hogy a Star Wars oda jutott, hogy már nem egy ilyen esemény, hanem gyakorlatilag, mintha egy YouTube videót ülne be az ember megnézni a moziban, látni, hogy a Disney is minimális erőfeszítést tesz bele. Bár tudnék többet mondani róla, de szerintem ez a film nem is nagyon érdemel ennél többet.
2: Ezt még én is érzékelem. A univerzumon kívülállóként is érzékelem, hogy nem egy magasan artikulált produkcióról.
1: Hát nem, akkor nem emiatt a film miatt fogod megszeretni, vagy nem ez a film fog téged bevonzani a Star Wars univerzumba, Ati.
2: Nem, azt gondolom, hogy
1: de az eredeti trilógiát azért
2: persze,
1: láttad?
2: Persze, kötelezően lenyomtam, bár jó nagy delay-jel, és tényleg csak azért, hogy ez nem maradhat ki egy filmesnek az életéből. Tényleg csak azért, hogy én univerzumomat bővítsem egy kicsit. Abszolút értem, akik ezt imádják, meg főleg, hogy amikor kezdődött, ugye 80-as években azért ez elég nagy wow effekt lehetett. Most...
0: Hát a Star Wars majd jövőre lesz 50 éves, majd megérre szerintem egy külön adást, hogy hogyan fejlődött, honnan indult.
1: Arról talán egy órát is tudunk beszélgetni, Atit abból lehet, hogy kihagyjuk, mondom viccelődve. Viszont, hogy szépen elegánsan átkössem a következő filmre, ha már 80-as éveket említetted, akkor ugye most jövőre lesz 50 éves a Star Wars, de idén 40 éves a Top Gun, és arról beszélgettünk Gáborral, hogy állítólag most emiatt újra bemutatják a mozikban az eredeti első Top Gun filmet.
0: Hát már bemutatták, hogy még van-e, mutatták? Azt nem tudom. De múlt két héttel ezelőtt adták, igen.
1: Miért lett kultuszfilm a Top Gun? Először kérdezzük meg Atit, hogy a Star Wars után a Top Gunhoz hogy állsz?
2: Hát az szerintem az egy csúcs teljesítménye volt az akkori filmiparnak, az nem kétség. Hát én ott azt gondolom, hogy ott nagyon ügyesen ötvözték ezt a coolság, az akció, szinte ez a 80-as éveknek ez a szexisége. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon eltalált keverék, koktél volt, és ezért tudott ilyen ügyesen működni.
0: Igen, amúgy abszolút jól mondta Attila, nagyon jó trükkök, nagyon jó, hát van egy sármja a főszereplőknek, ugye hát férfiak és nők is szexik benne, egyszerűen öröm nézni, és hát hogy adjak egy ilyen jó átvezetést akkor a rádiósoknak, nagyon jó volt benne a zene, ugye? Így rádiós lágereket termelt ki.
1: Az abszolút, és olyan volt, mint egy MTV videóklip gyakorlatilag az egész igen. Film. Kicsit volt benne egy ilyen amerikai
2: vagánság.
0: Hát egy kicsit ilyen években, propaganda volt, igen de amerikaiak ezt szeretik.
1: Persze, van, persze. 80-as években megállta a helyét, vajon ma is megállja a helyét?
0: Az első rész nem biztos, de a folytatás az zseniális szerintem, és hatalmasat robbant szerintem. Abszolút nyitottak az emberek még mindig erre a világra, meg a Tom Cruise akciófilmekre, és ami nagyon szimpatikus volt a második részben, hogy szerintem egy nagyon jó ilyen szakadékbetömő volt a generációk között. Én az apámmal voltam rajta moziban, és emlékszem, hogy ő is élvezte. Voltam idnél, ő tudta nekem mondani, hogy na, itt az apu én, hogy a régi repülőgépek így meg így működtek, és volt olyan, aminél meg én voltam úgy, hogy na apu, ez most egy ilyen filmre utal, ami modern, és ez meg ez. Nagyon jó élmény. Szerintem kevés film ad ilyen élmény.
2: Ez nagyon szép.
1: Akkor érdemes megnézni, ha valaki még elcsípi a mozikban. van.
0: Kétlem, hogy van, aki nem látta, mert hatalmas kassza siker lett, de aki nem látta, az még keresse meg valahol moziba, és menjen rá. A második rész is azt hiszem le van adva megint.
2: Igen, tipikusan fel, hogy nagy vásznon kell nézni, nagy hangerővel, és aztán hagyod, hogy hasson. De még az jutott eszembe, hogy a nagyságát is sem mutatja jobban, hogy ugye készült a nagy durranás, és amire ilyen komoly reflektálás születik, az azt jelenti, hogy maradandó nyomot hagy a kultúrában, szóval abszolút Top Gun pozitív.
1: Rádió szóval élve, vagy rádiós eszközzel élve, most így a mozipercek vége felé közeledve, mivel lejárt az időnk, most a Top Gun egyik legismertebb dalát is lejátszuk, hogy akkor picit hallgassuk meg. Ha már megnézni nem tudjuk a Top Gunt, akkor hallgassuk meg a Top Gunt 40 év után. Egyúttal a mozipercek véget is értek, le is zárom hivatalosan ezt a beszélgetést. Néhány hét múlva, következő hónap utolsó péntekén, vagyis június végén újra beszélgetünk majd az aktuális újdonságokról, témákról, yes. Forgács Attila producerrel és Kulcsár Gábor filmes újságíróval. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok ezúttal is.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Igen, köszönjük.

0: Galánta adott otthont a hétvégén a jubileumi 20. Kodály napoknak. A szerdai nappaliban Mézes Rudolf főszervezővel és a zsűri egyik tagjával beszélgetünk a rendezvény hangulatáról, eredményeiről és a szlovákiai magyar kórus mozgalom helyzetéről. Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Németh Zoltán főszerkesztőt arról kérdezzük, miért érezték fontosnak, hogy külön lapszámot szenteljenek ennek a máig érzékeny történelmi témának. Vendégünk lesz továbbá Gaucsik István történész, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni helyzetéről beszélgetünk, különös tekintettel a vagyon elkobzásokra, a gazdasági jogfosztásra és arra, hogyan hatottak ezek az intézkedések a szlovákiai magyar közösség életére. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több mint 4109-es maradt felvétel nélkül az elsőkörös középiskolai felvételi után. Június 23-án V4-es csúcs találkozót rendeznek Budapesten, erősítette meg Magyar Péter. Esős, borult idő várható holnap, legfeljebb 28 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A parlament elfogadta a közúti közlekedési törvény módosítását, amely több jelentős változást is hoz. Szigorodnak a gyorshajtás büntetései bizonyos esetekben, különösen ha a megengedett sebességet lakott területen belül 50, azon kívül 60 km/órával lépik túl. Emellett módosulnak az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok is. Az új jogszabály általánosságban engedélyezi a megfordulást a jelzőlámpás kereszteződésekben, kivéve ha azt közúti tábla tiltja. Szigorodnak a gyalogosokra vonatkozó előírások is, nem léphetnek hirtelen az átkelőre, és nem használhatnak telefont úgy, hogy az csökkenti figyelmüket. További változás, hogy bizonyos nagy teljesítményű elektromos rollerek használata is tiltott lesz. A módosítások többsége szeptembertől léphet hatályba. Az elsőkörös középiskolai felvételi után Szlovákiában mintegy 50 ezer diák már tudja, hová vették fel, de több mint 4109-es nem jutott be egyik iskolába sem. Az Oktatási Minisztérium szerint ők fellebezhetnek, illetve részt vehetnek a második felvételi körben, ahol több mint 11 ezer szabad hely áll rendelkezésre. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a szabad férőhelyek folyamatosan frissülnek, és cél, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a továbbtanulás lehetősége. Májusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a parlamenti választásokat 19,7%-kal, a második helyen a Smer végzett volna 18,9%-del, ezt követni a Republika 9,1%-kal. A friss felmérést az AKO ügynökség készítette május 14-e és 21-e között 1000 válaszadó részvételével. Bekerülne még a HLAS, az SZSZ, a Szlovensko mozgalom, a KDH és a Demokraták. 5% alatt maradna az SNS, a Magyar Szövetség és a Smerodina. A Progresszív Szlovákiának így 34 mandátuma lenne, a Smernek 33. A visegrádi négyek miniszterelnöki csúcs találkozóját június 23-án Budapesten rendezik meg. A hírt Magyar Péter magyar kormányfő jelentette be Berlinben, miután egyeztetett a német kancellárral. A találkozóra meghívást kapott Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babis cseh kormányfő is. Magyar szerint a csúcson felmerülhet a V4 együttműködésének bővítése is, akár Ausztria vagy Horvátország bevonásával. Az Európai Bizottság felszólította azokat a tagállamokat, amelyek ideiglenes határellenőrzést vezettek be a Schengeni övezeten belül, hogy fokozatosan számolják fel ezeket az intézkedéseket. Brüsszel szerint erre már nincs szükség. Az új uniós határregisztrációs rendszer és a migrációs paktum közelgő bevezetése miatt. A bizottság ugyanakkor elismeri, hogy a határellenőrzések biztonsági okokból kerültek bevezetésre, de hosszú távon inkább technológiai megoldásokkal. Például biometrikus azonosítással kellene őket kiváltani. Az intézkedés többek között Németország is alkalmazza, amely már évek óta fenntart határellenőrzéseket.
0: Időjárás.
1: A reggeli órákban holnap kezdetben még terült lesz az égbolt, majd fokozatosan beborul. Többfelé várható csapadék, éjjel legkevesebb 6, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Kassán, az SMP sugárúton a Fesztivál tér felé és a Stór utcában a Moldavská irányába. Itt korlátozott a haladás az egyik sávban. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Paszmár Líviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit!
1: Az elmúlt hétvégén zajlott Pozsony óvárosában a Brack Könyvfesztivál, amelynek 13. évfolyama könyvekkel, könyvkiadókkal, szerzőkkel, olvasókkal és különféle kísérőprogramokkal töltötte meg a főteret, a Ferencesek terét és a környék kulturális színtereit. Ahogy az eddigiekben, idén is voltak magyar vendégei az eseménynek, közülük ma két szerzőt, két társalkotót hallhatnak a műsorban. Csena Szabó András író, újságíró, szerkesztő. A Litera szerint úgy emlegetik, mint a regényírás Tarantinóját. Könyvei kényelmetlenül szórakoztatóak és kellemetlenül rólunk szólnak. Kezdetben novellákat, esszéket, kritikákat, gasztronómiai szövegeket publikált, sokáig nem akart regényt írni. Aztán 2013-ban ez is megváltozott. Ekkor jelent meg a Szíved helyén épül már a Halálcsillag című regénye. Több mint 20 kötet szerzője, ezek közül 3-at Darida Benedekkel, köteteinek állandó szerkesztőjével közösen jegyeznek. Csak az elmúlt fél évben 4 könyve hagyta el a nyomdát, a legutóbbi Anya csak egy nincs című regény, az első igazán személyes hangvételű műve. Darida Benedek műfordító szerkesztő, többnyire szakácskönyveket ír és fordít, de úti könyvek, sőt óvodásoknak szóló kreatív foglalkoztató is fűződik a nevéhez. Legjelentősebb munkájának a világ első nyomtatott szakácskönyvének fordítása tekinthető, Bartolomeus Platina reneszánsz receptjeit latinból fordította magyarra, és a több éven át tartó folyamat eredménye 2022-ben öltött könyv alakot. Csena Szabó András és Darida Benedek közel 20 éve alkották meg a kaccenjammerológia tudományát. 2007-ben az Alexandra kiadó jelentette meg ennek első könyves eredményét, Jaj a legyőzötteknek, avagy Süssünk-főzünk másnaposan címmel. 2012-ben ennek bővített formája a Magvetőnél jelent meg, Nagy macskajaj könyv címmel, 2025-re pedig Giga nagy macskajaj könyv lett belőle, amely

0: Stílusosan Grendel Lajos törzshelyén ülünk Pozsonyban, hát sörökkel az asztalon, a két kacen jammerológussal, Csene Szabó Andrással és Darida Benedekkel. És túl vagyunk már egy beszélgetésen, ami igazából a szlovák olvasó közönségnek szólt inkább. Talán most elkalandozhatunk más területek felé is. Mindenképpen a kezdő kérdés az az lenne, ami miatt itt is vagytok, a Giga Nagy Macskajaj könyv, ami egy 20 éves, közel 20 éves kutató munkának az eredményeként jött létre. Mi hívta életre ezt a nagy projektet, ha lehet ezt így mondani?
1: Hát valamikor már bő 20 évvel ezelőtt történetesen mind a ketten egy kisvárosban laktunk, Budapesttől nem messze, egy Vác nevű helyen. Ha még régebbre ásunk a múlt kútjában, akkor meg ugyanabban a városban születtünk Szentesen pár évkor különbséggel, ami azt jelenti, hogy a családjaink ismerték egymást, vagy biztos, hogy ismerték, hiszen ez a Szentes is egy ilyen 30 ezer körüli város lehetett akkor is, és a Andrisnak a szülei mind a ketten orvosok, az én szüleim mérnökök, de az én családomban és a nagybátyáim között volt orvos, akik valószínűleg együtt jártak nagyjából egy időben mondjuk a Szegedi Orvostudományi Egyetemre az Andrásra, de ezekre később derült fény, meg azt is később tudtuk meg,

0: hogy mind a ketten jártunk ugyanarra az egyetemre, sőt ugyanott szerezgettünk diplomákat, hogy így mondjam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és Vácó meg egy ismerős, egy közös ismerős révén akadtunk mi össze, és ebből nem lehetett más, mint hogy egy ennél lényegesen gyengébb helyen kötöttünk ki, és dolgoztunk nagyon sokat, ahol azért szintén árultak sört. És akkor jelent meg az Andrisnak talán a második próza kötette, és már a harmadikat írta, nem tudom, valami munkának a végén volt, és akkor már dolgoztunk együtt szövegeken, tehát sokszor elolvastam a novelláit, meg voltak javaslatok, és az András kicsit bepánikolt, amikor véget ért ez a munka, hogy jó, eddig volt otthon mit mondani a családnak, hogy azért vagyunk a kocsmában, hiszen dolgozunk a kötetén, de hogy akkor most mit fogunk kitalálni, és erre támadt az a szerintem zseniális ötlete az Andrásnak, hogy akkor kezdjünk bele egy közös projektbe, és mi másról írunk, mint a másnaposságról, amit természetesen csak elméletben, de azért valamennyire ismertünk. Ebből először valóban lett egy kutató munka, hogy végig kellett túrni a könyves polcainkat, és elkezdtünk mindent ezen a szemvegen keresztül nézni, hogy ki mindenki foglalkozott a másnapossággal, és meglepő módon arra jöttünk rá, hogy az egész nyugati kultúra is, de egyébként találtunk középkori arab szálakat is, tehát ez egy hihetetlen nagy téma, amit az irodalmárok, írók, filozófusok, festők számtalanan föl dolgoztak, és hogy tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy ezen a témán keresztül el lehet mesélni a nyugati kultúra történetének egy bő 2500 évét, mondjuk elkezdve Platontól egészen a Douglas Adamsnek a szifjéig, ami viszont már jövőbe játszódik. És akkor először volt egy olyan kutatómunka, hogy nekiálltunk írni, utána volt egy sokkal komolyabb kutatómunka, hogy keresünk erre az egész marhaságra egy kiadót, és aztán valami harmadik, negyedik helyen meglátták ebbe a fantáziát, ebből született meg most körülbelül 20 év az első kiadás, és utána meg nem tudtunk ettől megszabadulni. Tehát ez már a harmadik bővített kiadás és a harmadik különböző kiadó, és valószínűleg, hogy a korábbi kiadásokat is többször újra nyomták az adott kiadóink, sőt, ez megjelent először Lengyelországban is, utána megjelent Vietnámban, talán majd most összemegyünk az egyik lányommal Vietnámba, és mondtam neki, hogy lehet, hogy én ott már rég világhírű vagyok, és már a belépésnél föl fognak ismerni, hogy itt jön a nagy fehér effendi, aki minden tud a másnaposságról, és ez így rajtunk ragadt, és ezzel így hívogatnak még most is minket, és én nagyon félek, hogy ennek lesz még egy negyedik kiadása is.
1: Hát tulajdonképpen úgy történt, hogy ültünk ebbe, hogy a Bence is elmondta, ültünk, ez egy Dávid Sörház nevű kocsma volt, félig meddig, Vácon, ez félig meddig egy ilyen lakás kocsma volt, szerintem, hogy majdnem úgy így a nappaliba ültünk, és tényleg ettől kezdtünk el nagyon félni, és eszünkbe jutott több idézet is, például azt mondom, hogy az a Verebes Istvántól való ez az idézet, hogy nincs az a decens berúgás, amihez ne kellene valami koholt indok. És hogy a koholt indok az ugye el fog fogyni, tehát hogy mit fogunk otthon mondani, hogyha kész van a könyv, ki kell találni egy újabb könyvet, és akkor itt az újabb kérdés, hogy jó, de miről írjunk könyvet? És akkor eszünkbe jutott egy Ottlik idézet, hogy azért jó, hogyha a regényíró olyan dologról ír, amit ismer, mert akkor elkerülhetőek az olyan regénykezdő mondatok, hogy a benszülöttnek a helynek megfelelő táncot járták, a helynek megfelelő öltözékben, a helynek megfelelő szigeten, valami ilyesmi a mondat, hogy valami olyasmit kellene keresnünk, amihez mind a ketten értünk. És akkor rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen az alkoholról, a mámorról, a tudatmódosítókról, a részegségről rengetegen írtak már. De a másik oldal az valahogy egy ilyen szégyelni való oldal, ez a, ugye a másnaposság, vagy kacánjammer, vagy bűnhődés, a sötét oldal. Erről sokkal kevesebb szer írtak, összegyűjteni biztos, hogy nem gyűjtötték ezt össze, pedig hát ez ugyanolyan része ennek az egész ügymenetnek, mint az első része, a szárnyalás, és ez pedig tulajdonképpen a mélyrepülés. És rengeteg olyan szimbólum bejön itt, mint a purgatórium például, nem? Amiről nem szívesen beszélnek az emberek, nem annyira trendi, nem annyira szexi, és hogy próbáltuk ezt a sötét oldalt körbejárni, és végig, mindvégig egy nagyon ironikus, groteszk, humoros, vicces dolgot képzeltünk el. Az volt az alapkoncepció, hogy kitalálunk egy tudományágat, ugye ez a kacánjammerológia, egy merőben komolytalan témának megpróbáljuk a komoly történetét megírni, és ebből egy nagyon vicces dolog történik, de aztán belefutottunk rengeteg nagyon, nagyon mély és magvas történetbe és dologba, és rájöttünk arra, hogy az egész filozófia történet, történelem, irodalomtörténetet átjárja ez a jelenség, hogy másra mondjak, ugye a mi könyvünk is ott kezdődik, hogy Platón lakomájában Agatonnak a drámai győzelmét ünneplik, és mindenki irtózatosan másnapos, kivéve Szokrátész, aki megérkezik frissen fürödve, frissen felsorúzva, és hát tanácsot kérnek tőle, hogy mit kell ilyen zákányos állapotban csinálni, mert teljesen kész vannak. Gyakorlatilag a kacánjammerológia első nyugati lépéseit láthatjuk Platon művében, és akkor azt javasolja Szokratesz, hogy el kell engedni a fuvaláslányokat, és el kell kezdeni sokkal jobban vizezni a bort. Egyébként ennek a lakomának az egyik résztvevője Arisztofanész, a komédiai író, akitől tudjuk például a aténi fröccsnek a receptjét, az arányait. Ugye ez egy viceházmester volt, és ez ugye nagyon messzire vezet vissza. Dionysos elhozza az első szülőtőkét, és ebből egy olyan szintű berúgás kerekedik, hogy az első borkészítő parasztot agyonverik, és utána még nagyon sokáig folytatódik ez a történet, itt nem áll meg ez a mítosz. Ami azt üzente a korabeli görögnek, hogy igyál fröccsöt, mert nagyon nagy baj lesz, hogyha tisztán iszod a bort. Gyakorlatilag ez a mai napig egy nagyon fontos tanács az életre. És ugye ez van benne a lakomában is, és akkor nem csak azt mondja, hogy engedjük el a fuvaláslányokat, nem csak azt mondja, hogy kezdjük el jobban vizezni a bort, hanem azt is mondja, hogy beszélgessünk Eroszról, a szerelemről, mert az megnyugtatja az idegeket. És ugye a nyugati filozófia, a nyugati kultúra egyik legnagyobb szerelem tanja következik ezután. Ki gondolná, hogy ez is egy kacánjammerológiai megfontolásból születik meg ez a mű? És rengeteg ilyet találtunk meg egyébként.
2: Én ugye csak a harmadik kiadást, vagy hát a giga nagy könyvet láttam, tehát nem tudom, hogy az előző könyvek mennyivel voltak ennél szűkebbek. Mi volt igazából az alapkoncepció, és aztán mi rakódott rá az évek során a későbbiekben? Tehát mi volt a cél, és aztán mi változott a kacánjammerológusi tevékenységetek alatt folytatása közben?
0: Alapkoncepciónak azt találtuk ki, tehát elkezdtünk dolgozni ezen az ötleten, meg születtek az írások, meg gondolkodtunk, akkor arra jöttünk rá, hogy igazából ez kronológiai sorrendben érdemes tulajdonképpen csinálni, tehát elkezdjük, hogy az Andris mondta, az ókornál, tehát elkezdjük a Platónnál, és akkor tartunk a jelenig meg a jövőig. És akkor ezt szépen föl lehet osztani, hogy nyilván ókorban is ittak az emberek, utána másnaposak voltak, középkorban is, újkorban is, és így tovább, és arra jöttünk rá, hogy van viszont egy csomó olyan kérdés, amit ebben a kronológiában nem biztos, hogy érdemes bele passzintani, tehát például írtunk külön a nőknek a másnaposságáról, és ezekre meg azt találtuk ki, hogy ahogy a Briat Savarennek, aki talán az első irodalmi szakácskönyvet írta, vagy majd ezt elmondja az Andris egy kicsit később, bővebb, mert ő rengeteget tudna erről beszélni. Ő a saját szövegét ilyen úgynevezett epizódikus elmélkedésekkel szakítja meg. És itt is ez volt a koncepció, hogy haladunk időrendben, és amikor valami nem fér be, akkor annak a például meglepő módon, de mondjuk a vér fogyasztásának, tehát a vér mint ételalapanyag, annak is van köze a másnapossághoz, de ez nem kronológiailag akartuk megoldani, mert ez egy hosszú-hosszú történet, ez kapott egy külön fejezetet. És a későbbiekben végig az történt, hogy miután megjelent az első kiadás, utána is találkoztunk még mindig ilyen témákkal, hogy hoppá, ezt még kihagytuk, ezt még jól lenne megírni. Legutóbb, amikor az utolsó kiadást csináltuk, akkor például földolgoztuk a sajtóból magának a szónak a történetét, a nyelvtörténetileg ez mikor bukkant fel, ez a kacénja, mert másnaposság szó, vagy például megtaláltuk a Széchenyinek egy név nélkül megjelentetett, de nagyon fontos, meg nagyon híres munkáját, aminek az a címe, hogy a pálinkárul, amiben azt írja le, hogy milyen pusztító hatással volt erre a reformkori Magyarországra az, hogy megjelentek ezek az ipari szeszek, és hogy ez milyen őrületes éhínséget, meg szegénységet okozott, meg hogy hogyan pusztult bele ebbe majdnem az ország. Tehát mindig találtunk valami újabb témát, amire azt mondtuk, hogy ezzel még jól lenne foglalkozni, és én emlékszem rá tavaly, amikor leadtuk ezt a kéziratot, ennek a kiadásnak a kéziratát, akkor én éppen Németországban voltam, és abban a pillanatban, hogy elküldtük a nyomdába, hogy akkor kész, most már senki nem akar hozzányúlni, akkor fölhívott az András, hogy basszus, hát a Shakespeare-t kifelejtettük, pedig hát ott van a Falstaff, és hogy arról külön majd még egyszer kell, tehát én borítékon lesz ebből egy negyedik, meg attól félek még egy sokadik kiadás is.
2: Hát ugye ezt nyilatkoztátok is, hogy van egy ilyen ceruzátok, és azt használjátok, amikor különböző irodalmi szövegeket olvastok, tehát hogy készülőben van a folytatás.
1: Nekem konkrétan három ceruzám van. Egyébként nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezt a három énemet, az első ugye van egy szép pirói énem, van egy gasztrotörténészi énem, és ezen belül van egy kacánjammerológus énem, ami egyébként a ceruzám színein is megjelenik, hogy ezeket folyamatosan húzom alá, különböző helyekre kijegyzetlen, most is van egy olyan mappám a számítógépen, ami a negyedik kiadásban, mert ez tényleg olyan, hogy bármit olvasol, egyszer csak előjön egy másnapos ember, aki mond valamit a másnaposságról, ugyanilyen a gasztó történet, hogy nem tudsz egy olyan regényt olvasni, nem tudsz egy olyan történelmi munkát olvasni, mert egyszer csak előnek kerülne egy étel, vagy egy ital. És ezeket ugye el kell raktározni. Úgyhogy ebbe a könyvbe ugye egyrészt nagyon-nagyon törekedtünk arra, hogy ez egy humoros munka legyen, ne pedig egy száraz szakmunka, olyat is lehetett volna csinálni. Tehát műfajilag is sokszínű legyen, ebbe van áleszé, álnovella, áltanulmány, rengetegféle oldalról megnézzük, ugye már szó volt az irodalomról, szó volt a filozófiáról, szó volt a történelemről, de van nyelvtörténeti rész is benne, akkor ugye a sportnak az oldaláról is megnéztük, a zenének az oldaláról is megnéztük, tehát megpróbáltuk mindenféle oldalról ezt megvilágítani. Tényleg nagyon érdekes az, hogy ahogy a gasztronómiában is azt gondoljuk, hogy a magyar konyha, ott van mondjuk a lecsó, ami hogy fú, hát valószínűleg már Árpádék is lecsót ettek. Rengeteg ilyen étel van, a jókai bableves, ami itt van az étlapon is. Hát Jókai soha nem evett jókai bablevest például. A másnaposság szavunk is alig több, mint 100 éves, tehát valamikor a 19.-20. század környékén jön be. Ez a szó rengeteg ennél sokkal jobb szó versengett azért, hogy meghonosodjon a magyar nyelvbe. Hogyha megengeded, akkor olvasok is néhány kifejezést erre, hogyha megtalálom. Itt van. Hát, hogy körülbelül olyan az 1800-es évek közepénél kezdődnek, most azt nem olvasom, hogy melyik lapokban, de mindenféle, itt a Szegedi Híradótól a Debrecenig, a Kolozsvári Ellenzéktől a Krassó-Szörényi lapokig néhány elnevezést fog sorolni, ezt olvasom. Gyomorhurut, farsangi láz, utóbaj, hideg borzongatás, cicus nyöszörgés, macska karmolás, gyomorbánat, borcsömör, kandúrkorság, jaj de fáj, gósnya, ez ugye a mai napig ez egy székely szó, amit használnak, macskakín, macskanyöször, ugye ezek a mindenféle macskák, ugye ezek a német kacájammer miatt játszanak, zákányos vagy tegnapos állapot, kótyalagosság, macskakeserű, macskanyögés, makutyi állapot, borbánat, ezt én különösen kedvelem a borbánatot, savanyú józanság, a gyomor macska zenéje, macska keserv, korhelyláz, égpokol, és a macskajajt először a Borszem Jankó, ugye ez egy viclap volt, vagy egy humoros kiadvány volt, 1882-ben írja először a macskajajt a Borszem Jankó, de még sokáig kell várni, amíg meghonosodik a köznyelvben, és az egyik kedvencem a hosszú ingeskedik, ami ugye a férfi hálóruháról árulkodik, tehát hogy hát aki másnapos, az másnap nem nagyon szokott. Most egyébként erre van egy mostani szakszó, amit szoktak használni, a büdös pizsamázás, de az egy másik.
0: Még egyet is, meg a Donald kacsázik valaki, ami ugye Donald kacsának az öltözete, az valamilyen gatyafélesség, meg egy trikó. Tehát amikor valaki otthon van, ugyanez nyilván a hosszú ingeskedés, meg a büdös ingezés, vagy hogy volt büdös pizsamázás.
1: A büdös pizsamázást azt a 10-11 éves lányom használja, mint szakifejezést, az egy olyan szombat vagy vasárnap délelőtt, amikor nem kell rögtön ugye fölöltözni, és lehet netezni, meg olvasni, meg mindent csinálni pizsamába, akár mondjuk ebédig. Az a büdös pizsamázás, ami egy szakifejezés. Ez a hosszú ingeskedésnek egy kései leszármazása.
2: Egyébként valahol nyilatkoztátok azt is, hogy azért a macskából ered, mert hogy a macska könnyít magán, és akkor utána nagyon gyorsan jól lesz. Tehát ez egyébként egy ilyen érdekes dolog, hogy én úgy láttam, hogy ezt a kutyák is csinálják, lehet, hogy ez egy rossz megfigyelés, de nem teljesen világos számomra, hogy miért is a macskákon ragadt a dolog.
1: Mindjárt átadom a szót a Bencinak, de tulajdonképpen megint a nagyon hosszas 20 évnyi kutatómunkának az eredménye, hogy 20 év volt, mire megtaláltuk azt, hogy ez a kacenjammer, ez egyébként egy német egyetemi közegből jön állítólag, ez egy egyetemi szakszó volt, tehát nyilván hol isznak az emberek a legtöbbet az egyetemen, a mindenféle közép- és felsőoktatásban, tehát állítólag német felsőoktatásból jön ez a szó, hogy kacenjammer, de valamilyen ilyen tudományos labba, 100 évvel ezelőtti magyar tudományos labba találtuk meg ezt a magyarázatot, ami egyébként tök logikus, nekem soha nem volt macskám, de a Bencének volt, úgyhogy el tudja mondani, hogy a macskának van tulajdonképpen egy ilyen betegsége, ami rosszul léte, hányással, stb. Jár. Állítok füvet eszik ilyenkor, és nagyon gyorsan elmúlik. Tehát valószínűleg ebből alakult ki ez a név, ez a macskajaj, de a tudós kollégám lehet, hogy ezt még latinul is el tudja mondani.
0: Na, térjünk vissza a macskákhoz. Tehát a macska az gomnyomásra tud rókázni, a macska rókázni, ugye már. Volt már macskát különben?
2: Volt, de kutyánk is van, tehát a kutyán is látom ugyanezt a fű rákcsálást, meg ezt a jelenséget.
0: Igen, a macska sokkal gyakrabban, hogy úgy mondjam, gomnyomásra. Tehát ugye egyrészt, amikor rendre rakja a bundáját, akkor ezt ismered, hogy ez a szőrcsomó, ez összegyűlik bennettől, valahogy meg kell szabadulni, és hihetetlen jók ebben a macskánk, hogy tudják, hogy melyik az a fűben, hogy csak közelébe vagy, akkor már kipakol mindent, ami benne van. A kutyák azok nehezebben. Tehát én tapasztalatból inkább azt mondanám, hogy a macska az macska erősebb, mint a kutya.
1: Akkor pontosan felolvasnám az idevágó részletet. A zoológiai lapok 1899-ben a század utolsó pillanataiban végre megfejtik a kacánjammer szó valószínűsíthető eredetét is. Vagyis azt a titkot, hogy miért éppen macska ez a jaj. Idézet kezdődik. A macskák különféle betegségeknek vannak alávetve. Első sorban felemlítendő a gyomorromlás. Mely macska gyomrát megterhelte, az nyáron füvet, télen pedig szénát szokott enni. A macskák igen könnyen hánynak, s az úgynevezett kacánjammer bármennyire is gyakori, de azért mégiscsak nagyon könnyen múló.
2: Azt hiszem, hogy ezt kifejtettük maradéktalanul ezt a témát. Most beszéljünk egy kicsit a nőkről. Az előző beszélgetésben már kellemetlen helyzetbe hoztam magam a provokációs szándékommal, ugyanis rákérdeztem arra, hogy vannak-e feminista olvasói ennek a szövegnek, ugyanis tulajdonképpen egyetlen fejezet szól a női másnaposságról, és az sem feltétlenül a pozitív vonásait hangsúlyozza ki a nőknek, illetve a másnapos nőknek. Miért nem kaptak helyet több fejezetben?
1: Több ilyen fejezet is van egyébként a könyvben, például van egy Hemingwayről szóló fejezet, ami feminista szempontból megint problémás tud lenni. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos probléma, hogy nagyon könnyen elveszítjük a humorérzékünket és a humorunkat, és az, hogy nagyon nehéz paródiát, iróniát, groteszket a közösség közé dobni a mai világba, mert komolyan veszik. Na most ez egy körülbelül úgy kell elképzelni, mint ugye a Swiftnek a szerény javaslatot. Ha valaki azt tényleg úgy olvassa, hogy ír gyerekekről van szó, tehát hogy az ír gyerekeket meg kéne főzni a briteknek vacsorára, szerintem erről mindenki érzi, hogy itt most egy a maró gúnynak és a gyilkos iróniának egy minősített esetével állunk szembe. Aki azt gondolja, hogy ezek a kifejezések, amiket mi itt használunk, ugye, lassan 20 éve a harmadik kiadásba, úgyhogy most először azt hiszem a harmadik kiadásba elég sok kritika ért minket eddig, úgyhogy oda kellett írni, hogy írta Hamvas Béla esszéje, írta Lár András verse, mintájára rozsdás szögek, tehát itt azért mi azt gondoltuk, hogy ez annyira egyértelmű lesz, hogy itt ez egy Hamvas Béla borfilozófiája, paródia. Ugye ezek a hamvasi szakkifejezések, mint a jó a rossz stb. Tehát szerintem ez azért érződik, hogy ezt nem gondoljuk komolyan. De hát sajnos ki kellett írni, hogy itt egyébként a Hemingway résznél volt, ott is muszáj volt egy kicsit alakítani azon. Ott végül azt hiszem, hogy a Hemingway hasonmás verseinek az egyik szereplője mondja a szöveget, hogy érződjön, hogy ez nem a véleményünk, hogy jobban kidomborítsuk azt, hogy itt viccről van szó. Szóval nagyon nehéz, azt vettük észre, hogy nagyon nehéz viccelni, mert jön valaki, és rögtön komolyan veszi, és akkor neked kell magyarázkodni, hogy de várj egy pillanatot, tehát, hogy tényleg azt gondolt, hogy ebben semmiféle irónia nincsen. Még egy dolgot nagyon szeretnék elmondani. Van még egy olyan része a könyvnek, ami nagyon sokan kiakadtak egyébként. Ez a hányok zacskó. Hát ennek ugye az volt a történet, hogy amikor az első kiadás megjelent, akkor ez még a Pécsi Alexandra kiadónál jelent meg, akkor nekünk volt egy ilyen ötletünk, ez is egy idézetből, vagy egy irodalmi műből indult ki, hogy azt hiszem, hogy a Tolsztojnak van egy olyan mondata, hogy egy igazán nagy műben önmaga kritikája is benne van, ezért nem sok értelme van a kritikának, mert ha jó egy könyv, akkor benne van a saját kritikája is. És akkor eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha ebbe a könyvbe, ahol elég gyakran előkerül a hányás is, mi lenne, hogyha lenne egy hányós zacskó, és akkor még volt malév. És akkor azon a malév hányós zacskón rajta voltak bizonyos mondatok. És akkor benne volt a kiadó abba, hogy ezt ugye nem hányós zacskónak hívják hivatalosan, hanem egészségügyi tasak. Mi azért ráírtuk a hátulira, hogy hányós zacskó másnaposak részére, és akkor ott voltak ilyen mondatok rajta, azokat egy picit mi átírtuk, például ilyeneket írtuk, hogy az zacskó tartalma esetenként és nyomokban szóját tartalmazhat, fejre nemi szervre húzni tilos, 14 éves kor alatt a termék használata csak szülő vagy nagykorú hozzátartozó segítségével ajánlott, az acskó tartalmát mikrohullámú sütőben melegíteni szigorúan tilos, ugyanis nagyon hasonlít ugye a popcornos acskóhoz, és amikor átkerültünk a Magvető kiadóhoz, a második kiadás a Magvető kiadónak a legendás igazgatójánál, a Morcsányi Gézánál jelent meg, akitől ez egy óriási dolog volt, hogy egy ilyen elitirodalmi kiadónál egy ilyen művet bevállalt, ráadásul bővített kiadásba, ami rengeteg marhasságunk, tehát ő értette a humort, és szerette is, ez egy ritka párosítás. És amikor kész lett a könyv, akkor csak így nagyon halkan megszólaltunk az irodájába, hogy de Géza és a hányos zacskóval mi lesz? És akkor elborult az agya, és elkezdett kiabálni a Géza, hogy ez a Magvető kiadó, b***d meg! Nem gondoljátok, hogy itt hányos zacskó lesz! És akkor értettük, hogy már így is túl sokat nyelt a Géza ezzel a könyvvel, úgyhogy a harmadik kiadásban viszont a mostani kiadónk, a Helikon kiadó belement abba, hogy az első 100 példányban van hányós zacskó, ugye ezeket különböző bemutatókon árultuk meg, megosztogattuk el. Alapvetően, ami a boltokban ment, abban nincsen, de mégiscsak visszajött, mert azért ez a szívünk csücske, a hányos zacskó. Amikor például az első kiadás megjelent, akkor bementem ilyen könyvesboltokba, és mindig kérdezgettem, hogy hogy megy a könyv, és mindig azt mondták, hogy remekül fogy. Nők keresik alkoholista szakácskönyv néven a férjüknek, de az a baj, hogy lopják a hányós zacskót. Tehát az, hogy egy piacire is találtunk meg, lehet, hogy csak hányós zacskókat kéne írnunk.
0: A helikomosoktól már felvetettem, és tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy ez volna jó üzleti modell minimális befektetéssel marha nagyot kasszálni. De nekem van még egy ilyen családi sztori, mert az egész hányós zacskóról, meg a könyvről is, amikor az első kiadása megjelent, akkor még élt a fiatalabbik nagybátyám, akivel mi nagyon jóba voltunk. És egyébként egy ilyen sokat olvasott ember volt, akinek a végzettsége olajkutató mérnök volt, és egy legendás figura volt. És vette a fáradtságot, elolvasta a könyvet, sőt, végignézte az összes olyan tévés fellépést, ahol mi megjelentünk, kimásolta CD-re, talán még akkor ezeket így arrimálta. Bemutatta nekem, és meghívott magához, és azt tudni kell, hogy az anyai nagymamám az nagyon korán magára maradt a három gyerekkel. A nagypapám az olyan fiatalon halt meg, hogy ez a bizonyos nagybátyám már nem is ismerhette, és a nagyi, amikor belekerült ebbe a szituba az 50-es évekbe, akkor még írástudatlan volt. És azért, hogy ő ne csak a pszichiátrián dolgozhasson ápolónőként, a gyerekeivel együtt gyakorlatilag megtanult olvasni, és talán elment hajnalonként kézbesítőnek a postához. És onnantól kezdve nagyon sok könyvet vásárolt, tehát például ez a Bordó kötésű, a magyar klasszikusok, talán teljesen mindegy, és ez mai napig megvannak ott a apámnak a szegedi lakásában ezek a könyvek. És az volt a nagyinak a szokása, hogy ő minden könyvet, tehát ő nagyon szeretett utána olvasni, mert nagyon fontosnak tartott, hogy legyenek könyvek, de csak úgy kerülhetett be a háztartásba, hogyha ő azt előtte elolvasta. Az erkölcsökre ez ne legyen rossz hatása, mint a három gyereknek az erkölcseire, tehát az anyukámnak az erkölcseire, a két nagybátyámnak az erkölcseire, és ezt elmesélte nekem, ezt a nagybátyám, ezt a történetet, és azt mondta, hogy és tudod, Bence, az igazság, hogy a nagyi ezt a könyvet rohadtul emengedte volna be a lakásunkba.
1: De gyakorlatilag ez a félvilágirodalommal elmondható, tehát a mi egyik nagy kedvenc szerzőnk, aki szintén egy külön fejezetet szenteltünk a Rabelaisnak. Hát, hogyha ma valaki nekiállna a Rabelaist olvasni, akkor nem tudom, tehát az összes szempontból föl lenne háborodva, tehát, hogy gyakorlatilag a Rabelaishoz képest egy ártatlan hányos zacskó az tulajdonképpen semmiség. Tehát mi azért megpróbáltunk azokhoz az irodalmi apáinkhoz büszkék lenni, akiket azért felsorakoztattunk akár a Szokratészhez, akár a Schweighez, akár a Rabelaishoz, és még azért sorolhatnám. És ha akarod, akkor olvashatod úgy is, hogy ez egy vicces, humoros, ironikus könyv, viszont rengetegszer olyan komoly témák felé megyünk, amiknek azért jól elgondolkozni azon, hogy a vicc mögött milyen komoly dolgok vannak. Tehát rengetegszer ütköztünk olyan dologba, amit a kacányom mert témája váltott ki. Például ugye nem véletlenül szerepel ebbe Kafka, ki az, aki ezt másnaposan soha nem élte át, hogy föl kell egyszer csak délbe és féregnek vagy rovarnak érzi magát. Talán semmi nem hozza ezt az érzést jobban elő, mint a másnaposság.
2: Ha már Rabelais, akkor kiírtam magamnak egy idézetet az egyik interjúból. Azt mondott, hogy az én irodalmi példaképeim nem féltek attól, hogy bemocskolják a kezüket az élettel, gondoljunk csak Rabelaisra, Boccaccióra vagy Hasekra. Szoktam mondani, hogyha ezek a szerzők magyarnak születnek, megszívják, úgy járnak, mint rejtők, kivezetik őket a szép irodalomból.
1: Hát megint csak ugyanazat tudok visszamenni, hogy nagyon kevés magyar írónak bocsájtották meg azt, hogy volt humora. Hát valahogy én úgy érzem, hogy ez vagy a kis nemzetek sznobizmusából ered, vagy több, valószínűleg több dologból is, de hát egy karrót nyelt irodalomban élünk tulajdonképpen. Nagyon vigyázni kell a viccel, mert ha csak lehet, bármit félreértenek, de én Kunderával értek egyet, a regény művészetében van egy hosszú értekezése, egy hosszú eszéje a regény eredetéről, és azt mondja, hogy a legeurópaibb műfaj a regény, ugye alapvetően ugye a Don Quixote-t és a Rabelaist említi, és azt mondja, hogy vegyük tudomásul, hogy a regény nem a filozófia, hanem a humor szelleméből született. Tehát azért tényleg ezt gondolom, hogy most tudnék példákat mondani, ugye nem csak a Rejtő a példa, mondhatnám mondjuk Tersenszkét is például, őt is elásták hat láb mélyre, mert ő is egy ilyen humorral, testnedvekkel, nem túl fenséges dolgokkal játszó író. Én igazából hozzájuk vonzódom.
0: De még kettőt hátra lépünk, és megnézzük az európai regénynek a kezdetét, és visszamegyünk még Don Quixote elé, Cervantes elé, ami már eleve egy paródia, ugye, mert hogy az meg a lovag regénynek a paródia, és ettől hihetetlenül vicces, meg olvasható.
1: Úgyhogy senki nem olvasott lovag regényt.
0: Igen, igen, mint ahogy egyébként senki nem olvasta azokat a ponyvákat, amiből a Rejtő fantasztikus dolgokat művelt a légiós regényeivel.
1: A mai olvasók közül.
0: Akkor az igen, de hogy ez, ami valahogy felmaradt, de hogyha kicsit meg hátrébb lépjünk, akkor az egyik legkorábbi mű, amit regénynek
1: szokták. Adams az meg skifi paródia.
0: Tak hívni. Azért is végigmondom, ha tudom, a Petronius Arbiternek a könyve, ami töredékben maradt ránk, a Primalhió lakomája néven szokták ezt idézni, ami egy regény, és az is egy ilyen pikareszk regény, tehát egy kalandregény, egy nem túl szép szerelmi háromszög, amiben három férfi szerepel, és akiket kergette egy termékenységi isten, a Priapos, akiről el sem merem mondani, hogy ezt hogyan ábrázolták, hogyan hangsúlyozták, hogy ő egy termékenységi isten. Tehát ilyen borzalmakkal foglalkozott a Petronius, aki egyébként főállásban meg a Nero császárnak volt a teljhatalmú belügyminisztere. Tehát miközben az egyik kezével döntött arról, hogy most itt indítunk háborút, ezt az 500 embert végeztetjük is, stb. Ez volt a jobb kezével, a bal kezével megírt egyébként egy hihetetlenül vicces, de semmiféle szempontból nem PC, meg nem korrekt, meg nem feminista kompatibilis regényt. De a még korábbi regény, ami még az eszembe jut, az Aranyszamár az Apuleiustól, ami szintén egy kalandregény, ilyen egészen hihetetlen átváltozásokkal, hogy egy férfiből szamár lesz. Ez a helyznek az alapja, tehát hogy a regény soha nem volt egy ilyen magas, meg emelkedett műfaj. Ugye a Petronius az akkor írja ezt a regényt, amikor a top irodalom, az mondjuk a Vergiliusnak az Éneisze volt, egy komoly eposz, istenekkel, illedelmes szerelemmel, hősi eszményekkel, stb. És búvópatakként már akkor is ott volt ez, és még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy Petronius az többen olvasták.
2: Csenna Szabó Andrást és Darida Benedeket, a Giga Nagy Macska Jaj könyv szerzőpárosát hallják. A beszélgetés a zene után folytatódik.

0: nem teljesen PC kérdés. Lehet az alkohol nemzeti minimum?
1: Azt hogy érted?
0: Hát ami tulajdonképpen oldalaktól, társadalmi rétegektől, minden egyébtől függetlenül összeköti az embereket.
2: Az biztos, hogy ugye 20 éve foglalkozunk ezzel a dologgal, és arra rájöttünk, hogy minden kultúrának, minden művészeti korszaknak megvan a saját tudatmódosítója. És enélkül, a tudatmódosító nélkül elképzelhetetlen. Most mondok egy példát, tehát, hogy az abszint nélkül Van Gogh soha nem vágja le a fülét. Megy a levesbe az impressionizmus. De szerintem a Baudelaire sincsen meg mondjuk ópium vagy abszint nélkül, vagy ahogy a görög kultúra nincsen bor nélkül, tehát nagyon nehéz. Szerintem az ókori görög múzeumok háromnegyede üres lenne, mert ugye nem lennének benne ezek a borkeverő amforák, amiben a lötykölték a görög viceházmestert. Schweik, Hrabal korszaka elképzelhető sör nélkül például. Szóval én azt gondolom, hogy az ember tudatmódosító nélkül, ez vagy tetszik, vagy nem, az emberi kultúra elképzelhetetlen, és ezért mondja azt nagyon sok mítosz elemző, hogy például a barbárból civilizáltá válásnak a mérföldköve mindig az az eredet mítoszokban, lásd a Dionysosznak a szőlőágát, vagy a Noé történetet, hogy megtanulnak bort készíteni. Ugye ez a germán mitológiában is megvan, csak ott sört tanulnak megkészíteni, köpetisten segítségével.
3: Egész pontosan mi ez sört? Annyi a különbség, hogy azzal még annyi macera sincsen, mert kell a méz, ami valószínűleg a vadméhektől szedtek össze, beleköpnek, és megerjed magától. Tehát az a különbség, hogy az egyik az egy, van egy mesterségbeli tudásom, és abból állítom elő az alapanyagokat, meg abból készül a végtermék, az egy teljesen másik civilizációs fok, mint amikor veszem azt, amit a Jóisten úgy adott, legfeljebb beleköpök, annyit hozzáteszek a feladathoz, és akkor van egy tudatmódosító.
2: Ez a fok ugye az 1500-as években jön, amikor a német tisztasági sörtörvény jön. Valószínűleg már előtte is tudtak rendes sört főzni. Hát nyilván arról van szó, hogy nem csak azt használják, ami a természetben benne van, hanem van egy agrikultúra, ami egy mesterségbeli tudás. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy ez rengeteg ilyen tudománytörténész leírja, hogy a civilizáció mindig a mezőgazdasággal és mindig az ételkultúrával kezdődik. Sőt, ugye a Vancsának a nagy elmélete szerint, hogy azért vált emberré az ember, mert elkezdte használni a tüzet, és alapvetően mire használta az ember azért, hogy ne fagyjon meg tudjon meleg ételt fogyasztani. Tehát, hogy ilyen hihetetlen összefüggések vannak. Meg pálinkát főzni,
3: meg az is egy érdekes, hogy ezt megint csak a Váncsa írja, hogy azért ez is vett fel kérdéseket, hogy egyáltalán az ember az hogy jutott hozzá a tűzhez. És azért kérdéses, mert azt mondja, hogy a Prométheus, igen, de azért még valamit tudni kell, hogy mint az összes többi főemlős, az ember is olyan, meg az elődeink is olyanok voltak mondjuk egy 60 ezer évvel ezelőtt, hogyha meglátta a tüzet, akkor az ellenkező irányba kezdett el futni. Azt mondja, hogy tehát akkor egy dolog lehetett csak, hogy Prométheus az borzalmasan be volt rúgva, amikor tüzet lopott, mert egyébként menekült volna. És ő is ezt a bizonyos vadmézeknek a méhéből emlegetett italt említi, hogy az állítólag, hogyha kirakják a napra, előbb-utóbb az 13%-os alkoholtartalomra erjed, azt mondja, Prométheus megívott egy ilyenből 3 liter, másnap körülnézett, hogy mi van, mert hazavitte a tüzet, viszont ettől az egész falu leégett. Nem tudta, hogy mi van, szörnyen befögött, másnapos volt, de hogy akkor léptünk be igazából a civilizált világba.
2: Minden nép volt valamikor barbár, van, amelyik az is maradt. A barbár az mindig ugyanoda jut el, nincs neki borospincéje, nincs neki hordója, nem tud bort készíteni, nem tud sört készíteni, ezért ugye mézsört iszik, mi kell hozzá víz, ami készen van, kell hozzá méz, amit ugye a méhek megcsinálnak, beleköpsz, berakod a jurtának a meleg sarkába, és egy idő után kész van a mézsör, vagy ugyanezt csinálod ugye a kancatejjel is. Abba is, ha beleköpsz, előbb-utóbb meg fog erjedni, és kumisz lesz belőle. Ugye a civilizációnak az az első lépése, hogy ugye elkezdenek földet művelni, mezőgazdasági terményeket készíteni, állatokat tenyészteni, stb. És akkor ugye ez hozza magával azt a civilizációt, hogy ugye a barbár az mit csinál? Az bizonyos dolgokba beleköp, az megerjed, az lesz a pia, bemegy géppuskával az erdőbe, legéppuskázza a vaddisznót, egy hatalmas tüzet rak, és Asterix és Obelix be, ezt azért nagyon sokszor a képregényben, meg a rajzfilmekben megnézhetjük. Hát ugye Azt mondja a Massimo Montanari, aki a legnagyobb gasztrotörténész Európában, hogy ez valamikor az 5. század körül ütközik össze ez a görög-római gasztronómiai kultúra és a barbár gasztronómiai kultúra, és mivel egy olaszról van szó, aki azt gondolja magáról, hogy ő a rómaiaknak a leszármazottja, a fejezet végére azért odaszúrja azt, hogy hát ez 1500 éve volt ez az összeütközés, de hát ez a mai napig látszik rajtunk. Mi olaszok bemegyünk egy trattóriába, vagy pizzériába, vagy egy vendéglőbe, és kérünk egy pasztát, vagy egy pizzát, ugye, ami fehér liszt, kérünk hozzá egy pohár bort, ti pedig mondjuk germánok vagy egyéb barbárok bementek a kocsmába, kértek egy csülköt, hozzá egy sört, tehát hogy igazából semmi nem változott. És ez egyébként nagyon fontos a gasztrotörténettel kapcsolatban, hogy a gyomor és annak a környéke a leglassabban változó dolog, ezért aztán rengeteg következtetést lehet levonni, sokkal-sokkal lassabban változik. Azt gondolnánk, hogy nagyon gyorsan változik a gasztronómia, mert a nagymamám még puliszkát evett, én pedig már hamburger, de nem. Az alapok nagyon-nagyon nehezen változnak meg a gasztronómiában. Ezer évek múltán is látszódnak azok az alapok, és még csak nem is kell a föld alá ásni, mint egy régésznek, amik nagyon-nagyon lényeges dolgokról beszélnek, kultúrtörténeti dolgokról beszélnek.
0: Hát sok időnk nem marad az egyéni munkásságotoknak a taglalásába. Nem is nagyon szeretném, inkább a közös egyéb terveitekre kérdeznék. Említettétek, hogy van egy újabb, már a giga nagy könyv folytatásán túl is egy közös feladatotok.
3: Hát, hogy igazából kettő feladat. Egyik, aminek most már a végére értünk lassan, tehát ma van vasárnap, holnap fogjuk leadni a kész kéziratot a Helikon kiadónak, egy olyan szakácskönyvnek a fordítását, ami az 1300-as évek elején keletkezett. Volt már ilyen közös munkánk, ahol fordítóként, Andrisnak szerkesztőként segített ebben, hogy lefordítottuk, meg megjelentettük a világ első nyomtatott szakácskönyvét, Bartolomeus Platinának a Tisztes gyönyörről és az egészségről című művét. Most pedig találtunk egy olyan szakácskönyvet, ami attól érdekes, hogy igazából két szerzője van. Az egyikről annyit tudunk, hogy a mai Franciaország területén, illetve a másik pedig a mai Olaszország területén. És mivel ez az talán a két legjelentősebb európai gasztrokultúra, ami most is hat, és amit most is etalonnak tekintünk, ezért az volt a tétje, hogy megnézzük, hogy a reneszánsz előtt, meg a Medici Katalin előtt, meg a nagy gasztroforradalom előtt hogyan nézett ki ez a két konyha. És azt találtuk ki, vagy pontosabban találta ki az Andris, hogy ezt úgy hozzuk közel a mostani olvasóhoz, hogy egy 30 recept, ebből a körülbelül 200 receptből el is készült. Az egyik barátunk, kollégánk, az Ácsbori közreműködésének köszönhetően ezeket lefotóztuk, és most izgatottan várjuk a végeredményt. Szerintem ez egy nagyon fontos munka, amiből nagyon sok mindent megtudunk azóta eltelt 700 éve, tehát hogy azok a hihetetlen érdekes dolgok, hogy mennyi minden készen volt már 700 éve is, tehát hogy már volt lazánya, volt ravioli, mivel hogy nagyon erős keleti hatás érte az akkori olasz konyhát, az akkori pontosabban dél-olasz konyhát, ezért olyan ételeket találunk, amik most a közel-keleti konyha révén hihetetlenül trendik meg népszerűek, például a humusz recepteket, tehát ezt a csicseri borsós mátogatóst, de a falafeltől kezdve nagyon sok mindent lehetne még sorolni. Vagy az, hogy a fűszerezése és az akkori olasz konyhának az inkább keleti, mert az alapértelmezett tej, amit használ, az a mandulatej, meglepő módon nem a kecske, vagy a juh, vagy a tehéntej, vagy nagyon sok keserű narancslét használnak az ételekhez, vagy nagyon sok rózsavizet. Tehát, hogy félelmetes, hogy én azt érzem, hogy ezek a trendek 700 év után megint jönnek vissza egyébként a konyhába. Tehát van egy ilyen munkánk is, ami most közösen megy, és a vége fele tartunk, és fölkészül a káposzta kultúrtörténete című közös produktum, amiről az András szeretne most mesélni neked.
2: Ezt nagyon sok éve tologatjuk magunk előtt. Ugye én megírtam a Magyar Pacalnak a történetét jó pár évvel ezelőtt. Ugye ez nekem egy külön szerelem az életemben, a pacal, tehát hogy én, ha valahova elmegyek, az az első, hogy ott megkóstolom a pacalt, és az nekem a minden. De van még egy, közben rájöttünk arra, hogy van még egy sokkal fontosabb dolog a magyar gasztronómiában, mint a pacal, az a káposzta. Az első magyar nyomtatott szakácskönyv 1695 Kolozsvár, az a kolozsvári káposzta és a töltött káposztával kezdődik. Tehát ez a két első nyomtatott receptünk, de például a zicsi ezzel körülbelül egyidős kéziratos szakácskönyvnek is az első mondatai úgy szólnak, hogy a káposztával kezdem el, mint Magyarország és Horvátország címerével. Tehát nincs nagyobb és fontosabb kérdés a magyar gasztronómiában, mint a káposzta, és nagyon sok éve tologatjuk, én éppen regényt írok, régi szakácskönyvet fordít, mindig valami miatt elhalasztjuk, de most biztos, hogy még nyáron egy szinopszisa elkészül a nagykáposztás könyvnek, amiben azt próbáljuk körbejárni, hogy miért a legfontosabb kérdése a magyar gasztronómiának a káposzta.
0: Ma káposzta vagy pacal lesz a vacsora?
2: Nem szeretnék választani. Káposztás pacal.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt órában Csenna Szabó Andrással és Darida Benedekkel beszélgettem a Giga Nagy Macska Jaj könyv című közös kötetükből kiindulva. A szerzők az elmúlt hétvégén lezajlott Brákk Pozsonyi Könyvfesztivál vendégeiként jártak a városban.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelynek ismétlését szombaton a 15 órai hírek után hallhatják. Munkatársaim voltak Vasies Olivia hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő. Az elhangzott dalokat a Giga Nagy Macska Jaj könyvben megemlítettek alapján választottuk. Új műsorral legközelebb két hét múlva kedden várom önöket a 16 órai hírek után. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Pasmár Lívia. Viszont hallásra!

Galánta adott otthont a hétvégén a jubileumi 20. Kodály napoknak. A szerdai nappaliban Mézes Rudolf főszervezővel és a zsűri egyik tagjával beszélgetünk a rendezvény hangulatáról, eredményeiről és a szlovákiai magyar kórus mozgalom helyzetéről. Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Németh Zoltán főszerkesztőt arról kérdezzük, miért érezték fontosnak, hogy külön lapszámot szenteljenek ennek a máig érzékeny történelmi témának. Vendégünk lesz továbbá Gaucsik István történész, akivel a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni helyzetéről beszélgetünk, különös tekintettel a vagyon elkobzásokra, a gazdasági jogfosztásra és arra, hogyan hatottak ezek az intézkedések a szlovákiai magyar közösség életére. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a hallgatók figyelmére 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Rendkívüli ülésen tárgyalhatják holnap Robert Kalinyák leváltását. Magyar Péter már a jövő hét elején találkozna az ukrán elnökkel. Esős, borult idő várható holnap, legfeljebb 28 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A parlament holnap rendkívüli ülésen tárgyalhat az ellenzék által kezdeményezett indítványról, amely Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását célozza. Az ülést Richard Rasi házelnök hívta össze 13 óra 15 percre. A kezdeményezést a KDH nyújtotta be, amely a Kassai Eperjesi Kórház építés körüli késedelmekre és költségnövekedésre hivatkozva a miniszter felelősségét emeli ki. Az ellenzék szerint a projekt túlárazott lehet és csúszik a megvalósítás. Kalinyák visszautasította a vádakat, és politikailag motiváltnak nevezte azokat. A kormánypárt ismert szerint nincs valós alapja az eljárásnak, és kivitelezői hibák esetén a szerződés alapján a kár érvényesíthető lesz. A parlament külügyi bizottsága nem fogadta el azt az ellenzéki határozati javaslatot, amely megkérdőjelezte Peter Kmetz nagyköveti jelölését Olaszországba. A kormánypártok és az ellenzék szavazatai megoszlottak, az indítvány így nem ment át. Miroslav Radačovský ciprusi nagykövet jelölt meghallgatása időhiány miatt elmaradt, azt későbbre halasztották. Több ellenzéki párt arra kérte az államfőt, hogy ne nevezze ki a jelölteket, míg az elnöki hivatal egyelőre nem kommentálja a folyamatot. Kmetz a meghallgatáson úgy nyilatkozott, a diplomáciába való visszatérést politikai pályája lezárásának tekinti. Az ellenzék ugyanakkor korrupciós és szakmai aggályokat fogalmazott meg, a kormánypártok viszont alkalmas jelöltnek tartják. Radačovský tapasztalatait hangsúlyozta, kritikusai viszont hiányos diplomáciai hátteret említenek. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette, hogy kész találkozni a jövő hét elején az ukrán elnökkel Volodymyr Zelenszkijjel. A politikus Berlinben Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalása után beszélt erről. Magyar szerint a két ország között zajló egyeztetések a kisebbségi jogokról technikai szinten jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség biztosan használhassa anyanyelvét például az oktatásban is. A kormányfő optimistán nyilatkozott és kijelentette, Magyarország kész új fejezetet nyitni az ukrajnai kapcsolatokban, valamint megbízható partnere kíván lenni Európának. Ugyanakkor jelezte, nem minden kérdésben lesz egyetértés Kijevvel, de Budapest nem akar politikai alapon akadályozni uniós döntéseket. Magyar Péter sok ember számára a remény jelképe, mondta egy közös sajtótájékoztatón Friedrich Merz német kancellár a magyar kormányfővel való találkozója után. Hangsúlyozta, hogy magyar világos mandátumot kapott a demokrácia és a jogállamiság helyreállítására Magyarországon. Merz szerint Magyarországot vissza kell vezetni Európa közepére, és Németország kész partnerként támogatni ezt a folyamatot. A kancellár a tárgyalást nyílt és eredményes megbeszélésnek nevezte, és kiemelte, Németország elkötelezett a gazdasági együttműködés és a stabil európai kapcsolatok mellett. A német kancellár hozzátette, hogy Magyar Péter politikai sikere Európa számára is üzenet, mert azt mutatja, a politikai irány nem csak az autoriter irányba mozdulhat el, hanem vissza is térhet a közép felé.
0: Időjárás.
1: A reggeli órákban holnap kezdetben még terült lesz az égbolt, majd fokozatosan beborul. Többfelé várható csapadék, éjjel legkevesebb 6, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Kassán, a Stúr utcában a Moldavská irányába, korlátozott a haladás az egyik sávban és 10 perces a torlódás. Balesetre figyelmeztetnek Nyitrán is a Stefánik Sugár úton a Mlini Háruház előtt. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: Nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket az új házszabály, amely azt lett volna hivatott garantálni, hogy a törvényhozásban zajló vita ismét szakmai mederbe terelődjön. A plénum azonban továbbra is éles szóváltásoktól hangos, a képviselők figyelmét pedig a megtárgyalandó módosítások helyett a kihágásokról szóló diskurzusok kötik le. Hogy lesz ebből higgadt jogalkotás? Martin Dubéci, a parlament alelnöke, a Progresszív Szlovákia politikusa válaszol.
3: Az új házszabály ellenére nem indult zökkenőmentesen a parlament nyári szünet előtti utolsó ülése. Ugye az elmúlt néhány nap mérlege az egy zakó miatt többször kiutasított ellenzéki képviselő és néhány éles szóváltás. És a kedves hallgatók kedvéért megjegyezve, ugye a házszabály módosításának éppen az lett volna a célja, hogy konstruktívabb legyen a parlamenti vita. Hogy lesz ebből konstruktív vita, hogyha így haladnak továbbra is az események?
4: Nagyon sajnálom azt, hogy az utolsó nyár előtti parlamenti és én azzal foglalkozunk igazából, hogy zakon, hogy milyen nagy lehet a felírás. Szerintem ez nagyon rossz vonalban mutassa a szlovák parlamentet, és igazából hát nem foglalkozunk itt nagyon a magyarok vagy szlovákok témáival, hanem ilyen hülyeségekkel. De én mindig azt mondom, hogy az mindegy, hogy milyenek a szabályok törvényben, formálisan be vannak írva, persze nem abszolút mindegy, de hogyha nincsenek normális kapcsolatok a koalíció és az opozíció között, valamilyen demokrácia szabályi belül, persze nem fogunk mi együtt érteni, azért vagyunk és kormány, de tudunk együtt valamilyen módon beszélni, tudunk bizonyos dolgokon megegyezni, és nem mint vadállatok kiabálunk itt egymásra. Hogyha ez nincs meg, akkor semmilyen szabályváltozás nem fog segíteni, és remélem, hogy ez változni fog, mert így nem lehet tovább működni.
3: Bár a plénumban nem mindig kerülnek terítékre a szlovák-magyar kérdések, ahogy jelezte, azért a parlament tereiben az elmúlt napokban mégiscsak terítéken volt a szlovák-magyar együttműködés, hiszen Mihály Simecska, Progresszív Szlovákia elnöke és a Magyar Szövetséget vezető Kubik László együtt álltak a sajtóképviselői és ezáltal az ország választópolgárai elé, hogy bejelentsék, hogy a két párt szakértői több területen is egyeztetésbe kezdenek. Ezen kívül azonban túl sok konkrétum nem hangzott el. Ezt a bejelentést akkor egyfajta léggömbként kell értékelni, amit kiengedtek az ország polgárai közé, és most azt próbálják tesztelni, hogy hogyan viszonyulnak a választók egy ilyen esetleges együttműködéshez.
4: Nem így nézném, hát pont ahogy mondta, magyar-szlovák témákkal a plénumban abszolút nem foglalkozunk, sajnos, mert hát igazából én ezt mondtam máskor is, hogy hiányzik a magyar képviselet a parlamentben, ezt látni ezen. És az, hogy ez a ülés, hogy kísérleti léggömb, mondjam, hogy már nagyon régen nem volt olyan sajtótájékoztató, ami annyi újságíró volt, mint ezen, mert magyar és szlovák újságírók, hát az egy egész nagy csoport, és egy órán keresztül kérdeztek el az emberek, és én ennek örülök, mert hát remélem ez arra mutat, hogy a magyar párt és a magyar képviselet az ellenzék része a

0: hónapok óta igen. zajlanak. Miért most jött el ez a pillanat, hogy a két pártelnök mégis úgy döntött, hogy együtt áll ki a sajtóképviselői elé, vagy akár azt is kérdeztetném, hogy miért most vállalták fel egymást nyilvánosan?
1: Hát szerintem az, hogy először is ez mindig úgy működik, hogy valamilyen alapvető politikai megértés van a két párt, és hát ezt a pártot a pártelnökök képviselik, és ez számukra nagyon fontos volt mondjuk az a bejelentés, hogy kizárják az együttműködést a Smerrel meg a Republikával. Valamilyen módon úgy érezzük, hogy van ennek valamilyen esély, hogy ez valamilyen pozitív módon fog végre menni, hogy ez a megértés létrejön. Hát pártelnökök ezt megbeszélték, és most tényleg szakmai témákban fognak beszélni, a jogállam kérdéseibe, kisebbségi jogok kérdéseibe, a gazdasági fejlesztésben, a Dél-Szlovákia régióban, vidékfejlesztésen, vagy európai politikáról és külföldi politikáról, vagy megérteni egymást, hogy hol állnak a pártok, és hogy mit jelentene ez egy jövő, én remélem egy kormány összeműködésben, mert hát, hogy az ellenzékbe vagyunk, nem arra megyünk az ellenzékbe együtt, hogy örökké az ellenzékbe legyünk, hanem hogy egy kormányt tudunk kialakítani, és erről van szó. Én ennek amúgy nagyon örülök, és én értem, hogy ez most lehet furán is néz ki a mai hangulatban, amelyikben folyton csak valaki kiabál és facebookozik, ahogy már említettem, de ez egy szakmai munka, amelyen végén egy program van, és én remélem, hogy ez egy jövői kormányprogram, és hasonló módon mi hasonló konverzációkban vagyunk a többi ellenzéki párttal, hogy értsük egymást, hogy hová akarjuk ezt az országot vinni. Szerintem ez a legfontosabb ellenzéki munka, hogy készüljünk el arra, hogy egyszerre a kormányban leszünk.
0: Ha már a furcsa külsőségeket említette, akkor talán nem is az lepte meg annyira a választópolgárokat, hogy a két pártelnök kiállt, hanem az, hogy hogyan, mivel verbális szinten ők is deklarálták azt, hogy van közeledés, és a felek álláspontja az szépen lassan egy irányba terelődik. Ugyanakkor, ha valaki figyelemmel követte a sajtótájékoztatót, akkor a magyar szövetségelnökén Gubik Lászlón azért azt lehetett érezni, hogy nem biztos, hogy teljesen kellemesen érzi magát abban a közegben, kis elemzői szinten. Igen, téma lett, hogy a nonverbális kommunikációja nem teljesen azt tükrözte, ami a szavai mögött volt. Önök is éreztek valami kellemetlenséget ezekben a pillanatokban?
1: Ez nagyon meglepő. Először hallom én ezt. Amúgy egy nagyon kellemes munkatalálkozó volt számomra, se figyeltem erre. Őszintén ez egy nagyon konstruktív politikai megegyezés volt számomról. Én örülök annak, hogy beszélünk valamilyen alapvető dolgokról, valahova akarunk menni, és nem csak kiabálunk egymásról, hogy kinek van igaza. Nincs olyan, lehet, hogy a Gubik László annyira megszokva, hogy a szlovák parlamentben csinál sajtótájékoztatót, hát remélem, hogy lassacskán meg fogja szokni, és remélem, hogy gyakrabban lesz itt, és a jövőben itt lesz egy valamilyen forma magyar képviselet, és valószínű, hogy ő is ennek része lesz, mint egy pártelnök, tehát lehet, hogy megszokja később, hogy a parlamentben beszél. És a másik dolog, aminek én örülök, hogy én gyakrabban hallom a magyar nyelvet ebben az épületben, ami nem annyira megszokó, és abban is látni volt ez, hogy nem csak szlovák magyar politikusok beszéltek sajtótájékoztatón, de hát szlovák és magyar újságírók is ott voltak. Én nem láttam ezt a csoportot nagyon gyakran egy térben, szóval érdekes lesz, és szerintem ez egy normális, mert hogyha ebben az országban 10%-a a magyar kisebbség része, akkor hát olyan módon is képviselje legyen ebben az épületben, amelyben mindenki muszáj, hogy képviselve legyen.
0: A jogállamiság, a régiófejlesztés, illetve az ország külpolitikai irányvonala az a három terület, amely kapcsán szakértői szinten folytatni fogják az egyeztetéseket. De ebben a három témában hol és hogyan találkoznak az eredendően inkább konzervatívabb magyar szövetség és a liberálisabb progresszív Szlovákia értékei?
1: A jogállam kérdései az minden oldalról megfogható dolog, amiről persze hát valami módon interpretálni kell, gondolni kell róla. Persze, hogy erről beszéljünk mindkét oldalról, és találjuk meg azt, hogy mi minket össze fog valami módon tartani. Nagyon úgy érzem, hogy mostanában a politika arról van, hogy arról gondolkozunk, hogy miben nem értünk egyet, és az nagyon egyszerű mondani, hogy mivel nem értünk egyet. Ott ülök abban a teremben 149 többi képviselővel, és biztosan mindannyian valamilyen módon nem értünk egyet valamin, de az, ami fontos, hogyha mi ezt az országot valamilyen módon előre akarjuk vinni, akkor muszáj valamilyen dolgokon megegyezni, és arról van ez a vita, erről lesznek ezek a diskusziók, és ezt ugyanúgy értelmi a külföldi politikát, tehát az nem csak konzervatív a liberális, hát az muszáj valamilyen külföldi politikán legyen, és a gazdasági fejlesztése persze lehet jobb oldalról, bal oldalról ránézni, de hát azzal foglalkozunk, hogy mit tudunk valamilyen konszenzust kialakítani.
0: Az elmúlt évek politikája ugyanakkor azt eredményezte, hogy a választók már nehezebben látják ilyen árnyaltan ezt a képet, tehát leegyszerűsítik a kérdéseket, fekete-fehér ábrázolásmódban gondolkoznak, és csak konzervatív liberális oldalra tudják osztani a politikusokat. Hogyan vélekedik arról, hogy a bejelentést követően több olyan szlovákiai magyar térfélről érkező visszajelzés volt az, hogy a választók egy nagyon nagy tömbje számára még mindig elfogadhatatlan az, amit a progresszív Szlovákia képvisel?
1: És ugyanúgy, hogy ezt mondják amúgy a szlovákok szövetségről, oké, rendben
0: van. Hogy lehet ezeket a nézőpontokat úgy közelíteni egy

0: egymáshoz, hogyha elfogadás nem is, de konstruktív együttműködés legyen belőle.
1: Magyarázni és megmutatni és példaképpen lenni. És én ezt érzem abszolút. És nagyon fura is amúgy, hogy az emberek meg vannak lepve, hogy van egy liberális párt, és vannak liberális politikusok. Hát én liberális politikusnak érzem magamat. Mindig úgy beszéltem a politikáról, és úgy gondolkoztam, hogy liberális nézőpontból álltam hozzá, de értem azt, hogyha mi valamit tenni akarunk ezzel az országgal. Hát itt nincs 70%-a liberális ember, még 50%-os liberális ember. Szlovákia konzervatív emberekből áll össze, középemberekből, baloldali, jobboldali, magyarok, szlovákok, és ezzel valami módon dolgozni kell, hogy mi valami előrelépést tegyünk. Értem azt, hogy az emberek ezt nem értik, mert az van megszokva most, hogyha politika arról van, hogy kiabáljunk egymásra, és mondjuk azt, hogy csak nekem van igazad, és neked nincs semmi igazad, de hát így nem lehet tovább működni. Szerintem az problémája annak, hogy milyen módon működik az országunk, és milyen módon amúgy működik szerintem a nyugati demokrácia most, hogyha nagyon ilyen nagy távon beszélni erről, ez így tovább nem mehet. Hogyha mi valami példaképpen akarunk mutatni, hogyha mi valami líder módon akarunk ezt hozzáállni, hát akkor mutassuk meg. Hát persze, van egy konzervatív Gubik, van egy liberális Simecska, amúgy van egy konzervatív Majerszki, és van egy liberális Gröling, és van egy középpont helyen álló nagy. Vannak ezek a kérdések, amelyekben mi együtt értünk. Segíteni fog mindenkinek, a konzervatív dél-szlovákiai felvidéki magyarnak, a észak-szlovákiai oravai konzervatív KDH választónak, egy kassai liberálisnak, egy pozsonyi liberálisnak, mert hát, hogyha a jogállam nem működik, az rossz mindenkinek. Hogyha a gazdaság nem fejlődik, az rossz mindenkinek, és amúgy, hogy én is mondhatom, hogyha nincsenek megvédve a kisebbségi jogok, és az mindegy, hogy egy etnikai kisebbség, vagy egy szexuális kisebbség, vagy egy gazdasági kisebbség, munkajogok, hát akkor ez nem segít senkinek. De persze muszáj beszélni arról, hogy ez alapvetően mit jelent, és ez arról van ezek a szakmai viták. Nem fogok arra ezt pontosítani, hogy mi a különbség közöttünk, hanem az, hogy mi minket összefog.
0: Ugyanakkor egy kulcsfogalmat megjegyzett az előbb, hogy a kisebbségi jogok azok nem csak a nemzeti, hanem a nemi kisebbségekre is vonatkoznak, és korábban a Progresszív Szlovákia többször jelezte, hogy a szexuális kisebbségek védelme is mondhatni a DNS-ükben van, és az elmúlt években az ilyen jellegű nagy politikában általában ideológiainak nevezett kérdéseket próbálták lejjebb halkítani. Ugyanakkor azután, hogy az egyik képviselőjük házasságot kötött azonos nemű párjával, el szeretné ismertetni ezt a házasságot, és ezek a kérdések is előtérbe kerültek, tekintve, hogy van egy olyan Európai Uniós döntés, ami alapján ezeket a házasságkötéseket el kellene, hogy ismerje Szlovákia, viszont a belügy, illetve az államaparátus próbálja lassítani ezeket a folyamatokat, így feltehetően mégiscsak beleállnak majd egy olyan ideológiai kérdésbe, ami akár törésvonalakat is okozhat. Ilyen ügyek előtérbe kerülése mellett mennyire tudják majd félretenni azt, hogy az ideológiai kérdések ne jöjjenek elő a szakmai egyeztetéseken?
1: Szerintem nem ideológia kérdése, az egy jogállam kérdése és egy emberi jogok kérdése.
0: Az átlag választó viszont így ismeri ezeket a kifejezéseket.
1: Persze, de próbálom magyarázni, megmutatom, hogy milyen módon gondolkozok én erről. Körbe-körbe mondom, ez nem egy kulturális kérdés, nem egy ideológia kérdés, az egy emberi jogi kérdés. Mi persze nagyon realista és pragmatikus módon állunk mindig ehhez, és az megérthető, hát a Szlovákia nem egy vadliberális ország, az egy inkább konzervatív ország, és hát azt, amit mi mindig mondtuk, hogy mi azt szeretnénk, hogy valamilyen módon a regisztrált partnerkapcsolatok meg legyenek fogalmazva a szlovák törvényekben, mert hát utolsó előtti ország vagyunk az Európai Unióban, ami valamilyen módon nem dolgozott ezzel a kérdéssel, szerintem ez nem egy valami nagy revolúció kérdése, amúgy Magyarországon is ez valamilyen módon meg van fogalmazva, és Magyarország hát nem egy liberális ország. Tehát mindig meg vagyok úgy lepve, hogy nagyon ilyen szétrobban a feje mindenkinek, hogyha erről elkezdünk beszélni, hát hogy szerintem nyugodtan álljunk ehhez, pragmatikusan fogalmazunk ehhez, hogy bizonyos emberek, magyarok és szlovákok amúgy Szlovákiában valamilyen életi helyzetben vannak, gondoljunk arra, hogy ezek a barátaink, a fiaink, a lányaink, és hát legyen jobb életük. Amit a képviselő urat érti, hát ez ő személyi kérdése, amúgy az is arra mutat, hogy ha nincs a szlovák törvényekben valamilyen módon ez a kérdés megfogalmazva, akkor a kisebbségnek a tagjai más országokban próbálnak ezzel valamilyen módon valami formális helyzetbe bejutni, és utána hát az Európai Unió joga úgy működik, hogyha valaki más tagállamban valamilyen jogi lépést tett, hát nekünk azt el muszáj valamilyen módon ismerni, ez megint nagyon komplikált kérdés, de szerintem ez nem valami nagy téma lesz nálunk abban a szempontból, hogy pont ezzel az egy ügyel fogunk foglalkozni, ez egy személyes ügye a képviselő úrnak.
0: Ahogy jelezte, már rég alapjognak kellene lennie az ilyen jellegű változtatásoknak, ugyanakkor éppen ez az, ami aggasztja a konzervatív választókat, és ahogy jelezte, az önök részéről a pragmatizmus a kulcs szó abban, hogy hogyan kellene az ilyen ilyen témákról kommunikálni, és ezt mennyire tartják szerencsésnek, adott esetben pragmatikusnak, hogy a Magyar Szövetség elnöke ezt úgy próbálja lefordítani a saját választói szintjére, hogy azt kell velük megértetni, hogy idézem, itt egy PS kormány alatt se visznek senkit az ukrán frontra, nem lesznek minaretek Farnadon, nem átalakító klinika Nagy Csalomján és abortusztablettás automaták se a Királyhelmeci Tesco parkolójában.
1: Érdekes, muszáj egy bevallást tenni, hogy nekem nincs Facebookom a mobiltelefonomban, tehát mindig így mondják az emberek, hogy mi történik ott. Lehetne egy javaslatom a Patria hallgatóinak, hogy kevesebbet kell figyelni az, hogy mi történik a Facebookon, és többet abban, hogy mi történik a igazi világban.
0: Ezt elmondták egyébként Gubik Lászlónak is, aki előszeretettel ír hasonló hangzételű
1: Nem, mert mondom, én nem nagyon foglalkozok a Gubik László Facebookjával, és hát a Gubik László Facebookja, Gubik László Facebookja. De hát ez amúgy úgy értem, hogy egy ilyen fele vicces dolog, de hát amúgy igaza is van, mert hát nem fog ez megtörténni, nem lesznek minaretek.
0: De biztos, hogy ez a jó megközelítés arra, hogy megértesse ezt a választókat?
1: Én, hát a Gubik László feladata az, hogy milyen módon kommunikál a Magyar Szövetség választóival, ő érti ezt a legjobban. Erre nekem nincs valamilyen erős véleményem. De az, hogy nem lesznek minaretek, meg a Királyhelmeci Tescóban nem lesz.
0: Mi is? Abortusztablettás
1: automata. Hát azzal egyetértek, hogy az biztosan nem fog megtörténni.
0: Azt tehát a Magyar Szövetség elnökének feladata, hogy elmagyarázza bármilyen általa választott módon a saját választóinak, hogy ilyesmire nem kerül majd sor Szlovákiában, viszont önöknek is van magyarázni valója a saját térfelükön, akár az ellenzéki partnereiknek, akár a választóknak, és ez mégpedig inkább Gubik László Magyarországhoz, vagy az előző magyar kormányzathoz fűződő viszonyára vonatkozik. Mennyire előnyös az az álláspont, amit a Magyar Szövetség elnöke ebben a kérdésben képvisel, hiszen a szerdai sajtótájékoztató alkalmával is azt láthattuk, hogy ezeket a kérdéseket próbálja úgy kezelni, mint a múlt.
1: Igen, hát de igazából lehet, hogy ez nem valami a legszebb vélemény, de én is inkább azzal foglalkoznék, hogy mi van itt a jövőben. Itt egy 18 hónapon belül választások lesznek, ez az ország tényleg nincs egy jó úton. Értem, hogy miért kérdik a Gubik Lászlót, de ez ugyanúgy lehet kérdezni a Branyó Gröling, ugyanúgy lehet kérdezni a Majerszkit, ugyanúgy lehet kérdezni a Simecskát, amúgy engemet is, akárkit. Nekünk az a fontos, hogy nekünk van valami megértés a alapvető értékek alapján. Ez mindig ott volt, szerintem. Ezt a szakmai vitát fogjuk vinni, és hogy mit írt ki a Facebookra 2022-ben, hát értem, mindenki írt valamit, de most azzal foglalkozunk, hogy mi vár ránk, és mi a legfontosabb.
0: A szlovák közvélemény egy része is, nem csak a választóik, hanem egyes partnereik azonban máig felrója Gubik Lászlónak azt, hogy autonómiáról, a történelmi Magyarországról, Ukrajna területi integritásáról érdekes véleményeket fogalmazott meg, és ennek kapcsán ugye, ahogy jeleztük, a Magyar Szövetség elnöke a múltra hivatkozik, és az április 12-i magyar választások után új helyzet is állt elő, de anélkül, hogy ezt a partnereiknek, a választóiknak elmagyaráznak, lehet jövőt építeni?
1: Nézd, hát az Gubik László feladata lesz, hogy magyarázza ezt meg.
0: Amúgy és ha ő nem akarja...
1: Lehet, hogy kettős méter van egy magyar politikusra és egy szlovák politikusra, mert mindig a KDH-ról úgy én gondolok erre. Ki nagy ellenzéki liberális párt szempontjából, hogy sokan kérdeznek a Gubik László véleményére, amit értem, de kevesebb ember kérdezik egy KDH-s konzervatív véleményekre. Amúgy KDH-sok több dolgot mondtak a múltban, hogy mit gondolnak a szexuális kisebbségekről, vagy nem tudom milyen történelmi kérdésekről, ami nincs megegyezés. Ez persze, hogy úgy van, nincs ez a megegyezés. Mi konzervatív politikus és liberális politikus a végén nem az, hogy most a Gubik László azt fogja mondani, Istenem, rossz úton voltam, nincs igazam, nektek van igazatok. Én most két hónapon beszéltem a Simecskával és a Dubécival, és én megértettem, hogy igazából liberális politikus vagyok, és hogyha én most sokat beszélnék a konzervatív magyar választókkal, nem tudom, Királyhelmecen a Tesco mellett, akkor én megmagyaráznám neki, hogy ők is liberálisok. Az nem így működik a politika. A politika úgy működik, hogy én tudom, hogy ti konzervatívok vagytok, én tudom, hogy mi liberálisok vagyunk, de fiúk, lányok, gyerekek, itt van 15 kérdés, ami fontos mindenkinek, amin meg tudunk egyezni, és lehet, hogy olyan is, hogy értem, hogy ez nektek fontos, ez nekünk fontos, egyezünk ezen meg, hogy egymást megtámogatjuk. Így működik a politika, szerintem mi már ezt elfelejtettük. Már elfelejtettük azt, hogy lehet egy kormány, amiben egy jobb, baloldali, liberális magyar van, és valamilyen módon előre tud lépni, és amúgy, hogyha rágondolunk a 98-as kormányra a Zorindával, amelyben magyarok is voltak, amelyben ex-kommunisták voltak, amelyben diszidentek. Amúgy találkoztam ebben az irodában a Csáki Pállal, mert volt ilyen találkozunk, és meghívtam, hogy jöjjön egy kávéra, és mesélj nekem meg, hogy milyen módon működik a 98-as kormány, mert mi arról gondolkozunk, hát milyen csapat ez volt, és mondta nekem, remélem nem fog haragudni rám, hogy itt mondom az interjúban, hát én egy diszidens voltam, és egy volt kommunistákkal ültünk egy kormányban, mert értettük, hogy muszáj meggyőzni a Mecsiárt, mert az ország autokrácia felé lépett, és hogy bemuszáj jutni az Európai Unióba. És szerintem egy nagyon hasonló helyzetben vagyunk így. Ezt így érzem, én így állok hozzá a politikában, én ezt fogom magyarázni a következő 18 hónapban. Gyerekek, fiúk, lányok, együttműködni muszáj. Meg muszáj valamilyen módon egyezni, és én értem azt, hogy több kérdésben nem fogunk ugyanarról gondolkozni, és majd este, hogyha ülünk egy sörön vagy boron, akkor hát persze az érdekel, hogy milyen módon gondolkozik az ember, de hát ilyen a világ.
0: És Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke is úgy gondolkozik, hogy annak megfelelően dönt majd a majdani együttműködésről, hogy mennyit tudnak teljesíteni az általa az asztalra letett 13 pontból, amit a párt el szeretne érni, és ebből a 13-as listából a kerékkötő az a nemzetiségek jogát állásáról szóló törvény lehet, ami egyébként a Progresszív Szlovákia programjában is szerepel. Igen. De mi a garancia arra, hogy egy esetleges PS kormány ezt véghez is viszi, tekintve, hogy a múltban Igor Matovics kormányzása idején voltak erre utaló törekvések, ami egyébként a jelenleg PS-es színekben politizáló Ivan Korcsok miatt csúszott el.
1: Nem szeretném azt, hogy most Ivan Korcsokból csináljunk egy ilyen szimbólumot. Mi annak a bizonyítása? Hát szerintem az, hogy valószínűleg remélem a legnagyobb kormánypárt programja többször kisebbségi törvény ott volt, azt nem fogja behozni egy kisebbségi párt, hanem ez egy, nálunk ez a DNA része az, hogy mi egy liberális progresszív párt vagyunk, és mi emberi jogok és a kisebbségok szempontjából, ami a kulturális és etnikai kisebbségeket is beleszámítja, így gondolkozunk, és csak mondom, hogy Imecska Mihály volt az egyetlen európai képviselő, aki a minority safe-ekre is szavazott az Európai Parlamentben, amikor ez egy szenzitív téma volt. Szerát politikában persze semmi se 100%-os, de mi olyan párt vagyunk, ami ezzel foglalkozott. Kiálltunk a magyar kisebbség mellett most is, a Benes dekrétumok kérdésében, amikor nem volt ez a legnépszerűbb dolog, amikor a legnagyobb kormánypárt nagyon felhasználta ezt a témát vitákban, meg a Facebookon, meg mindenhol. Kiálltunk a téma mellett, és ki is fogunk állni a kormányt idejében.
0: Azt azonban sokan felrólják önöknek, hogy az Európai Parlamentben közelmúltban elfogadott állásfoglalást, aminek a jogállamisági kérdések és egyebek mellett a Benes ügy problematikája is része volt, nem támogatták az ellenzéki képviselők sem, tehát se például a KDH-s Miriam Lexman, se a Progresszív Szlovákia politikusai.
1: Igen, de ennek a oka a Európai Uniós források kérdése volt az a oka, hogy mi nem szavaztunk arra, hogy ez a felhívás az Európai Parlament számára, hogy zárják le az európai forrásokat, ezt nem gondoljuk. Mi azt akarjuk, hogy a szlovák kormány dolgozzon arról, hogy a források tovább jussanak Szlovákiába, szóval ebben nem léptünk bele, de több módosító javaslat, ami a Benes dekrétumokkal foglalkozó, tehát azt támogattuk.
0: És ahhoz, hogy esetleg a Benes ügyet majd belpolitikai szintéren, vagy esetleg a jogállásra vonatkozó kérdéseket rendezni tudják, ahhoz szükség lesz arra, hogy megnyerjék a választásokat, vagy adott esetben a Magyar Szövetség is partnerként a törvényhozásban itt legyen majd önökkel. Igen. Ők egyelőre az 5% parlamenti küszöbben botladoznak, önök pedig attól tartanak, hogy túlságosan szétoszlanak majd a demokratikus térfélen a szavazatok, és így a koalíciós potenciáljuk csökken. Ennek a két tényezőnek a fényében miért nem gondolkodnak még esetleg választási koalícióban, együttes indulásban, vagy bármilyen szoros együttműködésben, amit jelenleg a két pártelnök kizárt?
1: Ebben a pillanatban erről nincs diszkuszió, mi arról beszélünk, hogy milyen módon tud a szövetség az ellenzék része lenni. Ez egy másik kérdés, de mi ezt nagyon nyitottan mondtuk, hogy szerintünk az összes ellenzéki párt a Matovics pártja kívül, mert szerintem ez egy nem stabil párt, ami nem tud kialakítani egy stabil kormány, de rajta kívül én leginkább egy nagy választási koalíciót szeretnék, hogy jöjjön össze. Én SDK féle 98-as dolog, és megmutatni, hogy mi együtt tudunk működni, mert szerintem ez a legnagyobb kérdés a ellenzék szempontjából, hogy meg tudja mutatni azt, hogy mi együtt tudunk működni, hát mert csak említem, hogy 22 éven keresztül, amikor egy szmertelen kormány volt, hát 22 éve ezt nem bírta ki az egész választási idejét, mindig összeomlott. A következő pár hónap fogja megmutatni, hogy milyen módon fogunk ehhez a kérdésekhez hozzáállni, hát milyen módon lesz valamilyen összeműködés, én remélem, hogy valamilyen módon lesz, de ez minden párt kérdése. Magyar Szövetséggel abszolút értem, hogy miért mondja így, hogy önálló listát szeretne összehozni, de hát ugyanúgy úgy értem, hogy azt mondják, hogy ha nem az az 5%, akkor dönteni fognak arról, hogy mennek-e valamilyen választási koalícióban, és hát hogyha erre döntéshez fognak jutni, hát akkor beszélni fogunk, de mi nem fogjuk ezt valamilyen módon nyomni rájuk.
0: A legnagyobb ellenzéki párt célja egy olyan majdani kormány felállítása, amelyet nem feszítenek szét idő előtt a koalíciós tömörülések közötti ellentétek. Azt, hogy egy ilyen együttműködés végül milyen formában ölthet testet, és hogy a Kubik László vezette Magyar Szövetség része lehet-e ennek a blokknak, a következő néhány hónap mutatja majd meg. Véli Martin Dubéci, a Parlament Progresszív Szlovákia által jelölt alelnöke, akivel az elmúlt percekben beszélgettünk. Az elhangzott interjút röviddel azelőtt rögzítettük, hogy a kormányfő Robert Fico tegnap délután bejelentette, ha az ellenzék Tibor Gaspar a parlament szmeres alelnökének leváltását kezdeményezi, akkor a kormánypártok viszont válaszként Martin Dubéci menesztését fogják indítványozni. A friss fejleményekről kikértük a PS által jelölt házelnök helyettes véleményét is, aki úgy reagált, idézem, egy ellenzéki alelnököt korábban már leváltottak minden indok nélkül, pusztán hatalmi eszközökkel, mert éppen a saját kudarcaikat próbálták elkendőzni. Most ismét előhúznák ezt a taktikát, mert közeledik az ítélethirdetés a tisztítótűz ügyben, amiben Tibor Gaspar is érintett, és lassan az elrontott eperjesi kórház is a fejükre omlik.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9.
0: A lakosok döntő többsége a statisztikai adatok helyett a hétköznapi bevásárlás, valamint az élelmiszerek árának alakulása alapján alkot képet arról, hogy éppen mekkora az inflációs nyomás. Mivel azonban minden család esetében más termékek kerülnek a kosárba, így az egyes háztartások nem csak eltérően érzékelhetik a drágulást, de akár az inflációs helyzetet is sokkal borúsabbnak láthatják, mint amilyen az aktuális állapot. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank emberei legfrissebb elemzésükben. De milyen következményekkel járhat, hogyha a polgárok megélései nincsenek összhangban a valósággal? A következő percekben erről is beszélgetünk Tóth Péterrel, a jegybank elemzőjével, aki már itt van velünk a vonalban. Az utóbbi évek válságai azt eredményezték ugyan, hogy a lakosok egyre több gazdasági kifejezést ismernek, vannak azonban olyan adatok, amik a fogyasztók számára még mindig elvont statisztikaként hatnak, és ilyen az infláció is. Így a közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy hogyan is sűrítik bele egyetlen egy adatba az árak változását, tehát mi alapján számolják ki, hogy mekkora éppen az infláció.
3: Hát az infláció mérése az elsősorban a statisztikai hivatalok feladata, és ez úgy végzik, hogy egy elég részletes, széleskörű termékskálán figyelnek, ami az árak változását illeti. Ez régebben úgy zajlott, hogy ezekben a részletes áru kategóriákban kiválasztottak ilyen reprezentatív termékeket, és konkrét termékeknek az árait figyelték országosan, több régióban is, de feljegyezték ezeknek a reprezentatív termékeknek az árváltozásait. De a tavalyi évtől lezajlott bizonyos modernizáció ebben a kérdésben is, és a Szlovák Statisztikai Hivatal átállt az úgynevezett pénztárgépek vonalkód leolvasójából származó tranzakciós adatokra, szóval a ténylegesen eladott vagy megvásárolt termékek részletes árainak a követésébe, és ugye a hivatal ezt bekéri ezeket az adatokat a vezető szupermarketektől, és akkor ilyen pontosabb képet tud kapni arról, hogy konkrét termékeknek az árai hogyan alakulnak. Ez még viszont nem volna elég, mert ehhez az adathoz még kellene egy bizonyos fogyasztói kosár összetétel. Szóval ahhoz, hogy ebből egy súlyozott átlagot ezekből az árakból ki tudjanak számítani, ahhoz kell még egy reprezentatív fogyasztói kosár, amit viszont ritkában, a bizonyos néhány évente újra becsülnek, vagy újra mérnek, szintén háztartási adatokból, és a havi szintű ugye árváltozásokból és ennek a fogyasztói kosárnak a számbavételéből áll össze a végleges országos inflációs statisztika, ami végül is azt mutatja, hogy egy reprezentatív háztartás vásárlói kosarának az átlag árai hogyan alakulnak.
0: Nem véletlenül kértem arra, hogy a jegybank elemzőjeként a statisztikusok munkamódszereiben kutassunk egy kicsit így kezdésként, hiszen önök az egyik saját legfrissebb elemzésükben arra jutottak, hogy a lakosok megélései azok nem teljesen tükrözik azt, amivel a statisztikusok dolgoznak, de egészen pontosan ahhoz képest, amit most felvázolt nekünk és a kedves hallgatóknak, mi formálja leginkább a lakosok inflációról alkotott képét?
3: Az átlag lakosságnak vagy az egyszerű embereknek túl bonyolult volna, hogy az összes létező terméket, amit általában a lakosok meg szoktak vásárolni, ennek mindnek a árváltozása részletesen kövesse. Így inkább abból szoktak bizonyos benyomásokat gyűjteni, amit napi szinten látnak, ami a napi szinten találkoznak. Ezek elsősorban az élelmiszerek, mert ugye minden nap járunk szinte bevásárolni, és azzal együtt, hogy a utóbbi néhány évben bekövetkezett egy elég jelentős élelmiszerárdrágulás, akkor ez felkapta a lakosok figyelmét, és az élelmiszer árakra jobban figyelmesek lettek, és ebből vonták le a következtetés, hogy most valószínűleg magasabb az infláció.
0: Ahogy jelezte, a fogyasztók bevásárló kosarába azonban különböző termékek kerülnek általában, így mindenki más és más produktumokon keresztül követi figyelemmel, mondhatni, az események alakulását. De vannak olyan konkrét termékek, amiket a lakosok egyértelműen fokmérőnek tekintenek, tehát aminek az árváltozásaira kifejezetten érzékenyek?
3: Társadalmi rétegektől függ elsősorban szerintem, mert a háztartások viszonylag különböznek egymás között, hogy kinek mi az általános vásárlói kosara, szóval ebbe eltérések vannak, úgyhogy ez egyénenként vagy háztartásonként változhat. De jelen esetben gondolom az alapélelmiszerekről lenne szó, illetve esetleg szintén aktuális téma az üzemanyagárak növekedése, úgyhogy ez helyzettől függ, vagy időszaktól függ, hogy éppen melyik az a termék, amelyik felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy itt bizonyos változások történtek.
0: Azt említette, hogy az, hogy a lakosok mire figyelnek leginkább, az az aktuális helyzettől függ, és ugye a 2021 és 2023 közötti óriási inflációs hullám idején pont az élelmiszerek voltak azok, amik a leginkább drágultak, és akkoriban az áremelkedés üteme még a 40%-ot is meghaladta, így feltehetően ez az egyik örökség az ok, amiért a lakosok ilyen érzékenyek az élelmiszerek árának változására. Ugyanakkor az utóbbi időszakban, ahogy jelezte, az energiaárak, adott esetben az üzemanyagárak, illetve a lakhatási költségek emelkednek jelentősebben. Elképzelhető, hogy hamarosan ezek a tételek is nagy mértékben befolyásolják majd a lakosok megéléseit, tehát úgy mond, a polgárok alkalmazkodnak némiképp ahhoz a valóságérzékelésükben, hogy éppen milyen válsággal nézünk szembe?
3: Hát jelen esetben, ami az energiaárakat illeti, itt azért lényeges állami dotációk is szóba kerültek, vagy bizonyos háztartások, például a gázárakat illetően hozzájutottak bizonyos kedvezményekhez, vagy kedvezményes gázárakkal élnek. Ebből a szempontból olyan túl nagy energiaár robbanással a lakosok nem találkoznak, vagy nem érzékelik annyira. Az üzemanyagok árait illetően viszont már picit árnyaltabb a kép, ott tudjuk, hogy mennyire lehet tankolni manapság, és mennyire lehetett egy évvel ezelőtt körülbelül. Ez megint egy ilyen időszakos jellegzetesség, és nyilván ezt a lakosok is érzékelik, hogy merre felé tart az árszint.
0: Ezek szerint a lakosok megéléseit nagyban befolyásolja az, hogy éppen mit élünk meg, vagy mi az, amire önök közgazdászok is sokkal jobban vagy tüzetesebben figyelnek, amikor különböző előrejelzéseket vagy elemzéseket készítenek.
3: Így van, mert a lakosok várakozásai azok befolyásolni tudják azt, hogy a jelen helyzetben hogyan viselkednek, vagy hogyan osztják be a vásárlásaikat, hogy esetleg ha magasabb inflációval számolnak a jövőben, akkor nem hoznak-e előre bizonyos vásárlási döntéseket, vagy nem alkalmaznak egy ilyen kiváró taktikát, hogy bizonytalanságot érzékelnek, és emiatt esetleg a vásárlási szokásaik ilyen irányba módosulnak. Úgyhogy ezek miatt a közgazdászok mindig is figyelik a várakozásokat is, nem csak a aktuális, a viszonylag objektív statisztikai adatokat, mint az infláció.
0: Ebben az esetben egyébként egy Szlovákiára jellemző, tehát országspecifikus jelenséggel van dolgunk, vagy szélesebb körben is megfigyelhető az a trend, hogy az élelmiszerek vagy bármilyen más termékek árának alakulása ilyen mértékben befolyásolja a lakosok inflációról alkotott elképzeléseit?
3: Hát a jelen szituáció az viszonylag általános, mivel az energiahordozó egy erősen külkereskedelmi termék, szóval a világpiaci árak befolyásolják az országon belüli árakat, még akkor is, hogyha bizonyos országok nincsenek teljesen rászorulva a behozatalra. Úgyhogy például az energia árak szintjén a világpiacok össze vannak kötve, vagy az összes gazdaság össze van kötve, úgyhogy hasonlóan hat minden gazdaságra egy ilyen energiaválság folyamat. Az élelmiszer árakat illetően szintén ugyanez a helyzet, mivel kevés olyan ország van, amelyik teljesen önellátó az élelmiszerellátásban. Szlovákia esetében is azt gondolnánk, hogy ugye főleg itt a déli régiókban, hogy jelentős a mezőgazdasági termelés, de ennek ellenére Szlovákia is az élelmiszer fogyasztásának több mint a felét behozatalból takarja be, ugye itt feldolgozott élelmiszerekre is kell gondolni. Úgyhogy ilyen módon a szlovák gazdaság is össze van kötve a világpiaci alakulásokkal, és elkerülhetetlen, hogy ide is elérjenek ezek a globális hatások.
0: És milyen következményekkel járhat az, hogyha az emberek által érzékelt infláció, illetve a hivatalos inflációs adatok között jelentős eltérés mutatkozik, tehát hogy hat mindez a vásárlói magatartásra és ezáltal a gazdasági helyzet alakulására?
3: Lehet szó többféle csatornáról, amelyen keresztül a reálgazdaságra is hatással lehetnek ezek a várakozások. Az egyik ilyen lehet, amit már említettem, ez a bizonytalansági érzete, szóval, hogyha lakosok úgy gondolják, az infláció magasabb, mint a ténylegesen mért statisztikai adat, akkor bizonyos mértékben megszoríthatják a saját fogyasztásaikat, és hogyha minden háztartás így viselkedik az országban, akkor ez ilyen stagnációhoz, vagy ilyen lassuláshoz vezethet a makrogazdaság szemszögéből. A másik ilyen csatorna, amin keresztül a várakozások befolyásolhatják a további alakulásokat, az például a bérek, szóval azt érezhetik a lakosok, vagy a munkavállalók, hogy az aktuális béreikből nem fognak tudni jól megélni, és így magasabb béreket esetleg követelhetnek az alkalmazóiktól, akinek már erre van lehetősége. Úgyhogy bejöhet a képbe egy ilyen bércsatorna is, szóval, hogy a bérek is elindulhatnak feljebb, és ez tovább rosszabbíthatja a helyzetet, úgymond az általános inflációt illetően, mert ugye a bérköltség is egy jelentős tényező a gyártásban vagy a szolgáltatásokban.
0: Nem véletlen tehát, hogy maga a Nemzeti Bank is figyelemmel követi a helyzet alakulását, de melyik az a pont, amikor a jegybankok általában már el szoktak gondolkozni azon, hogy mondjuk eljött a közbelépés ideje, hogy egy kicsit kiigazítsák ezt a kialakult helyzetet?
3: A jegybankok elsősorban az aktuális hivatalos, ugye objektív statisztikából, mint az infláció indulnak ki, és ugye, hogy a bevezetőben is ezt felvázoltuk, az infláció az teljesen széles körű termékskálát vagy szolgáltatás skálát takar le. Szóval a jegybank akkor vonja fel a szemöldökét, amikor viszonylag általánosan elmondható, hogy az árak elindulnak egy emelkedési pályán. Hát a jegybankok intézkedései az viszonylag hosszú, akár egy egyéves időszakot is eltarthat, amíg annak érzékelhető hatása lesz, úgyhogy a jegybanknak előrelátóan kell ebben a szempontból gondolkoznia, úgyhogy általában ilyen megelőző módszerrel szoktak kamatokat emelni vagy csökkenteni. Ez a jelen esetben is így van, az Európai Központi Bank már kilátásba helyez, hogy a nyáron elindul egy bizonyos kamatlábemelés, előre látván azt, hogy emelkedhetnek az árak a közeljövőben, továbbra is az energiaválság miatt, vagy hát a geopolitikai feszültségek miatt.
0: Hogyha sor kerül egy ilyen emelésre az Európai Központi Bank szinterén, akkor az milyen gyorsan szivárog majd le a többi jegybank, illetve adott esetben majd a lakosok szintjére?
3: Hát a lakosok szintjére, akik leggyorsabban ezzel kapcsolatba kerülnek, vagy leggyorsabban érzékelni fogják ennek a hatását, az azok, akik most jelzálók hitelt, vagy bármilyen hitelt szeretnének a közeljövőben felvenni, illetve akinek letelik a fixációs időszaka az aktuális kölcsönén, új kamatláb ajánlatot fog kapni a bankjától, úgyhogy elsősorban ezek a lakosok fogják leghamarabb ezt érzékelni. Aztán a többi lakosság az csak ezután, hogyha ez valamilyen szinten ez a kamatláb emelés majd lassítani fogja a keresletet, akkor a gazdaság is egy szinten lassulhat emiatt, és a többi lakos csak később fogja ezt érzékelni.
0: Az egyre mélyülő megélhetési válság nem csak begyűrűzött a polgárok mindennapi életébe, a valóságérzékelésükre is hatással van, derül ki a jegybank szakembereinek aktuális elemzéséből, amely főbb tanulságait az elmúlt percekben Tóth Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank elemzőjével tekintettük át. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm a felkeresést.

0: elfogadta a parlament a közúti törvény módosítását. Több mint 4109-es maradt felvétel nélkül az elsőkörös középiskolai felvételi után. Június 23-án V4-es csúcs találkozót rendeznek Budapesten, erősítette meg Magyar Péter. Esős, borult idő várható holnap, legfeljebb 28 fokot mérhetünk.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
0: Jó estét kívánok! A dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. A parlament több területen, a közlekedéstől és a szabálysértési bírságoktól kezdve a rendvédelmi dolgozók szociális ellátásán, a felsőoktatáson és a bevándorlási szabályokon át jelentős törvénymódosításokat fogadott el ma. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: Szeptembertől szigorodnak a közlekedési szabályok, emelkednek a büntetések a súlyos gyorshajtásért, engedélyezik a megfordulást a jelző lámpás kereszteződésekben, ugyanakkor tiltják a 25 km/h-nál gyorsabb elektromos rollerek használatát. A gyalogosok nem léphetnek figyelmetlenül az átkelő helyre, és telefonhasználatuk sem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Új szabályok vonatkoznak a taxiszolgáltatásokra és a parkolásra is. A képviselők elfogadták a szabálysértési törvény módosítását is, amely magasabb bírságokat vezet be, valamint új szankcióként megjelennek a kisebb közösségi szolgálatok. Változnak a rendőrök és katonák szociális ellátásának szabályai. A jövőben azok is jogosultak lehetnek anyasági ellátásra, akik gyermeküket személyes gondozásba vették. Módosult a felsőoktatási törvény is, amely pontosítja az egyetemek működését érintő rendelkezéseket, valamint változtak a kutatásfejlesztési projektek értékelésének rendszerén. A parlament jóváhagyta azt a változtatást is, amely lehetővé teszi, hogy az ideiglenesen menedékes státusz megszűnése után a külföldiek átmeneti tartózkodási engedélyt kérjenek, amennyiben teljesítik az előírt feltételeket.
0: Az elsőkörös középiskolai felvételi után Szlovákiában mintegy 50 000 diák már tudja, hová vették fel, de több mint 4109-es nem jutott be egyik iskolába sem. Az Oktatási Minisztérium szerint ők fellebezhetnek, illetve részt vehetnek a második felvételi körben, ahol több mint 11 000 szabad hely áll rendelkezésre. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a szabad férőhelyek folyamatosan frissülnek, és cél, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a továbbtanulás lehetősége. A parlament külügyi bizottsága nem fogadta el azt az ellenzéki határozati javaslatot, amely megkérdőjelezte Peter Kmetz nagyköveti jelölését Olaszországba. A kormánypártok és az ellenzék szavazatai megoszlottak, az indítvány így nem ment át. Miroslav Radačovský ciprusi nagykövet jelölt meghallgatása időhiány miatt elmaradt, azt későbbre halasztották. Több ellenzéki párt arra kérte az államfőt, hogy ne nevezze ki a jelölteket, míg az elnöki hivatal egyelőre nem kommentálja a folyamatot. Kmetz a meghallgatáson úgy nyilatkozott, a diplomáciába való visszatérést politikai pályája lezárásának tekinti. Az ellenzék ugyanakkor korrupciós és szakmai aggályokat fogalmazott meg, a kormánypártok viszont alkalmas jelöltnek tartják. Radačovský tapasztalatait hangsúlyozták, kritikusai viszont hiányos diplomáciai hátteret említenek. A parlament holnap rendkívüli ülésen tárgyalhat az ellenzék által kezdeményezett indítványról, amely Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltását célozza. Az ülést Richard Rasi házelnök hívta össze 13:15-re. A kezdeményezést a KDH nyújtotta be, amely az eperjesi kórházépítés körüli késedelmekre és költségnövekedésre hivatkozva a miniszter felelősségét emeli ki. Az ellenzék szerint a projekt túlárazott lehet és csúszik a megvalósítás. Kalinyák visszautasította a vádakat és politikailag motiváltnak nevezte azokat. A kormánypárt ismer szerint nincs valós alapja az eljárásnak, és kivitelezői hibák esetén a szerződés alapján a kár érvényesíthető lesz. Júliustól mentesülnek a mikrojárulék fizetése alól azok a szlovákiai magánvállalkozók, akik nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és nem kötelesek adóbevallást benyújtani. A parlament által elfogadott törvénymódosítás szerint társadalombiztosítási járulékot csak azoknak kell fizetniük, akiknek éves bevétele meghaladja a létminimum 10,5-szeresét. A jelenlegi mikrojárulék összege 131,34 €. A kormány oldal szerint a változtatás enyhít segíti a legkisebb bevételű vállalkozók terheit, miközben a társadalombiztosítási rendszer alapvető szabályai változatlanok maradnak. Májusban a Progresszív Szlovákia nyerte volna a parlamenti választásokat 19,7%-kal, a második helyen a Smer végzett volna 18,9%-del, ezt követné a Republika 9,1%-kal. A friss felmérést az AKO ügynökség készítette május 14-e és 21-e között 1000 válaszadó részvételével. Bekerülne még a HLASZ, az SZSZ, a Szlovenszko Mozgalom, a KDH és a Demokraták. 5% alatt maradna az SNS, a Magyar Szövetség és a Smerodina. A Progresszív Szlovákiának így 34 mandátuma lenne, a Smernek 33. A visegrádi négyek miniszterelnöki csúcs találkozóját június 23-án Budapesten rendezik meg. A hírt Magyar Péter magyar kormányfő jelentette be Berlinben, miután egyeztetett a német kancellárral. A találkozóra meghívást kapott Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babis cseh kormányfő is. Magyar szerint a csúcson felmerülhet a V4-es együttműködés bővítése is, akár Ausztria vagy Horvátország bevonásával. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette, hogy kész találkozni a jövő hét elején az ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijjel. A politikus Berlinben Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalása után beszélt erről. Magyar szerint a két ország között zajló egyeztetések a kisebbségi jogokról technikai szinten jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak. Hangsúlyozta, céljuk, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség biztosan használhassa anyanyelvét, például az oktatásban is. A kormányfő optimistán nyilatkozott és kijelentette, Magyarország kész új fejezetet nyitni az ukrajnai kapcsolatokban, valamint megbízható partnere kíván lenni Európának. Ugyanakkor jelezte, nem minden kérdésben lesz egyetértés Kijevvel, de Budapest nem akar politikai alapon akadályozni uniós döntéseket. Friedrich Merz megbeszélésen az európai egység fontosságát hangsúlyozta az orosz fenyegetéssel szemben, és arra biztatta Budapestet, hogy kerüljön közelebb az EU közös álláspontjához Ukrajna támogatásában. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter élesen bírálta Vlagyimir Putyint a legújabb orosz támadásokat követően. Putyin háborús bűnös és vesztes, akinek a terroron kívül nincs más a kezében. Moszkva vesztése áll a csatatéren, semmilyen mennyiségű rakéta nem változtat ezen, írta a külügyi tárca vezetője a közösségi médiában. A kijelentés egy tömeges éjszakai támadás után történt, amelyben ukrán adatok szerint Oroszország több mint 70 rakétát és több mint 600 drónt indított, és legalább 13 ember halt meg, köztük civil áldozatok is. A támadások több várost érintettek, köztük Kijevet és Dniprót is, ahol egy szülészet is megsérült. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közben arra szólította fel Európát és az Amerikai Egyesült Államokat, hogy erősítsék meg Ukrajna légvédelmét és fejlesztenek ki közös rakétavédelmi rendszereket. Moszkva ezzel szemben katonai célpontok elleni pontos csapásokról beszélt, és tagadta, hogy civil létesítményeket vett volna célba. Az Európai Unió idén nyáron rekordszámú tűzoltót és légijárművet állít készenlétbe az erdőtüzek elleni védekezéshez. A legveszélyeztetettebb térségekben, köztük Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában összesen 777 tűzoltó teljesít majd szolgálatot 14 uniós országból. Az Unió emellett 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert is készenlétbe helyez. Az Európai Bizottság szerint az erdőtüzek szezonja egyre korábban kezdődik, tovább tart és nagyobb területeket érint. Tavaly több mint 1 millió hektárnyi terület égett le Európában. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és az El Niño időjárási jelenség miatt az idei évben világszerte is fokozódhat az erdőtüzek veszélye. A német antidiszkriminációs hivatal tavaly rekordmennyiségű bejelentést kapott, közölte Berlinben a hivatal vezetője Ferde Ataman. Összesen több mint 13 ezer ember fordult a hivatalhoz, ami 15%-os növekedés egy év alatt. A legtöbb eset rasszista megkülönböztetéshez kapcsolódott, különösen a munkahelyen, lakhatásnál és az egészségügyben. A bejelentések mintegy 43%-a ilyen jellegű volt, emellett több ezer panasz érkezett fogyatékosság vagy nemi alapú diszkrimináció korrupció miatt is. A hivatal szerint a növekvő szám mögött részben az áll, hogy a társadalomban erősödnek a rasszista attitűdök. Az intézmény a 2006-ban elfogadott törvény alapján nyújt segítséget a sérelmet szenvedett embereknek. Az Egészségügyi Világszervezet jelentősen módosította az ebola gyanús esetek számát a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A korábbi több mint 900 gyanús eset helyett jelenleg 116-ot tartanak nyilván, miközben 330 fertőzést már megerősítettek. A járvány május közepén kezdődött és már Ugandára is átterjedt. A szervezet szerint a gyanús esetek csökkenése részben annak köszönhető, hogy sok kezdeti tünet más betegségekkel is összetéveszthető. Ugandában közben újabb fertőzéseket regisztráltak, így ott 15-re emelkedett az esetek száma.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Mint beszámoltunk róla, Borbély Balást hétfőn nevezte ki vezetőedzőnek a Ferencváros labdarúgó csapata a korábban lemondott Rabi Kín helyére. Az új szakvezető 4 év után tért vissza a Fradihoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban, és volt a második csapat trénere is. Nagyon jó érzés újra itt lenni. Rögtön, ahogy beléptem a Népligeti edzőközpontba, azt éreztem, jó helyen vagyok, hazatértem. A lehető legsikeresebben szeretnénk szerepelni a következő idényben. Van egy elképzelésem, egy játékstílus, amit szeretnék, hogy a csapatom képviseljen, mondta a dunaszerdahelyi születésű szakember. Az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapata szerződtette a 4-szeres szlovák válogatott Krisztián Hercet. A korábban a Wolverhamptonnál, a Pözenynél és a Grasshoppersnél is megforduló középpályás ingyen igazolhatóként érkezett a Dactól, amelynek csapatkapitánya is volt. Sajtóinformáció szerint a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool irányítását a spanyol Andoni Iraola veszi át. Minden eddiginél több 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe, Memphis Depay révén még a holland válogatottban is szerepel a brazil élvonalban futballozó játékos. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Marta Kosztyuk nyerte az Elina Svitolina elleni 3-szettes ukrán házi rangadót a francia nyílt teniszbajnokság negyed döntőjében, s a legjobb 4 között az utolsó Roland Garroszán szereplő román Sorana Kirsteát 2 játszmában legyőző orosz Mira Andrejevával játszik.
3: Időjárás.
0: A reggeli órákban holnap kezdetben még javarészt terült lesz az égbolt, majd fokozatosan beborul. Többfelé várható csapadék, éjjel legkevesebb 6, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 18 és 28 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad. Adászáró hír összefoglalónkat a napzártát hallották 2026. június 2-án, kedden. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Vasies Olivia hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép estét, minden jót kívánok. A viszonthallásra.

party.

0: detektív.
1: Tartif. Tartif.
0: Tartif. Tartif.